when we do things rough.

AOS garanciája. Crew a 3 MC, azt ajánlja, hogy IEEE MC. Ja. Ha ismered a piacét, azt megnevezheted. Ha ismered a TAK-t, azt megnevezheted. Ha bevéded az RDS-t, azt megnevezheted. Fel a kezeket, a kontrollra, tedd fel ezeket. Dugd be a magnót a konnektorba. Hacakadjon darabokra a dobhártyán. Micsoda összhatás, micsoda hang, micsoda váltás. Digitalitás, más-más hanghatás. És minden rendben, non-stop a hip-hop ütemekben. Más-más hanghatás, és minden percben. Valami újat, az újat, az újat. Hát, kerekedjen ki a szem és bosozzon a hát. Először az asztoriát, aztán a brahát. Utána a boráros, a filatorigát. Jó, nem kell gyógyszer. Jó ez a módszer. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kerület. Bár így bekerülhet. Nem számít, kitölt a strike.

halad, vaterezi csipó. Úgy, hogy legfélyebb vagy

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék. Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküsz hazai felbukkanása, az Alburnus száva, a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékeszöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküsz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számolt be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat. Ecseteli dr. Kossuth Laura a gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napi rendjük. A zárt terekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javalja dr. Kossuth és a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Kezdődik a Koránkelők című műsor. Most Dr. Analóg kizömény csokrát halljátok. Jó zene hallgatást mindenkinek.

Yeah.

Yo, it's all the same everywhere I go. Like, whatever I go.

funky. Valami kis levegőt ide.

Some white, yeah, la danse du sang.

Tilos Rádió véget ér, akkor Karánkelők című műsor. Mindenkinek itt korán kell. Itt Dr. Analóg zenei tokát hallottátok itt a

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék. Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküsz hazai felbukkanása, az Alburnus száva, a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékeszöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküsz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számol be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. Szeptemberben évről évre jelentősen megnő az óvodai és iskolai légúti fertőzések száma. Döntően vírusos eredetűek, antibiotikum nem alkalmazható ellenük. Tévhit, hogy a gyerekek védekező rendszere nyár végére legyengül. Sajnos az immunmemória nem ismeri fel a változékony légúti vírusokat. Ecseteli dr. Kossuth Laura, gyermekgyógyász. Épp akkor, amikor korábban kell felkelniük, kevesebbet alszanak, megváltozik a napi rendjük. A zárt terekben több kontaktus éri őket. A visszatérés a nagyobb közösségbe lelki terhet is róhat rájuk. A legfontosabb ellenszer az elegendő alvás, a változatos étrend, a rendszeres mozgás, a kellő folyadékpótlás és a szabadban töltött idő, javalja dr. Kossuth és a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnalos adás című műsora. Én Petya vagyok a pultból, velünk van itt már a stúdióban, Budapesten, helyszínen Dénes Bali.
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Várjál, föl is húzlak.
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: És itt van velünk a stúdióban szintén Zsolt Melinda barátunk.
3: Sziasztok!
0: Aki most így kísérleti jelleggel csatlakozott a műsorunkhoz, megnézni, hogy mennyire fog tetszeni neki a koránkelés. És ha bejön neki, akkor csatlakozik a kis távunkhoz.
2: Szeretettel köszöntünk a stúdióban és a műsorban Linda.
3: Sziasztok!
2: Per Linda, jó lesz?
3: Linda, jó lesz, igen.
0: Van egy ilyen elevator speech-et, hogy, így, hogy mit szoktál így a magadról elmondani?
3: Mit szoktam mindig elmondani a Tilos Rádióban magamról?
2: Amikor hirtelen műsort kezdesz vezetni.
3: Én megpróbálok improvizálni. Egyébként aki régóta Tilost hallgat, az biztos már találkozott velem. Hasonló felállásban, hasonlóan korán reggel a héttérítőt csináltuk szerintem egy olyan 15 éve.
2: 15 évvel ezelőtt.
3: De inkább ne dobáljunk ilyen számokat, még korán reggel van.
0: Na, én erre nem is emlékeztem már.
2: Hát, mert akkor te még nem voltál, tehát ez a juhi...
0: Még óvodába jártam akkor.
2: Juhi Fecó korszak volt, igen. Hát szeretettel köszöntünk, mint azt az előbb már elmondtam.
3: Szóval azóta elkezdtem más témákkal is foglalkozni, mint az emberi jogok, akkor az volt azt hiszem a fókusz, és energiabiztonságot kutatok, energia és geopolitika meccéspontja, és főleg az EU és Magyarország áll az érdeklődésem középpontjában.
2: Csináltál egy PhD-t?
3: Csináltam egy PhD-t, igen, az is erről szólt, és hát ugye Magyarország is, meg az EU is erősen importfüggő, orosz importfüggő, úgyhogy azzal foglalkozom sokat, hogy ez a függőség, ez mit jelent pontosan, hogyan keretezik az érintett államok, hogy ez egy gazdasági siker, vagy éppen egy nagyon káros függőség, hogy milyen politikai narratívák születnek köré. És ugye ez különösen érdekes most az energiaátmenet kontextusában.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy az energiapolitika, energiabiztonság ugye az elmúlt években, évtizedekben, hát főleg olyan kontextusban merült fel, hogy mi lesz itt Oroszországgal kapcsolatban, de hogy az elmúlt nyár az behozott egy új, hát számodra biztos nem új, de a laikus közönség számára is behozott egy új szempontot, ez pedig a klímaváltozásnak és a felmelegedésnek a hatása az ország energiabiztonságára.
3: Hát igen, egyébként Magyarországon vannak olyan társadalmi csoportok, akik már nagyon rég szembesültek ezzel, nevezetesen gazdák, tehát már ilyen 10 éve voltak arról kutatások, hogy azért Magyarországon, akik mezőgazdaságból élnek, pontosan látják, meg érzik már ennek a hatását, de hát nyilván nagyon sok lépcsős, meg sokféle intézkedés kell ahhoz, hogy itt érdemi változások legyenek. És ugye mindig azt mondják, hogy Magyarország globálisan nagyon picit számít, hogy akkor most mennyit bocsátunk ki, meg mennyit nem. Ami egyébként igaz is, de hogy érdemes a másik oldalról nézni, hogy a mi életünket, meg a mi jólétünket mi szolgálja jobban, és hogy az energiaátmenet itt válik fontossá, mert az teremti meg a lehetőséget arra, hogy kiváltsuk az orosz energiát. A legkézenfekvőbb lehetőség.
2: Hát akkor rendkívül izgalmas kutatási területet választottál.
0: Ami egyre aktuálisabb, most, hogy kitiltottak az országból 10 orosz diplomatát, és az oroszok ellencsapással fenyegették meg Magyarországot.
2: Ez az ellencsapás, ez egy kicsit most még késik, nem úgy, mint a világforradalom, lehet, hogy annál kevésbé késik, de hogy én nem látom ezt a szükséges és arányos, rendkívül gyors válaszcsapást, vagy ez majd jönni fog a diplomáciába, hogy van, Linda?
3: Hát ilyeneket azért mondanak, főleg az oroszok, tehát hogy ez annyira nem félelmetes, de azért nyilván nem jó ilyet hallani.
2: Mármint orosz válaszcsapásról hallani,
3: igen.
2: Úgy önmagában rossz, de hogy... Én emlékeim szerint azért erre beszokott lenni táraz valami lépés. 10 magyar diplomatát nem lehet Moszkvából kiutasítani, mert akkor kiürül a követség, gondolom, de hogy...
3: Hát még akár az is lehet, ilyet szoktak csinálni, de valószínűleg ez sokkal inkább egy kommunikációs fordulat volt, rögtön kellett valami erőset mondani arra, hogy akkor most Magyarország lépett egy ilyet, de hogy egyébként ez egy fontos lépés innen nézve, hiszen sok éve nem történt hasonló, pedig azért napvilágra kerültek olyan információk, amelyek indokolhatták volna.
2: Sőt, tehát ugye arról szóltak a hírek, hogy szépen lassan, ahogy 2022. februárjától az összes környező országban, hát bocsánat, hanem is célpontban, de hogy hát nagyobb figyelem övezte azért az orosz szolgálatok működését, ehhez képest Magyarországon meg elszabadult a ménes, és egyre több és több diplomatát engedtek be az országba, még a korábbi orosz befektetési bank, most nem jut eszembe a neve, annak a romjain, ugye ott is az utolsók voltunk, akik hagytuk azt a játékot folyni. Na jó, szóval nagyon örülünk, hogy itt vagy. Ezek mind olyan témák, amikkel a műsorban rengeteget szoktunk foglalkozni. Azt mondani meg, Linda, hogy amikor azt mondta, hogy kutatsz, akkor kinek kutat, tehát hogy a intézményi affiliáció, nem tudom, konfliktok, interest, tehát hogy gondolom, hát nem a Rádió 1-nek a titkos szakértője vagy, ha van még Rádió 1, most ezt csak úgy mondtam.
3: Most egy CEU-s kutatásban veszek részt éppen, a bécsi CEU-n tanít meg kutat Alexander Atkind, aki történész, és ő foglalkozik a úgynevezett petrosztétekkel, ezekkel az olajállamokkal, amelyek azt nevezzük olajállamoknak, vagy ilyen petrosztéteknek, amelyek kőolaj és földgáz kitermeléséből élnek, de nem modernizált, meg diverzifikált a gazdaságuk, tehát nagyon meghatározza a gazdaságot az, hogy ezeket a nyersanyagokat kitermelik és eladják.
2: Azerbajdzsán.
3: Például Oroszország, meg Irán. Tehát, hogy például az USA ugye most a világ elsők között van földgáz, meg kőolaj kitermelésében is, de az egy diverzifikált gazdaság, tehát ez nem petrosztét. Tehát Alexander Atkind ezekkel a petrosztétekkel foglalkozik, és hát nyilván Magyarország története az...
0: Ami szintén nem petrosztét.
3: Ami nem petrosztét, de nagyon sok...
2: De ez nem az erőforrásokon múlik.
3: De nagyon sok működési sajátosságot vesz át Oroszországtól. Tehát erről már nyomdában van egy könyv, amit Atkind professzor szerkesztett, és én írtam a magyar fejezetet pont arról, hogy hogyan kapcsolódik ehhez az orosz nyersanyag kitermeléshez a magyar gazdaság, és miért olyan fontos a magyar kormánynak, hogy jó kapcsolatokat ápoljon.
2: De akkor intézménnyel most nem állsz, tehát nem tanítasz valahol?
3: Nem,
2: vagy
3: nem tanítom, nem.
2: Tehát egy doktor Linda szolgálatait és az eszét árulja.
3: Igen, ezt lehet mondani, igen.
0: Igen, hát most azért azt a tanulmányt ugye még a NER-ben írtad vastagon, és hogy most azért új perspektívák nyíltak ebből a szempontból.
3: Hát így... remélem, hogy még fognak nyílni új perspektívák, mert hát igen, ez a téma, amivel foglalkozom, az energiaátmenet, az a NER-ben nem volt egy különösebben népszerű téma. Voltak ebben.
0: Hát lehetett volna, hogyha ilyen orosz orientációt választasz.
3: Voltak ezen a pályán buktatók a témámból adódóan, de kutatóként igazából én nem tudok mást írni ma sem, mint amit egy éve tudtam írni, tehát nem rajtam múlik.
2: A tények nem változtak.
3: Igen, igen.
0: Milyen rossz azoknak, akik a NER-ben így erre építették a karrierjüket, hogy megtanultak oroszul, és így ez az orosz orientáció valami olyan témát választottak,
2: elkezdtek valami szerinted?
0: Háttérintézményben dolgozni.
2: Hát szerintem orosz biztos, háttérintézményben?
0: Hát nem orosz, de magyar, ilyen magyar. Azért elég sok ilyen fantom intézmény alakult az elmúlt években, amilyen.
2: Az opportunizmusnak is van határa, gondolom, mondták azt, amikor orosz ragozással szembesültek azok, akik ezért akartak volna megtanulni oroszul.
3: Egyébként az orosz biztos jól fog jönni még a később.
0: Igen, egyébként
2: hát abszolút. A kínai is, nem?
3: Kínai is,
2: ezt
3: igen.
2: Szokták mondani, hogy kínai jó kell tanulni.
0: Én egyszer már elkezdtem oroszul újra tanulni, mert ugye ti is tanultatok a suliban.
2: És ez hogy iskolában. Ment? Köszönjük szépen, igen. A 70-es évek közepén születtünk.
3: Én nem tudom, miről
2: Linda beszél. Nem egyébként. Linda nem, a Linda 80-as évek.
0: Igen.
2: Régi.
0: Igen, már a rendszerváltás után. Szóval, hogy egy-két évig elkezdtem tanulni, és aztán valamiért, mert az orosz tanárnőm lelépett akkor Oroszországba, és akkor így abba hagytam az oroszt, és pedig kellett volna folytatnom, és azóta is sajnálom. Mert egyébként én szerettem oroszul tanulni.
2: 143 millió ember közül egy se volt, aki vállalta volna ezt a nemes feladatot.
0: Hát, hogy igen, ez inkább az én hibám volt, igen, hogy nem tartott ki a lelkesedésem is. Még Balázs, te arra emlékszel szerintem, amikor azt mondja,
2: hogy
0: a TASZ-ban
2: dolgozol. A német tudásom, mert azt szokta ilyenkor.
0: Ami még volt is erről emlékszem. Szó, hogy kimegyek akár itt Szentpétervárra egy-két hónapra, ilyen ott az ottani szervezetekhez, de akkor még más világ volt, ugye akkor még ez megoldható volt. Azért az is a lelkesedésemet biztos lejjebb vitte, amikor így a Putyin rendszer egyre durvább lett, és akkor így kiterült, hogy azért az már nem pálya, hogy kimenni Oroszországba. Egy ilyen sorosista civilnek.
2: Most nyelvtanulásra visszatérve én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ebben az életkorban valaki így hobbi szinten milyen magasságúba tud eljutni egy új nyelve elsajátítással kapcsolatban. Szerintem, ha ráfekszel, és csak ezzel foglalkozol, és kint anyanyelvi környezetbe kerülsz, és jó a nyelvérzékel, és beszélsz már egy-két nyelvet, tehát ezek mind ilyen ezek mind szükséges, de nem elégséges feltételek, akkor igen. De szerintem ezen kívül azért ez elég limitált. Tehát az, hogy most elkezdeni oroszul tanulni azért, hogy majd két év múlva oroszul dolgozzál, az szerintem kevés embernek sikerül.
0: Porra zúztad az illúzióimat arról, hogy két év múlva én már Tolsztojt fogok olvasni oroszul.
3: De nem most kezdeni az oroszt.
0: Vagy?
3: Mert nem most kezdeni az oroszt.
0: Hát én is igen, az általános iskolában, mi is kanaruska.
2: Na, meddig jutott általános iskolában, tehát 8. tartott az orosz, nem 6.
0: Hát én 78-as vagyok, tehát egy-két évet tanultam csak oroszul már, tehát nem olyan sokat.
3: Mert akkor megvannak a betűk, nem?
0: Ja, a Cyril ABC az simán megvan, igen.
2: Na, hát akkor innentől már minden könnyebb lesz.
0: Én már egész jól haladtam az orosszal, tehát már így
2: emlékszem, hogy szerint.
0: Hogy nem, ilyen konferenciák van a orosz ismerősökkel, már így tudtam ilyen alapbeszélgetéseket lefolytatni oroszul, és azt mondták, hogy jó.
2: Hát ezekről az alapbeszélgetésekről ugye most költöztünk vissza Budapestre, és az elmúlt hétvégén volt egy baráti esemény, amin részt vettünk, egy születésnap, mindegy is, hogy hanyadik, mindegy is, hogy kinek, és ott csapott le rám ez az érzés, hogy azért ez mennyire más, amikor állsz egy szórakozó helynek az udvarán, és hát nem csak azt a beszélgetést érted, amit folytatnak veled éppen, de nem 80%-ban, tehát ez az egész jól értettem, és milyen beszélgetéseket tudtunk lefolytatni, hanem hogy teljes mértékben érted, de hogy azt is érted, ami a füledbe jobbról-balról beszűrődik, tehát ez a kontextussal való folyamatos és szünet nélküli tisztában levés, ez felemelő élmény volt őszintén. Szóval ott volt egy ismerősöm, aki 15 éve Magyarországon, egy angol srác, és ő mondta, hogy hát persze ő mindent ért magyarul, 80%-át érti annak, ami zajlik körülötte, de a helyzet az, hogy a maradék 20%-ban van a lényeg. És tökéletesen így vagyok én is a németemmel, tehát mindent értem, ami van a rádióban, el tudok olvasni egy újságcikket, de amikor beszélgetek emberekkel, akkor ez a 80%. Tehát egy asztal körül ülve is tudom, hogy mikor kell röhögni a poénon, de mondjuk abban a maradék 20%-ban vannak az idézetek, a viccek, a poénok csattanói, meg az egyéb kulturális, szociális referenciák, amelyek nélkül azért a társalgásban való részvétel egy idő után terhessé és rendkívül uralmassá válik. Hát szóval, hogy ez például egy hatalmas piros pontként jelent meg, visszaköltöztünk az óhozába, hogy hirtelen tudom, hogy miről van szó, és ismerek mindenkit. Ez nagy élmény volt.
0: Ez a fordított kulturális sok?
2: Nem, ez nem volt sok, ez nagyon jó volt. Ez egy pozitív része ennek az egyébként lelkileg, anyagilag és fizikailag is rendkívül megterhelő folyamatnak, amit egy országváltás jelent. Így, ahogy így haladunk bele a korba, most már Petinek köszönhetően azt is tudja mindenki, hogy fél száz fölött ne költözzé, mert belepusztulsz.
0: De azért a remigrációs projekt remélem nem kudarc eddig.
2: Nem. Pardon, nem, a emigrációs projekt semmiképp sem kudarc eddig. Azt szokták tőlem kérdezni, hogy hogy van ez, hogy három gyerekkel csak így egyik napra a másikra országot lehet váltani, és tényleg az van, hogy azért kamasz gyerekeket általában mozgatni nagyon nehéz, mert te leszel a gonosz, meg hogy nem akarnak eljönni ott, ahol éppen jól érzik magukat, de az esetünkben arról volt szó, hogy az egyik gyerekünk éppen leérettségizett és indult volna a nagyvilágba. A legkisebb pedig olyan szoros barátságot azért nem kötött a porosz iskola rendszerrel, meg ő még csak 11 éves, őt lehetett mozgatni, és a 16 éves pedig jönni akart, tehát hogy azt, ahogy a gyerekek az itteni magyar iskolákba integrálódnak és betagozódnak, azt rendkívül szívderítő látni egy teljesen, annak ellenére, hogy azt gondolnád, hogy hát Európa, Európai Unió, Budapest és Berlin nem egy olyan óriási távolság, de abban például, hogy ahogy az itteni 16 évesek, meg az ottani 16 évesek élnek, meg mozognak iskolaszinte, meg egyéb, óriási különbségek vannak, és eddig ezeket az akadályokat a gyerekek úgy tűnik, hogy jól veszik, úgyhogy ez nem tekinthető kudarcosnak ez a része a történetnek.
3: De ezek szerint ez nem is életkor függő valószínűleg, hanem sokkal inkább motiváció, meg hogy milyen lehetőségek vannak, meg milyen a környezet. Tehát lehet, hogy
2: Szerintem alapvetően van ilyen életkori szabály, tehát 13-14 éves korra emlékszem én a tekintetben, hogy onnantól kezdenek a barátok sokkal fontosabbnak számítani, mint a szülők, legalábbis nekem így volt.
3: Nem
2: így
3: csak
2: volt.
3: A gyerekekre értettem, igen, hanem a felnőttekre is. Tehát, hogy bármennyire is egy bizonyos életkor után nem annyira rugalmas egy felnőtt, de hogyha olyan a...
2: Akkor muszáj. Ha muszáj, akkor lehet menni. A rugalmasság, hát figyelj, az van, hogy én azt szoktam mondani, hogy a műsorban is többször elmondtam, már 40 fölött emigrálni, vagy országot váltani, az igazából az egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy még hogyha teljesen ki vagy párnázva, és egy olyan helyre mész, ahol rengeteg ismerősöd van, meg lehetőségeid vannak, ott újra gyökeret verni, és mindent szinte előről kezdeni, az egy nagyon nehéz folyamat. Most nyilván egy 10 év után visszatérni Magyarországra, ahol meg otthon voltál, meg abban a közegben otthon voltál, ez sokkal kevésbé nehéz. Sőt, hát ez könnyű, ahhoz képest, amikor külföldre mész, ezzel együtt hát sok dolgot kell újra tanulnod. Szerencsére egy csomó dolgot nem tett, például most biciklivel jöttem. Figyelj, a második kerületnek azt az útvonalat, amit bejárok, ott a bicikli után, a kátyúk jelentős részét ismerem, a gesztenyefa gyökereknek is köszönök, tehát hogy ott nem változott olyan nagyon sok minden.
3: És biciklizni nem lehet elfelejteni.
2: És biciklizni sem lehet elfelejteni, hát gyakorlatilag egyedül jön a biciklim ezen az útvonalon már ide.
0: És milyen érzés a stúdióban ülni és belenézni a másik szemébe beszélgetés közben?
2: Hát köszönjük, hogy a hallgatókkal is megosztod ezeket a kulisszatiszkokat, Péter, sokkal jobb így.
0: Ezt azért fájlaltad sokat, hogy nem
2: nehezebb lehet úgy rádióműsort csinálni, hogy az ember az csak az éteren keresztül jelentkezik be, főleg úgy, hogy ezt a heroikus küzdelmet, amit a Tilos Rádió stúdiója a webkamerával az elmúlt 15 évben folytatott, ennek én az áldozati oldalán szereplek, tehát nincsen webkamera, sokkal jobb lenne, ha látnálak titeket. Igen. Hát az a helyzet, hogy amikor Budapesten vagyok, akkor örömmel jövök a stúdióba, ez nem biztos, hogy nagyon sokszor elő fog fordulni a következő időszakban. De most már ugye itt lesz nekünk Linda,
0: helyettesít,
2: aki be fog járni. Hát reméljük, hogy sokat szereplünk majd együtt a műsorban. Lesz, mondjuk azt el, hogy 8-kor Vejni, Tilos Rádió rendkívül lelkes hallgatói kollektívájának tagja, illetve hallgatói kollektívájának rendkívül lelkes és oszlopos tagja a svéd választások eredményével kapcsolatban be fog hozzánk jelentkezni, úgyhogy akit az érdekel, inside info arról, hogy most akkor mi van, kormányra kerülnek-e a svéd nácik, vagy egyáltalán nácik-e ezek a svéd nácik még, vagy már nem.
0: Meg hogy robbankatnak-e a migránsok a Malmőben.
2: Az maradjon itt mindenképpen. Lehet, hogy Vejni már nem bírt magával.
0: Jó reggelt kívánunk!
2: Halló!
1: Halló! Maga jó reggelt! Hallottak rendesen?
2: Igen, mi rendesen igen. Hallunk, szia!
1: Jó, szuper! Nagyon személyesen vetted a figurát, és ezért szeretném megkérdezni tőled, de mondhatsz nemet is, még nyugodtan le is zárhatjuk ezt a témát, hogy tényleg túl személyes már az egész topik, hogy ti tényleg azért költöztetek vissza Budapestre, mert április 12-én földcsuszamlásszerű győzelmet aratott az ellenzéki erő, vagy pedig ennek más oka volt?
2: Köszönöm a kérdést. Nem csinálok ebből titkot egyáltalán. A politikai változás az egy, azt mondanám, hogy egy elhárult akadály volt ebben a folyamatban. Az alapvető ok az a gyerekeknek az élete volt. Van egy fiam, aki egy olyan sportágot űz, ami szerintem az egyetlen ilyen sportág a világon, amit Magyarországon sokkal magasabb színvonalon lehet művelni, mint Németországban. tényleg, tehát nem, nincs ilyen sportág, én gondolkodtam ezen hónapokon keresztül, hogy bármi más csinálna, akkor ez nem merülne fel, de a helyzet az, hogy ő vízilabdázik, és ott Németországban ezzel kapcsolatban elért mindent, amit lehetett, de hát, hogyha valaki egy héten 12-szer edz éveken át, akkor ilyen nagy célok lebegnek a szem előtt, tehát ő világbajnok, meg olimpiai érme szeretne lenni. Ezt Magyarországon nem biztos, hogy meg tudja valósítani, de az biztos, hogy Németországban nem. Tehát, hogy...
1: Értem, oké, jó, teljesen valid.
2: Úgyhogy jó volt az első, és a másik pedig az, hogy a kisebbik gyerekünknek mi egész egyszerűen nem találtunk olyan iskolát, amiből le az sült volna ki, hogy utált iskolába járni, és azt gondoltuk, hogy ezt itt nagyobb eséllyel tudjuk megtenni. Közben van egy ilyen, mindjárt bajom, minden külföldre költözőnek ez a, nem biztos, hogy mindenkinek, de hogy sok embernél azt látom, hogy azért a hátrahagyott szülőknek az életkora az egy ilyen szempont. És hát egyszer csak április 12-én azt vettük észre, hogy Orbán már nem miniszterelnök. Szóval ez a három dolog így együtt összeállt, és ez, de nem a politikai ok külön. Tehát valószínűleg maradtunk volna Berlinben, hogyha ezek az egyéb szempontok nincsenek.
1: Jó, tudod, én csak azért kérdezem, én vagyok a kölni csávó, és szóval nagyon sok olyan dolog van, ami miatt lehet, hogy nekünk le kéne terülni egy sör mellé, sem a rádióban megbeszélni.
2: Akkor ne terheljük ezzel a hallgatókat, de írjál rám, tehát ezzel...
1: Jó, nem fogjuk terhelni, csak egy érdekes paramétert akartam behozni, hogy én is pont ezen gondolkodom, hogy mi miatt maradunk, mi még mindig kint, és mi miatt akarunk még maradni. És valóban, amit már említett, a személyes okok, azok a család, az idősebb szülők, a gyerekek sorsa, az a mi esetünkben pont egy másik egyenlet eredményt hozott ki. Tök érdekes, úgyhogy köszönöm szépen, és tényleg nem is akarom terhelni a további személyes élményekkel a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm az őszintességedet.
2: Köszönöm a kérdést, hallgass minket továbbra is. Szia.
0: Na, berakok egy zenét, aztán jöjjünk vissza utána. Okay, talán kevésbé személyes hírekkel.
2: Ez itt a hajnali hasadás Petyával, Lindával és Balival. 8-tól jövünk a svéd választási eredményekkel. Hallgassatok minket továbbra is. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok, a stúdióban ülünk itt mind a hárman a műsorban, ami egy ritka alkalom. Dénes Bali és Zsolt Melinda van velünk, aki meg most csatlakozott be a műsorba. Melinda csatlakozik a kis csapatunk, csipet csapatunkhoz, és így remélhetőleg nem kell egyedül árválkodnom majd, amikor már sötét lesz, téli reggeleken kell bejárni a stúdióba.
1: És akkor kérdezek is tőled, mert hogy itt...
2: Spontán.
1: Itt akkor folytassuk élőben, amit az előbb elkezdtünk a zene közben, hogy mi is a helyzet az addiktológiai ellátással? Ugye most...
2: Botrány borzolja a baptista berkeket?
0: Valahogy úgy, igen. A Népszavában jelent meg egy fontos írás múlt héten, ami Frank Zsófia újságíró írta. Bevallom, hogy nekem is volt egy kis szerepem benne, hogy ez a cikk megszületett, mert így kis nudginggal elindítottam abba az irányba, meg összekötöttem pár olyan emberrel, akik dolgoztak is ebben a hát maffiában, mert gyakorlatilag egy ilyen maffia rendszer alakult itt ki a nevben.
2: Erős szavak.
0: Erős, de hogyha elolvassa az ember a cikket, akkor rájön, hogy ez tényleg így volt. Meg maguk az emberek is, akikkel beszéltem, így fogalmaztak, hogy gyakorlatilag egy ilyen országos franchise, vagy egy hálózat alakult ki. Ugye a baptisták, azt mindenki tudja, hogy elég sok pénzt kaptak a NER-ben, vagy szerintem aki között követte a közéletet, az látta, hogy azért ilyen pályázatokon kívüli, mindenféle rendkívüli, meg mindenféle forrásokhoz jutott a baptista egyház, és ezen a baptista egyház az ugye van, az azért sok, tehát hogy ezt nem lehet az egész egyházat, mint olyat maffiázásra vádolni, ennek vannak ilyen különféle branchei, és akkor ez a baptista tevékeny szeretett misszió, ez volt, ami nagyon közel volt a NER-hez. És ő, ez a BTS, ez gyakorlatilag évente, a feltárt adatok szerint évente több százmillió forintot lenyúlt kamuszolgáltatásokat hoztak létre, tehát gyakorlatilag az történt, hogy szenvedélybetegellátás címen nyitottak különféle ilyen központokat, szolgáltatásokat az ország különböző pontjain, ahol igazából nem ment valódi szenvedélybetegellátás, tehát nem dolgoztak ott. Ha dolgoztak is ott valódi addiktológiai szakemberek, hamarosan ott hagyták, mert azt látták, hogy az egész a pénzlenyúlásról szól. Tehát, wow. Hogy ilyen gyakorlatilag a helyi nyugdíjasokat, vagy helyi ilyen Fidesz közeli embereket becsatornázták a programba, mint dohányfüggőség, vagy valami játékfüggőség, vagy hasonlókkal. És akkor gyakorlatilag ilyen csomagokat, ilyen ajándékcsomagokat osztottak, hogy jöjjenek az emberek, és akkor így ki legyen pipálva, hogy vannak kliensek, de valódi szolgáltatások azok nem mentek. Tehát ez egy pénzlenyúló
2: dolog. Ezt egy nyomozás tárja fel jelenleg?
0: Az érdekes, hogy 2025-ben még maga a NER-ben született egy ilyen jelentés, tehát valószínűleg már a kormánynak is sok volt, ami ott ment. És született egy ilyen jelentés, amiben ezek le vannak írva. És azóta egyébként hát egy csomó dolog változott, tehát hogy most már bezártak néhány kiskaput, de ez tényleg egy ilyen állatorvosi lova volt annak, hogy miközben megszűntek a transzparens elszámoltatható pályázatok a addiktológiai ellátásban, eközben hát ilyen módon viszont kamuszolgáltatásukkal ment ki a rengeteg pénz.
2: Milyen összegekről van szó?
0: Hát ezt így nehéz megállapítani, de hogy valószínűleg a hosszú évek alatt milliárdos összegekről van szó, ami erre elment. Igen?
1: És ez csak egy szervezetnél
0: ez volt, a BTS
1: vagy ez egy ilyen rendszer szintű probléma? Feltehetően.
0: Hát feltehetőleg nem, tehát hogy majd biztos a vagyon visszaszerzési hivatal, remélem, hogy fog itt is vizsgálódni, és akkor itt is kifognak majd még hasonló csontvázak esni a szekrényből, de hogy vidéki szakemberektől halva, igen, hogy nagyon sokan visszaéltek. Azzal is, hogy az egyházi szervezeteket külön, tehát másféle ugye, pénzügyi finanszírozása volt, és akkor ezzel visszaéltek. Akkor ugye olyanok voltak, hogy a klienseket, amikor így a finanszírozási szabályok megváltoztak, akkor hirtelen a korábbi dohányfüggőket átdiagnosztizálták játékfüggővé. Aztán a adománycsomagokat osztogattak valódi szolgáltatások helyett szakmai munkának gyakorlatilag nem volt minősége, mert hogy olyan emberek dolgoztak, akik nem volt meg a megfelelő képzettsége, és hogy gyakorlatilag egy ilyen kis gömböc hálózat alakult ki, ami egyébként el is szívta az életteret, meg a lehetőségeket.
2: Ezek az összegek ahhoz képest, amit a ténylegesen addiktológiai szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kaptak, ezek hogy arányban?
0: Hát gyakorlatilag az egér az elefánthoz, tehát hogy tényleg ugye a 2021 után már nem is írtak ki pályázatot például, ilyen, amik régen voltak a úgynevezett kabos pályázatok, amiket régen mint pályáztak a szervezetek minden évben, ilyen különféle prevenciós, a többi azok teljesen megszűntek, tehát ilyen pályázat az nem volt. Ilyen közvetlen, direkt támogatást kaptak bizonyos szervezetek, teljesen átláthatatlanul. A Málta, a Baptista, tehát minden egyház közeli szervezetek, azok gyakorlatilag lemonopolizálták, főleg vidéken az ellátórendszer. Miközben a valódi civil, tehát szekuláris civil szervezetek, azok meg éheztek.
1: És mi lehetett a mesterterv, mert hogy az egyszerre, tehát hogy több felől...
2: Szerintem Carpe Diem.
1: Több felől néz ki nagyon rosszul.
0: Ugyanaz ment, mint mindenhol máshol. Tehát ez a leuralás...
1: Vagy pedig teljesen más idézőjelben szakmai szempontok képviselete, tehát hogy nem gondolták azt valóban fontosnak, hogy érdemben hozzányúljanak ehhez a kérdéshez, és hogy ez egy érdemi kérdés egyáltalán, és hogy valahogy az államtól függővé tenni az embereket, és hagyni őket veszni, mert igazából nem érték ebben a rendszerben. Vagy
0: hát igen,
1: rendszerben.
0: Ez biztos benne volt, amit mondasz. Az is benne van nyilván, hogy ez egy kifizető helyek legyenek, pénz. Tehát, hogy a rendszernek lojális különféle értelmiség, és a többi, vagy akár helyi szinten, helyi közösségeket pénzzel függésben tudjanak tartani. És hát az is benne volt, hogy közben ez az egész pályás leuralás. Tehát, hogy ezt is ők kontrollálják teljesen, hogy mi megy. Tehát, hogy komoly ilyen szakpolitikai megfontolások, azok már, nem tudom, nagyon-nagyon régen nem voltak egyáltalán. Tehát, hogy mondjuk a rendészeti részét hangsúlyozta ez a kormány, de az is inkább ilyen kirakat volt, amit a Horváth Laci csinált, tehát amikor ő kapott több mint 3 milliárd forintot erre a drogellenes háborúra, ilyen rendkívüli támogatásként, miközben egyébként a addiktológiaellátáshoz semmi nem nulla forint ment szinte, és hogy gyakorlatilag, de az is, mint most látjuk azért, hogy hát az is inkább kirakat volt, mert hogy a helyi rendőrségek azok meg létszám hiányosak. Tehát létrehozták ezt a Delta Force-t, és akkor ennek voltak ilyen látványos akciói, de hogy helyi szinten meg a közösségek, mint ahogy például az általunk jól ismert Újlipótvárosban azt tapasztalták a lakók, hogy a rendőrségi jelenlét az meglehetősen hiányos, és a rendőrség meg azt mondja, hogy bocs, nincs elég rendőr. Most így legutóbb a rendőrök, azt hattam, hogy csak Budapesten is több ezer rendőr hiányzik az állományból, mert hogy ott hagyták a fizetések, a megbecsültség, a nem tudom mi. Szóval, hogy a rendőrség is egyébként, ami ugye a kulcsát alkotta a NER drog politikájának, hogy ezt egy rendészeti, szigorú drogháború, nem tudom, de azt is közából leépítették. Tehát azt se lehet mondani, hogy akkor azt annyira nagyon komolyan vették volna, hogy a rendőrség állománya az fejlesztve legyen, vagy mit tudom én. Tehát, hogy...
1: És akkor beraktak ellátásba, vagy az ilyen kvázi ellátásba olyan embereket, akik valójában nem is feltétlenül voltak
0: rászorulók,
1: és a rászorulók meg kimaradtak teljesen.
0: Igen, kisnyugdíjas, azt mondta, azt vallotta, hogy dohányfüggő, vagy szerencsejátékfüggő, és akkor kapott ajándékcsomagot cserébe. Gyakorlatilag ez volt. Tehát, hogy bement egy évbe egyszer-kétszer, kapott ajándékcsomagot, cserébe ő diagnosztizálta egy haver pszichiáter, hogy ő neki függősége van. Valódi szolgáltatás nem ment, felvették a normatívát, a pénzt az államtól, és akkor így azt a pénzt azt lenyúlták gyakorlatilag.
1: És hogy lehet az, hogy 25-ben csináltak egy ilyen kutatást, hogy ezt kiderül?
0: Az is jó kérdés, igen, hogy ott valószínűleg valakinek valaki rálépett a lábujjára, vagy nem tudom, tehát hogy biztos ez is majd lehet, hogy soha nem fog kiderülni, hogy ez pontosan belül hogy zajlott.
2: Ne legyünk ilyen pessimisták, reméljük, hogy kiderül.
0: Hát igen, majd Unger Anna.
2: Ha már droggal kapcsolatban beszélgettünk, azt akarom kérdezni, Petya, hogy többször említetted itt a műsorban, frusztrációnak még nem nevezném, mert még nem telt el olyan sok idő a kormányváltás óta, de hogy Mikor kerül sor erre a területre? Mikor lesz az, hogy a hozzád hasonló szakembereket megkérdezik arról, hogy pontosan mit is lehetne, hogy is lehetne? Ez zajlik ez a munka a háttérben? Lehet erről beszélni?
0: Köszönöm a kérdésed, Balázs, ez már
2: nagyon
0: zajlik.
2: Nagyon szívesen mindig számíthatsz rám, különösen, amikor most csinálunk együtt, Péter.
0: Ez a dolog már zajlik, tehát már meg vagyok kérdezve, be vagyok vonva gyakorlatilag, tehát nem mondhatnám, hogy most félre vagyok állítva, mint civilek. Legalábbis néhány civil, az biztos, tehát a Bódis Kriszta az egy ágazatokért felelős kormánybiztossá lett kinevezve, neki a feladat, hogy az ilyen ügyekben, az ilyen nehéz ügyekben, mint a drogpolitika, ami nem egy terület, nem egy minisztérium, hanem sok minisztériumhoz egyszerre tartozik.
2: Interdisziplináris megközelítést igénylő komplex szociális problémák.
0: Igen. Meg az ilyen nehéz ügyek, igen, például ő pörög most a kórházba hagyott csecsemők, ugye, tehát van egy pár ilyen krízis ügy, amiket így ő megkapott, hogy akkor ott a több minisztériumnak a összefogását igénylő ügyek, és akkor ő elkezdett egy ilyen egyeztetést, engem fölkért, mint ilyen külső szakértőt, és hát most ugye, ami a fővárosban zajlik, ez a úgynevezett közbiztonsági válság, ami szerintem az elsősorban egy szociális válság. Ennek a megoldása sán most úgymond dolgozunk, vagy dolgozik a kormány, és mint én szakértő, így próbálom kicsit ilyen irányba terelni ezt a folyamatot kívülről, de hát ugye nem én hozom a döntéseket, azért az fontos, mielőtt még lábra kapnak ilyen pletykák, hogy én dróton rángatom, nem tudom, az nem így van, tehát hogy én készítek javaslatokat, vagy elmondok dolgot, aztán vagy a döntéshozó az vagy hallgat rám, vagy nem. És akkor ebben most így most már hál' Istennek, mint hogyha kezdene kialakulni egy ilyen minisztérium közé együttműködés, egészségügyi minisztérium, a szociális minisztérium, a belügyminisztérium és a Bódis Kriszta között. Tehát, hogy ezek most már, mi most már egy asztalnál leülünk, és a civilek. Ez már szerintem egy óriási fejlemény az elmúlt 16 évhez képest, amikor nulla bejárásom volt mondjuk minisztériumban.
1: És az addiktológia is ide tartozik hozzátok?
0: Aha, igen. Igen. Jó reggelt.
3: Sziasztok, én a Beini vagyok, ez esetben csak mint betelefonálva az elhangzottak.
2: Bizserget a tenyered.
3: Azért bizsereg a tenyerem. Ez neked megvan, hogy bizsereg a tenyerem?
2: Na mondjad.
3: Hát ha egy szaletlit látok, akkor bizsereg a tenyerem. Tudjátok mi ez? Nem. Kedves fiú apák.
2: Szerintem ez nem az égigérő fű? Nem.
3: Nem, ez a Hét Bőr nevű Janikovszki Éva mese, amit mi majdnem fejből tudunk, egyébként most pont rosszul mondtam, mert a szaletli az egy másik poén, de majd javaslom mindenkinek, minden gyereke van, és magának is vittem, csak akar olvasni.
2: Bizony.
3: De azért is ennek a tenyerem, mert egyrészt ez a téma triggerel, amiről beszél most, nem a baptista, nem általában, hogy mi lesz a drogkérdéssel, de elhangzott az, amitől bizsereg a tenyerem, hogy a kórházban hagyott vettem őt. És tegnap volt ugye szokás szerint egy napi rend előtti, és elhangzott a kórházban hagyott, illetve a kórházban felejtett csecsemőt. Ez egy fideszes kitaláció narratíva, amit nem értem, hogy a Magyar Péter és a Tisza miért nyom tovább, hiszen nincsenek gyerekek kórházban hagyott csecsemőt. Ezeket a gyerekeket a magyar állam hivatali erőszakkal
2: elveszi.
3: Bürokratik volt, elveszi ezektől a gyerekek családoktól, nem engedi, hogy hazavigyék, vagy azért, mert nem kórházban született, vagy azért, mert szegény ez a család, és nem kap megfelelő szociális támogatást. És ezt tudják ott bent nagyon jól, és ezért nem értem, hogy miért mondja az új főnök is azt, hogy kórházban hagyott. Nem tudom, hogy olvastátok-e nem olyan rég azt a cikket, ami erről szólt, hogy egy ilyen szegény család komoly segítséget kapott budapesti civil szervezettől, stb., akinek elvették a gyerekét, és nem engedték, hogy hazavigye. És másfél évbe tellett, még a budapesti jogvédők segítségével el tudták vinni a kórházból a gyereket. Másfél évbe így segítséget kaptak benne, komolyat. Ezt elképzelitek, hogy ez egy átlagos, nem tudom hány iskolát végzett, nem tudom mennyiből élni családnak. Ez lehetetlen a 20. olyannál, amikor be kell a valamilyen hivatalba menni, és azt mondja, hogy tényleg akkor már ez az utolsó, és jövő héten hazaviszed, akkor még egy papírt kérnek, és még egy vizsgálatot indítanak, erről mindenki lepattan. Ezeket a gyerekeket erőszakkal. Vagy szeretném, hogyha Bali, van ilyen, hogy hivatali erőszak, ez egy jogi fogalom, ami létezik?
2: Hát szerintem nem. Tehát, hogy ilyen hogy hivatali erőszak ilyen nincsen, ez nem egy jogi fogalom, de jó, hogy pontosítottad a megfogalmazást, mert valóban nem arról van szó, hogy valaki elfelejti, hogy született kórházban egy gyereke, hanem arról van szó, hogy ilyenkor nem engedik vissza a családba. Tehát a családból való kiemelést azt a születéskor megkezdik, és nem engedik gyereket kivinni. Ez borzalmas tragédia, tehát mindannyian tudjuk, hogy egy gyerek életében az első pár hét, az első pár hónap, meg hát tulajdonképpen minden, ami 2 éves kora alatt történik, az mennyire rendkívül fontos, hogy a magyar állam ezt megengedte magának, hogy több száz ilyen gyerek a kórházban feküdjön, ahelyett, hogy a családban lehetne. Ez nem is tudom, hogy ez a bűn fogalmát biztos, hogy kimeríti az én szemembe.
3: Én még akartál valamit te is mondani, Tati, bocs.
0: Ja, nem. Lezárhatjuk szerintem.
3: Én a másik témát, de meg szóval a fő témára azt szeretném mondani, hogy tudod, hogy én követem azt az oldalt, ahol te közölsz ezzel kapcsolatos információkat, húha, beszéljünk ilyen kódokba, tehát a Drug Reporter. És akkor már pár hónappal ezelőtt is volt egy ilyen kérdés hozzád, hogy lesz a változás a zéró toleranciával kapcsolatban, és akkor is írtál egy rendkívül pozitív hírt, és aznap is épp elhangzott valamilyen hivatalos parlamentben, vagy itt adtam ott, hogy folytatják a zéró toleranciát. És szerintem, nem tudom, hogy a múlt héten kommentáltam-e az akkori írásodhoz, de hát a múlt hét kedden mondta a belügyminiszter a parlamentben kérdésre, hogy továbbra is a zéró tolerancia van Magyarországon érvényben, és ezen nem kívánnak változtatni.
2: Persze, ez igaz. Ebben neked igazad van, hogy van ennek a dolognak egy mindig is volt, nem csak Magyarországon, nagyon sok szerencsétlen országban van ennek egy ilyen politikai retorikai szintje, de közben meg, hogyha megnézed, hogy az a fajta nyomulás, amit szórakozóhelyek környékén, szórakozóhelyekkel kapcsolatban, vagy akár csak a budapesti utcákon folytattak a választások előtti hetekben, hónapokban, ez nincs. Tehát, hogy azért szinte érdemes kontextusban nézni azt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban hány ilyen hírt lehetett olvasni, és szerintem ezt nem lehet nem észrevenni, hogy ezzel kapcsolatban azért van pozitív változás, nem? Vannak szórakozó helybezárások?
0: Nincsenek. Nyilván a belügyminisztériumnak voltak ilyen, hogy mondjam, harciasabb nyilatkozatai, de ez még nem jelenti azt, hogy ez az egész kormánynak az álláspontja lenne. Én azért azt gondolom, hogy még várjuk ki. Kormányülésen még erről a témáról nem volt szó, tehát arról még nem volt szó, hogy mondjuk ne lenne büntetőjogi törvénynek módosítása. Alapvetően azért, amiket én a Szociális Minisztérium, Egészségminisztériumból hallok, meg amit nyilatkozatok innen hangzottak, azért az derül ki abból, hogy teljesen más a szemlélet. Úgyhogy attól függetlenül, hogy miket mond a parlamentben a belügyminiszter, szerintem ezt még ne ássuk el.
2: Venni, akarsz elkezdeni? Akarsz elkezdeni most, vagy hívjunk 10 vagy betelefonálsz 10
3: percból? Nem hívlak, hanem akkor úgy csinálnám műszakilag, ahogy mondtam, majd akkor visszajövök a másik vonalon, hogyha az oké.
2: Jó, de mondjuk ez itt tökéletes, de megpróbáljuk azt is. Akkor
3: csak akkor az időzít, tehát hogy folytassátok ezt, meg zárjál, meg mondjon el még egy csomó okosságot a Petr, és akkor találkozunk egy 10 perc múlva.
2: Rendben.
0: Hát igazából szerintem elmondtuk a lényeget ebben a témában.
1: Elmondtad az okosságokat?
0: Nem. Szóval, hogy nyilván nem tökéletes, meg az sem biztos, hogy teljesen jó lesz az egész vége, mármint egy drogpolitikában, de azért az látszik, hogy ég és föld az előző.
2: Szerinted egyébként egy átfogó egy átfogó országos új nemzeti, népnemzeti magyar drogstratégiának az összerakása?
0: Az lesz.
2: Az követően,
0: azt már tudjuk például.
2: Az milyen időtávban képzelhető el reálisan?
0: Hát igen, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy legalább egy fél év, egy év időtáv, amíg azt kitudják. Tehát, hogyha jól akarják megcsinálni, akkor ez egy jó drogstratégia, ez nem olyan, hogy akkor fölkérnek valakit, engem, vagy bárkit, hogy üljél azt, te írjál egy drogstratégiát, hanem ott a folyamat is fontos, hogy jutunk el oda. Tehát, hogy akkor meg kell szervezni egy ilyen bevonási folyamatot, aminek a részeként lesznek akár vidéken is fórumok, ahol elmondhatják az emberek, hogy mit gondolnak ebben a témában, szakemberek, és akár az érintettek is elmondhatják, hogy mit gondolnak, és az alapján, meg egy helyzet felmérés alapján lehet egy jó drogstratégiát csinálni.
2: Egy jó drogstratégia az saját lábakon állva megállja a helyét attól függetlenül, hogy mi történik az országban a mentálhigién és helyzet kezelésével, meg a legális drogokkal.
1: Hova tartozik? Tehát mondom, ez egy ágazati stratégia, és hogy mi a... honnan ágazik le?
0: Hát ez egy szemléleti kérdés, tehát hogy most ugye a kormány úgy döntött, hogy az egészségügyi minisztériumhoz került a drogügy, drogkoordináció,
2: ez ott alakul pozitív, egy... nem?
0: Hát én írtam erről egy cikket, szerintem van előnye, hátránya. Tehát, hogy
2: én jobban... Belügyhöz képest pozitív.
0: Ahhoz képest egyértelműen, tehát igen, ez az előnye, hogy most már nem rendészeti kérdés, az egészségügyi az jóval jobb. A másik viszont hátránya, én jobban szerettem volna, a szociális minisztériumhoz kerül. A legtöbb ilyen droggal kapcsolatos szolgáltatás az ugyanis szociális szolgáltatás. Van egészségügyi is, de azért én azt gondolom, hogy a kriminalizálással szemben a medikalizálás se jó. Tehát, hogy azzal is vigyázni kell. Viszont most azért, amilyen ilyen népegészségügyi szemlélet ott a egészségügyi minisztériumban van, az pont, hogy nem egy ilyen nagyon fehérköpenyes medikalizáló szemlélet, hanem inkább ilyen társadalmi egészség, tudatosság, meg ilyenek vannak, amiben jól beleillik azért a drog is, vagy ez az egész. És hát nyilván a mentális egészséggel erősen összefüggő terület, de nem csak azzal. Tehát azért tényleg, ez tényleg egy több minisztériumot átfedő, vagy több területet átfedő dolog ez a drog, mert hogy azért mégiscsak van rendészeti oldala is, mégiscsak van oktatási oldala is, ugye a prevencióval kapcsolatban. Tehát az oktatási minisztérium is egy fontos szereplő lesz, és hát az egészségügyi, meg a szociális ellátórendszer. És akkor hát itt reméljük, hogy egy teljesen új szemléletű drogstratégia alakul ki, nem olyan, mint az előző, ami ugye drogmentes Magyarországot álmodott 2020-ra, ami hát...
1: De sikerült.
2: Kiváló cikk jelent meg a Telexben az elmúlt pár napban, talán tegnap vagy tegnap előtt. Nem meglepő, hogy ebben a cikkben is támaszkodnak a véleményedre.
0: A
2: palackozó üveggyűjtő, visszaváltó üvegvisszaváltó rendszer, és hát a nagyon nagy tömegben elszegényedett régiókból Budapestre érkezők kapcsolatáról, ami ugye azért került, azért van napirenden, meg azért van hát szem előtt, mert ezek az emberek igen szem előtt vannak az elmúlt hónapokban, években Budapesten. Szerinted ezen az időjárás fog változtatni?
0: Nyilván fog. Tehát ez mindig így volt, vagy az elmúlt években is úgy volt, hogy a őszi hideggel visszahúzódott ez a dolog. Nem tűnik el teljesen, de mondjuk azok az emberek, akik itt az utcán alszanak, hát egy idő után nem fognak tudni az utcán aludni, és nem az, ők egyébként nem hajléktalanok, tehát ezt

0: kaukázusi rasszhoz tartozó, szóval, hogy ilyen normális ruhákban két hölgy palackokat gyűjtött, és futott így át az agyamon, hogy ez hogy van ez. Aztán, ahogy az elmúlt héten azt látom a közvetlen környezetemben, hogy van ez a palack visszaváltás. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez az nem kérdés, hogy jó, hogy bevezették ezt a rendszert Magyarországon, de hogy ilyen elmaradtak az ezzel kapcsolatos érzékenyítő kampányok, és azt látom, hogy hát nagyon sokan a mai napig szemétnek tekintik a palackokat, kidobják, de hát 50 forint az elég komoly pénz, tehát hogy ebben a cikkben egyébként...
1: Te 20 ezer forintot meg lehet keresni naponta.
0: Azt hangzik el, hogyha valaki ezzel foglalkozik, akkor ezzel ilyen 15-20 ezer forintot tud összekeresni Budapest belvárosában. Hát ez vagy akár nem is kell.
2: Főleg nyáron, amikor óriás mennyiségű turista van, és egyébként... Tök udvariasan mennek, és szedik össze, tehát látod, ahogy mész az utcán, hogy szépen ott a termés neki.
1: Nyilván ebben benne van az is, hogy amit a Balázs szokott említeni, hogy németek azért fegyelmezettebbek, hogy ők nem dobják ki a palackot, hanem inkább elviszik a palackgyűjtőközpontba. Magyarországon ez a fajta tudatosság azért ez nem annyira van, tehát a lakosság is nagy számba dobálja ki a palackokat.
0: Hát figyelj, Németországban ez két dolog. Egyrészt, vagy nem tudom, Németországban, tehát Berlinben a hétvégi szemétudvar látogatás az egy ilyen kicsit ilyen vallásos rítusként, tehát hogy egyfajta templom, meg áldozás, meg biztos, hogy az egész keretrendszert lehetne erre alkalmazni. Az a fajta átszellemült kifejezés, amivel egy német nyugdíjas, vagy nem nyugdíjas, vagy leendő nyugdíjas összekészíti a pincéjéből a gondosan előporciózott szemetet, és aztán utána sorbanállás után, mert ugye sorbanállni muszáj, ezt elhelyezi a szemét udvaron, az egy ilyen egészen hát átszellemült állapot. Ez az egyik, a szemethez való hozzáállás, a másik pedig az, hogy 25 cent az 25 cent. Tehát, hogy, de szerintem egyébként az 50 forint palackonkénti díj az konkrétan Magyarországon többet ér, mint Németországban a 25 cent. Tehát ez az nem kevés pénz, hogyha belegondolsz. Persze, hogy a 10 palacknál a 2,5 euró, közel 1000 forint, az a duplája annak, amit itt 10 palacból lehet, de hát a közben meg azért, hogyha ezek a számok repkednek, hogy itt 15-20 ezer forintot lehet napi palackozással össze, akkor nem olyan meglepő az, hogy erre emiatt emberek nagyvárosi környezetbe költöznek. Nem tudom, hogy ennek mi a megoldása, meg hogy egyáltalán baj-e az, hogy emberek palackozik, szerintem nem.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy még akár ez benne is volt a kalkulációban, hogy ez valami fajta ilyen szociális támogatásként értelmezhető, hogy ez nem... Aztán nem véletlen.
0: Igen, csak az a baj, hogy ezt ennek azért sok olyan feltételnek kell teljesülnie, hogy ez úgy történjen, hogy ez mindenkinek oké. Tehát, hogy ha az embereket csak arról meg lehetne győzni, hogy figyelj, hogy nem váltod vissza, oké, de ne dobd ki a szemétbe, mert akkor innentől kezdve a szemétbe fogják keresni. Ha a szemétbe fogják keresni, akkor
1: ki
0: fogják borítani a kukát.
1: Tehát bemennek a lépcsőházban.
0: Egyébként Németországban ez a nagyon sokszor látom azt, amikor valaki megiszik egy alumínium dobozos üdítőt, ami van 25 cent, azt nem kidobja utána, de nem akarja visszaváltani, akkor lerakja a kuka mellé. Tehát, hogyha semmi más nem történik, csak ez.
2: Egyébként van Budapesten, és biztos ti is láttátok, oszlopokra szerelve ilyen tartó, ilyen háló, és
0: de az erre mahus, való. Tehát az egy direkt
2: szerintem
0: erre van.
2: Nem, szerintem az valami civil cucc lehet, de hogy kifejezetten ilyen palack tartó, hogyha nem akarod kidobni, meg visszaváltani, akkor ott lehet gyűjtögetni kulturáltan.
1: Hát most ugye erről megy a nagy vita, hogy a MOHU, ez a palack visszaváltási rendszert hogyan tudná úgy megreformálni, vagy átalakítani, szigorítani, hogy ne jöjjenek föl azok az emberek, akik vannak az utcákon. Itt is többféle verzió felmerült itt, hogy akkor most a készpénzfizetést kell kiiktatni ebből a rendszerből, de hát az se annyira nagy megoldás, mert akkor meg az ilyen utalványokkal megy majd a bizniszelés, fekete piac, vagy hogy általában most azt sürgetik sokan, hogy függesszék fel a MOHU-nak ezt a monopóliumát, és amíg ezt nem szervezik újra, addig teljesen szüntessék meg ezt a dolgot. Egyébként az EU-s kötelezettség a palac

0: visszaváltós rendszer,
1: szóval
0: meg hát
1: teljesen
0: vált.
1: Megszüntetni nem lehet.
0: Igen, és hogy láthatóvá vált egy egészen komoly méretű társadalmi csoport, akiknek ez egy fontos bevételi forrást jelent, és hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor ezt a
1: Hát igen,
0: szabályozást
1: hogy
0: alakítgatják.
1: a soká, én valahogy úgy látom ezt a helyzetet, hogy a hosszú-hosszú évekig a szőnyeg alá söpört nyomor, az most így kiszivárog a szőnyeg alól, és így tömegesen megjelenik a jól szituált középosztálybeli környékeken, és ez nyilván ez így megdöbbenti és sokkolja a polgárokat, de hogy ez a nyomor, ez nem most keletkezett, hanem ez már nagyon régóta keletkezett, úgyhogy itt igazából azért hosszú távon meg szerintem azok ilyen, most így főleg ilyen kozmetikai dolgokról megy a szó, hogy akkor a palack visszaváltást hogy lehet, meg a drogozást, meg nem tudom mi, de hogy ezek mind tünetek. Tehát, hogy valahogy kéne azzal foglalkozni, hogy most ne az legyen, hogy akkor csak visszatömködjük a szőnyeg alá, és akkor ott még súlyosabb lesz, hanem hogy mit csinálunk ezzel a nyomorra.
0: Hát egyébként az jó kérdés, hogy 16 év után hol nyúlsz hozzá?
1: Van egy betelefonálónk. Jó reggelt! Halló!
2: Sziasztok!
0: Szia!
2: Hallgatom a műsort, és a palack visszaváltással kapcsolatban olvastam én is cikkeket, hogy most vannak olyan érvek, hogy akkor ezt az egészet meg kell szüntetni.
3: Ez remélem nem ez lesz.
2: Engem nagyon bosszantana.
3: Engem is nagyon bosszantana.
2: Három budapesti kerület belső része miatt egy egész országot megszivatni, az nem lenne fair dolog, mert ez a palack visszaváltás, ez azért lett kitalálva, ugye mondtad is, hogy ez egy EU-s elvárás, hogy nem környezetben, a szeméttelepen, az erdőkben landoljanak ezek a palackok, és
1: környezetvédelme egyébként lakom, siker.
2: Ahol én lakom, ott is ez nem olyan messze van Budapesttől, ott is előfordul, hogy emberek gyűjtögetik közterületen, de én azt gondolom, hogy az ország 99,5%-án területileg semmi problémát nem okoz.
1: Hát, ezt nem írnám alá, mondjuk én szülővárosomban, Kecskeméten is látom, hogy szinte ugyanaz megy, mint Budapesten, tehát hogy ez nem csak a Budapest problémája, a vidéki városokban is ez jelentkezik.
3: Egyébként a másik az, ami nagyon érdekes szerintem, hogy ahogy beszélgettem erről másokkal, az egy általános vélemény, hogy na jó, de azért is van ez, mert nem működik a palack visszaváltó rendszer. Na most én azt tudom erre mondani, hogy egyszerű felhasználóként az a rendszer, ami itt van, azok a gépek, amik itt vannak, ezek a mondjuk a jelenleg Berlinben használt gépekhez képest tényleg it's a charm, tehát hogy nagyon sokkal felhasználóbarátabb, jobban működő. Hát ugye későbbi technológiát, tehát modernebb technológiát vezettek be.
2: Csak az a kérdés, ha valami nem tökéletes, akkor fejlesszük, vagy kukázzuk ki.
3: Ne kukázzuk ki.
0: Én előre szavaznék.
2: Meg azt se értem, hogy miért probléma, mondtad te is, hogy normál. De normál emberek, nem hajléktalanok gyűjtik, és azzal pénzt keresnek. Hát amikor én gyerek voltam, engem erre buzdítottak, mint jó úttörő, hogy a rongyot, a papírt, meg mit tudom én, kitüntetést kaptam, ha ezt csináltam, ma pedig azt mondjuk, hogy egy lumpen szar alatt, ezt sem nagyon értem.
3: Igen, nem lesz kikukázva ez a rendszer, ebben biztos vagyok, és reméljük, hogy finom hangolnak rajta.
1: Köszönjük.
3: Köszi.
2: Szia.
1: Zenét rakjak?
3: Nem kezdene, szerintem, hogyha venni a Jitsin megjelent, akkor elkezdhetjük a svéd választ. Akkor ezúttal szólítjuk fel szakértő hallgatónkat, és a pop-up svédországi tudósítónkat, hogy a svéd választásokkal kapcsolatban jelentkezzen be a műsorba.
1: Ahol előjáróban elmondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon szoros küzdelem volt, és a eddig kormányzó, hát inkább a jobb oldalon.
0: Jobb oldal volt, igen.
1: Talán nem annyira szélsőséges, mint az AFD, de azért egy elég migráció ellenes párt az. A svéd demokraták azok hát nem szerepeltek annyira jól, mint a szocdemek. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Nem tudom, az élő műsorhoz van esély hozzászólni.
3: Ez az élő műsor. Benne vagy az élő műsorban.
4: Ja, bocsánat. Akkor egy kicsit elcsöztünk, mert én a rádiót hallgattam. Az előző témához szeretnék hozzászólni, a MOUS halad visszavándós.
3: Szabad a pálya.
1: Gondoltuk, hogy az kivált gondolatokat.
4: Igen. Na, szóval tehát az első probléma úgy az, hogy hát a gépek, amik visszaveszik, az nem egy megfelelő, aztán nagyon sokan beleunnak abba, hogy minden ötödik dobozt újra visszadob. Meg a másik ugye, ami indult, hogy itt Budapesten a közterületen, hogy a kukázók szétszórják. Hát erre azért vannak, lennének szerintem a közterület felügyelők, akik én már egyszer felhívtam őket, és elpanaszoltam ezt a dolgot, hogy ne csak, most ez egy lehető kicsit szélsőséges lett, hogy ne csak a parkolásra, meg az ilyen dolgokra figyeljenek, hanem menjenek oda a kukást, akik ezek a kukákat szétszórják. Ezek szerintem a közterületnek lenne a felügyele, vagy a feladata, és oldja meg, akadályozza meg, hogy a kukát szétszórják. Vagy ha szétszórja, akkor utána pakolja vissza. De hát erre a közterület felügyelők nem hajlandók, ugye, mert ők nem akarnak konfrontálódni, meg ebből nekik nincsen pénz. Ez is egy megoldás, mert ugye most az emberek be ezt váltotta ki a dühöt, hogy ugye szétszórják a kukákat a palackok miatt. Teljesen joggal hozzáteszem. Tehát ugye ezért lenne a közterület felügyelő, aki ezt akadályozza meg. De ők arra nem hajlandók, csak arra, hogyha valaki leparkolt és nincs parkolója, ugye egy perc múlva már a csekket rátegye. Erre hajlandóak, semmi másra. Konfrontálódni ők nem akarnak, nem szeretnek. Igen. Vagyis hát igazából, mert ugye ez is a feladatuk lenne a közterületnek a felügyelete.
0: Ugye? Hát igen, de egyébként ők a közterületet sem nagyon tartják tisztán, azért az utóbbi időben elég...
1: Hát azért én azt gondolom, hogy nem fair teljesen rájuk terhelni, tehát én azt is látom, amikor ugyanaz az utca tök szépen ki van takarítva, és már néhány óra után már ugyanolyan szemetes és össze van húgyozva. Tehát, hogy azért nehéz ezt, meg nehéz mindenhol ott lenni a közterületfelügyeletnek is, hogy akkor mindenhol ott álljanak
4: is. Én még sokat még nem láttam egy pisilő, aki, mert ugye itt az állatvédők, itt lehet, hogy most egy kicsit ők is fel már úgy, hogy te ezt hoztad ezt, ha oda pisilnek. Hát ugye általában mennek a nehéz dolgot, azt az acskóba felveszik, de a kutya ugyanúgy oda pisil az udvarra, vagy a közterületre, fátövére, mindenhová. Hát az nem szennyező dolog? Vagy az már nem zavarja a nagy állatvédőket, meg a...
1: Engem zavar.
4: Értem, hogy most ez nem a témához kapcsolódik, csak hogy te fölemlítetted. Én azért kérdeztem meg azt, hogy mindenhol nem lehetnek ott, persze, mindenhol nem lehetnek, de ők általában sehol nincsen a parkoláson kívül.
1: Tiltsák be a kutyákat.
4: Tessék?
1: Bocsánat. Kutyákat is tiltsák be.
3: Péter viccelődik itt, de ne törődj vele.
4: Ilyen alapon akkor be kell tiltani, hát akkor az emberek sem menjenek az utcára, mert ugye ez amúgy egy nagyon jó dolog lenne, hogy visszaviszik a palackokat, nincsenek szétszórva. Igen. Nem télnek meg a kukák, nincsenek az utcákon, kidobálva a fasorokba, lakott területen kívül. Ugye, mert ez így el, kapnak ért 50 forintot, hát miért ez külföldön tud működni, Magyarországon nem tud működni? Itt nálunk mi működik? Meg ugye ez a készpénz, hogy nem adnak vissza készpénzt. Hát ugye én kifizettem a boltba, én készpénzbe, én nem utolmányba, én velem kifizetedik az 50 forintot. Ez se jó volt szerintem. Igenis, adják vissza az 50 forintot, legyen egy olyan gép, mint Ausztriából, hogy bedobsz egy zsák üveget, és nem kell darabonként bedobálni, hanem kiválogatja szépen, és akkor a végén kidob egy csekket. És ebben beleunnak nagyon sokan, hogy nem hajlandó azt végigcsinálni, hogy bedob 10 flakon, 10 flakonból 5-öt visszadob 3-szor. És majd, amikor ő úgy érzi, nagy nehezen, akkor lesz olyan kedve a gépnek, akkor mégiscsak elfogadja.
1: Egyébként az ilyen profi palackozók, azok, én például egy hajléktalan bácsi múltkor ott igazított, hogy az a baj, hogy túlságosan belenyúlsz a kezeddel a gépbe, és akkor dobja vissza a palackot, tehát hogy már nagyon kifinomult technikája van eznek, hogy hogyan kell úgy beledobni a palackot, hogy ne dobja vissza.
4: Akkor most akkor ehhez egy szakmunkásképző intézetet el kell végezni, hogy
0: ezek a pecsetrükkjei.
1: Engem is egy ilyen, mondom, egy ilyen bácsi, így, aki nyilván nem tudom, hogy hajléktalan volt, de elég rosszul öltözött bácsi, és így figyelj, ne úgy dob bele, hanem a technikáját így mutatta nekem, hogy
4: hát,
1: kell.
4: De most én ezt szélsőségesen mondom, hogy technika. Hát mi az, hogy technika? Hát jó, hogy nem, mert ezért mondtam azt, hogy nehogy már iskolát kelljen ahhoz elvégezni, hogy egy flakon be lehessen dobni. Még egyszer mondom, Ausztriába egy zsákot kibontasz, beleöntöd, és akkor ő magának tiszt. Nem kell darabonként, nem kell technikát alkalmazni. Mi az, hogy technikát alkalmazunk? Miért nem csinált olyan gépet, amit ha már így van, hogy egyenként be kell dobálni, hogy az normálisan fogadja el. Ne kelljen megfordítani, ne kelljen játszani vele, és tényleg ebben nagyon sokan beleunnak. Joggal hozzáteszem.
3: Igazad van, reméljük, hogy ezen finomítani fognak. De biztos nem az a megoldás, hogy ezt a rendszert akkor kikukázni.
4: Nem szabad. Hát hogy lenne szabad? Ez egy nagyon jó dolog. Egy nagyon jó dolog, mert az volt a tényleg műanyag flakon, visszaváltható flakon nem látsz eldobálva. Csak ami nem visszaváltható. Mert azért vagy előbb, vagy ha valaki én eldobom, akkor jön valaki egy órán belül, vagy egy 10 percen belül felveszi.
3: Ja.
4: Köszönjük. Hogy jó, és kell is, hogy működjön. Csak akkor a közterület, még egyszer mondom, bocsánat, még ez ismétlem önmagam, hogy ugye a belvárosiak itt Budapest háborodott fel ezen, hozzáteszem joggal, akadályozza meg a közterületes. Menjen oda, legyen olyan vagányfiú, hogy megbünteti azt, vagy akadályozza meg, ne csak a kocsisokat, meg az olyan embereket, akik be tudja hajtani, zaklassa.
3: Ja.
1: Köszönjük.
3: Köszönöm. Jövünk egy rövid zenével, ez még mindig a hajnali hasadás, és azt reméljük, hogy utána Vejnyibe fog telefonálni.
5: Itt vagyok most is, gyerekek, Jaj. Nem halljatok?
3: Hát most, de. Most hallunk. De
5: gyerekek, nem, jó, ne beszéljünk, majd megbeszéljük adás után, de nincs tilos rádióadás, hiába mentek be hárman műszaki vagy technikai hiba nélkül.
3: Ja.
5: Na jó.
3: Nem az de van, hogy most van egy kis dolgod a következő pár percben?
5: Nem, már nincsen, mert már a csúszás miatt a dolgomat elintéztem.
3: Szuper. Szóval a választások voltak azzal Svédországban.
5: Erre még a palackokra reagálhatok egy mondatot. Hogy ezt azt akartam csak mondani, hogy azért extra szemétség ez a palackügy fölmerült, hogy ne legyen készpénz, mert a magyar állam azt, hogy ezt a palack visszaváltást meg kell csinálni, körülbelül 2020-21 óta, amióta megkezdtük a csatlakozást, tudja. Erre mindig derogációt, ezért csúsztatást kértünk. Végül 20 évig elcsúsztattuk, tehát ezt megcsinálhatta volna 2004. május 2-án a megyesi kormány. Volt rá 3-4 éve felkészülni, 20 évet vártunk vele, ennek a környezeti hatásairól ne is beszéljünk, hogy ez 20 év volt. Jól működő palasz visszaváltási rendszert életemben először, olyat, amilyen most van Svédországban, vagy Németországban, vagy bárhol, először gyerekek 1992-ben láttam automatástól, gomnyomásostól, akkor még talán pénzt is adott ki, úgyhogy szórta ki a kezedbe. 92-ben hol? Dániában ez már működött.
3: Ja.
1: Na de térjünk rá akkor a választásokra.
5: 2004-ben is alternatíva már akkor be lehetett volna használt német, skandináv, akármilyen gépeket hozni. Ezt mindig elkummantotta a magyar kormány 20 éven át.
3: Vényi, térjünk rá a svéd választásokra.
5: Jó, de akkor én arra viszont ilyen távolról fordulnék rá, mert a múlt heti adásban...
3: Mennyire távolról? Volt egyszer egy viking, viking törzs? Vagy,
1: tehát, kezdjük hogy... Magdalénánál.
5: Igen. Nem, hanem onnan, hogy ugye te kvázi fölkérdeztél engem a múltkori adásban, amikor tehát a múltkori adás végéhez fűzném, amikor az oktatási integrációra volt szó, mert kérdezted, hogy kíváncsi lennél, hogy Svédországban ez hogy valósult meg. És ott milyen az iskolai integráció/szegregáció helyzet, mert elmesélted, hogy a te gyerekeidnek mi a tapasztalata. Hát figyelj, Svédországban mi Stockholmban, fővárosban élünk, annyiban furcsa a helyzetünk, hogy viszonylagosan a belvárosban, hogy úgy mondjam, ahol az én gyerekeim, hát az egyik nagyon hasonlít rám, ismertek engem személyesen, színeiben úgy értem, bőr és hajszín, ott az én gyerekeim a legsötétebbek abban az osztályban, Södermalmon, ahova én járok, illetve nem, mert most lett egy afrikai származású vagy génekkel rendelkező gyerek is valamelyik osztályban, de amúgy csak szőke, kékszemű, árnya gyerekek járnak.
3: Ez azért van, mert azon a környéken csak ilyen
5: így van.
3: Családok
5: így
3: laknak?
5: Van. Így van, és Svédországban is körzetes iskolarendszer van, tehát mindenki a legközelebbi iskolába kap alapból helyet.
3: Akkor hogyan akadályozzák meg azt, hogy azokon a környékeken, ahol a bevándorlók élnek, kizárólag bevándorlók gyerekeiből?
5: Ezt akartam mondani, hogyha kiutazol 8-10 metró megállót, ott viszont az én ugyanilyen színű, barnahajú, átlagnál, hogy nem tudom, vannak ilyen számok erre a bőrszínre, de én azt a skálát nem ismerem, mert nem vagyok egy Henry Fordista, de ott meg az én gyerekem lenne a legvilágosabb, és ott szőke, fehérbőrű, svéd gyerek egyáltalán nincs.
3: Aha. De hát akkor ez nem ennyire tűnik olyan nagyon szuperül integrált rendszernek.
5: Hát ez így nem sikerült, hogy úgy mondjam. És hát beszéltünk pár hete itt a Sárával, hogy hogyan öltözködnek, járnak, mi a divat. én elmondtam a stockholmi belvárosban, és teljesen máshogy öltöznek, máshol gondolkodnak, és az osztályban a lányok fele, az fejkendővel a fején jár be a külvárosokban.
3: Mert ugye ezt sokféleképpen lehet csinálni, tehát lehet úgy csinálni, amit ha jól értem, ahogy most mondod, hogy ott a körzeti iskolás rendszer, aztán a gyeplő be van dobva, ahol sok bevándorló lakik, ott bevándorló gyerekek járnak az iskolába. Lehet úgy csinálni, hogy kifejezetten figyelsz arra, hogy ne alakuljanak ki egy városon belül ilyen szigetek, ahol homogén bevándorló közösség van. Ha jól tudom, például holland város tervezők, nem város tervezők, tehát holland városokban erre kifejezetten ügyelnek, tehát nagyon nem mindegy, hogy melyik környékre hogyan. Meg lehet úgy csinálni, ahogy a németek, hogy igyekeznek a gentrifikációnak minden módon gátat szabni, és legkülönbözőbb bürokratikus, meg mindenféle szabállyal igyekeznek ezt a folyamatot, melynek során egyes lakókerületek, hát benne a bérleti díjak, meg az ingatlanárak felmennek, és de közben meg nem törődnek azzal, hogy ott ugyanazon a lakókerületen belül hogyan válik az egyik iskola ilyen teljesen német-németté, vagy ahogy te mondtad, mondjuk szőke-németté, és hogyan válik egy másik iskola meg kizárólag bevándorló gyerekeknek az iskolájává, mert hogy Németországban, Berlinben, ott, ahol én éltem, én ezt láttam.
0: De akkor valójában ez nem egy bevándorlás probléma, hanem ez egy integráció, ez egy belső társadalmi integrációs probléma.
3: Ez egy integrációs probléma, tehát amikor te megengeded azt, hogy a két sarki általános iskolában, ahova mondjuk egy adott lakókerületből tartozhatnak a gyerekek, az egyikben 15% a bevándorló hátterű gyerekeknek az aránya, a másikban meg 85, hogyha te ezt a folyamatot nem igyekszel valamilyen módon befolyásolni, és megengeded azt, hogy ez így, akkor ezzel...
1: Csak a német szülők is ebbe bejátszanak, hogy...
3: Szerintem ezt lehetne. Még egyszer mondom, nem egy olyan környékről beszélünk, ahol a bevándorlóknak ilyen magas lenne az aránya. Tehát arról beszélünk, hogy szándékosan, vagy hát nem, semmit nem téve engedik azt, hogy ezek az iskolák így külön váljanak. Nekünk ezzel rettenetesen rossz tapasztalatunk volt. Még nem Németország nagy ország, az oktatás az nem feltétlenül egy szövetségi hatáskör, tehát a különböző tartományok, meg tartományi joggal rendelkező városok ezt saját jogon döntik el, de hogy itt ez abszolút előfordult.
1: Na de térjünk rá szerintem a választ.
0: Igen, de gyakorlatilag a svédeknél is ugyanez van, mint a németeknél, ha jól értem.
3: Igen.
5: Jól érted, Melinda, és azért mondtam, hogy szívesen fűzném tovább ezzel a témával, mert ezzel nagyjából most benne vagytok, ezekkel a témákkal, most benne vagytok a svéd választási kampány hangulatába és kérdéseibe, mert ugye erről szól most itt minden, mert más igazán komoly társadalmi probléma nincsen, hanem az van, hogy elmaradt az integráció.
3: De egyet lépjünk vissza, mert nem biztos, hogy mindenki annyira képbe van, mint mi. Tehát, hogy ugye úgy vezettük fel ezt, vagy úgy került, azért abban a kontextusban beszélünk a svéd választásokról, hogy egy héttel ezelőtt volt Németország egyik tartományában egy választás, ahol az AfD, a szélsőjobboldali párt élete legjobb, története legjobb eredményét érte el. Közben beadtunk egy betelefonálót. Halló?
5: Hallom, persze.
6: Jó reggelt, sziasztok! Érdekelne a véleményetek abból az aspektusból, hogyha ezt nem originál és bevándorló kontrasztban vizsgáljátok, hanem abban a nézőpontból, hogy a szoros kis közösségeknek nem van társadalom megújító szerepe, különösen manapság, amikor a társadalom szétszeletelődése és szétszeletelése az úgy tűnik kritikus mértéket ölt. Szívesen hallgatlak benneteket erről, és köszönöm, hogy ilyen jó témát választottatok. Sziasztok!
3: Köszi! Vejni!
5: Hát Svédországban nincsen, mert ez egy annyira, hogy mondjam, ez már a jakobinizmus előtt egy jakobinus állam volt abban az értelemben, hogy itt történtek komoly társadalmi változások, történtek nagy reformok, de ez mindig fölülről jött, amikor király volt akkor a királytól, és mióta a demokratikus politikai rendszer azóta a kormány eldönti, hogy most ebbe az irányba megyünk. És volt, hogy Svédország komoly társadalmi problémákat megoldott, de soha nem alulról jövő volt, hanem mindig ami az ukáz, és tehát itt nem voltak forradalmak egy darab sem. ha értitek, mire gondolok. Hát ezzel a problémával ezt a szőnyeg alá söpörték. Hát azt mondanám, hogy a berlini fal leomlása óta nem tesznek nagyjából az integrációba pénzt, viszont azt az évi 50-60 ezer különböző országból jövő embert, azt ide beengedik, hiszen szükség van az olcsó munkaerőre, hogy a kapitalizmus jól működjön.
7: Tudod? Ez még mindig így van?
5: Tehát, hogy ez a mai napig így van. Olyannyira, Balázs, hogy én egy olyan helyen laktam itt, mióta a válás után kijebb kellett a városból költöznöm, hogy 4 vagy 5 megállóra van onnan, amit az előbb mondtam, hogy belváros, és szinte csak fehérek lakják, és ott egy ilyen Y-alakban elágazik a 2 metróvonal. És az egyik, az csak itten a villanegyedeket, a gazdag svédővezeteket járja be, még 4 megállója van tovább az egyik ágnak, a másik ágnak meg még 15 megállója van, és kivisz az összes lakótelepre 15 kilométerrel kijebb a belvárostól. És amíg én csak a belvárosban használtam ezt az úgynevezett piros vonalat, akkor jött vagy nem jött. De amikor elköltöztem, akkor pont ennek az Y-nak, ahol már elágazik, a 2 ága közé kerültem. És egy ilyen fél év alatt már úgy mondtam, a gyerekeim néztek, hogy az egyik vagy a másik megállóba megyünk le, pont ugyanannyira volt, hogy van a fekete vonal és a fehér vonal. Az egyiken csak fehérek utaznak, a másikon csak színesbőrűek. Túlzok most, az ilyen vej is túlzás, nem csak, de én évekig, ha tudjátok, olyan melón volt, hogy én vasárnap kora reggel dolgozni jártam minden vasárnap, egy évben 42, és hogyha a fehér vonalra mentem, hogy onnan azzal menjek, induljak el a melóba, akkor azon majdnem üres volt, és néhány ilyen gyerekes család, aki ment a reggeli edzésre, vagy a foci meccsre, így 2-3 aranyos kisgyerekkel, és tele volt üres ülőhelyekkel, és reggel 8 óra 10-kor jön a fekete vonalon a reggeli metró, az fullosan tele van, mert ugye vasárnap reggel ritkán jár, és rövidebb is a kocsi, és azok dolgozni mennek, mert azok az emberek tartják egyébként mozgásban ezt az országot. Tehát nélkülük nem lenne kenyér a boltba, ki se rakná senki az árut a boltba, nem indulna el a busz, nem indulna el a metró, és nem gurulna az ország.
7: Na de hát akkor ez a kontextus.
5: Ez a kontextus.
0: Azért volt a nagy menekült válság után azért volt egy ilyen erős szigorítás Svédországban is, tehát most nem az van azért, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt.
5: Most lett egy szigorítás, mert most az elmúlt 4 évben már úgy volt a jobboldali kormány hatalmon, hogy kívülről támogatta őket a
7: jobbik az itteni. Adjunk neveket ezeknek a pártoknak, tehát a mérsékelt párt, mint mérsékelt párt, ugye ez felel meg mondjuk egy CDU-nak, tehát egy ilyen konzervatív jobboldali. Igen, és akkor és a svéd demokraták, akik ugye egy szélső jobboldali párt, akik az elmúlt 4 évben kívülről támogatták a koalíciót.
5: De úgy támogatták kívülről a koalíciót, hogy nekik nagyobb volt a parlamenti frakciójuk, mint a miniszterelnököt adó kormánypártnak.
7: De még nem nyertek választást, voltak a másodikak, vagy harmadikak, vagy hogy? Nem.
5: Svédországban 1918 óta vannak általános és egyenlő választások, és azóta azt mindig a szociáldemokraták nyerik. Aha. Most is a szociáldemokraták nyerték. Telefonálni.
7: Jó reggelt! Yeah.
8: Bocsánat, csak egy rövid kérés. Lehetne, hogy valaki ott az ollóval való nyiszatolást abba hagyja?
7: Ollóval való nyiszatolás?
8: Valaki vagdos papírt ollóval, és ez behallatszik.
1: Nem, az a Weiniről hallatszik a...
7: Sajnos itt a stúdióban mi összezárt lábbal és lebilincselt kézzel ülünk, és egy textil filc anyagon próbálom, de nem, nincs olló. Szerintem sajnos valami más hallatszik be.
8: Jó, oké.
7: Okay. Jó, köszi, hello. Szóval, hogy kívülről
5: köszi,
7: támogatták
5: a... az ollóval való csiszatolás.
7: Volt ollóval csiszatolás.
5: Én meg egyszer betelefonáltam a izébe, hogy a cippóöngyújtójával játszik a csütörtök reggel.
7: És ez rettentő idegesítő.
5: Kiderült, hogy nem a cippóöngyújtója, hanem a karlánca, ami az asztalhoz kopog.
7: Hagyjuk is ezt venni. Szóval, hogy... És akkor ennek a választásnak most az volt a tétje...
5: Mindig a szociáldemokraták nyerik a választásokat.
7: Ez most is így volt?
5: Amióta világ a világ. Mindig ők kapják a legtöbb szavazatot. De itt nem az a kérdés, hogy ki kapja a legtöbb szavazatot, hanem hogy ki tud kormányt alakítani.
7: Ez az elmúlt 4 évben a mérsékelt párt volt, úgy tudták fenntartani parlamenti többségüket, hogy a svéd demokraták, a szélső jobb támogatta őket, nem szerepeltek kormányban, nem kaptak minisztériumokat, de volt egy szerződés egyébként a két párt között.
9: Jól látod.
7: Na most
9: nem
7: ez
9: kettő, vált... hanem egyébként négy párt között volt a szerződés, a három, aki benne volt a kormányban, és a negyedik, aki kívülről támogatja. Ezt hívták Tidő pártoknak, a Tidő nevű helyen kötötték meg ezt a szerződést az előző kormányalakításkor. És most is volt egy választás hétvégén, és hát most, hogy mondjam, 4-8 párt került be a parlamentbe, és gyakorlatilag...
7: 5%-os a küszöb? Tehát a küszöb négy, az 4%-os.
9: 4%-os a küszöb, és...
7: 8 párt került, bocs, én vágtam a szabadba.
9: A parlamentben, nem, kérdezzetek meg Melinda és Peti is, és 4 párt, gyakorlatilag most azt úgy hívják, hogy a vörös-zöldek és a kék-sárgák, tehát a baloldali tömb, mondjuk baloldali, az a vörös-zöldek, és a másikok a kék-sárgák.
1: Ezeknek ez a liberális?
9: Majd, hát a kék-sárga ez a CDU-CSU.
7: Tehát a mérsékelt párt és a svéd demokraták.
9: A Jobbik, a keresztény demokraták.
1: Van egy liberális is, nem?
9: Ez nincs. És a liberális.
1: Liberális.
7: A liberálisok hova húznak?
0: Ők inkább konzervatívok, nem?
9: Ők az úgynevezett polgári pártok. Tehát van a szocialista, vagy ahogy egy svéd mondaná, vagy egymásra mondanák, jó? Tehát az egyik oldal azt mondaná, hogy a másik a szocialisták, és a másik oldal azt mondaná az egyikre, hogy ők a polgári pártok. És ezek polgári pártok, Tamás Gáspár Miklós értelemben polgári pártok.
7: Na és most mi lesz? A mai hírek alapján, ahogy jöttem a műsorba, elolvastam egy cikket gyorsan erről, tehát úgy tűnik, hogy olyan kevés a szavazatkülönbség jelenleg, amely jelentősen kevesebb, mint azok a szavazatok, amelyeknek a megszámlálása még várat magára, tehát hogy az urnáknál leadott szavazatokat megszámolták, de vannak, akik külföldről szavaznak, meg vannak, akik levél, nem tudom. Tehát itt még van még azt hiszem 150 vagy 200 ezer szavazat, amit még meg kell számolni, és közben meg a különbség meg ilyen 10 000-es nagyságrendű. Ez korrekt?
9: Van. Igen, és akkor nagyon jó, hogy ezt a föl... Tehát jó, akkor az a helyzet, hogy Svédországban a választásoknál mindig a választások után a koalíció kötés, illetve a kormányalakítás a nagy kérdés.
7: Tehát ez ilyen holland stílus, belga stílusban, akár hónapokig, évekig hát, is eltarthat, vagy azért arról nincs szó?
9: Hát néhány hétig, de mondjuk akkor legtovább, akkor 2000, pedig tegnap néztem, utána 18-ban, akkor 134 napig tartott. Azért nem mondanám, hogy holland stílusban, mert nem olyan dinamikus a pártrendszer, tehát Hollandiában egy-két párt szinte mindenki esik, és jön két vagy három új kisebb párt. Tehát, hogy a sokkal kisebb pártok versenyeznek, és jönnek föl, és mennek el.
7: Tegyük hozzá, hogy ott nincsen küszöb. Tehát, hogy Hollandiában nincsen küszöb.
9: Ezt szerintem ez jó.
7: Igen.
9: És én szeretnék egyébként főleg azért beszélni, majd a választási rendszert szeretném egy picit ismertetni, nem függetlenül attól, hogy mi is esetleg egy választási reform elé nézünk, és az itteni arányosság szempontjából az egyik leg, hát nem hiszem, hogy van tökéletesebb, de az egyik legjobb vagy.
7: Milyen a svéd választási rendszer?
9: De akkor röviden válaszolok, mert tudom, hogy a Petit a Magda érdekli, hogy a Magdával mi lesz.
0: Nekem is van még egy kérdésem majd a kampányról. Mondja most akkor, persze, engem az érdekel, hogy ez az első választás Svédországban, ami a svéd NATO csatlakozás óta történt.
7: Hoppá, tényleg,
0: és hogy
7: a biztonságpolitikai szempontokat.
0: De hogy engem tökre érdekel, hogy ez mennyire volt jelen a kampányban, hogy van ebben valami ellenállás bármilyen csoport részéről, vagy akkor most mindenki megnyugodott?
9: Elkezdem a mondókámat, és akkor bármikor szakítsatok meg, megszóljatok bele, jó?
7: Jó.
9: A mostani állás a 174-175. Tehát az egyik négy pártnak 175 helye van a parlamentben, a jelenlegi összeszámlálás szerint, a másiknak 174.
7: Ez a létszám a parlamentnek, hogy 349?
9: Ez 349, wow. Így van. És ez egyáltalán nem ritka Svédországban. Ilyen az elmúlt négy választásból kettőször volt, de egyébként a mostani, vagy a legutóbbi alkotmányos reform előtt volt olyan helyzet is, hogy 162 volt, 73-ban nem. Rossz számot mondok, De,
7: szóval nagyon közel, tehát hogy ez megszokott.
9: Épp ezért változtatták, ez megszokott. Épp ezért változtatták páratlan számúra, és a 174, 175, 173, 176 az nagyon gyakori végeredmény a választásnak, már hogy parlamenti helyek számában. Tehát szavazatarányban most azt hiszem, hogy 49,2 és 49,4 százalék.
7: Döbbenet. Tehát száma. Itt egy pár tízezer szavazatról beszélünk.
9: Ez a normál. Tehát itt ez a normális. És ilyenkor kezdődik az igazi játszma, hogy melyik a két oldal, két nagy pártja közül, ami ugye a mérsékeltek, tehát CDU-CSU és a szociáldemokraták, melyiknek ügyesebb tárgyaló az elnöke, vagy hát a stábja.
0: És erről egyébként
9: minden
0: a...
9: egyes választáskor szó.
0: A részvételi arány az hogy szokott alakulni? Hogyha
9: mondom, onnan... csak az előző kérdésedre válaszolok. De. Azért az integráció-szegregáció kérdéssel vezettem be ezt az egészet, mert a svéd választási kampány az nem ilyen fél évig, évekig elhúzódó, hanem ez egy nagyon rövid, fájdalommentes, gyors folyamat, ugyanis a választások azok mindig szeptember második hétvégéjén vannak, és hát már a tavasszal sok politika van, de a tényleges választási kampány az valójában egy-másfél hónap valamikor nyár közepén kezdődik. Én augusztus elején elutaztam Magyarországra gyerekeimmel nyaralni, és akkor még az utcán nem folyt a választási kampány, és amikor hazajöttünk, már mindenhol voltak az itteni szokásos pártplakátok, amik körülbelül olyanok, mint amit április 12-én tépkedtünk le a Balival és a Petivel, meg mindenki más is Budapesten, tehát az a méret, gyors kötözővel föl van ide-oda rakva, kerítésekre, oszlopokra, stb. És akkor a pártok vezető jelöltjei félmondatos, egymondatos üzenetekkel vannak, gigaposzter nincs, nem tudom mi nincs, és akkor sok politikai műsor van, és mindenki nyomja a saját üzenetét, de majdnem mindig, ez nekem már a... 20-ban a 4, ez már az ötödik választásom, amit Svédországban élek meg. Majdnem mindig, mit akartam mondani? Majdnem mindig blokkokban, tehát együtt kampányolnak, érted? Tehát az a 3-4, aki aktuálisan együtt van, azok üzengetnek a másik választóinak, ha érted, mire gondolok, próbálnak ellopni innen-onnan néhány szavazatot, és... Igen. A NATO csatlakozás az egyáltalán nem témája a kampánynak, tehát azt lejátszottuk, és ez van.
7: Mert hogy ebben NATO... teljes a konszenzus jelenleg? Tehát, hogy ez hát egy ilyen pártok orosz... felett, tehát az orosz medve brumogása olyan hangos volt, hogy itt senki nem mondta a kampány során, hogy ezt vissza kéne csinálni. Tehát ebben teljes népi támogatás is.
9: Rendszeresen mérik, igazából fű alatt már 15-20 éve téma a NATO csatlakozás, és soha nem érte még el a támogatottsága az 50%-ot. A svéd demokrácia szabályai és a hagyomány szerint a NATO csatlakozás előtt erről kellett volna egy komoly kampányt és népszavazást tartani, de nem tartottak, hanem csak csatlakoztak hozzá, de ebben minden parlamenti párt benne volt, és a csatlakozás pillanatában is ippek hogy, de 50 alatt volt, olyan 49,5 volt a NATO csatlakozás támogatottsága, de ez nem kérdése a kampánynak, mert mi 207 éve az orosztól félünk. Tehát a napóleoni háborúk végén Stockholm határáig eljöttek az orosz hadihajók, akkor ők egyébként egy békeszerződésben, hogy ne támadjanak és rohanjanak le minket, megkapták Finnországot Svédországtól, és azóta a hidegháború alatt is folyamatosan, hogy mondjam, kóstolgatnak minket az oroszok.
7: Yeah.
9: Mindig voltak itt orosz tenger alatt járók, mindig voltak itt berepülések, és most ezt nem nyitották ki a nép számára, hanem csatlakoztunk a NATO-hoz az összes...
7: Te figyelj csak, van egy ilyen szociológusok lehet, hogy hidegrázást kapnának ettől a baromságtól, amit most meg fogok fogalmazni egy kérdés formájában. De hogy nekem, ahogyha azt mondod, hogy a 175 meg 174, tehát ez nem egy szokatlan dolog, tehát ennyire közel szokott lenni ez a két politikai blokk egymáshoz. Igen. Ebből számomra lehet, hogy következik egy olyan következtetés, hogy akkor viszont az élet egyéb területén egy csomó olyan kérdés van Svédországban, amiben viszont az emberek nem politikai preferenciák, és nem párt gondolkodás és törzsi logika mentén döntenek, hanem hogy, tehát hogy ugye Magyarországon szokásos az, főleg ilyen felülről vezérelt korszakokban, hogy az embereknek minden témában olyan véleményüket szeretnének a politikusok visszahallani, meg látni, ami az ő agendájukat támogatja. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy te amúgy mit gondolnál a drogpolitikáról, neked utálni kell a drogosokat, hogyha a Fideszre szavazol. Most ez sarkítottam, de
0: hogy arra ez... utalsz, hogy a svédek gondolkoznak arra, kérdéseken? Igen.
7: Arra utalok, hogy ha ennyire igen. szoros ennek a, ennek a két tömnek a támogatottsága, akkor ebből számomra logikusan következik, hogy egy csomó társadalmi kérdésben meg nem a politikai preferencia, meg nem az, hogy te kire szavazol, dönt. Tehát, hogy te gondolhatsz igen mást bizonyos kérdésekről, és közben meg szavazhatsz egy ilyen, tehát ugyanarra, mire ez valaki pont, más.
9: Ez nagyon jól lát, ez pontosan így van, semmit nem határoz meg. Nyugodtan ülhetsz, és közéleti politikai kérdésekről beszélgetsz, mondjuk itt nem beszélgetnek a szomszédok, de az évi két takarítónap.
7: Évi két takarítónap?
9: És ami a házadban van tavasszal, meg ősszel, amikor rendet raktok a lépcsőházba, kirakjátok a kerti bútort, lemossátok az ablakot.
7: Évszakhoz kötődően ismerem őszi munkák, mikor lesznek, egyeztessünk, mikor kell rendet rakni.
9: Már volt, vagy... Ja
7: már átok volt, igen, már átok már volt.
9: Már itt az ősz.
7: Hát nátok már, ugye.
9: Figyelj, még voltak bentlévő, tehát vannak még bentlévő kérdéseitek. Körülbelül 8 millióan szavaztak, ezt most csak Schatzperkárt mondom.
7: Svédországban nem kötelező a választási résztvétel, vagy igen?
9: Hát nem szankcionálja.
7: De hogy elvileg kötelező?
9: Nem kötelező, de 80 plusz százalék szokott rendszeresen részt venni.
0: Igen, van
9: idén egyébként valaha mért legkevesebb volt a 80 egész valahány százalékkal.
7: Minden rendben van.
9: Ez most nagyon régen nagyon alacsony, tehát nem 83, mint 4 éve volt, hanem csak 80. És leadták a szavazatokat már réges-rég nagyon sokan, és várunk körülbelül 200 000 plusz, két kötőjel 250 000 külföldön jövő szavazatra, amit részben külföldön élő, részben külföldön tartózkodó svédek már leadtak a konzulátuson. Ez elvileg már meg is van számolva, de éppen szerdán fognak hivatalosan beérkezni és hozzáadódni, tehát még ez az egész változhat.
7: Nekem tehát két pont... kérdésem lenne venni, az egyik az az, hogy mert azt eddig nem mondtuk el, tehát hogy a választásnak, ha jól értem, akkor azért a tétje azért mégiscsak az volt, hogy 4 év külső támogatás után a svéd demokraták tudnak-e annyit erősödni, hogy ezúttal már nem lesz elég az, hogy őket kívülről támogatóként, hanem hogy konkrét minisztériumokat kapnak, és konkrétan a mérsékelt párttal együtt egy hivatalos koalícióban tudnak-e kormányozni. Tehát ez volt az egyik tét, ha jól értelmezem. A másik pedig ez az általad már olyan sokszor felemlegetett arányos svéd választási rendszer, tehát nekem ez nagyon érdekelne, hogy akkor ez hogy
9: nézett ki. Igen, akkor röviden válaszolnék az utóbbi kérdésedre. Elmondanék valamit, amitől nem tudom, PC embereknek és szociológusoknak lehet, hogy föláll a szőr a hátáról, de az az én véleményem erről, és utána csak a választási rendszerről szeretnék már beszélni. Tehát az, hogy melyik koalíció, melyik négy párt kerül kormányra, az innentől az egyeztetések kérdése, és pont még ezt a 174-175-ös még éppenséggel meg is fordulhat a 200 000 külföldi szavazaton, amik egyébként általában jobbra dőlnek.
7: Aha. Na hát akkor ez fontos mondás.
9: Ez igen, teljesen mindegy, hogy kint vagy a kormányból, vagy bent vagy a kormányba. A baloldalon is valószínűleg, ha a baloldal kerül hatalomra, akkor nézd, akkor az a mondás, tehát az, hogy a volt kommunista baloldali pártot, tehát a Venster nevűt, ami a német Vensternek is Venstre megfelelője, őt valószínűleg nem veszik be, hanem akkor ő fogja kívülről támogatni. De ez Svédországban teljesen mindegy, mert ilyenkor aláírnak egy szerződést, októberben, novemberben azok a pártok, és akkor az 4 évig úgy lesz. Tehát mindegy, hogy kint van, vagy bent van. Uh-huh. Az mindegy.
7: Hát ez biztos, mindegy. Hogy mindegy, tehát hogy minisztériumokat biztos. Kapnak biztos, mondjuk egy kulturális...
9: Hát jó, nekik nem mindegy, meg a kádereiknek nem mindegy.
7: Igen, nem.
9: De az ország szempontjából mindegy. És bocs, de a magyar sajtóban, ha a Telex vagy az Index cikkét, valaki tegnap 444 cikkét ezzel kapcsolatban elolvasta, A svéd választásokról mindig fura írások születnek, amit összefoglal valami alapján a valaki, aki ezt nem érti, de mert ugye ott megjelent, azt hiszem, hogy az a Telex írta. De a 444 meg tök furcsa számokat hozott, tehát a 444 leírta szövegesen a választási eredményeket, és az összesen 128% volt, amit őt kiosztottak a 8 párt között. Apróska különbség, hogy a 8% helyett 28-at írtak az egyikre, de mindegy, biztos csak elütés.
7: Választási rendszer.
9: Választási, nem, a Vejni nem PC véleménye. És ja, hát bocs. Balázs baszogatott engem, akkor most remélem, hogy elmondhatom itt a rádió nyilvánosság előtt. Mi együtt ünnepeltük az Orbán rezsim bukását.
7: A Kossuth téren, kis társainkkal voltak ott még páran.
9: Véletlenül a Kossuth téren, amikor pipilni mentél, igen. És akkor azt mondtad nekem aznap éjjel, hogy Vejni, bazd meg, ezt nem hiszem el. Én rajtad kívül embert nem ismerek, aki nem szavazott. Hát én Magyarországon nem szavazok, mert nekem fontos az az elv, hogy ne ugassak bele egy olyan országnak a jövőjébe, ahol nem élek, és ezért szavazhattam volna, jogom megvolt rá, de én nem szavaztam. De Svédországban természetesen választottam, és itt az egyébként is létező lehetőségként én blankó szavaztam, azért, mert én nem tudok a rasszista és az antiszemita tömb között választani.
7: Mi az, hogy blankó szavaztam? Tehát, hogy áthúztad, hogy érvénytelen szavazatot adtál le?
9: Érvénytelen szavazatot, vagy nem érvénytelen, hanem blankó, tehát amit megszámolnak blankónak, üres szavazatot, de egyik pártra sem szavaztam.
7: Az érvénytelen.
9: Mert az egyik pártszövetség nem érvénytelen, de igen, olyan értelemben érvénytelen, de meg van számolva, hogy hány blankó.
7: Mármint, hogy a választási részvételt növeled, tehát elmentél igen. szavazni, de nem szavaztál senkire, tehát igen. nem adtál le érvényes szavazatot rá. Egy pártra se, csak így jogilag
9: rajzoltam ez jelentkezik. Rajzoltam rá azt is, ami abban a dalban aha. van, hogy rajzolj valamit a plakátra. De
7: Vejni, azért, mitől arányosabb?
9: Az egyik tömb, ezt még elmondom is, aztán nem szeretnék. Az egyik tömb rasszista, ugye? Vagy hát van benne rasszista párt, ők hazaküldenék kb. A svéd demokraták a külföldieket. Mondom, azt nem tudom, hogy akkor hogy lenne kenyér a boltba, meg járna a busz, meg lenne, aki taxit vezessen, ha hazaküldenék őket. És a másik tömb pedig hát erősen antiszemita kampányt folytatott, nem függetlenül attól, hogy van több mint 1 millió külföldi származású svéd állampolgár, aki szavazó, és annak egy jelentős része egyébként muszlim. Uh-huh. És az a párt, amelyik a legerősebb antiszemita zsidó ellenes gyűlöletkeltő kampányt nyomta, a bal párt, akinek a vezetője egy kurd származású Svédországban felnőtt hölgy, ők egyébként a valaha volt legnagyobb szavazatszámot érték el, tehát a valaha volt legnagyobb úgy, és hogy az elmúlt 100 évben ők sokszor voltak kormányon, és mindig erős párt voltak. De 8%-ot sohasem kaptak, mert ezért az 1.350.000 bevándorló szavazatért folytattak kampányt ők, a másik oldal pedig annak a 6,5 millió svéd szavazónak folytatott kampányt, akinek sok mint, tehát hogy az integráció elmaradása a választás fő kérdése.
1: Itt érdekes módon én láttam egy olyan, mi az ilyen, mi az közvéleménykutatási eredményt, ami azt mutatta, hogy a muszlim bevándorló szavazóknak egy jelentős része, mondjuk több mint 10%-a az a svéd demokratákra szavazott, tehát hogy igazából nem annyira nagyon egyszerű a helyzet, tehát hogy még a muszlim bevándorlók között is vannak, akik a szigorú bevándorlás politikát támogatják, mondjuk gondolom ez Németországban is így van.
7: Mi már itt vagyunk,
9: hát ez az, akik megértek. Megcsinálták magukat, akik már abba az osztályba tartoznak, mint a fehér közép. Tehát, hogy nyilván vannak mindenhol idegengyűlölők, meg népszerű ez a populista kampány, tudod? Meg ők már svéd állampolgárok, hiszen különben nem szavazhatnának. De én meg egy olyan felmérést olvastam, amit a legnagyobb arab nyelvű svéd internetes újság csinált, az ő olvasóik közül, abban 69% az antiszemita zsidó ellenes gyűlöletet keltő baloldali pártra szavaz, 69,
7: ó, de rossz.
9: 25% a szociáldemokratákra. 5%-a a zöldekre, és a maradékokra 1-1%.
1: Amikor azt mondod, hogy antiszemita, akkor az azt jelenti, hogy Izrael kritikus, és minden tagázza.
9: Tehát, hogy az jelenti, jelöltjeiknek kellett kiugrani a kampányból azért, mert konkrétan bírósági ügy feljelentés született a különböző megnyilvánulások kapcsán gyűlöletkeltés miatt. És ez zsidóellenes gyűlöletkeltés, és nem viccelek, tehát igen, de főleg, tehát ha bemegy a Nusi Dadgostani, aki kurd származású és a balpártot vezeti, akkor bármit is kérdeznek, nem felejt el Izraelről, népirtásról, Gázáról dumálni, tehát ő nekik beszél.
7: Én nagyon félek attól, hogy az arányos,
9: hogy nem lesz idő a
7: arányos választási rendszerre nem lesz, és az téged is, jó, és engem is bosszantani fog.
9: A választási rendszer Svédországban úgy épül föl, hogy minden, tehát ilyenkor egyébként nem egy választás zajlott, hanem most három választás zajlott. Oh. Most voltak a helyi és a megyei választások.
7: Tehát
9: is.
7: Az önkormányzati most, választások az országossal egy időben zajlanak? Vagy most így alakult?
9: Egyszerre zajlik a három választás.
7: Mindig.
9: Ez úgy néz ki, ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy te bemész, és van fehér, sárga és kék színű szavazólap, mindegyik szavazólapon egy-egy pártnak a neve van, vagy üres, és három borítékot kapsz, vagy ha nem vagy állampolgár és szavazol az önkormányzatra meg a megyére, akkor csak kettő borítékot kapsz, és azt ott egyszerre beteszed a pirosat.
7: Tehát pártra szavazol, nem egyéni képviselőre, nem egyéni képviselőre, kizárólag pártlistás szavazatot adsz le.
1: Tehát nem olyan, hogyha fehér a bőröd, akkor a fehéret kapod, a barna,
9: nem,
1: akkor
9: nem,
1: barnát.
9: A fehér az azt hiszem a parlament. Sárga az azt hiszem a megye, és talán a kék a tanács, tehát a helyi kormányzat magyar.
7: És mindegyiken csak pártlista szerepel?
9: Rajta egy hosszú névsor, 20-25 név annak a pártnak az embereiből, akiket te maximum 5-öt megjelölhetsz. De ennek a választás szempontjából semmi jelentősége nincs. Emberekre nem szavazol. Ezt a pártok akarják, hogy számukra legyen egy visszajelzés, hogy ez szerint egyik erősorrendben a saját embereiket. Wow. Semmiféle kötelezettség, tehát ez a választási törvény nem szabályozza, hogy úgy mondjam. Ez a pártoknak lett mániája, egyet 12 éve van talán. Aha. Ezt csak arra használják, hogy egymást hogyan fúrják ki a párton belül, hogy azt tudja mondani, hogy de figyelj, Bali, ne te legyél már az önkormányzati izé, hát a Peti sokkal több egyéni izét kapott, de az nem egy szavazat, amit kapsz és értelme van, az csak egy visszajelzés a politikának. Uh-huh. Ami alapján ti veszekedhettek pozikon. Szóval a választási rendszer teljesen egyenlő. Tehát minden szavazat pontosan ugyanannyit ér. Nincsen
7: Nincsen?
1: Kicsit akadozik.
9: Helyi vezető.
7: Nincsen, micsoda, mert az nagyon érdekel. Nincsen, csak kimaradsz
9: hát a hangod. Hát ilyen személyekhez kötődő kampány. Tehát nem emberek, tehát nyilván emberek kampányolnak, de vannak helyi erős emberek, de mindenki a saját pártját, illetve a pártkoalícióját futtatja. Senkinek nem kell bekerülni, mint ember a parlamentben, mert ilyen nincs.
7: De meg nincsen gerrymandering se.
9: Épp akkor emiatt, hogy ilyen a rendszer, mert ugyanúgy szavazol Borsodaba vagy Zemplén megyei szegregátumban, mint Budapesten, ugyanaz szerint a rendszerint, nincsenek, vannak választókörzetek, de ez csak a lebonyolítás szempontból egy technikai kérdés. Minden szavazat pont ugyanannyit ér, tehát gerrymandering nem is lehetne, mert nincs értelme.
7: Nagyon érdekes. Milyen más ország használ ilyen rendszert?
9: Hát a skandináv országban én úgy tudom, hogy nagyjából ilyen uh-huh. van.
1: Nos.
9: Választások, ilyen van. Tehát, hogy egyenlő szavazatok. A hollandot nem ismerem, hogy ott a gerrymandering bejátszhat, de szerintem ott sem. Tehát ahol egy sima, úgynevezett sima listás választás van, ott ez van. Egyébként Magyarországon is ilyen volt a 45-ös és a 46-os választás is. Hogyha láttatok ilyen régi filmhíradót, az volt, hogy hármas lista, szocialista, akkor csak egy lista számra szavaztál Magyarországon, és nem voltak helyi. És én szerintem hazugság is az, amit a politika az elmúlt 30 évben elkitetett a magyarokkal, hogy ez magyar történelmi politikai hagyomány, hogy legyenek választási körzetek, és ott egyéni képviselők induljanak.
7: Hát nagyon szépen köszönjük ezt a mindenre kiterjedő tájékoztatást. Szerinted kövő mikorra lesz megszámlálva ez a 200 000 szavazat?
9: Hát ez úgy van, hogy ezt úgy is hívják, hogy a szerdai szavazatok, Tehát szerda este, vagy legkésőbb csütörtök reggel, akkor már tudni fogjuk, hogy melyik oldalnak van egyel vagy kettővel több parlamenti helye, de várjál, mert vasárnap éjjel óta tartanak már az egyeztetések a pártok között, mert azért megpróbál majd mind a két oldal a másikról egy kisebb pártot áthozni a saját oldalára. Valószínűleg. Most zajlik az úgynevezett politika, hogy hívják ezt, milyen konyhája? Boszorkány konyha. Amikor nem tudjuk meg, hogy mi történt, de srácok, az egészhez még annyit, hogy az arányos és aránytalan, hogy itt egyébként az elmúlt 12 évben kisebbségi kormány volt, és pont emiatt, hogy megállapodnak egyszer, hogy akkor hogy lesz, és akkor úgy lesz 4 évig, itt kisebbségben kormányozni is lehetséges, mert az a párt, aki téged kívülről támogat, a valamilyen alkú során, tehát nyilván te meg cserébe ezt meg azt adsz neki, vagy az ő választóinak, az ki fog végtartani melletted. Akkor tartott egyébként 134 napig a kormányalakítás 12 éve, sokáig próbálták az itteni jobbik, az svéd demokraták, Sverigedemokraterna, ők pont mint a magyar jobbik 2010-ben kerültek be először a parlamentbe, és akkor eldöntötték az akkori parlamenti 7 pártok, hogy őket kifagyasztják a lényeges politikai kérdésekből, tehát hogy ők nem lehetnek politikai tényezők. Hiába vannak bent a parlamentben, és ez így is volt, gyerekek, 10 évig, és most először támogattak kívülről egy kormányt, tehát kaptak tényleges politikai szerepet.
7: Most először, nem utoljára, hogyha ez a 200.000 szavazat megfordítja a 174-175-öt, akkor szerintem a svéd demokraták minisztériumok fölött fognak diszponálni. Ez az én személyes álláspontom.
9: Elképzelhető. Ezt szeretném mondani, hogy akit az izgat, titeket vagy hallgatókat, akkor holnap délután 4 és 5 óra között a Tilos Rádió Szamárpad című műsorában az intim részletekkel jövök majd meg a finanságokkal, mert ez csak az általános összefoglaló volt.
7: Hát akkor ezúton is köszönjük meg annak, hogy a kedd az a szerda előtt van, és ezzel tudtuk ezt a pontot.
9: De akkor fog beszélni arról is, hogy egyébként a liberális pártot taktikai szavazásban, tehát a SZDSZ-szerű pártot egyébként a svéd demokraták szavazatai mentették meg a parlamentből kiesésről, és azt a pártot egy síja muszlim származású nő vezeti.
1: Na, köszönjük.
7: Nagyon köszönjük, Reini, tök jó volt.
9: Hallgassátok holnap a Szamárpadot.
7: Hálásak vagyunk, hogy kedd előbb van, mint a szerda.
9: Már újra van kedd reggel. Pottyondi Edina, majd azt is nézzétek meg, én sem láttam még.
7: Köszönjük szépen. Szia.
1: Na hát, elég mély betekintést kaptunk akkor a...
7: Amit nem tudtunk meg, hogy lesz-e svéd demokrata kulturális miniszter, de ez egy-két hét is kiderül szerintem.
1: Az miért fontos?
7: Hát mert ugye ez a fő kérdés, hogy a külső támogatás után ez a szélsőjobbos párt, ja, aminek egyébként a programján egy csomó az AfD-hez hasonló.
1: De azért, ha jól tudom, nem annyira durva, szerepel, mint az AfD.
7: Nem, az AfD az most egy kicsit felbátorodott, tehát úgy értékelték, hogy a 100-halti választások eredményével igazolva látszik. Most már olyanokat mondanak egy másik tartományi választás előtt, valamilyen AfD főnök, hogy itt nem csak a feketéktől, meg minden színestől, hanem a mozgássérültektől is meg kell tisztítani a német közoktatást. Tehát ez
0: már hallottunk.
7: Hát igen.
1: Mikor jutunk el a zsidókig?
7: Már jutottunk.
1: Igen.
7: Hát ugye ez az egyik követelés az AfD-nek, hogy a 20. század ról helyezzék át az emlékezett politikai hangsúlyokat a 19. századra, mert a 20. századról már annyit hallottunk, és az ilyen német önmarcangolás, és foglalkozunk inkább a dicsőséges 19. századdal.
1: Az első Reich.
7: Németország, mint olyan még nem volt ugyan, de hát német származású, poroszos stílusú úriemberek sikerrel alakították át
1: volt
7: az európai térképeket. Volt egy kis
1: kitérő tanc, de azt felejtsük.
0: Meg azért Izrael is nagyon jó lépéseket tesz annak érdekében, hogy a diaszporában élő zsidók életét megkönnyítse.
7: Így van.
1: Hát,
0: hogy Izrael...
1: Ja, értem.
0: Politikája nem segíti
7: a vele való, vele való azonosulást.
0: Igen.
1: Sőt. Hát Németországban se könnyű most zsidónak lenni igazából. Sok szempontból. Már a német, nem mindegy, ez már, ezt már ne nyissuk meg, mert szerintem az messzire vezet.
7: Az nagyon hosszúra vinne minket.
1: De hogy mivel zárjuk le a műsort?
7: Akár egy zenével is lezárhatjuk, szerintem ez egy tök jó. Nem volt zene gyakorlatilag az elmúlt egy órában.
1: Jó, akkor zárjuk le itt a műsort. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Hajnali Hasadás Balival, Lindával és Petyával.
7: Jövő héten újra jövünk, remélhetőleg ebben a felállásban még Sárival is. Hallgassatok Tilos Rádiót, ne csak minket, másokat is, és legyen remek napotok.
0: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülöníti és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltetővállalat vezetője, Ariel Weil azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
2: Szakemberek tavaly előtt jelezték, várható a szávai állasküz hazai felbukkanása. Az Alburnus száva a pontyfélék családjába tartozó faj. Természetes elterjedése a Duna vízrendszeréhez, illetve a Fekete és Azóvi tenger folyóihoz kötődik. Áramvonalas, oldalt lapított teste általában 15-25 cm-es, hátoldala barnás vagy kékezöld. Oldala és hasa ezüstösen csillog. Rajai a tiszta, oxigéndús vizeket kedvelik, főleg planktonikus élőlényeket, apró rákokat, rovarlárvákat fogyaszt. A szávai állasküz tavasszal és nyár elején ívik, érettségét 3-4 évesen éri el. Az első példát júniusban, Paks közelében, az erőmű kibocsátásának monitorozása során fogták. Számol be a halászat augusztusi száma és a sokszínű vidék. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzetközi

0: Na, megérkeztünk, azt hiszem. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Kedv van, mondja csak. Kedv van, 15-e van, nem? Szeptember 15-e, sétáltam át a hídon, és valami elképesztő, ez a, megint csak a 15-ösbe botlottam, mert 15 fok volt, ahogy néztem, és elképesztően jó volt a hőmérséklet, nagyon élveztem.
1: Kellemes.
0: Teljesen. Figyelj, ez a legzseniálisabb. Tehát, ez...
1: Tényleg, így a 40 fokok után most azt...
0: Hát ez valami, megnéztem azt a kis szigetecskét, ami ott van a Margit hídnál, ez a Margitka sziget. Ezt most így ma elneveztem ennek, úgyhogy ezt most is szeretném gyorsan dokumentálni, hogy ezt igen, ezt én. A stúdióban vendégem, egy-két Bakcsi Árpád barátom, mert ugye ez a helyettes reggeli Bakcsi ilyen csíki, és jön már talán, igen, Miklós Csabi. Kinyitod neki az ajtót?
1: Természetesen.
0: Dávid, köszönöm szépen. Jön Miklós Csabi, aki itt a borász, ugye, de sokan ismeritek, aki most 50 éves, és korát meghazudtoló ruganyossággal... Ja, nem is a Miklós Csabi jött, hanem a Bakcsi Árpád érkezett meg. Mi nem jön a Miklós Csabi? Nem. Akkor Miklós Csabi korát igazolóan nem jön, 50 éves lett, innen is sok szeretettel köszöntjük, és főleg Árpádot, aki szokás szerint elegáns, jól néz ki, bár ezek olyan részletek, amelyek...
2: Nézze ki, mint Jeremy Irons, amikor fotózni kellett, jött egy kezes lábasban, lehúzta a kezes motorral, egy Bajor motormárkával, amit kapott az itteni forgatás alatt. Lehúzta a kezes lábast, és alatt egy tökéletes tweed öltöny, sejemsállal, fűzött, vagy vart, fűzött cipővel, stb.
0: Hát ilyen 007-esek csináltak.
2: De soha nem leszek.
0: Régi időkben
2: soha nem leszek Jeremy Irons. Sajnos. Talán Sanyiból még lehet.
1: Meg valami.
0: Na hát akkor ez nem jött össze a Miklós Csabi projekt.
2: Miklós Csabival telefonon tudunk értekezni, mert, és ezt megbeszéltem vele, hogy
0: majd... Ebben a korban már az ember nehezen mozog, amiben már
2: az a helyzet, hogy nem csak a vendégek szavába vágunk bele, hanem egymásaiba is, nem tudom, figyeled-e.
0: De persze, hát ez hagyomány.
2: Természetes.
0: Hagyomány, amelyen nyilván van, hallgatóink egy része az mérhetetlenül utál.
2: Bosszúból le is húzom a mikrofonját, szevasz. Most beszélj, Sanyikám, de azért leellenőrző nézlek, hogy nyújtogatja a nyakát, mint egy zsiráf bébi.
1: Tényleg levette.
2: De hogy vettem, mert én.
0: Nem, egyébként azért sem, mert hát igen, olyan vagyok, mint London hangja.
2: Jó, ismerünk bukott született angyalokat egyébként.
0: London hangja, meg az egyéb egyébként a Laurence Olivier volt, nem a háború alatt, vagy rosszul tudok? Tudom, lehet, hogy hülyeséget mondtam. Igen, nem volt a BBC.
2: Nem tudom.
1: Hát azt mondtam.
2: Ez speciál, nem
0: tudom. Mert rákeresek, mert lehet, hogy hülyeséget mondtam, vagy valaki javítson ki, mert a telefonszámunk...
2: 215-37-73, egyébként a zsebkendőmet kerestem.
0: És ez továbbra is a helyettes reggeli két hetente kedden, 9-től 10-ig.
2: Gondolom Jeremy Ironsnak szövet zsebkendője volt, nem ilyen papír zsebkendő.
1: A régi
2: volt. Azt javaslom, mindenki szövet zsebkendő, én a másik nadrágon
0: nekem voltam. Is, hát nekem is volt gyermekkoromban, és anyám...
1: Hát volt nekem is, összerakadtál a zsebembe, csak egy ilyen csomót vettem ki utána.
0: Hát igen, azt is, sőt, ez meg is képes volt megkeményedni.
2: De miért csak gyerekkoratokban? Komolyan, ezt miért engedtük el?
0: Hát azért, mert macera,
2: és hordok,
0: mert kényelmes. De jó, de nem fújod bele az orrod.
2: Hogy ne fújnám bele?
0: Igen?
2: Hát nem, amikor náthás vagyok. Egyébként tényleg akkor van egy papír is nálam.
0: Mert az, hogy fogod is így ilyen finomkodóan, oda nyomkodod a orrodhoz, az egy dolog.
2: Az orrnak hívják, amit itt a fejeden mutattál. Azt a... Dávidot bemutattuk már.
0: Nem mutattuk
1: be. Megakadtunk. Engedd be Csabit, és akkor nem is Csabi.
0: De tehát Dávid az most már egy jó ideje, különféle éttermek séfje, ugye? Hát, mikor hány éves korodban voltál te először? Amikor azt mondták, hogy na itt a konyha a tiéd, és a te felelősséged.
1: Amikor helyettes, 2012.
0: Jó, de nem.
2: Egy helyettes séf,
1: helyettes reggeliben. 14-ben már séf voltam Balaton.
0: Na hát ez volt a kérdés, hogy akkor már átbízták a lángos sütést.
1: Hát nagyjából hekket.
0: Ja.
2: De csak a balatonit.
1: Csak a balatoni heket.
2: Mert azt egyébként az könnyebb, azt figyeltem, hogy a balatoni heknek egyébként más az állag, de az könnyebb elkészíteni, nem?
1: Igen, nagyon jó, íze is más, de igen. Termelői volt, szóval.
0: De külön, az argentina, tehát azokból a vizekből származó hek, amit ugye általában nálunk kapható mély fagyasztva, meg amit itt sütnek a Balatonnál, hát az valami egészen pazar ahhoz képest, mondjuk az adriai, elmész egy adriai havasütőből, adriai hek van, mert hogy van olyan.
2: Hát, van még.
0: Van, és akkor, de azok ilyen mondjuk, tudom, hát 15 centisek, ilyenek, olyanok, tehát a szálka-hús arány azért az sokkal kedvezőtlenebb, mint mondjuk a
1: nagyobb,
0: mint a
1: balatoni nácit.
2: Na jó, hát a pér is milyen kicsi nálunk, az Mongóliában mekkora, de egyébként
0: a pér?
2: De én egyébként úgy emlékszem, hogy próbáltam jelezni, talán észrevették, hogy
0: milyen pér?
2: Van egy ilyen.
0: Leragadtam a pér, kerestem, hogy miféle szavakat tudok el mögé rakni a pér.
2: Hogy csak annyit szeretnék kérdezni, hogy melyik gépen megy a Skype, azt elfelejtem mindig. Most kapunk egy segítséget,
0: ha meg is kaptuk. Oda van írva egy Skype.
2: Nem. Hova?
3: Felső.
2: Tényleg ide van írva.
0: Oda felső, van írva.
2: Felső pöce. Skype, őrület. Hogy az Adrián beszéltem halásszal, horvát halásszal, és ő azt mondta, hogy hát, hogyha kimegyek így a halpiacra, bármelyik halpiacra az Adria horvát oldalán, akkor 10% az adriai hal, és 90% teljesen máshol jön, főleg az óceánokról.
0: De egyébként az egy régi...
2: Plusz, majd még mondom, igen.
0: Igen, a fenntarthatósággal kapcsolatban azt mondja, hogy az ismert példa, legalábbis olvastam valahol, és teljesen jól jellemzi a helyzetet, amikor mit tudom, akár egy földközi tengeri sziget, de beszélhetnénk más szigetről is. Elmennek a halászhajók, ott a környékén halászgatnak, berakják a hajóra, leütik, hazaviszik, csomagolják, majd visszaviszik a szigetre készáruként. Ennyi. De egyébként
2: az olasz hor, ugye Adria két oldal, az olasz oldalon zéro a hal. Sőt, már tizen valennyivel ezelőtt zéro volt a hal, inkább a horvát oldalon volt, úgyhogy voltak bunyók így a halászhajó személyzeteken.
0: Tehát a nyugati parton is Olaszországban, tehát azért ott a Cinque-Terre, tehát az a vidék, ott Liguria, meg hasonlók, ott azért nem voltak ott olyan látványos halászati eredmények soha.
1: De viszont jó a halpiac.
0: Hát a halpiac az lehet jó. Máskán van adriai tonhal, legalábbis hát ezt mondják rá. Van ott egy ilyen halas a öbölben, és ott ki van rettenetes nagybetűkkel írva, hogy adriai tonhal, de hát ugye igazából a franc se tudja, hogy az-e vagy nem, minden esetre fisseknek tűnnek a halak.
2: Hát lehet, hogy az a 10%, nem?
0: Ja igen, lehetséges. Meg ott tőle nem messze van olyan, hogy az a bizonyos, ahol hekket is adnak, meg szardíniák, de ezek az... Amikor Olaszországban ettem szardíniát, az olyan viszonylag értelmezhető volt, méretű volt, tudod? Tehát itt megint a szálka hús arány, de az a adriai szardínia, amit Horvátországban ettem, azok ilyen, hát ott azért bizony inkább talán több a szálka, mint a hús.
2: Én most ettem életem szardíniáját egyébként.
0: Hú, tud az jó lenni.
2: Amúgy ugye vannak ezek a portugál dobozosok.
1: Igen.
2: Meg a biszkai öbölösök, amik évjáratosak. De most tettem egy olyat a kedvenc séf barátomtól, hogy hát nem tudom, hogy fél órára vagy órára volt besózva a kifilézett, kettévágott szardínia. Utána alaposan leszedi a sót, és egy hónapig tartja olajban, anaerob módon.
0: Aha, és figyelj, mit akartok kérdezni?
2: Legalábbis
0: maximum mikrooxidáció.
2: Elképesztő.
0: És de ez nagyjából milyen méretűről beszélgetünk?
2: Hát mennyi?
0: Hát a klasszik.
1: De jó minőség olaj kell.
0: Egyébként a marokkóikon, emlékeim szerint a marokkói szardínia konzervek például az árban is látszik, hogy azért magasan fenn vannak. Azok egy időben, még emlékszem, hogy még régi világban az egy nagyon jó volt, kis mini csili volt benne, meg ez az amaz. Úgyhogy nagyon jók voltak. Visszatérve egyébként Dávidhoz, akiről sokat nem tudtunk meg még eddig, csak annyit, hogy Molnár Dávidnak hívják, meg Szakács, meg 12-ben már szusév volt,
2: helyettes.
0: Majd pedig a beszállt 14-ben a heküzletákba.
1: Nem voltak.
0: Nem, csak viccelek. Viccel, tényleg mi volt akkor?
1: Kárász.
2: Jó, de akkor legalább volt még, nem?
1: Volt.
0: Horgász? De szoktál horgászni?
1: Igen, horgásztam sokat. Hanem.
0: Tehát már csak, hogy ilyen tudományos dolgokat tud, hogy kárász, érted?
1: Hát sok minden volt, igen. Nem, én szeretném, tényleg. Elég kis koromban elkezdtünk horgászgatni bátyámmal.
2: Na jobb, de hol a Balatonon, vagy hol?
1: De hogy is Bicske, meg Nógrád megyébe, meg ilyen.
0: Hát ahol Ipolyba. Víz volt, érted.
1: Ahol víz, ahol mentünk, ott megpróbáltuk.
2: Én nagyon kiskoromban pecáztam először, a bolgár vagy a román tengerparton, apájnál.
0: Ja, kérem.
2: De nagyon pici, tényleg kicsi burzsú gyerekként, igen, természetesen. És apám adott valami vesszőt, arra tettünk egy ilyen madzagot, meg én nem is tudom.
0: Ja, persze, úgy áll, hogy magyaró vessző volt a klasszik.
2: Oké, de nem tudom, hogy a tengerparton
1: adott magyaró vesszőt.
0: Tengeri magyaró.
2: Valami vesszőt, hogy horgott honnan szerzett, nem tudom, és apáj volt, és volt egy
0: hát
2: ilyen...
0: Hát apáddal voltál, nyilván.
2: Elnézést kérünk kedves hallgatóktól. És volt egy ilyen... Biztos ennek van egyébként valami neve, amikor visszahúzódik a tenger, és
0: az
2: ilyen,
0: a dagály, ilyen kis tócsák. Az a dagálya visszahúzódás, ilyen, tudod?
2: Ilyen kis tócsák maradtak, és abból megrekednek a halak.
0: Ja, igen,
2: és,
0: igen, ez így
2: és
0: van.
2: Akkor abbot belógattam a botot, de hát nem tudom én 3-4 évesként, nem tudom mennyi voltam, 4-5 évesként, tudod, meguntam magam, és így kirántottam a botot,
0: és
2: de annyi hal volt bennem, hogy egyet így megakasztottam így oldalra. Igen,
0: oldalába megállt.
2: Én pontosan, és olyan piszok büszke voltam, hogy ezt vittem anyukámnak, hogy néztem alatt.
0: Egyébként a Duna Delta az olyan, az valami egészen regényes és izgalmas. Hát most ez a mai világban, meg a... Szóval igazából nem járnak jó idők a Duna-deltára, ha belegondolunk, szóval...
1: Hát most mágnes horgászni kell.
0: Hát igen, most mágnes, most a háború miatt sem, meg előtte sem, meg románok sem biztos, hogy igazán megbecsülték. Na mindegy, de azért iszonyatos potenciál lenne abban a vidékben, mert egy ilyen delta vidék, hát ez valami élővilága, nem?
2: Hát lehetne, tudod, de nekünk madár... a delta így az erdélyeknek, meg a magyaroknak hát az így a...
0: Nem, de mint természeti csoda.
2: Ceausescu rendszer táborait idézi.
0: Ja, egyébként igen, egyébként.
1: Kb.
2: Tehát az annyira nem vidám, de most biztos, hogy...
0: De te meséltél már... róla, vagy lehet, hogy a tévében lá, vagy valami videón láttam, hogy a Duna deltában van egy székely ember, ott él a valamelyik oldalákban, étterme van, képzeld el.
2: Nem én meséltem.
0: Román felesége van, és hát ez csak a rendkedvé mondom, mert egyébként tök mindegy, ha szép az asszony. és ott tényleg ilyen halas, meg egyéb ételek vannak, tehát azért van, hogy itt egészen egzotikus történetek vannak azon a vidéken, és egészen, mint ahogy persze vélhetőleg mindenütt, például 2014-ben ott
1: a Balatonon.
0: Na jó, van, de emlékszel arra nagyjából, hogy ott mit műveltél, vagy miféle konyha volt, vagy mi volt az, ami hatott rád abban az időben? Hát akkor még igen fiatal ember voltál.
1: Hát ott még nagyon.
0: Tehát még ilyen 20 éves voltál? 20 éves.
1: Persze, ott még ment a pöttyözés a tányérra, tudod, az nagy csoda volt.
0: Egyébként elmondom, az első pöttyözésem az valamikor olyan a 2000-es évek...
1: Vége fele
0: volt, és már akkor szégyeltem magam miatt.
1: Mellőtte még paradicsom volt, salátával, de
0: én
1: csalamádéval. De
0: valami fotózás, valami fotózás volt a hegy alján, tudom, és ugye elvileg nem nekem kellett volna csinálni semmit, tudod, legalábbis aztán, de aztán végig az lett, hogy én találtam ki, hogy mit fotózunk az étteremnek, sőt, én csináltam meg én tálaltam, és a végén tényleg jó, nem volt más ötletem, akkor tényleg pöttyöztem ezzelről én is.
1: De az volt a divat. Hát de 2014-ben még fiatal voltam, még akkor az volt, hogy mindent meg szeretnék szerezni, meg megváltom a világot. Hát amúgy még nem tisztul le az ember amúgy ilyenkor, és később rájössz felnőtt korodban, hogy hát basszus, az...
0: Mert azért ez a tálalás dolog, ez azért ugyan látszó...
1: De minden bele kell tisztulni, szerintem.
0: Szóval a tiéd egyébként így nyilván majd eljutunk egyszer a napjainkig is, de nem biztos. De tényleg azért a tálalás azért látszólag egy ilyen, akkor jövünk rá, hogyha extrém szép, legalábbis az ízlésünk szerint, vagy valami nagyon összegányolt. De úgy középen azért rengeteg a fantáziátlan, lélektelen, meg egyéb tálalás, és azért sokkal több figyelem.
1: De sok embernek meg az a normális, az a nagyon egy ilyen elkorcsosult világ van amúgy szerintem itthon is, ilyen téren, mert mindenki azt hiszi mondjuk, hogy az jó, és közben meg ránézést tudod azt, hogy az nem, és más meg tisztában van bele, hogy az...
0: Pedig hát vannak felismerhető tálalási abszolút stílusok, van. Tehát úgy, hogy ránézel, és
1: ez
0: kitálalta. Magyarországon is van, és egyébként a te tálalási stílusod, az is inkább talán egy robosztusabb stílus, ami de mellette egy ilyen összeszedett valami. Tehát látszik, hogy ezt te tálalod. És nem csak úgy, hogy na most, hát ma így csináltam, holnap úgy csinálom.
1: Na.
0: De ugye ez eleve egy normális étteremben, hogyha elkezdünk valamit úgy tálalni, hogy balról jobbra néz, akkor amíg étlapon van, addig balról jobbra néz.
1: Nagyjából igen.
0: Igen, de mondjuk nyilván ez a kerektányérnál, ez két pillanat alatt megváltozhat, hogyha elfordítjuk, de akkor is bizonyára értitek, miről beszélek.
2: De azzal egyet értetek, hogy jobb oldalt legyen a hús és bal oldalt a köret?
0: Hát igen, amíg át nem ülsz a szembe.
1: És elforgatod a tányért.
2: És szembe eszel?
0: Szembe eszel.
2: Nem? A hosszú kanállal, mert csak a szembe lévő tudod etetni.
0: De egyébként van, hozzáteszem, vannak ilyen, tehát ilyen hogy mennyire kiforrott esztétikai elvek, de léteznek, az egészen biztos, hogy a tárolás környékén is léteznek ilyenek. És mondom, a tiéd az jó. Amiért én téged szeretlek, a te konyhádat szeretem, az valójában az, hogy egyértelmű ízeket kapok, nem valami nincs túltolva, tehát úgy értem, hogy nincs túltolva, hogy nincsen káosz. Nálad azért, hogy van, ahogy Jakafi mondta, egyenes ízvezetés. Mert ugye azért az kell, mert a krumplileves legyen krumplileves, hogyha, tehát azért nem az, hogy ráni, mert az is egy dolog.
1: Én is azért csavarok dolgokon, de finoman.
0: De az kell is, mert...
1: Unalmasan.
0: De ha másért nem, akkor talán azért nem, hogy azért te is élvezd.
1: Ja persze, hát de mindig van valami csava.
0: Na jó, mit szeretsz főzni?
1: Ez a távfogalom.
0: Na jó, tudom, hogy gyakorlatilag bármit megváltozik, meg vannak itt is olyan stációk, mint mondjuk másoknál.
1: Nem, szóval most... meg pofákkal dolgozni, különböző, tök mindegy, hogy ez fogas, vagy süllő, mangalica, marha.
0: Ez a mostani állapotot.
1: Ez mindig, az...
0: Vagy az régen is így volt?
1: Persze, ez egy jó hús.
0: Sülőpofához mennyire bonyolult beszerezni?
1: Rántva nem, én úgy csináltam most nyáron, hogy ecetes ízében marináltam a rántott fogast, és idegelőt egy lila hagymasalátával.
0: Ja, hogy ízért, tehát savanyú halként adtad? Az jó. Szeretnék a tagymahoz köl, az nyilvánvaló, és krumpli és burgonya. Ilyen németesen volt? Vagy?
1: Csak saláta, meg az izé volt, fogaspofa rántva.
0: Hát az elég.
1: Be volt marinálva.
0: Az eléggé
2: diétás. De maga a rántott pofa is be volt marinálva.
1: Persze.
2: Aha. Hát ez egy klasszikus ételmentő étel volt régen akkor,
1: igen.
2: Amikor elfogyott, vagy nem fogyott el a
1: rántott. Ja, persze. Ugye marinád lépezett.
2: Egyszer csináltam, de a család kidobott vele
0: együtt. Ma már nem mentésként csinálják sok helyen, hanem már direktben.
2: Ja, világosat.
1: Ha mentettem én is most. Nem.
0: Azért a fogas pofa azért nem egy hétköznapi alapanyag.
2: De bocsánat, ebbe menjünk egy picit bele. Tehát oké, megvan a ponty, ugye? A ponty patkó karácsonykor.
0: Ja, igen.
2: Nem fogy el, beteszik.
1: Mi legyen?
2: Beteszik az ecetes lébe. De abban meddig jó?
0: Hát abban hát sokáig ez... szerintem.
1: Kérdés, hát nem tudom, hát egyre, de ha...
2: folyamatosan marja, tehát egy idő után szépen ez egy ilyen pép szar lesz, tehát azt hogy nem lennél boldogan.
1: Én azt mondom, hogy egy-két napos.
2: Én is azt mondom, hogy max három nap nem engedni.
1: De most régen nem nézték ezt, gondolom, úgy
0: volt. És mi a helyzet a konzervben, mert hogy lehet ilyen konzerveket kapni?
1: Rántott pofát?
2: Ecetes rántott hal konzervet.
0: Ecetes hal, igen.
2: Életemben nem láttam még.
0: Ilyen nagy méretű.
2: Hol láttál? Biztos Oroszországban.
0: Mondjuk lehet, hogy nem volt rántva, csak sütve.
2: Hát inkább.
0: Sütve.
1: Hát az a tojás.
0: De hát hogyha nem igaz, mondjuk az
1: tojás,
0: nem volt rántva, szerintem, sőt, biztos, hogy sütve volt, sütve füstölve, vagy valami ilyesmi.
1: Hát az más.
0: Ilyen nagy méretű, ecetes lében úszik. Lehet, én most nem mondom a kiskereskedelmi áruházláncot, hogy hol, de időről időre lehet ilyet kapni. Nem olcsó, de határozottan
1: és
0: finom. Ja, és jó tartása van a halnak.
2: Tehát nem pép.
0: Ne, abszolút, sőt.
1: Az is milyen hal lehet.
0: Sőt. Nem, jó hát hal, jó, mind jó hal, most nem
2: izé. Nem ponty.
0: Egy külföldről érkező valami tengeri hal.
2: Akkor ponty.
0: Ponty.
2: Csak hogy egy ugyan gyenge point.
0: Egyébként a hallgatóink bizonyosan rájöttek, hogy egyébként Dávid egy vidám,
2: hogy az egyetlen normális ember.
0: Vidám természetű ember. Jó, tehát a pofákkal. Mondjál, akkor légy szíves egy kicsikét, hogyha valamit itt tudnál segíteni főző kedvű hallgatóinknak. Mondjuk nyilván nem a izéről beszélünk itt halpofáról, mert az
1: jó, ugye
0: ahhoz a hozzá, jó, de annak a hozzáférhetősége egy átlag háztartás számára, aki jár a környéken, vagy metróban mikor láttál izé halpofát?
1: De nem, én mondom malacpofát.
0: Ja, malacpofa, az lehet, malacpofa.
1: Pörkölt.
0: Pörkölt, hát a malacpofa, mert mondjuk az is úri, meg egy baja van a malacpofának, kicsi.
1: Hát jó, hát többet kell.
0: Legyen malacpofa.
1: 3000 kilója, szóval nem egy nagy.
2: A fogaspofa még kisebb.
1: A fogaspofa meg tényleg ekkorától. Hát,
0: de nem változó. Is javasoltuk hallgatóinknak, hogy
1: fogaspofa. Hát de akkor tudod mit, akkor ilyen csirke osztriga pörkölt, és akkor nincs probléma.
0: Igen, így van, csirke osztriga.
1: Nem is drága.
0: Már most egyébként, amikor bejött a pulyka osztriga, tudjátok, ez ott van hátán, ott van két kis mélyedés.
1: A farhátna, igen.
0: Igen. Pulykaként jelent meg, filléres áron jelent meg, de csak ezzel pont ugyanaz történt, mint a marra pofával, a sertés, meg a minden ilyen pofával, hogy elkezdtétek venni,
1: imádjuk
0: a nép amúgy. Megszerette.
1: A hentes is, imádja amúgy.
0: A hentes, mindenki megszerette, erre azt mondta, ja, hát ha ennyire megy, akkor, és akkor jó felemelték az árat, most már, mondom, a kezdeti
1: most
0: idők, most már drágának száj, de egyébként az egy nagyon jó.
1: Az egy nemes,
0: nagyon jó húsrész.
1: A legjobb, de egy csirkének is a legjobb része.
0: Igen, egyetértünk. Nem tudom, hallgatóink.
2: Kár, hogy kevés van belőle.
1: Igen, és a hentesek tényleg szeretik, mert én egyszer benyogtam a hentesemnek, hogy akkor szeretnék kérni Dining City-re. Azt mondta, hogy nem, szerintem választok más menüt, mert
2: azt, mert azt ők megeszik.
1: Már bocsánat.
0: Akkor a
1: bizony, hát nem az, hogy megeszik.
2: Azt így hüvelyik újra kinyomod,
1: hát igen,
2: nem?
1: Tehát most gondolom, egy testbe kettő van.
0: Hát persze.
1: Egy dining city-re mondjuk, üzenem, fel kell készülni, egy 8-10-20 kilóra, akkor
0: viszont ja, az hát az, hogy ahhoz mennyiség
1: hát
0: kell.
1: Hát ez az, és akkor tudod, hogy ez nem is ez komoly.
0: Mondom, az pulykával megoldhatóbb, mert az mondjuk így ekkora.
1: Jó, de én mindig szórakoztatom magam azért vele, mindig elsütöm ezt nehele, hogy tényleg most betettem a csirke osztrigát.
0: Fűri!
2: Innen üzenem a kedves hentesnek, innen üzenem, hogy a bébi csirkecom kínozása az sokkal nagyobb macera, mint a Szoli leszt kiszedni a szárnyasok hátából. Na mindegy.
0: De mondom, fűri osztriga, képzeld.
2: Most láttam egész meglepő helyen fűriet.
0: Hol?
2: De valamilyen nagy cégnél. Ja. Nagy cégnek a alsó polcán. Nyúlér mentem, és azt néztem, hogy alul.
0: Mélyütve volt gondolom.
2: Nem, hogy alul volt fűrj.
0: De tollas?
2: Nem. Tisztított.
1: Szeretem
2: is. Tisztított fűrj. Egy németes nevű láncnál volt.
0: Mondjuk azért a fűrből van egy nagyon érdekes fogás, amikor a belét is felhasználják a fűrnek. Ez megvan?
2: Az a szalonka, nem?
0: Szalonka is.
2: Az a szalonka.
0: Igen, de főként a szalonka, igen.
2: Igen. Azt úgy, hogy van egy, azt én csináltam otthon.
0: Igen, de van olyan, amikor pástétomat csinálsz, és gyakorlatilag mozsárban,
2: hát tele volt sörétem.
0: Mozsárban az összes belsőséget úgy belestől, mindenestől szépen.
2: Fú, annak van új neve.
0: Van bizony, a múltkor a milyen Tibi kérdezte tőlem, hogy akkor ez így, mit hallottam róla.
1: Elküldtem. Most megfogtatok még.
0: Mindegy. De van ilyen, aztán a végén láttam, hogy találtam olyanokat receptbe.
2: Szalmi.
0: Igazad van, igen.
2: Meg se kell nézzem.
0: Igen, yes. Mert azt nem most beugrott, hogy akkor is emlékeztem, legyen szalámira emléke, de igazad van. Aztán találtam receptet a Kallakálmántól például, mert valami szalonka estre csinált ilyet. Na mindegy, ez is tipikusan egy olyan étel, olyan valami, amit már nagyon ritkán találkozni ennel.
2: Fenyőrigó nyelvpástétom.
0: Igen, tudom, ez volt a, igen, ez a fenyő, ez ne, de most az, abba az a vicc, hogy a fenyőrigó nyelvpástétom, az nekem is kedvenc példám volt a római kori hedonista gasztronómiával kapcsolatban, és ugye főleg azt, hogy gondolj, hogy mekkora egy fenyőrigó.
2: Szóval mekkora nyelv.
0: Szeretném jelezni, hogy kicsi. És akkor így van, és mekkora a nyelve. Melyik állatnak van a leghosszabb nyelve? Így a szárazföldi.
2: Hát hangyász, valami hangyász.
0: Négy lábú a
2: testéhez, testéhez viszonyítva, vagy?
0: Úgy, nem, ami abszolút értékben meg. Nem, nem relatív, hogy a teste ekkora, az akkora. Zsiráfnak.
3: Hát, na, igazán nem csinálkozom.
0: Ugye, tehát gondolj bele, hogy felágaskodik az akácia fölé, és akkor ugye...
2: Hosszabb nyelve, mint mondjuk egy valami gigászi delfinnek.
3: Jó, de meg lehet csinálni füstölve?
0: Na most te szárazföldiről beszélj.
2: Ja, szárazföldi.
3: Azt is le kell
0: bálni. Persze, egy bálnának valószínűleg utolérhetetlen méretű nyelve.
2: Annak nem tudom, bálnának van-e nyelve.
0: Miért
2: hú, ha van hallgató, aki ezt tudja, a delfinnek biztos van, de a bálnának nem van, tudom, hogy van.
0: Ugye, mint egy jóképű emlős, mindjárt meg is mondom, mekkora a méret, de közben ti azért beszéljetek, hát olyan nincsen, hogy ne legyen, hogy a kék bálna nyelve 2,73 tonnát nyom.
3: Ha, ja, akkor kicsike.
0: Szóval az
3: akkor
0: egy kiadós. Szóval az a helyzet, hogy a kékbálna nyelvéből pástétomot, az ilyen dining city-re is lehet nyomatni.
3: Elég lenne.
0: Azért gondolj bele egy elképesztő, de jó, de hát mondjuk a kékbálna az tényleg az a legnagyobb, de vannak kisebb bálnák, nyilván kisebb nyelvvel. És akkor ezt most így jó megbeszéltük, mert ez volt a tudományos része egyébként a helyettes reggelinek. Ez volt a tudományos blokk.
3: Jó, tényleg. A kolbász finomabb viszont a bánából.
0: Kolbász?
3: Uh-huh.
0: Én,
3: érdekes úgy mondanám.
0: Japánoknál például bálna konzerv, ilyenek, tehát
3: én bálna... Én Norvégiába kóstoltam.
0: Bálna, nekik is konzerve?
3: Nem, rendes bálna szalámi, bocsánat.
0: Igen? Ott,
3: jó, van egy része, ami sertés, és akkor hozzá, igen, de van olyan, ami viszont kevesebb a sertésben, és több ugye a bálna. Csak ugye a határon nem lehet áthozni, mert Európa vagy Unión belül viszont már nem engedélyezett. Kihoztam haza.
0: Hát ki tudja, most a vámos azt mond neki, hogy lóból készült, és sertésből.
3: Ja, én is hazahoztam.
2: De lehet, hogy a vámos kutya kiszagolja.
3: Az biztos. Ez tudom, bálna.
2: Az egyik kokainos kutya, a másik meg bálna.
0: De a norvégok vadásznak még bálna erre?
3: Hát azt nem tudom.
2: Hát gondolom, hát hogyha volt bálna,
0: akkor vesz. Van, bálnára úgy tudom, kóta van, és
2: most, biztos van
0: most, és tudom, meg hát nyilván ezekből a vízi emlős...
3: A termelői, akkor nem.
0: Vízi emlősökből azért akad egy, kettő, három, sok több faj, és a japánok azok mindig tudományos célnak.
2: Elosztják lakosság szerint.
0: Abszolút tudományos, ilyen kolbászkészítési tudományos célnak vadászták a bálnát, és szerintem vadásszák még ma is, csak hogy ugye a állatvédők azok nem nézték ezt soha jó szemmel.
2: Most már az állatvédőket is vadásszák.
0: Hát egyébként eljutunk lassan oda, hogy még el a vadásznak is lesz vadásza.
2: Oly, lehet. De szép. Vies Pétesen kinézett a szemüvegén keresztül.
0: Jó, tehát ettél, te jársz Norvégiát, akkor ragadjuk meg ezt a fonalat, hogy némiképp gördülékenyét tegyük a műsornak az folyamán.
2: Úgy meg vagyunk akadva.
3: Éltem kint. Egy évig, aztán négy évig jártam ki mindig nyáron.
0: Oda beszélj a mikrofon.
2: Jó helyre beszél, hallom. Tökéletes hallani.
3: Szóval jártam ki utána még négy évig.
0: Hát én most is mész, nem? Hamarosan mész megint.
3: Most Osztrágba fogok menni valószínűleg, de utána majd igen lehetséges, hogy Norvégia lesz a cél.
0: Te szereted Norvégiát?
3: Én szeretem.
0: De mit szeretsz benne? Na most ebben nem volt semmi prekoncepció,
3: más csak... világ, mint mondjuk Magyarország, szóval...
0: A Szlovákia is más világ.
3: Hát jó, azt inkább elengedjük.
2: De ez nem teljesen más.
0: Lápi, melegedve?
2: Megizzadtam a biciklin is.
0: Szép. Árpádnak...
2: Bocsánat.
0: Na igen, tovább.
3: Nos, tényleg az, amiben mondjam neked, hogy maga a környezet is megfogott, maga a kultúrájuk is.
0: De melyik része van?
3: Oszló. Sajnos oszló. Nem jutottam éjszakabbra, pedig az jobban vonz már, én úgy gondolom. Oszló az egy elég nyüzsgős város, de tényleg szeretem. Szóval egy rossz szavam nincs rá.
0: Ugye te ott egy magyar étteremben vagy?
3: Hát úgy voltam kint, hogy volt egy magyar, igazából Bistro Budapest volt a neve, a másik meg egy Hellfield. Az azt jelenti, hogy ott meg viszont csak vadakat adtunk, elget, akkor különböző szarvas, őz, vaddisznó. Szóval igazából ott azok voltak csak. És akkor így ingáztunk a két hely között.
0: Jó, a bokli...
2: Hát szarvas.
3: Igen.
0: A bokli... Hát igen,
2: az nagyon más?
3: Hát, na finom.
2: Konyhailag?
3: Igen, szerintem.
0: Hát meg van
2: hosszabb az idő, rövidebb az idő.
3: Nem, inkább rövidebb. Rövidebb.
0: Ugye a Bocuse d'Orota eléggé, tehát az, aki érdeklődik iránt abban a körben, azért eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy a skandinávok azért alapanyagban elég jók tudnak lenni. Ez igaz, vagy ez csak arra, mint ahogy nálunk is, hogy vannak olyan termelők, akiknek baromi jó, aztán van olyan, akik meg...
3: Nem, én azt mondom, hogy szerintem, hogy biztos, hogy jók tudnak lenni. Vannak hiányosságok, vagy én szerintem, ami máshonnan mondjuk sokkal jobb minőségben jön, nem mondjuk, ha olyan fajta zöldség, de gondolom ez azért is van, mert hogyha időjárás se kedvező azért a skandináv részen, annyi, hogy mondjuk nyáron most már tényleg 30 fok van, én rengeteget jártam ugyanúgy strandolni.
0: Norvégiában?
3: Persze. Hát a fjordba ugyanúgy be, de hát még tök minden Norvégokban mennek télen is a fjordba, szóval nem érdekelte a 30 fok, de tényleg ilyen 30 fokok vannak most már. És teljesen kellemes. Jó, annyi úgy, utána jön a cidri, ott akkor mínusz 26-ak. Meg Oszlóban is volt, hogy 20 fok, mínusz 20 fok. Szóval azért megérezhető.
0: Na, visszatérve az alapanyagra, tehát ott mi az, amire
3: hát az... halak az... Hát... Nos, nem kell beszélni. Halva nagyon erősek szerintem. Én nagyon szerettem mindenféle halat, meg halas étterembe járni ott kint.
0: De hát akkor van tapasztalatod nyilván a vadakról is.
3: Hát meg a vadak is.
2: És árban? Hát árban azért az húzos, nem?
3: Más hozzánk. Igen. Hát ilyen háromszoros ár minden.
0: Jó, de mondjuk ott azért a jövedelem is eléggé durva.
3: Meg az adózásod is, de tény, hogy mondjuk egy év múlva meg majdnem egy dupla fizetés kap az ember, szóval valamit valamiért.
2: Igen, az mit jelent, hogy egy év múlva dupla fizetés
3: hát kapsz? Hát ugye leadózol, és az adó visszatérítés az majdnem egy dupla fizetés. Meg ott azért másképp nézik, most nálunk mondjuk olyan, vagy ott kint Norvégiának, nem olyan, hogy gyűjtik nyárig a pénzt az embereknek, ahol dolgozol, és odaadják nyáron, hogy hát akkor ez a nyaralási pénz. Szóval azért más világ.
0: Ahogy hallottam, egy múltkor néztem valami videót, valami podcastot, és akkor tényleg abból számomra kiderült, meg ez is volt, hogy kiderüljön, ez volt a cél nyilván. Hogy azért a norvégok kontra például az angolokkal, ugye ők ésszel használják ezt azt az óriási bevételt, aminek gázból, olajból van, és valóban a társadalom az, ami...
3: Hát meg azért saját termékek.
0: A társadalom is profitál belőle ebből az egész történetből, szemben mondjuk az angolokkal, akinek ott volt, aztán gyakorlatilag elherdálták azt a vagyont, úgyhogy nem lett igazán látható.
3: Nem, norvégok tényleg ilyen térni, és ők is jelentették, hogy mondjuk ő nem is akarnak csatlakozni az Unióhoz. Maradnak európai országként, de hogy csatlakozzanak, az biztos, hogy nem.
0: Hát igen, azon hát
3: nehezen változtat. És tényleg a sajtokban amúgy nagyon jó, a saját sajtaikban, főképpen van egy
0: akkor,
3: ilyen...
0: Akkor hogy lesz a tejgazdaságok ilyen bio dolgokkal, hogy állnak jól, nem?
3: Persze, azzal is. Hát meg ők erre már figyelnek. Ezben egy kicsit előrébb állnak, mint mi.
0: És
3: hogy zöldségekben, amúgy szép zöldségeket lehet kapni, csak más, észreveszem, hogy más az itthoni paprika mondjuk, vagy paprika
2: ízben más.
3: Igen, ízben más. Hogy de viszont szép minden termékük. Nem lehet azt mondani, hogy bemész és minden fongyatlan, hanem tényleg minden csili-vili, csak ízekben egy kicsit gyengébb.
2: Jó, hát ez a holland magnemesítés. Csúcsa,
0: hát meg az ilyen szabadföldi azért mindig egy picikét
3: másabb
0: meg kellemesebb, hogyha tényleg igazán éri a nap, meg mondjuk talajt is lát a növény, nem csak azt a kis kockát, amit lecsepegtetik a tápanyagot. Igen, ez jó, és ott kint miket főztél?
3: Hát a magyarosban gulyás, örkölt, lángos.
0: Igen, és az mennyire ment ott?
3: Nagyon, nagyon megy.
0: De kik jártak oda?
3: Ez a Matthalen nevezetű helyen volt, az egy olyan, mint mondjuk régen a fényítői piac volt.
0: Aha.
3: Hogy bement, és akkor több étterem van
2: hold.
3: Ott. Hold utca. Bocsánat, hold, nem fényítői, hold utca.
2: Már a fényítői is érett.
3: És akkor itt van.
2: Bocsánat.
0: Igen.
3: És hogy nagyjából úgy kell képzelni ezt a Matthalent, hogy ott van a város központban, és amint déltől, vagy sőt már délmányan 10-kor már özönlenek be az emberek, és bolyongáson, teltház.
0: És a norvégok?
3: A magyarokat meg, vagy a magyar konyhát szeretik.
0: Aha.
3: Rengeteg norvég jött.
0: Ez mondjuk azért is hát a számomra egy érdekes információ, vagy legalábbis információ mindenképpen, mert hogy hosszú évtizedeken keresztül azt láttuk, hogy egyrészt pocsék színvonalú külföldi magyar éttermek voltak, most őszintén szólva a legtöbbre hype-oltak is, hát. És ugye előbb-utóbb mindig tönkre is ment. És akkor valahogy úgy volt, és ez időről időre felvetődik, Árpi, nem tudom, hogy mi a véleményed, hogy tudod, hogy hát ugye ott vannak, nyilván vannak olyan helyzeti előnyben lévő konyák, mint a francia, meg az olasz, de ugye a magyar, mintha nem tudna megkapaszkodni, úgy most leszámítva egy-két elemet, mint kürtős kalács, amire egyiket a kürtős kalács, hogy a következő műsorban a Siklósi Laci barátom, a monakói kürtös kalács király, aki második Albertnek is rendszeresen. Sőt, egyébként ez így van. Na, tehát egy-két ilyen elemet lesz, amit nem igazán tud a magyar konyha. És akkor most Árpád jelzett.
3: Palacsinta
0: az van, Kínától kezdve, mint Tűzföldig, mindenütt van. Árpádunk pedig tudományos kísérletet tesz annak érdekében, hogy felhívja.
2: Ha megkérdezzük Miklós Csabit, hogy ő a pácolt halhoz, illetve a rénszarvas sült milyen halat javasol. Hát ha eltűnt csak, de még csak nyújtom a karomat felé, még nem értem el.
0: Na jó, mindegy, akkor folytassuk itt a beszélgetést. Tehát számomra ezért volt egy információ, mert lehet, tehát ugye normálisan végzik, vagy normális konyhát visznek, normális kint. Magyar konyhát kint, akkor annak lehet sikere.
3: De szerintem mindenhol így van. Ha normális konyhát viszel, annak...
0: Mert én mondom, egy időben, például 10 év ezelőtt, hogy elkezdtem keresgélni, hogy hol mifélék vannak, és esküszöm, ilyen egészen egzotikus helyeken, ilyen Haiti, meg ilyen, nem Haiti, nem Tahitin találtam magyarnak mondott, hát ilyen bódékat, meg egyebeket. De aztán, amikor megnéztem, hogy milyen a fotókat, amiket ugye feltettek, hogy miket főznek, hát az aztán esküszöm, hogy az a már ugye, az vállalhatatlan kategória.
3: Sok ilyen van. Hát jó, de ki meg nem tudják tudni, hogy milyen a magyar konyha, csak az a baj, hogy ez alapján fogják utána ítélkezni. Ha azt kóstolod először...
2: Nehéz ügy.
0: De egyébként nehéz ügy, ugye szívjuk.
2: Én bocsánat, arra emlékszem, hogy a mindannyiunk által ismert és tisztelt Bicsár Attila ugye egy időben dolgozott az Egyesült Államokban,
0: ja.
2: És akkor meg is keresték ilyen kint élő, nagyon gazdag magyarok, hogy fú, nyisson magyar éttermet, mert ugye ez nem egy magyar étterem volt, amiben dolgozott. De hát olyan ételeket vártak volna el, mint tulajdonosok, amik magyar konyhának neveztek mondjuk az 50-es években.
0: Ja, hogy ne,
2: mert hogy 56-ban mentek ki ezek az emberek. Tehát nem egy kifinomult, nem egy átgondolt magyar konyhát, hanem egy végtelenség leegyszerűsített valamit, és mondta, hogy ezt nem. Tehát hogy nincs értelme. Mert,
0: hát a nosztalgiát várták.
2: Mert lehet, hogy bejön ez a 4-56-os magyar az étteremben, de a étteremben, de a többi nem fog bejönni, vagy hát egyszer bejönnek, megnézik, de többet nem, mert hogy...
3: Nincs kereset, elmennek keresetre.
2: Így van.
0: Egyébként most a másik, amíg te ott próbálkozol, hát ha sikerül, a másik pedig, ugye itt említetted a gulyást, de kicsit ilyen szemlesütve mondtad ezt a gulyást, mert hogy ugye most részben érthetően, részben kevés empátiával óriási támadás indult meg a gulyás lángos trend, vagy ilyen divat miatt. De jó napot kívánok, ha ezt kérik, ezt veszik.
2: Jó, de hát azt lehet jól is csinálni.
0: A kritika valójában nem is ezt kéne, hogy érje, hogy valaki gulyást meg lángost is tart, amikor egyébként keresik a gulyást és lángost. A kritika a minőséget kellene, hogy illesse, hogy jó-e az a gulyás, jó-e az a lángos, avagy nem. És most
3: megérkezik... Jó volt a lángos?
0: Hogy?
3: Nyáron jó volt a lángos nálam?
0: Jó volt. De jó. Nyári lángos. És most ugye... Most
2: megpróbáljuk.
0: Megpróbáljuk 50 éves Miklós Csabi.
2: Szia Csabi!
4: Sziasztok!
3: Szia.
2: Boldog születésnapot kívánok!
3: Istenetesen sokáig!
0: És Molnár Dávid van itt a stúdióban még velünk.
2: Csiki Sanyi van, Molnár Dávid és jó magam, és autóval
4: vagy? Csiki Sanyin, hadd kérdezze meg, rajta van a piros sája?
0: Nincs rajta.
2: Megmondom, azért nincs rajta, mert rajta van egy tilos, rádió tilos crew póló, és akkor ezt különben kitakarná.
4: Értem.
2: Nem tudom, hogy hallgattad a műsort, de eddig beszéltünk, pácolt, és most jön a bejövő hívás, hát az sajnos ebben a pillanatban, de ne, föl tudjuk venni. Vezet szépen, Csabi?
4: Mit csináljak?
5: Vezetsz.
4: Vezetek, így van.
2: Jó, bejön egy hívás, azt meghallgatjuk, jó?
5: Hát, akkor
4: jó, csak nyugodtan.
2: Remélem, te is hallod.
6: Hello, sziasztok! Igen, sziasztok! Mondjuk mennyire, értem, hogy a standardek, amiket itt mondtok, az így ismerős, de mint amely törömpörkölt, meg pacal, meg ilyenek, mennyire működőképes, vagy egy töltött paprika, tehát ezekben szerintem van egy tök jó magyarság, vagy egy olyan dolog, ami tényleg itthon érhető el, a kisebb konyhákban otthon, hogy ezek így működnek kint, vagy teljesen ignorálják, vagy félnek tőle az emberek.
2: Jó a kérdés, visszatérünk erre, most a Csabit pár mondatban megint elhívjuk, és utána erről beszélünk.
5: Válaszol utána a Dávid, jó, köszi szépen a kérdés. Szia, jó kérdés volt.
2: Igen, nekem is tetszett a kérdés. Nem tudom, hogy hallottad a Csabi.
4: Hallottam, én igen. Megválaszolnám.
2: Na váltatásig, akkor válaszolt. Helyes, ezt tudtuk, hogy te megválaszolod.
4: Én nem vagyok olyan felkészült gasztrofilozófus, mint ti, csak én annyira nagyon szeretem a magyar konyhát, a magyar séfeknek a kezemunkáját, a fantáziáját, a magyar fűszereket, amik magyar földben teremtek, hogy én úgy gondolom, hogy az, aki egy picit is nyitott határainkon túl bármiféle gasztronómiai különlegességre, nagyon szívesen nyúl a magyar fogásokhoz. Én most a saját borászatomban látom, mi ugye egyszerű pincepörköltet kínálunk a vendégeknek, hogy leginkább amikor Skandináviából érkeznek vendégek, hogy annyira nagyon jól esik nekik, annyira nagyon hálásak a paprikáért, a hagymáért, a jó ízű húsért, hogy elképesztő. Tehát én a saját dimenziómban ezt látom, hogy a magyar séfeknek a munkáját annyira szeretik. Hálálják a nemzetközi közönség. Most persze a sógorok, akik közel vannak, az osztrákok, a németek, nekik nagyobb tapasztalatuk van ebben, ők már nem esnek hasnak.
2: Csavi, te szállítasz Skandináviába? Veszik a borodatot?
4: Sajnos nem. Én ugye annyira pici kézműves termelő vagyok, hogy nekem gyakorlatilag a magyar lakta terület itt Kárpát-medencében, Erdély, illetve Felvidék, nekem ott vannak partnereim, kiváló partnereim, akikkel együtt tudok működni. Tehát nekem az exportom ilyen mini export, vagy ilyen temus export, tudod, hogy azért csak magyaroknak szállítunk. Uh-huh. Ezzel a névvel, hogy Miklós Csabi, nagyon messzire nem is tudnék elmenni, sem egy angol nyelvterületen, sem egy francia, sem egy olasz, sem egy német
2: nyelvterületen. Hát ez az új MC logóval ezzel viszont lehetne?
4: Hát igen, sokan összekeverik a Master of the Ceremony-val, az MC.
2: biztos véletlenül, ugye? Biztos véletlenül.
4: Igen, semmiféle kommunikációs késélyem, illetve adottságom nincsen, így van.
2: Na én azt mondom, hogy érdemes azért a skandinávok felé nyitni, ha már elvesztettük a bizalmukat, akkor most jó lenne visszaszerezni. Mert igen, ugye a hazai vendéglátásban nagyon jó vendégeknek számítottak, de egyik napra a másikra eltűntek az utóbbi 5-6-8 évben. Igen, sajnos.
4: Képzeljétek el, most a borfesztivál várban, több családdal is találkoztam. És nagyon érdeklődőek, nagyon nyitottak voltak. Szeretik ők a mi ízeinket. Most az, hogy volt egy pici varga betű, én úgy gondolom, hogy nekünk is egy lehetőség az, hogy ezen dolgozzunk és visszacsábítsuk őket. Így van, nem csak a magyar fővárosba, hanem a magyar vidékre is.
2: Hát abszolút, teljesen egyetértünk. Nekem, bocsánat, még egy kérdésem, mert megnéztem a filmedet is, egy ilyen 50 éves korodra csináltak egy nagy játékfilmet veled, ami igen. Szerencsére nem 27 órás, de egy órás film. De hogy neked hány rekesz borodba került az, hogy minden borász kollégád, zárójelben ellenfeled, az dicsérő szavakkal éltetett a filmben. Én ezzel nagyon csodálkoztam. Hogy lehet valakit így kedvelni? Ez biztos sok borodba került.
4: Hát az a helyzet, hogy, és talán ebben a Sanyi is megerősít, ugye ebben a világban élünk, ebben a közegben élünk, és hál' Istennek azért a magyar borász közeg, a boros közönség azért összetart. Tehát lehet, hogy vannak rivalizálások, de ellenségeskedések nincsenek. Tehát az, hogy valaki valamiben külön szeretne lenni, én azt úgy gondolom, hogy az előre visz. És az, hogy mennyivel tud különb lenni Tokaj, Badacsony, Somló, Mátra, Mór, Neszmély, Pannonhalma, most csak itt a fehérboros borvidékeket említve tudatosan. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kompetitív verseny, de rossz indulat az nem jellemző a mi mesterségben. Nem tudom, meg tudsz erősíteni, Sanyi?
0: Igen, és nem mondok, igen, pontosan, tehát azért nekem
2: hát én
0: is...
2: Én azért annyira nem tudok megerősíteni.
0: Most nem izéről beszélünk itt esetleg település szintről, hanem úgy egyebekről, de hogyha itt még összehasonlítom más ágazatokkal, mondjuk más ilyen italos csapatokkal, akkor azt hiszem, hogy ez sokkal, sokkal inkább
2: összetartó. Hát, azért tudnám árnyalni a képet, emlékszem, amikor a német Sanyi volt itt a vendégünk, azért mondta, hogy az osztrák gazdáknál, hogyha elmész az utcába, kóstolsz egyet, ott a dűlőben kóstolsz egy bort, akkor azt mondja, hogy de a szomszédét kóstoltad, nézd meg azt is, mert az ebben is más. Nem más azt mondja, lehet. Hogy hát igen, jó a szomszéd, de hát én vagyok a jobb azért.
0: Jó, de ilyesmire biztos, hogy nálunk is akadt példa.
4: Én pont ezt akartam mondani, hogy nálunk a borvidéken Móron, nálunk ugye több szintű összefogás van, és van például nekünk ez a Világ Mór Outdoor rendezvény sorozatunk, ahol 7 borász sikeresen össze tudott fogni, most már 6. éve. A Gessler, a Galambos, a Frey, a Kamocsai, a Brigád, a Csetvei, a Miklós Csabi együtt tud dolgozni.
2: Ez utóbbi volt a motorja ennek.
4: Nem. Képzeljétek el, hogy történetesen a csajok ebben az online kommunikációban a csajok sokkal-sokkal
0: hatékonyabbak. Ez igaz, és okosabban csinálják.
4: Gessler Csilla, a Gessler Judit, természetesen a Csetvei Kriszti, ők annyira jó ízzel fogják ezt meg, hogy nekünk a Móri térségbe, abban a Móri kistérségbe nagyon nagy lendületet hoznak. És nálunk konkrétan működik az utcába, hogy bejön a turista, és akkor nálam iszik valamit, és én mondom, hogy figyelj, hogyha egy iszonyatosan jó generózát akarsz inni, nekem az nincsen, akkor menj már át a Galambos Lajoshoz, mert annyira jó az övé. És a Galambos Lajos pedig mondja, hogy ha édesbort szeretnél inni, itt van szembe a Bozóki, ha pedig szeretnél egy remek zöldeltet inni, itt van a Frey Józsi bácsi, ahol 3 generáció dolgozik együtt. Tehát én úgy gondolom, hogy megvannak ezek a csírák, megvannak ezek a szikrák, és egy picit bor marketingesként azt mondom, hogy az egónkat bizonyos helyzetekben a fiókba kell tolni, és ezért is van az, hogy ha láttad a filmet, akkor több móri borász megszólalt. Azért, hogy a térségünket, ezt a kis mikroközösséget is tudjuk építeni, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok. És most van az első alkalom, képzeljétek el, tegnap éjszaka jött az e-mail, hogy van egy dokumentumfilm fesztivál, ez a Most Dokumentum Film Fesztivál Barcelonában. Nem, képzeljétek el, hogy beválogatták a versenyzők közé a filmet, és meghívtak bennünket a díjátadóra. Ugye ez nem jelent semmit, de annyit feltétlenül jelent,
2: hogy megnézték.
4: Filmet egy megnézték, alkalmasnak találták arra, hogy vetítsék a fesztiválon, és hogy a versenyzők közé belistázták.
2: Az igen,
4: két szint van.
2: Jó hangulatú film, majd be is linkelem a Facebook oldalunkra, hogy meg tudják nézni mások is.
4: Ezt komolyan mondod, hogy jó hangulatú?
2: Jó, hát miért vicceljek?
4: Nem, jó a ritmusa,
2: és tényleg van egy nagyon jó hangulata a filmnek, igen.
4: Igen, ezt Pallag Péternek kell megköszönnünk, mert ugye ő volt az egyszemélyes hadsereg, aki egyszemélyben forgatott, interjút készített, világított, vágott, szerkesztett, dramaturg volt, tehát ő volt az, aki ezt keretekbe foglalta. Én csak annyit tettem mögé, hogy a helyszíneket, hogy hol legyen, hogy természetesen a feleségemmel, a családdal készüljenek interjúk. Nagyon jó volt, hogy volt annyira türelmes, hogy a gyerekekkel is
2: elkészült. Az a gyerekek cukik. Te melyik mustot szereted, a pirosat vagy a fehéret?
0: A zöldet.
2: Akkor a verzsüt, szegény gyerek verzsüt iszi.
4: Igen. Annyira ellopták a sót a gyerekek akarva, akaratlanul, olyan édesek voltak, és ugye nekem a születésnapomon volt először ez a filmvetítés, és képzeljétek el, hogy életem legszebb élménye, eddigi életem legszebb élménye, hogy a film után a gyerekek annyira nagyon nem zavarban voltak, ez nem jó szó, de annyira éltik, annyira elevenek voltak.
0: Megilletődöttek voltak?
4: Igen. Nem, elevenek voltak, hogy így mind a kettő a nyakamba csimpaszkodva ölelt, és apa, hát figyeljetek, én mindenkinek ilyen élményt kívánok, mert annyira nagyon, annyira szuper volt.
2: Csabi, köszönjük, hogy ilyen élményként, ezt még gyorsan mondd el, hogy mikor lesz még ilyen Móri esemény a Világmor? Most lesz valamikor?
4: Igen, október utolsó hétvégében lesz, mert október első hétvégén van a Móri Bor Fesztivál, a Móri Bornapok, akkor ugye valamennyi kitelepül a Kapucinus térre, és a Világmor Outdoor, az még október utolsó szombatja, amikor pedig a Dűlő úton lehet végsétálni, pohárral a kezedben, ez is az üzenet, hogy kirándulj pohárral a kezedbe a vértesbe, és kóstold meg 7 móri termelőnek a borát. Tehát ez egy, van 1000 jó útlevél, úgyhogy lehet jönni, és lehet faggatni a borászokat, hogy milyen volt az idei szüret, és hogy mennyire volt intenzív az aszálykár.
2: Az igen. Hát ez mindenféleképpen érdekes. Egy külön műsort megérne, most elbúcsúzunk tőled, menjünk Mórra, csak 66 kilométer, hip-hopot vagyunk.
4: Neked
2: sok szép napot. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
5: Egyébként ezen a filmfesztivál, azért szurkolok nekik, egy jóval rövidebb filmmel, talán emlékeztek rá, a Spiegelben Stefán nyertek valami ilyen filmfesztiválon díjat, de hát az nem egy ilyen egy órás film volt, az egy rövidebb, tehát van itt esély, és hát persze azért ennek remélhetőleg van is valami értéke, olyan szempontból értéke, turisztikai értéke is, hogy jöjjenek utána Magyarországra, Mórra is, és persze a többi borvidékre ugyanúgy.
2: Térjünk vissza a kérdésre.
1: A kérdés, igen.
5: Igen. Na, hát akkor hogyan...
2: Tehát megálljunk a gulyásnál, vagy ne? Hát, és ne.
1: Jó, mint én, mint szakács, én azt mondom, hogy nem szabadna, de az vannak helyek, ahol mondjuk nem mi döntjük el ezeket, meg ugye bár nagyon oda kell figyelni, hogy milyen alapanyag, ugye nincs olyan alapanyag, mondjuk fűszerpaprikából volt, mondjuk Norvégia.
5: De szoktál vinni, nálunkban. Nem?
1: Hát én szoktam vinni, de az egyszer fogy. De amúgy az a baj, hogy tényleg ilyen rozsdabarna színű paprikák vannak kint, és azt is ilyen indiai boltokba tudod kapni, vagy tényleg hozol akkor itthonról, és akkor már másképp néz ki a pöri.
5: Hát ugye nyilván jó, ez egy régi tétel.
1: De hogy azért mondom, hogy sok olyan ételt nem tudsz megcsinálni.
5: A Gundelkára is vitte a izét, vitte az Amerikába, meg ide-oda, meg mindenki.
2: Kiküldte a magot.
5: Meg mindenki, persze, mindenki viszi a paprikát. Én is vittem, amikor fűztem külföldön. Azt akarom mondani, hogy a...
2: Még egyet mielőtt, ne felejtsd szabad, hogy elhangzott a töltött paprika.
1: Igen, ezt akarom mondani, hogy mert nincs tévét paprika.
2: Azzal annyira nem magyar, étel, ezt ne felejtsük el, de hát szeretjük.
5: Szeretjük. Ugye a Norvégia, és ról beszélgetünk, és nem Svédországról, ugye de a töltött káposzta, az ugye arra
1: fel. Van, igen.
5: Van, mégpedig az úgy működött, hogy a... Jaj, nem tudom, ott van a Váci út elején, Váci utca, itt a... Vámász körút felüli oldalán, na de a híd felüli részén van a
2: Anna Presszó 2.
5: Emléktábla, hogy a jaj, melyik svéd király, aki egyébként hosszú ideig volt török fogságban, aztán jó nagy váltságdíjért végül elengedték, és akkor hát néhány nap lovaglással ért haza, megvan pontosan, hogy 3, 4 vagy 5, vagy mindesetre sportteljesítményként és jól értékelhető gyorsasággal hazavágtatott azon nyomban, és ő megszerette a töltött káposztát Törökországban, és attól kezdve utána lehet nézni, hogy milyen valami kól akármi néven, de elkezdték készíteni Svédországban, és a királyi udvarban a töltött káposztát. És
1: már Skandinávban.
2: Ez milyen jó sztori, ezt meg is nézem én is.
5: Hát meg megírtam, csak már olyan baromi régen.
2: Töltött szőlőlevél inkább, nem Törökországban.
5: Mondom, töltött káposzta.
2: Törökországban?
1: Jó. A szőlő az inkább nem...
5: De értem, hát az a értem az a mondást, vidék. Értem a mondást, de ezt töltött káposzta.
2: A világos, de azt már szerintem Erdélyben, amikor megállt. Vagy a magyar vidéken.
5: Igen, elmondom, hogy ez úgy néz ki, hogy egy meg egy, az egyenlő kettő, és amikor még most éppen ilyen köbgyökök, meg különféle színuszok, koszínuszok kezdenek belekerülni, hogy a végén az legyen, hogy egyenlő kettő. Nem tudom, ez bonyolult volt.
2: Jó? Bonyolult volt.
5: Mindegy, megadom neked.
2: Tizenvalány
5: évvel ezelőtt írtam meg, de hogyha mentek a, mondom, a Váci utca elején van ott a Margit híd, nem a Margit híd, az Erzsébet híd környékén,
7: Ahhoz közelebb. Van egy tábla jobb oldal, mert ott volt a mit tudom én milyen fogadó.
2: Igen.
7: Szóval most csupa nagyon, nagyon mély részletet osztok meg vele.
2: Most megint volt a valamilyen fogadó.
7: Valamilyen svéd király valamikor megszállt.
2: És a szomszédházban volt gyerekkoromban a szabom.
7: Na akkor tudom, és egyéb iránt, ha van hallgató, aki ezt most nem keresek rá, de egyébként ez 2 perc alatt utána nézhető, hogy volt, de az biztos, hogy ott le is írják, hogy de valami tényleg valami eszméletlen, na most jön a megfejtés, a

0: Egyébként vannak Habsburg felmenői, mert így fejre egy az egyben Habsburg, nézd meg, Sanyi.
1: Na jó, ennek a hát ez egy olyan degenerált fejű Habsburg, hogy amilyen, hogy tényleg.
2: Az egész Európa, az európai királyi házak nagyjából 4-5 családból tevődtek össze.
1: Ez meg is látszik.
2: A világháború előtt a német, az orosz, meg az angol uralkodók, a rokonok voltak.
0: Jó, de mi vittünk magyar vért az angol királyi családba.
1: Végül is egyszerűsítve az első világháborút egyfajta családi perpatvarként is.
2: Igen.
1: Lehet apostrofálni, kár, hogy olyan sok embert bevontak. Bevontak ebbe a veszekedésbe. Nagyon köszönöm szépen neked
0: szépen
1: ezt a
0: 12. svéd.
1: Igen,
0: a 12. káros svéd.
2: Köszönöm, nagyon jó a műsor. Ciao.
1: Köszönjük, bennem volt egyiket. Köszönjük, nagyon hasznos volt.
0: Fizetett hallottátok.
1: Agyamban volt ez a név, csak mondom, nem mondok be valamit, aztán inkább nem mertem, nem kezdtem el keresgélni.
3: De amúgy visszatérve a kérdésre.
1: Fontos volt,
3: amúgy mondanék még valamit.
0: Szép a tábla.
3: Vagy amúgy mi... Én azt mondom, hogy kint, csak a kérdésre válaszoljak is, hogy sokkal nyitottabbak vagyunk mi magyar szakácsok kint, hogy bemutassuk a saját országunknak az ételeit, de sajnos hely és tulajdonos ott is az, ami
1: a menjük biztosra, mutatni, igen.
3: Vagy nem. Ezt tudják mondjuk ők is, hogy ez jó, legyen az. És amit nem ismernek mondjuk, az arra meg azt fogják mondani, hogy hát nem tudjuk, hogy az hogy menne, vagy nem ismernek belevágni szóval.
1: De még ilyen táblásként sem? Tehát még ilyen szinten sem? Vagy táblásként rakjuk fel, és csinálunk 10 adagot?
3: Inkább alakítsunk valamit mondjuk a lángosokon, vagy a pörköltön, vagy bármi máson, de az, hogy egy újabb magyar étel, azon már elgondolkodtam.
1: Mi nyitottabbak vagyunk?
3: A szakácsok, mi abszolút itthon is.
1: Itthon is nyitottabbak vagyunk, mint vagyunk. Igen?
3: Én úgy gondolom, igen.
0: Gondolom, tényleg a pénzt nézik, hogy ha most egy magyar étterembe azért jönnek, mert van az agyukban egy kép, hogy mit szeretnének enni, azoknak nehéz
3: adni. Jó, csináltuk, az is megy.
0: Szóval... De föld, tényleg a táblára legalább föltolnék mindig egyet, hogy hátha.
3: Hát, hogy ismerjék meg.
0: Ja, az lenne az igazi.
3: Azt mondom, hogy azért megvan kötve kint
0: az magyar
3: emberkezés.
0: Tök mindegy, hogy most melyik... Ott magyar a tulajdonos?
3: Hát vagy... a hölgy az magyar, a férje az norvég. Aha. De azért mondom, hogy azért vannak olyan dolgok, ami ízé, csak néha így elgondolkodható, hogy mondjuk nem merünk játszani jobban szerintem a magyar dolgokkal kint, vagy jó, alapanyag függő is, mert nem mindent tudunk is beszerezni szerintem, mert ha be lehet, én azt mondom, mert ha én itthon mondjuk a francia piacról rendelek, akkor én úgy gondolom Norvégiában is lehet minden. De hát mondom, ez szerintem tulajdonosi kérdés is.
1: Aha, pedig olyan kézenfekvőnek tűnne, hogy azt mondod, hogy na, próbálkozzunk meg egy-egy új étel, hogy, mert még az is lehet, hogy sikeres lenne.
3: Jó pacallag.
1: De tudom mondom, hogy felrakod izére, felrakod mitet táblára, azt hinni az ember, de hát akkor most kiderült, tehát most nem erőködöm, mert kiderült, hogy ez így nem működött, mert más volt a fogadókészség, meg hát kevésé volt, igen. Rugalmas.
3: Úgy mondanám, most én nem, igen, ez a leg...
0: Belsőséget esznek egyébként? Szeretik? Hát, ha már mondtad a pacalt, ugye? Nem.
1: Hát a nyugati világ kezd teljes. Az
0: olaszok azok még ilyen.
1: Na jó, de
3: hát... Olaszok mások.
1: Olaszok azok ilyen szempontból.
0: Jó, mindannyian mindent tőlük tanultunk.
3: Pagári. De szeretem olasz konyhát.
1: Én is egyébként, teljesen.
3: Egy egyszerű letisztult, hogy semmi nehézség nincs benne. De a tészta olyan legyen, amilyennek a mártással legyen,
1: és
3: jó sajt.
1: Ugyanezt ezt már sokszor megbeszéltük, de egy jó kárkáposzta főzelék, és azt se kell túltolni, meg izél. Jó, meg kell csinálni, azt ennyi.
3: Elégettem. Jó kárkáposzta
1: főzelék. Na ezért, és akár még egy vagdaltal is rajta.
0: Kárkáposzta főzelékbe teszünk rántást?
3: Igen.
0: Az egyetlen főzelekemet teszünk rántást igazán, nem?
1: Én egyébként.
0: Tehát azt nem tud saját magával sűríteni. És azért a rántásnak is van egy íze, attól függ, hogy milyen rántásnak.
3: Én azt mondom, hogy én, ugye mindenki próbál mostanában itthon arra figyelni, hogy ne legyen benne liszt, tejtermék,
1: csak
3: rájössz, hogy nem, egyszerűen muszáj, mert valaminek, amit azt tanultam, hogy rántás kell bele, az tényleg azért olyan, mert kell az a zsíros.
1: Amikor a rántás begyütt a francia konyhába is, ugye, 1650 tájékán, legalábbis írott formában, hogy attól kezdődően, nálunk meg így van, nálunk meg ugye mindenféle osztrák hatásra a 19. század első felében, Azért az egy forradalmi dolog volt. Tehát az romaiak egyébként keményítőbe sűrítettek leginkább úgy föst,

0: úgy tudni, de egyébként ez egy forradalmi történet. És ugye Árpád kedvenc konyhájában pedig...
1: New Orleansban
0: pedig, hát ott meg aztán...
1: Az órákon át,
0: vagy legalábbis hosszú ideig készített valamik, amiből így... Tehát amikor a novel közénben azt mondták, hogy hát ilyeneket nem csinálunk, majd saját anyagával, meg mindene, akkor a múltnak egy szeletét azt úgy szépen...
2: Ugye elengedtük.
0: Elengedtük, és most is vannak, akik ezt így még dogmaként, pedig hát vannak kompromisszumok.
2: Nem, tényleg kell amúgy, vagy muszáj, vannak olyan értek, amik igénylik ezeket a dolgokat. Megpróbálhatod, de nem lesz olyan is.
0: Én elmondom neked, hogy ha nagyon klasszikus, hogy tehát azokat az ízeket akarom például egy bablevesben, amit anyám, akkor kaprántást. Akkor kaprántást úgy egyébként meg nem mindig kap. De hogyha azt az ízt akarom visszahozni a gyerekkorom ízét, akkor biztos, hogy van benne rántás. Na, Árpád.
1: Durván elmúlt a műsoridő, sajnos.
0: Három perc.
1: Szerettem volna elmondani a cifrai versenyt, ugye.
0: Akkor majd gyorsan mondd el.
1: Egy hete ért véget a cifrai verseny, még 2 éves verseny.
0: Így van.
1: Szerintem a legrangosabb magyar szakács verseny, mert olyan, mint a franciáknak a MOF, ez a Mirové, France, a Franciaország mestere. 2 éven át zajlik, 6 fordulóban. És ugye most lett vége a 6. ilyen cifrainak.
0: És mondd be a nevet is. Tisztelettel
1: beolvasom az első 3-at. Tóth Gergő, Hárs Tamás, Otoltics Áron, ők lettek a dobogósok. De gratulálunk szeretettel Matus Istvánnak, Debreceni Zoltánnak, Fülepi Kaminak, Mátrai Patriknak és Semsei Lászlónak is.
0: Gratulálunk.
1: Akik ezen a megmérettetésen oda tették magukat, fáradtságot és erőt nem kimélve.
0: És mindez a Magyar Gasztronómiai Egyesület szervezésében történt. Na.
2: Hát köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon szívesen.
1: Kitágítottuk a határainkat, de nem eléggé. Még jobban kellett volna. De jó volt, amikor másfél órás volt a műsor. Azóta még akkor te nem voltál, ugye, amikor másfél órás
0: én
1: volt?
0: Én olyan fiatal vagyok.
1: Sajnos, te még óviba jártál. Nem tudom én.
0: Jó.
1: Nem baj, csinálunk egy zenét, vegyünk drága, négy lélegzetet.
0: Drága, kedves, neki. Aranyos hallgatóinktól köszönjünk el. Jó?
1: Ez volt a helyettes reggeli.
0: Bakcsi Árpáddal.
1: Csiki Sándorral.
0: És a vendégünkkel, Molnár Dáviddal.
1: Molnár Dáviddal, köszönjük szépen. Köszönöm. Jövünk 2 hét múlva, és amint azt hallottátok, mivel?
0: Igen.
1: Dobtam föl itt neked
0: Monaco. Mert hogy magyar étterem, Monaco.
1: De én azért elmegyek a 15. Lajosba is.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyélte is régész közösségi program keretében. A most apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló.
2: Működési okokra hivatkozva zárva tartott a párizsi Eiffel torony. Valójában a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető felháborító döntése miatt, írja a Deutsche Welle alapján a Telex. A toronyba ugyanis a BAPS nevű hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciókat a látogatásuk során. A BAPS tagjait beszámolók szerint elkülönítik és alsóbbrendűként kezelik a nőket, feltétlen engedelmességüket hangsúlyozzák a férfiak felé. A cég elismerte, hogy hiba volt elfogadni a 100 tagú csoport feltételeit, hogy a személyzet női tagjait eltávolítsák. Az üzemeltető vállalat vezetője, Ariel Weil azt posztolta, semmilyen vallási ok nem indokolhatja a nem miatti vagy bármely más diszkrimináción alapuló megkülönböztetést a látogató fogadásakor. Az esetet Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere is elfogadhatatlannak nevezte.
1: A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. Négy kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bukkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hál az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. A lelőhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára. Tárja fel a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Na, jó reggelt kívánok, szervusztok, drága tilossági hallgatók.
1: Szép jó reggelt mindenkinek.
0: Szép jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Csonka, velem szemben Csákányos.
1: Hello.
0: Itt pedig minek a pult mögött. Úgyhogy nagyon szép hosszú zenés mixet hallottatok, mert tőlem származó archív darab. Köszönjük szépen.
1: Igen.
0: Valamiért nem működött az ébresztő. Elnézést kérek szépen, ez van. Hát egy...
1: Legjobb családokban is előfordul.
0: Tényleg, na mindegy. Ilyen sokáig nem szokott tartani, de hát előfordul. Bocs. Na mindegy. A következő dolgokról szeretnénk beszélni. Az egyik az mindenképpen egy érdekes az energetikával, meg mindennel is összefüggő dolog. Nevezetesen, hogy hogyan is állunk most a mi szénhidrogén és egyéb energiabiztonságunkkal a közelgő tél. Igen, viszonylatában. Persze, hogy ne, hiszen egyőre még az őszi arany napsütést élvezhetjük, erre dobott ideális jelentésként mindenkinek mondanám, hogy talán a következő 5 napban még biztos nem kell fűteni. A továbbiakért nem vállalok felelősségét. Egyébként egyáltalán nem biztos, hogy utána kell fűteni, és egyébként sem szokott fűteni a lakosság október közepe előtt. Mert még néhány fejlemény is fejlődik a figyelmet, amely lehet, hogy fiú reményeket keltene a lakosságban, de rövid távon nem fog érvényesülni a hatása. Gondolok a temérdek szélkerékre, ami majd megépül de egyszer. Ha. Kedves telefonáló, szevasz!
2: Sziasztok, jó reggelt, Marba! Ez egy kellemetlen lesz, de nem hagyhatjuk szó nélkül, vagy nem hagyhatom szó nélkül, hogy 52 perccel később kezdődött a műsor. És igazából ezen túl is tudom tenni magamat, hogyha nem kérném folyamatosan mindig bocsánatot és elnézést utána.
0: A műsor van, könyörgöm. Ez engem most konkrétan annyira nem izgat. Elnézést.
2: Jó, oké, rendben, akkor...
0: Jó, köszönöm szépen.
2: Sziasztok!
0: Köszönöm, szervusz! Igen. 2015-37-et várom a telefonszámunk. Nem, no remorse, sajnálom. És ráadásul visszatérve a dologra, mindig ilyenkor arról szoktak beszélni, hogy hogy állunk a gázzal, mennyire vannak terítve a gáztárolók. Ilyenkor szokták a szakemberek fejlődni a figyelmet arra, hogy tározótban vizet tartunk, a gáz, az tároló, meg ráadásul ezek a tárolók, ezek ilyen természetes, a magyar geológiai adottságok folytán meglévő üregek, vagy egyszerűen olyan helyek, honnan kitermeltek szénhidrogént korábban, és ide vissza lehet préselni földgáz. Tehát jó részt az metán persze, meg még a reszli természetesen. És aztán a következő lépés pedig annak a figyelembevétele, hogy jaj, jön most elég gáz innen, onnan. És akkor ilyenkor a szakember el szokta mondani, hogy volt is nálunk Magyari Peti többszörű is elmondta, hogy szerencsére az országot keresztbe kosul hálózzák be a csövek, ami annyit jelent, hogy szinte minden irányban az ország nyitott gázszállítás szempontjából jöhet bárhonnan. Aminek hát ugye majd lesz is, meg van is jelentősége, mert hogy bárhonnan is veszünk gázt. Ha kéne, és amúgy is a magyar állam, egész pontosan, hát leginkább valamelyik fontos magyar cég esetleg be fog kapcsolódni a román gázkitermelésben, ami a Fekete-tengeren zajlik majd, és...
1: Hát itt ez a MOL, aki szóba jött.
0: Nem? A MOL, aki szóba jött, így van pontosan.
1: Na, van, amik másik persze. Szereplő voltak régebben ilyen kőolaj.
0: Kitermelés szempontjából leginkább így van, nem is a kereskedelemről van itt szó, hanem tudod, hogy beszállni esetleg.
1: Ez meg óriási lóvé.
0: Ez meg óriási lóvé. Kereskedni amúgy nem is a MOL volt a gázban, nem. Egyrészt az MVM ZRT, másrészt az a számos kliens, akinek sokszor csak gyanították a nevét, és különböző számkód kombinációkkal szokták jelezni. Vagy egyébként, igen, valaki van ott? Haló?
1: Csak visszakapjuk az előző
0: semmi gond.
1: Szöveget.
0: Milyen előző szöveget? Nem értem.
1: Hát a rádió van, amivel. Szóval...
0: Igen. Szóval, ami a legfontosabb, hogy igen, valószínűleg, hogy egyrészt a kellőképpen vannak terítve ezek a gáztárolók. Másrészt arról van szó, hogy bár volt egy ilyen pánik, hogy kevesebb gáz érkezik a az orosz vezetéken.
1: De pont ezt akartam mondani, hogy van.
0: Déli áramlat, ami hozzánk dél felől jön.
1: Csak fel annyian.
0: Igen, fel annyian.
1: Igen,
0: és ez az aztán a lakosság megnyugtatására az is elhangzott, hogy véletlen egybeesésről van szó. Nem arról, hogy itt most gonosz módon.
1: Véletlenek.
0: Igen, így van. Gratulálunk sikeres kémerhárító munkájukhoz. Stop, kőolaj, stop, földgáz, stop, módosítva a régi viccet. De ez nagyon sajnálom, hogy ez a kitettségünk cseppet sem enyhült. Már hogy arra gondolok, hogy bizonyos típusú energiahordozók, üzemanyagok, meg olyan stratégiai érdekű energia forma, inkább úgy mondanám ezt, mint az áram tekintetében,

0: most is meg lehet nézni, egyébként rá is fogok mindjárt pillantani, hogy éppen merre megy. A merre megy pontosan az amúgy nehezen kiderített, és az is, hogy honnan érkezik, mert látszolok például sokszor azzal, hogy jön hozzánk Szlovákiából az áram mondjuk este felé, és azt mondják a szakértők, hogy az egyébként Csehországból jön. Tehát, hogy a nettó termelés az ott zajlik. Nekik van elég áram tároló kapacitásuk, ami részben vizes, részben pedig ilyen aksis formában valósul meg. Ez nálunk nem nagyon van. Kormányzati program, hogy majd legyen gigantikus mennyiségű ilyen az áram konzerválására alkalmas. Hát igen, valószínűleg, hogy ők akkumulátorban gondolkodnak, bár van olyan kedves csetörünk, akik folyamatosan azzal jönnek elő, hogy igenis lenne alkalmas hely Magyarországon is arra, hogy az olcsón megtermelt napközbeni, mondjuk napenergia alapú árammal majd szépen valóban felszivattyúzunk, aztán pedig lejön valahonnan. De hát ez...
1: Nekem valahonnan a kérdés.
0: De változatos természetvédelmi területeket tudnak például erre kitalálni. De csak megjegyezném, az országban, ahol a, hadd ne mondjam, hogy melyik úszóbajnokunk kezelés esetleg róla elnevezett úszócentrumot tervezték Csillebércre, ugye? Tehát,
1: Oda föl,
0: hát, de egyébként nem gond, mert amúgy is van fönn, tehát hogy ilyen hegyes, völgyes területeken is lehet úszoda, tehát hogy végül is, hogyha rendesen megcsinálják alulról, akkor nem folyik el. Nem mondanám, hogy onnan kéne termelni a Katinka erőművész úszoda részéről. Így van, nem kell ilyen újonnan kitalált hülyeséggel foglalkozni, ez Csehszlovákia. Az a helyzet, hogy természetesen teljesen találva a megállapítás, ugyanis a két országnak az energetikai rendszere azóta is szerencsésen integrált, ugyanis hát ha két ország szétválik, annak ugye vannak szerencsétlen és szerencsés módozatai. Nyilván a szerencsétlen módozata az, hogy egyrészt a lakosság lelkes része és fegyveres erőkölcsön lemészárolnak több millió embert, majd utána atomfegyverekkel vizsgálják egymást, de most ne tévedjünk el az indiai szubkontinensre, úgy van, legalább Csehország és Szlovákia békében vált el, és van egy ilyen harmonikus energetikai együttműködésük mondjából, meg hát hasonló a szerkezete, és mondjuk tehát a szlovákoknak talán gondolom nagyobb a hangsúlya vízi energián. Uh-huh. Köszönhető annak, hogy elterjedték a Dunát, ami ugye a közös határfolyónk volt, és hát nem menjünk bele ebbe a traumatikus élménybe, ami valószínűleg az idők végezetéig fog különböző Európai Uniós és egyéb választott bíróságon folyni.
1: Meg egyébként ott lehet, hogy ezt a vízfelpumpást, tehát ott a Tátrával azért lehet, hogy jobban. Hogyha valahogy jobban el tudom képzelni.
0: Persze, hát, igen, még a cseheknek is magasabb hegyeik vannak. Igen. Érthetség és társai, mint amit igazából mi fel tudnánk erre a célra használni, de erre meg azt szokták mondani, hogy nem is kell annyira magas, csak azért legyen meg a szintkülönbség, meg legyen benne mennyiség. Tehát, hogy itt egyrészt persze meg kell adni nekem a megfelelő potenciális energiát, ami utána lezudulva más energiaformával tud. Így van. Hát mozgásével azt meg utána pörgeti a kereket, és utána ez pedig termeli az áramot. De visszatérve nem ebben gondolkodik, ha jól tudom, a magyar energiastratégia, hanem különböző ilyen áramtároló parkok létrehozásában. Ennek egyébként egy ilyen spin-offja, hogy többek között nálunk is dolgozó energetikai cégek. Ezek a gonoszok, akik szennyezik és elfogyasztják a vízünket. Ezek dolgoznak azon, hogy nem csak lítium alapú ilyen aksik legyenek elérhetők, hanem nátrium alapú is. Ha valaki ismeri így a periódusos rendszert, annak még a mengyeleféle eredetibe is. Egymás alatt van a két elem, ugye, ezek a alkáli fémek, és fel a lítium alatta pedig a nátrium található, és hogyha élelmes vegyészek megoldják azokat a problémákat, technikai akadályokat, amelyek megátolják, hogy esetleg nátrium alapú aksikat építsenek, legalább ilyen célokra, tehát ilyen, nem vagyok benne biztos, hogy majd a mobilba is ez fog kerülni, tehát hogy a mobilba mi fog kerülni, azt nem tudom. A lényeg az, hogy egyébként, hogy sok vér tapadjon hozzá, mert eddig az a gyakorlat. Szóval, hogyha akármilyen módon is, ráadásul sikerülne ehhez uniós forrásokat beszerezni, vagy

0: közvetve uniós forrásokat, a legszebb példa erre ez a most meghirdetett szélerőmű pályázat, amit kiírt Kapitány István felkérése alapján a energiahivatal még augusztus végén, és most szeptemberben valamikor el is dől, hogy kik lesznek a bátor vállalkozók, akik hajlamosak vagy hajlandók szélkereket telepíteni, mondjuk Ócsa környékre, azt mondja, az egyik ilyen kiírt terület. Az ugye Dunatisza közén van, Pesttől délre festői település, kicsit közel van egy nagyon fontos madárvédelmileg is releváns természetvédelmi terület, aminek egy jelentős környezetében nem lehet szélkereket rakni, mint a vízi madarak nem tudnának közelebb repülni a szélkerékhez, hogyha lesz akarják magukat daráltatni, de mondjuk ez lesz a helyzet. És utána jön az, hogy több lépésben összesen 4000 megawatt óra potenciális elérhető szélenergiát lehet majd üzemeltetni. Azért lehet ezzel számolni, hogy a kihasználtság ezeknek sose lesz maximális, mert a szél az szemét egy. Hát a levegő mozgása sajnos szintén kiszámíthatatlan. Annyit szoktak hozzátenni, és az egyik ilyen energetikai cég le is mérette, hogy ha fölmész 120 méter magasságba, 120 vagy 130 méter magasságba, ott van egy ilyen majdnem állandó 25 km per órás szél. Általában ennyit, tehát néha kevesebb, néha több. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy itt mi van, ott fönt állandóan van valami szél. Egyébként ezt a Kisalföldön mértek, ahol eddig is volt elég szélkerék, de sosem lehet elég, persze tudom. És minden esetre, ahol még ezt kimérik, és itt csomó más helyet is tudnak mondani, ahol az ének gazdaságosan üzemeltethetők, tehát ilyen 25-30%-os kihasználtsággal, és akkor meg lehet termelni mondjuk a paksi atomerőmű teljes éves termelésének, ha jól tudom, a 60-65%-át, ami egy elég szép arány.
1: De ez lesz és majd, ha minden
0: ez lesz, épül. Így van, először a hálózatot kell bővíteni, és az...
1: De hogy van, de ez a 2030 a céldátum, de erről azt mondták szakértők, hogy azért ez addigra
0: nem hát a végén talán esetleg, hogyha rá lehet, és nem az egészen nényezett, de úgyis az elén pár százat lehet majd így rákötni. És az a lényeg, hogy ez volt az egyik feltétele, hogy egyáltalán az uniós források egyik csoportjára optálhassunk. Ebből nem kapunk, tehát ez magánberuházásból valósul meg, csak a feltétele az volt, hogy végre kiírják a szeles pályázatot, tehát az erre vonatkozó koncesziókat átengedjék a pályázó magáncégeknek, akiknek egyébként, ha jól tudom, 20% erejéig továbbá is be kell engedniük majd a cégükbe ilyen helyi energiatársulásokat, amiben önkormányzat, magánszemély, meg KKV vehet részt. Aha. Ennek mindenki örül, hogy tehát, hogy kötelezen tulajdon részt kell biztosítani a környéken kialakuló speciális nem profittermelés, hanem az energia források elosztása céljából létrejött szerveződéseknek, amik vannak ilyenek, és ezt majd meg kell tenniük.
1: De ez hát, mekkora része ezt vágott, tehát hogy ez, hogy mondjam, biztosít, ez valós beleszólást a döntésekbe?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, lehet tulajdoni hány adott, az biztosít, tudod. Úgyhogy ezek, ha ugye
1: rendtábilisak lesznek, hogy ott vannak a környéken, azok beleszólhassanak valami, tudom, hogy mi történik ott, nem?
0: Hát figyelsz, amennyiben tényleg csak 20%, akkor beleszólás az minimális, tesz, hogy ők nem arany részvényt kapnak, hanem az a dolog lényege, hogy részesülhessenek, mert hogy tehát mégiscsak a környéknek a rendelkezésre álló energiaforrás, valamiféle része. Így van, tehát meg hogy érezzék, hogy ez az övék, tehát hogy nekik termelt, tehát ez volt a cél vele. Tehát, hogy az ott helyben rendelkezésre álló energiaforrást csapolja meg a vállalkozó, és akkor ennek gyakorlatilag a ellentételezéseként biztosít tulajdonrészt. Így van. Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy ez mit fog kiváltani, meg mit nem. Hát ezzel ugye áramot lehet termelni, tehát a dízelolajat nem váltja ki tényleg, ami ezt nem láttam jönnére, majd mindjárt rátérünk, hogy tehát, hogy a világpolitikai fontos, bár ebből a szempontból kevésbé megbízható szereplői egymást fogják vádolni azzal, hogy melyik miatt nincsen elég dízelolaj a világban, és miért megy föl az ára, tudod? Tehát így És hogy főleg az az ember, aki nagyon sokban felelős az egész energiakrízisért, ezért meg fogja találni a felelőseket, az ukrán drónok, azok miatt van gázolajválság. Nem azért, mert már a második szoros zárják le különböző latar erők, akiket természetesen jobb lenne ilyen valójában tényleg. De hát most mit mondjak erre? Van ez a dzsingó magatartás, ezt így hívják az angolok is, azt hiszem, hogy a gyarmati háborúból származik, hogy volt egy ilyen rétege angol társadalomnak, alsó középosztály, stb. Főszorakozása az volt, hogy megvették a délutáni lapot, és azt keresték, hogy ma mit foglaltunk el. Ez a brit birodalomnak ez a terjeszkedős fázisa volt. És hagyja, hogy mit foglaltunk el, de kikkel feszültünk szembe, tudod, az, akik vonultak föl még csapataikkal Khartoumnál, majd utána vonultak vissza szégyen teljes módon. És akkor ugye előkerültek a franciák, meg a németek, hát csak akik az ősellenségek, mert ezek közül a németek nem is voltak ősellenség, ezek csak lettek ősellenségek két világháború árán, csak megjegyezném, igen, tehát mert ez, ők a természetes szövetségeseik lettek volna, hiszen a rokon vezette az egész társulatot. De hát mindegy, igen. A németek most építenek egy 365 méter magas szélerőművet, de ha szökőév lenne, akkor 366 volna, tenném hozzá a dolgot, egészen biztosan. Ez abból a szempontból racionális, hogy egyrészt ez egy szörnyű, idomtalan létesítmény lesz, ami tehát nem egyszerűen energiatermelő egység, hanem a monumentum az egész ilyen álljunk át teljes mértékben megújuló mozgalomnak. Másrészt ott fönt tényleg mindig jó. Van erős szél.
1: Milyen magasak ezek, te tudod, hogy mi az átlagos magasság egy ilyen szélerőműre?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem ezért megközelítik ezt a százas egységet. Tehát, hogy kicsit magasabbra, meg az, hogy mennyire standard egy ilyen szélerőmű szélkeréknek a magassága. Az atomerő minden megyében, kisember, ezt most mondom, hogy ez program, ez, hiszen nekünk a kicsi kompakt atomerőművek megvásárlása volt a másik ilyen fontos ígéretünk, amit Trump elnök irányába tettünk, aki viszont megfelelő befektetői csoportokat képvisel. És ebből a szempontból én is nagyon remélem, hogy a népi kohók mintájára minden kert végébe is lehet egy ilyen kisebb méretű erőművet elhelyezni. Szóval egy ilyen áramtermelő egység, hát figyusz, a standard méret, ez tényleg egyébként 100 körül van átlagosan, van kisebb, meg van, ami fölmegy a 120-ig, persze. Ami...
1: Az interneten vagy a Wikipédien.
0: Aha.
1: Egy 60-120.
0: Nem tudom, egyébként a 100 az egy átlagos magasság.
1: Az aljától a motorig.
0: Igen,
1: persze. A rotor közepéig.
0: És az előbb el is mondtam, hogy amit megnéztek, az a 120 méteres magasság, ahol ugye az állandó szélmozgást megvizsgálták.
1: Ez végig is odáig felér a lapát, azok azért jó nagyok. Azt mondják, hogy a legmagasabb Magyarországon Csetényben van, ott 105 méteres agymagasság.
0: Hát mondom, én ezt a százat bírom egyelőre így, mert láttam is egyébként a magasságokat, szóval azért nagyjából az volt, vagy még kisebb.
1: Nem, csak akkor ez a maximális szint. 360-as azért ez jó nagy.
0: Aha, akkor igen. Istenem. Na most ami nagyon érdekes, hogy ugye csak gyakorlatilag emlegetik, hogy Orbán Viktor nem szerette a szélerőműveket, a széltermelő egységeket, mert ez egy ilyen Orbán lecsend, mert hogy ezért hiába várjuk tőle, hogy ő maga megerősítse, hogy mit is mondott el. De hát, hogy a megbízható tanúk állítják, hogy vagy nekik, vagy más megbízható tanúkkal, akiket szintén megbízható emberek beszéltek, előadta azt, hogy neki nem tetszik ez. Rosszalóan jegyezte meg, és ezzel elég is volt hozzá, hogy ne írjanak ki ilyen újabb pályázatokat. Egyébként 2024-ben ez megváltozott, és én annó írogattam is erről, és nem utolsó sorban azzal volt kapcsolatban, hogy számos az addig meglévő, egyébként 325 megawattos szélerőmű kapacitás birtokló, nem kis részben külföldi tulajdonú, például spanyol cégek valahogy így idejét érezték annak, hogy elég volt, és érdekeltségeiket eladják olyan frissen alakult cégeknek, amelyekben hát elég sűrűn szerepeltek olyan ismerős nevek, mint Tiborcs és társaik. Tehát, hogy igazából valószínűleg arról van szó, hogy azért a NER cégcsoportok meglátták ebben a bizniszt már jó régen, és csak ezt a zsigeri ellenállást kellett leküzdeni nyilván valami családi pálinkázás kíséretében, és utána már nem azt mondom, hogy szabad utat kapott a dolog, de terbe vették, tudod, tehát, hogy és azt mondták, hogy 2030-ra megtriplázódik legalább, szóval 1 gigabájt lesz a, és ezt még az Orbán kormány ígérte meg 2024-ben, igen?
1: Gigabájtot mondtál, de mindegy.
0: Igen, gigawatt természetesen. Ja, így van. Ez a giga-giga. Köszönöm szépen. Gigawatt lesz az. És az az igazság, hogy nekik is volt egy energetikai miniszterük, Lantos nevű, aki azt is közölte ugyanakkor, nagyjából ezzel egy időben, hogy sajnos olyan a hálózat állapota. Nyilván ő nem kezdte el hibáztatni a napdési csökkentést, ami egy demagóg butaság, megnéztem volna én azt, és hogy emiatt, meg hát az elmaradt európai források miatt, ami miattunk maradt el, tette volna hozzá Lantos Csaba, de hát én is sem mondott ilyet. Szóval olyan állapotban van, hogy arra jelenlegi állapotban további sok száz megawattot csak úgy nem lehet ráindítani, pláne, hogyha jól sejtem, itt egészen más technológiai kihívásoknak is meg kell felelni. Ami még ahhoz képest is speciális, hogy milyen el volt erre ráengedni a naperőműveknek az amúgy is. A célhez hasonlóan ugye hektikusan napon belül, évszakokon keresztül is hektikusan változó mennyiségét. És már akkor is erről volt szó, hogy ez a... ő is valami így az évtized végére, vagy utána ígért valamit is. Halló!
1: Na mondjad! Halkítsd le a rádiót, lehet, hogy megint csak visszakapjuk a rádióadást.
0: Azt kevéssé
1: kedves betelefonálni.
0: Így van. Persze. Nagyon érdekes elképzelések vannak még természetesen az energia konzerválására, amiket most felesleges is itt továbbiakban tárgyalni, de az biztos, hogy egy csomó mindent nem tud kiváltani semmifajta ilyen jelenleg előtérbe került megújuló. Vagy hát ki tudná váltani, a fene tudja például, konkrétan mondom, hogy a Magyarországon a fűtés és a hőtermelés az ilyen nagy arányban gázalapú, ez azért nem örökké való dolog, ez azokat idővel le lehet cserélni. Tehát, hogy, de hát mondott érted, hazabeszélek, hát ilyenkor eszembe jutott a saját gázkonvektorom, amely majd hamarosan ott fog buzgón duruzsolni természetesen, és a tetején pedig ott duruzsol a macska, aki elvárja, hogy ezt leginkább ugye őrlángon működtessem, és így pont rá tud feküdni, és akkor alulról melengeti, ez a kellemes. Na, szóval az a helyzet, hogy bizonyos tekintetben nyilván nem tud kiváltani, ami egyrészt azért van, mert vannak dolgok, amikre notóriusan gázt használunk, meg hát mondok egy másik példát, pont a hektikus jellege miatt ezeknek a kiegészítő megújuló energiákon alapuló áramtermelő egységeknek, az tipikusan vagy ilyen zsinóráramot tárolóan jön típusú erőmű gáz alapon. Másrészt most építetnek komoly költségvetési pénzekből, de hát ebbe beleszállt a magánszektor. Tényleg tudjuk, mit értünk magánszektor alatt. Szóval ezeket a pöcre induló gáz üzemű erőműveket, csúcserőműveket, amik pont arra valók, hogy jaj, most nem jön elég áram innen, onnan, és akkor beindítjuk. Tudod, mi a jellemző, hogy megvannak egy részük ezeknek, és amikor arra kerül a sor, hogy jaj, már nem üzemel a nap erőmű, illetve a napcellák nem kapnak elég energiát, és akkor ez a szituációról egyrészt, aki sokszor megnéztem, mint én a Pitch Black című művészi alkotást, arról az jut az eszébe, hogy hát hamarosan ebből hírig lesz gyerekek, ha nem kapunk áramot gyorsan, úgyhogy gyorsan áramot szoktak vásárolni ilyenkor a idevágó magyar szakerők, és akkor a Mavir gondoskodik róla, hogy legyen elég áram a rendszerben, mert hát az MVM, nem talán, hogy ő száll be a kereskedésbe. Az a szörnyű, hogy egyébként, amikor megnézed ezeket az állandóan rendelkezésre álló, 24 órában működő, nagyon finoman, jól kidolgozott oldalakat, amelyek többek között épp a Mavir és más ilyen záramelosztásban dolgozó szolgáltatók adataira épül, akkor lehet látni, hogy jó ideig jó vagyunk. Tök jó, tehát még biztatják is a fogyasztót. Most lehet fogyasztani. Például most rámész, ott lesz, akkor tessék, ja, nyugodtan használd.
1: Most,
0: most jön olcsó az egész, úgyhogy tessék, használd. Erre épül majd egyébként majdan, tudod, az okosmérőknek ez az egész országot átszövő hálózata. A majd egyszer, ez most egy ilyen utópia, ami arra fogja ösztökélni a magyar fogyasztót, hogy ő is ezt nézze, és akkor fogyasszon, amikor ez így olcsó, és akkor eljutottunk abban a fázishoz, hogy hú, ez már a tegnapi nap eldőlt az áramtőzsdén, hogy ez hova a francba is fog felszaladni, akkor inkább mindent kapcsolj le. Illetve tekerjed ott
1: kivéve a wifi-t.
0: Kivel a wifi-t sosem kapcsoljuk le, így van, természetesen a fontos dolgokat nem, így van, tehát ja, azt remélem most is működik a hűtő-fűtő rendszer, mert az nem lehet, hogy a természet össze-vissza állítsa be neked a szoba hőmérsékletét, azt teket kell gondosan termosztáttal sokára felhasználásával, mert tipikusan akkor használsz fel, amikor hazatértél a munkából, bevásárlásból, stb. És valamiért érdekes módon ekkor esik az a szakasza is az áram importunknak, amikor ez rohadt sokba kerül. Tehát ha például most megnézed a holaderej.hu-t, akkor mit látsz? Nagyon érdekes, ha betöltöd az adatokat, hogy kérlek szépen, ezt én fölteszem. Igen, haló.
2: Sziasztok, a Guszti.
0: Szervusz, Guszti.
2: Tehát, hogy ne akkor fogyasztunk, amikor a legdrágább az áram. Ez oké, hogy ez egy jó találmány lenne amúgy is. Nagyon
0: tudom,
2: jó,
0: igen.
2: A pumpet hidró mellett ez lehet a másik jó megoldás erre. Viszont ez azért nem új. Hát, hogy nem tudom, gyerekkoratokban nektek volt-e ilyen nálunk. Én emlékszem ilyenre, ilyen, ez milyen 80-as évek, amikor elkezdték nyomni a szokott hőtárolós kályhát.
0: Aha, mondja csak
2: nem
0: tovább.
2: Nem egy hőszivattyú volt, hanem egy sima hót, egy cekász.
0: Aha, tehát, begyújtottak, húzat, igen, nem? Vagy az elektronikus.
2: Egy ellenállás húzat az off órákban, azzal fölfűtött ilyen samott téglákat.
0: Értem.
2: Tudom én, egy ilyen fél köbméternyi samott téglát.
0: Igen, igen.
2: Amit utána ventilátorral adagoltak ki belőle hőt.
0: Nagyon érdekes, igen. De most az
2: nem
0: a helyzet, hogy... Nem, nem.
2: Kampányszerűen tolták a 80-as években.
0: Értem, igen. Drága jó nagyszüleimnél egész más jellegű kályha volt, amiben viszont...
2: Hát ott igen, mondjuk lehet, hogy...
0: Finom fával is.
2: Hogy hol miből volt sok, de hogy én erre határozottan emlékszem, hogy ez volt ilyen, és egy csomó szomszédnek egy csomóan a faluba beleugrottak ebbe, ez volt az, mert akkor még éppen nem veszem a gáz, az később jött egy pár évvel, hogy bedugták az út alá a gázcsövet, és akkor előtte meg, tehát én egész kisgyerekkoromban végignéztem, ahogy konkrétan vízes kan, 10 literes vízes kannából öntöttük a gázolajat bele a kályhába, abba a szobába, ahol laktunk.
0: Isten.
2: Na, hát mai fejjel elképzelhetetlen.
0: Hát...
2: A parkettak ott a szúrok, amivel leszigetelték.
0: Uram Isten, igen, valóban.
2: Rendes olajkályha, mondom. Ez borzasztó volt. Na mindegy, és ahhoz képest egyébként egy nagyon, nagyon komfortos és kellemes jószág volt ez a villanykályha, mert ugye ez sem egy bádog doboz volt, telepakolva samott téglával, és az alján volt benne néhány.
0: Igen, tudod, ezt te is tudod, hogy el is mondtad, nem hőszivattyú rendszerű, tehát hogy azt tudtam megcsinálni, hogy amikor hőre van szükséged bent, tehát ez a mondjuk októbertől áprilisi terjedő periódus, akkor lehetett így szabályozva felfűteni a lakást. A lehűtés az nem ment vele, tudod, tehát hogy az...
2: Annyiba különbözött a sima hősugárzótól, hogy nem akkor fogyasztotta el a villanyt, amikor fűtöttél, mert hogy eltárolt a
0: igen.
2: Fizikailag a hőt egy samott
0: téglába. Hát ezeket nem kell veszni, hagyni, szerintem ezek nagyon jó ötletek, úgyhogy ilyeneken lehet gondolkodni.
2: Kombinálni a hőszivattyúval, azt mondjuk lehet, bár mondjuk...
0: Aha. Igen.
2: Mondjuk akkor meg akkumulátorba kéne tárolni, igen, az igen, meg úgy nem jó. Ha meg simán villanyjal fűtesz, az meg úgy elég drága, nem kb. Háromszorosa a gázban.
0: Igen.
2: Nehéz versenyképes szintre hozni.
0: Értem.
2: De az, hogy eltolni a fogyasztási csúcsokat, az egyáltalán nem egy új találmány.
0: Értem, igen, igen. Ennek egy formát űzi a lakosság jelentős része, tehát hogy még ez adott berúg, hogy megérkezne a zenés táncos esemény, és ez utána tartja magában az alkoholt, és nem kell fizetni, értem, igen, szóval. Csak nem szabad túladagolni, tudod, mert hogy tehát, hogy a végén iszod meg még a két dekást, akkor könnyen az lesz, hogy kidobnak. Na mindegy, meg eltűnik ez az veszélyes dolgok, hát, ezek.
2: Olyan állapotba kell maradni, hogy még beengedjenek.
0: Na, így van tényleg. Hát, és velem van barátom a Samotkája is, tudod, hello. Együtt jól fogunk mulatni. Nagyon szépen köszönöm, Huszti. Köszönj, ciao, ciao. Szóval, igen, hogy valahogy ilyen megoldásokra majd szükség lesz, tehát, hogy nagyobb fokú energetikai tudatosságra nevelni a lakosságot, aminek biztosan nagyon fontos része ez, hogy havonta kapnak 5000 forintot, hogy csak nyugodtan vegyenek belőle dízelt. Na mindegy. Nem baj, ezt én már látom magam előtt, hogy zsíros kenyére is osztanak majd egyeket, akkor már én is sorba fogok állni. Na, szóval visszatérve a dologra, igen, jelenleg éppen a kérlek szépen az ország 6344 megawatt termel az ország. Nem, ennyit fogyaszt az ország, és 8748-at termel. Tehát most kegyetlen sokat termelünk. Az a helyzet, hogy ugye amennyi áramot termelünk, annyit el is kell fogyasztani, és ezt nem itthon fogyasztják el, akkor ez megy ki. És azon az áron megy ki, amiben most kerül az áram. Éppen prompt áron, és az hát nem sok. Általában ezekkel a bizniszekkel mi nem járunk jól, hogy amikor olcsó, akkor eladjuk, és amikor drága, akkor megvesszük. Ráadásul hát nyilvánvaló módon érvényesül az a dolog, hogy azon országok, akik konzerválni képesek az elektromos áramot majd este, utána például ilyen hidró alapon hallottuk, tehát ilyen gravitációs erre leengedett vízta meg révén meghajtott áramtermelő egységekkel, hát azok, tudod, igen jól járnak be, megveszi tőlünk olcsón, azt tényleg este eladják drágán. Tudom, hát ez persze, ez nagyon jó, tehát igen. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy ez hogyan fog alakulni. Ha most visszatérve a szélhez, a szél az azért jelentkezett egy kicsit ilyen alternatívaként, mert mondjuk ugyanúgy időszakos, mint a nap, de nagyon ritka az, hogy a kettő maximuma egybeesik, és az is ritka, de ez előfordul, ezt így hívják a németek, ugye Dunkelflauténak, süket és sötét csönnek, amikor egyszerre nincsen szél, és nem süt a nap. Tehát ez a én nyári éjszakákat tudok elképzelni, amelyek ilyenek voltak, tudod, ott Józsefváros közepén, de azt hiszem, igen, hogy Józsefvárosban nem fognak nagyméretű szélkerekeket felszerelni, pedig hát...
1: Na jó, de amúgy meg tényleg ez a logika, hogy ezek így potenciálisan kiegészítik egymást, szóval ezért jó, hogy van ez is, az is, és akkor kevésbé fordulat elő, hogy egyik se termel. Tehát
0: most igen, így van, pontosan.
1: Ezt szokták elmondani a szélerővel kapcsolatban.
0: De most nyilván lehet a terített betni helyzet, amikor nem csak ezek nem termelnek, hanem ugye leáll tehát, hogy nem süt a nap, nem fúj a szél, alacsony a Duna, így van, és a szovjetek elzárták a gázt, akkor mit csinálunk, tudod?
1: Semmit.
0: De hogy nem, erre is ki fogunk valamit találni, hiszen okos, ravasz emberek irányítják ezt az országot. Mindig is így volt ez, tudod, gyermekkorom óta. Istenem. Ja. Egyébként sok minden változhat meg idővel, az egyik, amin nagyon-nagyon dolgoznak, tehát, hogy nem azt mondom, hogy sötétben termeljen áramot az a napcella, hanem hogy az elérhető elektromágneses sugárzásnak minél szélebb spektrumát, és akár kisebb energiasűrűség mellett is képes legyen áramtermelésre felhasználni, valahogy így tudom ezt megfogalmazni. Igen, tudod, szürkület, meg mit tudom én, ködös hidegben is. Na, de ez mondom, tehát itt nagyon sok a utópia, technoutópia, hogy majd ez mi fog megvalósulni, mennyiért.
1: Ja, igen, de hogy ebben lehetsz ilyen technopozitivista, vagy nem tudom, tehát azért igen. Is lehet gondolni, hogy ezért, tehát most nyilván sokkal hatékonyabb, akár a szélerőmű, akár a naperőmű, tehát valószínűleg van olyan technológiai pont, két pont, amit ha összevetsz, az korai napelemek valószínűleg kevésbé voltak hatékonyak, mint amilyen most mondjuk a legfejlettebb.
0: Igen, hát meg mennyivel drágábbak voltak.
1: Napcella szürkületkor, hogy szóval érted.
0: Igen. Persze, ja, egyébként most jó időpont, kérlek szépen, a termelés 68%-a most napelemből jön éppen. Tehát, hogy ezeket is meg lehet állapítani, hogy igen. Tehát, hogy
1: látom.
0: Örüljön mindenki ennek a kora őszi időnek, amilyen szép napos. Csak jelezném, hogy ez még nem a vénaszőrök nyara, az majd az lesz, amikor teljesen elromlik az idő, és ilyen ronda ősz lesz, és akkor egyszer csak visszajön majd a 20 fok fölötti, na azt hívják annak, ez még csak ilyen. Az a szokásos, hogy gyerekek, ezt, azt használjuk el. Egyébként itt is erről van szó, tehát ezt mindig szokták mondani, hogy van egy ilyen kumulatív hatása ezeknek a napenergiát magukba koncentráló rendszereknek, és a legfontosabb napenergiát magukba koncentráló rendszerek, ezek itt vannak a mi földrajzi környezetünkben. Észak-Afrika, Arab-félsziget, a teljes Közel-Kelet és az összes stán. Tehát, hogyha megnézel egy ilyen térképet, itt a Ventuskát mindjárt dobom nektek, nézzétek nyugodtan, hol vannak még mindig ilyen kegyetlenül pokoli melegek, ahol egyébként mondom, tehát az gerjeszti az egész folyamatot, hogy kialakul egy ilyen anticiklonális szituáció. Ez szárítóként működik, ha nincs nedvesi, akkor nem is fog kialakulni soha konvektív csapadék. Tehát akkor még melegebb lesz az egész, de minden esetre, ha már nem is melegszik tovább, mert a napnak a pozíciója teljesen megváltozott, és most már az egyenlítő közelében dél el a zeniten fönt, azért most már annyira nem melegszik tovább, mondjuk Líbia és Algéria legalább az északi része, azért ott a nőrzi a meleget, és abból ilyen szordinóval megkapjuk mindig. Tehát, hogyha van ennek egy ilyen pandanja az időjárás tekintetében, a klíma tekintetében, amit Guszti elmondott, tehát, hogy jól felfűtötték, és akkor utólag megkapjuk ezt a dolgot, akkor jelezném, hogy a Kárpát-medencének az utólagos fűtéséről, ami egy jó ideig kiváltja azt, hogy be kell röffenteni a különböző gáz és áramüzemű fűtőegységeket, az ez pontosan. Tehát az ott megtermelődött hő konzerválódott, és milyen további anticiklonok formájában ezeket így megkapjuk. Most már egy szordinó volt, tehát hogy örüljünk neki, egy ilyen szituáció lenne itt júliusban, akkor nyilván 38 fok lenne, most meg csak 25, és jaj, de jó nekünk, és mindenki hogy örül, hogy kimehet még, igen, rövid újjúba.
1: Hogy most is egy hőkupolában vagyunk.
0: Nem, a hőkupolának azt hívják, amikor ezek ilyen notóriusan termelik újra magukat, ez már csak egy ilyen kicsit, tudod, egy ilyen spike, amit így lehet ábrázolni, hogy tehát kialakul egy ilyen gyakorlatilag benyúlik így vagy ég, vagy tüske, ami benyúlik, attól függ, mikor milyen alakú Európa fölé, amit tehát így azt is jelez, hogy ennek hamarosan vége lesz, mint a botnak, mert jön majd valami másik rendszer, amiből még nem tudjuk, hogy mennyi eső fog esni, tehát ez végképp nem akarok arra rátérni, hogy tényleg kialakul-e most mediterrán ciklon ott a Genova környékén, egy széteső hidegfronton működésének köszönhetően, ami aztán felénk pöndörödik pénteken, és még lesz belőle valami eső, főleg a Dunántúlon, de talán még a mi környékünkön is. Ilyenkor már ilyeneket kell nézni. Az a helyzet, hogy amikor egy ilyen szélparkot üzemeltetsz, mert sok szélkerék van, a legfontosabb az, és erre amúgy egyébként rá is repült a több meteorológiai szolgáltató, de közöttük azért a hungarok, mert mindenek előtt, ezeknek pontosan kell adatot szolgáltatni. Tehát napon belül meg kell mondani, ugyanis tehát azért ez nem egyszerű, hogy egy állandóan változó kapacitással működő, más teljesítménnyel működő szélerőműből származó áramot betáplálni a MAVIR által koordinált rendszerbe. És ehhez tudniuk kell a szélsebességi adatokat, hogy mi várható nekik. De úgy negyedórás bontásban. Tehát nekem ez volt a legmegdöbbentőbb, amikor beszéltem annó egyrészt meteorológussal, másrészt pedig szélenergia érdekképviselővel, mind a kettő ezt elmondta, hogy ez bizony ez így van, tehát hogy persze mind a kettő maga oldaláról, hogy ilyen adatokat, nyilván nem azt tudod megmondani, hogy most megmondom, hogy most van 15-e kedd, és akkor hát pénteken délután 3-kor, ez abszurdum, tehát ezt most mondom, ilyen nincsen, meg hogy azért a légkörnek a nem lineáris működése folytán sosem lesz, de meg kell mondani, hogy és akkor 14-15, mekkora szél lesz, tudniuk kell, mert lehet, hogy annak arányában termel áramot ez a...
1: Nem, mint hogyha. Így ez az nem elég, hogyha akkor tudod, amikor megtermelődik, hogy mennyi termelődik?
0: Hát ebből azért tudsz kalkulálni előre, és be kell jelentened. Tehát ez azért van, mert utána a szélenergia termelő ezt lejelenti azoknak, akik viszont átveszik tőle, hogy várhatóan mennyi fog érkezni. Tehát ez ezen a szinten működik. Ez nem egy egyszerű ipar, tehát hogy nagyjából egyébként attól tartok, hogy egyébként hasonló meteorológiai szolgáltatásokat igényelnek a napenergiaparkok is. Tehát, hogy meddig lesz zavartalan derűs idő, vagy mikor jönnek be a gonosz felhők, ami még egyébként a napközben jönnek ezek a bárányfelhők, attól azok még egészen jó kapacitáson termelnek.
1: És amúgy ez nem tud két irányba működni? Mert mint, hogy ez akkor a, nem tudom, a légkör, nem tudom, légköri adatoknak újabb ilyen mérési pontjai az összes szélerőmű tulajdonképpen, meg az összes nem tudnak visszaadni adatokat is ezekben
0: vissza
1: a modellekben?
0: Adni, vissza tudnak adni azokban a modellekben, amik aztán tudod, ezek mindenhonnan, tehát ezek a sűrű rácspontokról összeszedik a valamennyit, amit ott lehet mérni, és szerintem ott mérnek is nyilván. És ahová ez megy, az több ilyen európai központ, de leginkább az Európai Középtávú Előrejelzési Központ, azoknak vannak meg a megfelelő szuperszámítógépei, nem csak ők kapják meg, hanem egyébként nyilván ezek az adatok eljutnak a globálisan működő, nagyobb előrejelző hálózatokhoz, tehát hogyha ahhoz, hogy mondjuk a Global Forecast System, ami egy amerikai fejlesztési vagy más amerikai fejlesztési modellek, tudnak ilyen helyi, tehát a kis négyzet rácseremekre lebontott prognózisokat adni, annak fontos feltétel, hogy ők is megkapják mindenhonnan. Tehát, hogy maximum utána az van a verseny, hogy tudod, ezeket azért adaptálni kell a domborzat által nyújtott körülményekhez, a tapasztalatokhoz, tehát, hogy vannak bizonyos ilyen ciklusok, meg visszatérő mintázatok, amiket figyelembe kell venni, amikor megalkotsz ilyen modellt, és mindig azt mondják, hogy hát ezek azért jobbak az európaiak, mert ott egy erőteljesebb ez a fajta visszacsatolás, és nem annyira mechanikusak. Mindegy, de ebbe igazad van, jönnek adatok róla, és ezek be is kerülnek ebbe. Tudod, és akkor utána mi megkapjuk az ebből származó modellfutásokat, ami egy ilyen, tudod, ez a spagetti típusú diagram lesz. Remélhetőleg egyébként vannak benne ilyen sűrűsödések, tehát hogy sok olyan modellfutás van, ami azért egy ilyen valami fajta legvalószínűbb érték körül
1: szólódik. Azok az emberek, ahol mennek ezek a... Mindegy, ilyen sávok mennek, ugye? Erről beszélsz.
0: Igen, így van, pontosan.
1: Van a közepe a pirossal, és akkor egyre halványabb különböző rétegek.
0: Na és amivel meg van bolondítva az egész a valószínűségnél, hogy van egy úgynevezett determinisztikus modelljük, amit megcsinálnak, vagy kontrolltag szoktak, amikor kiválasztanak egy legvalószínűleg tartott kezdő szituációt, és ezt végigfuttatják. És abból kapnak egy ilyen numerikus modellt, tehát amit így szépen lehet képen jön el és látni, hogy ilyeneket dob ki az SCMWF napról napra, illetve hát, hogy ezt kicsit módosítva ezt rakja ki nálunk is a Hungarometer, ami azt tapasztalja, tényleg oda mész, hogy most van 15-e, és ott van rajta, hogy mondjuk 24-én délután, jó mondjuk ott már nem annyira délután 2-kor már az még megvan, itt és itt és itt ennyi fok hőmérséklet lesz, és hogy esni fog, vagy nem fog esni. Jó, hát ezt tudod, hogy mi megyünk előre, ez már bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Csak nagyon sokban jellemző, ezt sok év bámulom, ezt azért el tudom mondani, hogy ezek mennyire és mikor térnek el az amúgy is meglévő mondjuk ettől a középértéktől, vagy egyáltalán mennyire illeszkednek bele ebbe a szórásba. Ha tényleg jöttek elő, most elmondom nektek, hogy a horror, tehát kiszámolták úgy, és az azt adta ki, hogy jövő hét gyerekek november lesz. Ez csak az egyik futás, nem kell félni, és most meg is nézem gyorsan, nem senki se ijedje meg, valószínűtlen, hogy pont a november jönne végig, tehát hogy így beszakad az egész hétfőtől, vagy kettől, és akkor itt állunk tényleg így megfölödve, és imádkodunk Moszkvának, hogy honnan, hol van már a melegen dúruzsoló KH-ba való szovjet gáz, gyerekek, adjatok gyorsan.
1: Hát, ami egyébként nekem így a jóslással kapcsolatban ilyen, vagy nem jóslás, de hogy az időjárás előrejelzéssel kapcsolatban így leesett az évtizedek során, mint azért elég régóta járunk a Bretagne-ba, az óceánpartra, és hogy az most már egy ilyen tényszerűen lehet rá számítani, hogy azok, amiket mondanak, azok azért inkább a szárazföldre vonatkoznak. Ilyen előrejelzések. És hogy amikor ott vagy, konkrétan a parton, tehát most mondom, nagyon jó példa volt most ez a nyár, néztem előre már, és izgultam végig, felhő, eső, ez volt, amit az időjárás előzés mondott, és ez megmaradt, tehát végig, minden napra ez volt, és közben
0: nem ez volt, parton, nem ez alakult.
1: Ha parton vagy, akkor süt a nap.
0: Értem.
1: Süt a nap, fúj a szél, nem fúj a szél. Tehát, hogy, szóval, hogy mondjam, nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor ott vagy az óceánparton, akkor azért ott leginkább az a jellemző, hogy minden nap mindenféle idő van. Vagy nagyon gyorsan változik, és aztán ez valamivé összeáll, ha beljebb mész, tehát mit tudom én, 50 kilométerre a parttól, vagy 100 kilométerre, onnan már egy ilyen, valószínűleg könnyebben jósolható az, hogy mivé fog összeállni, vagy fog esni, vagy nem fog esni, de hogy arra így, én most már így számítok, hogy hiába mond bármit, az időjárás előrejelzés, úgyse az lesz, hanem valószínűleg minden nap minden lesz. Tehát, hogy olyan nagyon ritkán van, hogy így egy egész hétre beáll a felhő, és esik az eső, hiába van ez a modellekben.
0: De az a helyzet, hogy amikor egyszeri magyar ember, nem rólad van szó, hanem aki tájékozott veled szemben, megérkezik oda és elmagyarázza, a kedves breton barátom, vagy vandébeli barátom, azért nem ez jön be, amit a modell mutatott, mert hárp. Továbbá, Jéger. Nincsenek maguknál Jéger rendszerek? Hogy mondják azt franciául, hogy Jéger? Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Amúgy tényleg, hogy mondják? Ja, Istenem, tényleg. Aha, igen. Pontosan, tehát hogyha ezt oda rakod be, az egyik, amit ebből megépítenek, ez a, köszönöm szépen, Retepsik, ez be is rakta, ez amiről beszélünk, ez a spagetti diagram, egyébként nálam nem jött be a met.hu egy jó ideig. Ezzel szemben a német előjelzés, az bejött, és egyébként a szépen lépcsőzetesen mutatja, hogy hogyan megyünk vissza, úgy amúgy szeptember végén szokásosra, hogy haladunk szeptember vége felé. Ez az optimista szcenárió, néhol egy kis esővel, például leginkább ugye pénteken valami kis esetleg benne van a képbe, hogy ez is lesz. Na de hát mondanám, hogy persze, hogy ne. Ezek nagyon izgalmas dolgok, de egy időjárás függő energiatermelő egységben mindig meg lesz egyfajta ilyen kockázat. Tehát, hogyha te, bocsánat, hálózatot működtet, akkor mindegyikhez hozzárendelsz valószínűleg számos valószínűséget, amelyek azt fejezik ki, hogy milyen esélye fog emiatt az egész beomlani, meg az is, és akkor érted, ott állunk pucérseggel, és akkor mit csinálunk, és akkor miből fogunk majd fejleszteni áramot, és akkor jönnek ezek az elgondolások, amik még mindig nagyon fontosak, és kétségtelen lehet mellettük érvelni, csak jelenleg így a mostani formában lehet, hogy kevéssé fog megvalósulni, hogy igenis legyen ott Paks 2, mert valaminek termelnie kell, hogyha érted így, hogyha megszűnik Magyarországon az időjárás ma is, mert formája és helyére van, egészen más fog lépni, akkor is kell, hogy valami adja nekünk az áramot, és ez pedig az atom lesz, amiben meg lehet bízni, mert a makosodás az rossz időben, jó időben is működik, csak hát akkor meg eljutottunk Paks 2 jelenlegi állapotához, amely ugye síralmas, a kilátásai ennél is síralmasabbak, a megvalósíthatóságát bonyolítja azt is, hogy ennek nem valószínű, hogy teljes körben vették-e figyelembe azt a természeti környezetet, amely jelentősen megváltozott, mikor ezt még tervezték, és lehet, hogy ezt nem így kellett volna valószínűleg már kivitelezni sem, illetve hát megtervezni sem, aki a kivitelezések így kellett volna elkezdődni. Szomorú dolog ez, és ráadásul majd ez bőven számos nemzetközi jogi vita lesz. Hát előbb bilaterális, aztán meg utána meg. Ezt valahogy majd lejátszuk, mert remélhetőleg majd a viszonylag békésebb eszközökkel, mint ahogy az érintett atomhatalom szokta a konfliktusait rendezni a világban. Leginkább ilyen olyan módszerekkel, amiket ugye a vicces videókban szoktak ábrázolni, mert megint tömegverekedés volt ért közepén. Úgyhogy most nem is tudom, hogy ez a nemzetközi szintű tömegverekedés hogy tart, és hogy végre Trump elnök teremtette rendet, vagy nem. Én nagyon remélem persze, hogy ez ő már most rendet teremt, és ebből valószínűleg, hogy valami van. Igen, kérlek szépen, Bergkamp, az óráltállítás az biztos, mint a halál, de egyet javaslok neked, kövesd az én példámat, igaz, akkor el fogsz aludni, de legyen egy óra mindig, ami a rendes időt mutatja, és a rendes idő szerint még csak 10 óra 44 van, úgyhogy szokjátok meg, inkább ehhez kell alkalmazkodni, hogy a nap egyelőre még fel kell 5:30 előtt, de sajnos már 5:45 után le is nyugszik, úgyhogy és utána kisebb lesz ebből a... Igen, egyébként az az érdekes, hogy amikor vannak ilyen standard energiafogyasztási csúcsok, és ezeken nem nagyon változtat az, hogy ez az óráltállításnak hívott polírozása a napi ügymenetnek, mert ezt változtat ezen például, hogy milyen ritmusban megy be a lakosság dolgozni, bevásárolni és tér haza, attól függően, hogy most eddig volt sötét, vagy utána ugyan mellett hagyjuk ezt, és akkor télen egyáltalán nem mennénk sehova, mert folyton sötét van, ugye? Tényleg, hát mire fel kell az ember, ugye? Mert elütötte a nap régen a delet, az óra, igen, a nap pedig már megy lefelé, mert hát sajnos 11:30 előtt már delet, hát akkor már most ebben meg sem megyünk dolgozni, bevásárolni, meg minek, hiszen sötét van. Nem így működünk, hál' Istennek, hogy teljesen mindegy. Viszont az áramfogyasztási csúcsok meg fognak maradni. Milyen kínos, és akkor már fel sem merül, nem hogy télen, de hát úgy lassacskán ugye ez a periódushoz jövünk, hogy hát, hogyha az áramfogyasztási csúcs mondjuk 7:30-9 van, most még éppen az elején termelnek a nap kollektorok, naperőművek, ugye a háztartási regőek, mind az ipari méretűek, de hát könyörgöm, ma is itten a Budapestre vonatkozó délkör azt mutatja, hogy ementén, itt is ez a szélesség körön, 4 perce, 7 óra előtt véget ér, a nap lemente. Onnantól már semmi nem jön, hanem előjönnek ezek az emberevő szarok az említett filmben, ja, náluk nem fognak előjönni, úgyhogy így van. Sajnos ezek az időzónába átpakolások, ezek mind csak a szó szerint optikai tuning, hiszen azt változtatják meg, hogy a nappal hossza már, mint hogy az a periódus, ami a nap felkeltel kezdetétől a nap lemente végig. Tehát az ugyanolyan hosszú, csak hát ide teszed, oda teszed, tehát itt érdekel. Annyi volt az értem, elárulom, hogy a paraszt embernek természetesen fontos volt, hogy minél korábban el tudjon kezdeni nyáron dolgozni, mert hát azok se voltak hülyék, tudod, hát hogyha nem volt óraeltállítás, a nap boldogult időben felkelt 3-4-4-kor, és a 3-4-4-től olyan 3-4-8-ig még egészen jól lehetett dolgozni, utána kész, tehát hogy senki nem fog a tüzesen süt le a nyári napsugára állapotban majd kint a hőgutát kapni, ezért elfeküdtek a szalmak az alban, majd folytatták a munkát, amikor már megint laposabban sütött a nap, úgyhogy. De mikor erre nincsen szükség, hiszen a falusi lakosság rohadtul nem a mezőgazdaságból él, hanem nem tudom miből, de ezt már egyszer kifejtettük.
1: Palackozásból.
0: Nem. Az a része, igen, de hát van a, tudod, ez a decens része a falusi lakosságnak, ami az előbb említett mindent is eltűzelő kályákkal rendelkezik, és a parasztember a napjárásából hihetetlen pontosan tudta, hogy mennyi az idő. Egyébként ezt nyilván nem percre bebontva tudta megmondani, de azt, hogy így attól addig, és hogy mennyire közeledünk a délhez, a napjárásából kiválóan meg lehetett mondani. Ezeket a képességeket nyilván az otthon ülés, a wifi dobozát nyomogató városi ember tökéletesen elvesztette, úgyhogy azt se tudja, hogy mennyi idő van, meg hogy mikor harangoztak. Hát, kedves telefonáló jön, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok, csak azért telefonálok, mert szerintem ezt nem Magyarországon találták ki ezt az óraátállítást, mi csak követjük, és egyébként egy kicsit éjszakabbra, nyugatabbra, ez pontosan jól jön ki, tehát pont úgy jön ki, hogy télen is jó, meg nyáron is jó a reggeli munkába járás, meg a esti az élete, de inkább a reggelire van szó.
0: Ez az egyik... Szerintem nem jön ki jól már sehol, és olyan megfontosak alapján csinálták meg ezt a dolgot, ami már nem nagyon érvényesül sehol se. De mindegy, hát, lehet rajta hagyalni. Anno energia megtakarítást lehetett elérni ezzel a módon, igen, mert más volt.
3: Igen, az ipari forradalom után szerintem, amikor emberek így busszal jártak dolgozni gyárakból, meg így vitték
0: őket. A magyar ipari forradalom az Rákosi Mátyás alatt bontakozott ki a leírásod alapján. Ugyanis akkor volt először óraátállítás, tehát ez elfelejtik, hogy ez nem valami kádárkori tanálmány, az meg volt a 40-es években. És többször bevezették nálunk. Igen.
3: Egyébként szerintem a rádió, mint olyan, mint funkcionális, hogy mondjam, dolog, mint a rádió maga is azért van, hogy az emberek hallgassanak zenét a munkahelyen, és ne ilyen spirituálékat énekelgessenek így egymásnak unatkozásból, hanem ütik a vasat, és közben szól egy rádió háttérben.
0: Lehetséges, hogy ezt így képzelték el, ismételte Rákosról, de hát a rádió, mint érted, az a 20-as évektől.
3: Nem csak Magyarországban, meg Rákoskorszakban, hanem van...
0: De senki sem mondta, hogy Magyarországon, nem nálunk találták ki, persze teljesen igazad van, de egy kicsit gondolkozunk azon, hogy nálunk mennyiben logikus.
3: Igaz.
0: És
3: igaz,
0: bárhol a...
3: Nem csak értelem, ezt megmondom őszintén, de...
0: Volt. De, most nincs. Te mit mondasz egyébként? Hadd kérdezzem meg, bocsánat, te mit szeretnél, hogyha az úgynevezett nyári maradna meg, vagy hogyha télibe maradnánk be állandóan?
3: Hogy is szoktuk, hogy a téli...
0: Most van a nyári időszámítás.
3: Szerintem a nyári jobb. Itthon, igen. Itthon a nyár jobb, azt hiszem.
0: Aha, értem. De miért?
1: Mert tovább van világos.
0: Engem azt kifejezetten idegesít, hogy Szent Iván napján 9-ig világos van, nem?
3: Na hát pont ez a lényeg. Na igen, szóval, hogy Hollandiában például 8, 9, 10, 11, simán, így nyáron világos van. Hát jó, 11-kor nem, de így 10-kor meg azért
0: pontosan
3: lehet kint. Ott pontosan látszik, hogy így a reggeli, tehát ott nagyon fontos, hogy éjszaka mész dolgozni, vagy reggel, és hogy ott világítanak, vagy nem, mindegy, hagyjuk.
0: A teljes őrület, ami Nyugat-Európában van, ugyanis ők azért vannak velünk egy időzónában, mert ez az Európai Unióban, ugye ez a szinkronizálás számos gazdasági haszonnal jár. Ugyanakkor igen, a cirkadián ritmus érvényesülése szempontjában szerintem nem túl jó.
3: De ez még nem az osztrák monarchiával együtt keletkezett nálunk, mint szabály ez az egész, tehát közvilágítás, meg amit tudom, nem tudom. Csak
0: figyusz, az, hogy mi egy időzónában vagyunk mondjuk Bécsel, az logikus, valóban a távolság igen, az igen, nagyon igen, kicsiny, igen. De hogy mi egy időzában legyünk Galíciával, bocs, hát ez egy őrület.
3: Németországgal.
0: A Németországnak egyel kéne odébb lennie, de Galíciának kettővel. Szerintem. Úgy. De egyébként nem így van, mert Portugália egyel van odébb, mint mi például, ami ugye az a...
3: Igen, de az viszont a délebbre van, és ott megint más...
0: Nem sokkal van délebbre, tehát az a lényeg, hogy egy szélességi körön van. És az, igen, valóban tudunk, délebbre van. Az, hogy délebbre van, azt tudod, az csak annyit jelent, ez meg mindig megdöbbennek rajta az emberek. Valóban, mivel mi éjszakabbra vagyunk, ezért nálunk tovább van világos, mint tőlünk délre elhelyezkedő. Valóban.
3: Igen.
0: Aha, tehát ilyenkor érvényesül az, hogy mi éjszakabbra vagyunk, mint Görögország, ezért a magyar nyári napok hosszabbak, mint a görögök. És sokkal hosszabbak, mint a líbiaiak.
3: Viszont milyen jó ez nekünk. Mint a holland, meg a északi skandináv.
0: Hát a hollandoknál ez hasonló a dolgot, viszont az egész eltolódik, köszönhetően annak, hogy...
3: Igen, csak ott tudod, még le tudsz hogy... napozni este 8-kor így nyáron. Akkor van ereje a napnak.
0: Igen.
3: Egész nap egyik az első este 8-kor meg kisüt a nap, és akkor kiút az elkére, és napozol egy 2 órát.
0: Ez tetszik.
3: Nem ezt szerint. De tényleg, na jó, köszönöm.
0: Köszönöm szépen, köszönöm. Szia. Igen, ezek rafkóz dolgok. Na, ilyeneket is majd figyelembe kell venni, mert gondolj bele, hogy tehát, hogy... Hát... a szél mikor fúj tipikusan? Tehát, hogy vannak azért ilyen klimatológiai meglátások, hogy mikor vannak szeres időszakok. Konkrét hónapokat tudunk mondani, amikor ezekre azt tudjuk elmondani, hogy hát fújnak a bőti szelek, meg a tavaszi szél vizet áraszt, és akkor el tudjuk mondani, hogy ó, februárban, márciusban, áprilisban nagyon jó szeres időszakok vannak. Csak az a probléma, nem tudjuk ezt eltárolni, amit ilyen nagyon szeres napokon termelünk, akkor megint beletermeljük az áramot a semmibe. Esetleg mi fizetünk érte, hogy átvegyék. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Hello, sziasztok, Norbi vagyok.
0: Szia, Norbi!
4: Olvasgattam erről az óra állításról, hogy Magyarországon nem volt egy darabig, és az pont az ilyen amiről beszéltél korábban, hogy ilyen látszott, hogy jaj, még világos, és akkor nem kell felkapcsolni a villanyt, mert hogy problémák voltak az energiaellátással 60-as években.
0: Hát nálunk állandóan voltak elárulom, igen.
4: De elkezdték csinálni Paksot, és azt ott valamikor 80-as évek elején indították be.
0: Hát úgy lépcsőzetesen 83 és 87 igen, között igen, a különböző első, blokkokat, de ja, ezt ja, megvan
4: igen,
0: neki
4: igen,
0: a...
4: Igaz? Igen,
0: igaz. A 82-t a 87-ig.
4: Hogy abban a cikkben, ahol ezt olvastam, ott mondták, hogy Magyarország pont olyan helyen, vagy úgy van az időzónában, hogy nálunk délután 2-kor delel a nap.
0: Nem. Most 10-ből cáfolom neked, sose delel délután 2-kor a nap. A nap jelenleg azért, mert éppen nyári időszámítás van, kevésebb fél egy után derel, de sose derel később, mint 12:50 nyári időszámítás szerint. A legkorábbi dátum, amikor pedig derel, az pedig a téli időszámítás szerint, az délelőtt van olyan 11:26. És körülbelül ebben így van a dolog. A két dolgot lehet külön választani, az egyik, hogy mikor derel a nap, másrészt, hogy mikor van a napi, úgymond termikus maximum. Ugyanis hát ez a napnak ez a melegítő hatás, ez kumulatív módon érvényesül. Nem akkor van a legmelegebb, amikor a legmagasabban jár. Ha még utána nagyon-nagyon sokáig melegít egy átlagos nyári napon, Budapesten, tudod, mikor van a legmelegebb? Hát olyan 3-4-6-kor délután. Akkor szokott felszaladni erre a Jézusom, most döglök meg a 40 fokba. Aztán erről nagyon nehezen is hűl le.
4: Itt amúgy Londonban ilyen délután 4 körül van a legmelegebb.
0: Simán lehet.
4: Valamit még akartam volna ezzel kapcsolatban. Amúgy Magyarország annyira nincs rossz helyen az időzónában, Spanyolország viszont valóban szar helyen.
0: De hát igen, ezt is mondom. Mi nagyjából a helyünkön vagyunk, tényleg. Tehát, hogy ha meg lehet fogalmazni, hogy hol van egy ilyen virtuálisan egy ilyen középpontja ennek az időzónának, hogy nagyjából tudod dél körül ingadozzon, az még az ország területén van, de mondjuk a Dunántúlnak inkább a nyugatabbi része. De nem, nincsen rossz helyen, semmi sincsen rossz helyen. Az, hogy a román időzónába térjünk át, az pedig pontosan olyan ördögtől való ötlet, hogy a franciáknál pozz az idő legyen, mint Angliában. Nem képzelhető el. Hiába vannak egy szélességi köröm. Ez kész. Ez tényleg Azsinkúr után ilyet senki nem kívánhat tőlük. Udat.
4: És Szent Johannát. Szavazok, koránkelő vagyok, azt akarom, hogy 5 kormány világos legyen.
0: Na, hát teljes, így van. Mert,
1: annak fura emberek a világban. Ezt
0: nem nagyon fog neked már teljesülni, mert...
4: Este meg már kit érdekel.
0: Este meg már tényleg. Köszönöm szépen, szervusz. Igen, ezek megfontol Esterdemről izgalmas szempontok kétségtelenül, úgyhogy így is fogunk tenni majd. Nem lehet választani, mert a márciusig alszom. Igen, lehet, természetesen vannak is ilyen kicsi állatok, amelyek ezt a stratégiát választották, mint a mókusok például, de a mókusokat tudjuk, hogy feledékenyek, tehát előtte megépítik a tápanyagraktárukat, amik is ásást igényel, és a magvaknak az elhelyezését, kedves telefonáló, szervusz, amit folyton elfelejtenek, hogy hova raktak el, ezért vagy más mókusok találják meg őket, vagy abból hajtanak ki a tölgyfák. Kedves telefonáló, szervusz.
2: De legalább kihajtanak a guszti ismét.
0: Igen, na, szevasz, járó.
2: Na, hogy igen, az, hogy a 60-as évek óta, tehát akkor lehet, hogy volt ennek energetikai relevanciája ennek az óra eltállításnak, mert hogy sokkal nagyobb részét tette ki a nem is a teljes energiafogyasztás, de az áramfogyasztásnak a világítás. Igen. Szerintem ez már nincsenek pontos információm, de úgy sokra ez drasztikusan lecsökkent.
0: Igazából, amit én olvastam róla, hogy a 90-es évekig ez még oké volt. És egyébként a bevezetése is az óraátállításnak is olyan ritmus szerint zajlott, hogy a többszöri visszahozatala, mert volt az 50-es években, kivezették, tehát volt ennek egy ilyen... Majd tematikus adást szentelünk neki, de csak Berkam kedves csetelünk szórakoztatására kész, folyton kéri tőlünk. De az a lényeg, hogy többször is ez kivezetése került, aztán visszatért, és akkor így a lakosság egy része örült neki, másrészt pedig nem örült.
2: Tehát mindegy, az a lényeg, hogy minden más sokkal többet fogyaszt az indukciós helytől a kávéfőző.
0: Igen, igen.
2: Mint az, hogy világos legyen a lakásban, akkor, amikor fölkelsz reggel, és amikor elindulsz, akkor viszont már nem olyan nagy baj, hogy le lehet kapcsolni. Tehát amit mondasz, hogy akkor ne legyen átállítás, és maradjon a nyári, és este legyen sokáig világos.
0: Ezt nem én mondtam, ez a kedves telefonáló mondta. Én ragaszkodnék a téli megtartásához. Köszönöm szépen, mert a nyári tartjuk téli, meg.
2: Hogy legyen korán világos.
0: Te megtartod a nyárit, azon elgondolkodott a lakosság egy jelentős része, hogy azért még én is felkelek sokszor, nem ma nem, de mindegy, sokszor felkelek. Hát, meg 7 és 8 óra között nem akarok sötétbe kelni. Majdnem 3-9-kor kelne a nap.

0: gondoljunk egy 60-as, 70-es évek tervgazdaságára, mérsékelten megreformált formájában a új gazdasági mechanizmus révén termelnek újra a gyárak. Mondjuk este 7-ig, 8-ig. És azért volt előnyös, hogy sokáig tartson a világos, mert akkor nem kell bekapcsolni sok helyen a közvilágítást, a bent a világítást. Van, ahol egyébként ez elengedhetetlen, ezt te is tudod, Guszti, hogy vannak olyan gépek, amiket hát nem lehet az, hogy most fél homályban működtetünk, aztán ledarálja a munkás ember kezét.
1: Igen, tehát a nagy energiafelhasználású gyárakban jelenleg ott sem, tehát az eltolódás ott is megtörtént, ott is elenyésző kevés része a gyárcsarnok világítása, és a gépek viszont 0-24-ben mennek, tehát
0: Igen, azt hiszem, hogy akiknek nem érintette életét az óraeltállítás, azok a bányászok voltak. Érintette természetesen, de hát nem tök mindegy, hogy meddig van sötét a bányába. Hát 0-24 mindig.
1: De már... Igen. Már mondjuk, amikor 0-24, és ráadásul ők ugye három műszakra jártak, tehát igazából voltak mindegy, hogy éppen milyen évszak volt, reggel 6-kor így is úgyis sötét volt, vagy 5:30-kor, amikor mentek dolgozni, délután 2-kor a következő műszakváltáskor jellemzően világos, és este 10-kor a következő műszakváltáskor jellemzően megint sötét.
0: Igen.
1: Tehát nekik nem nagyon osztott szavazat, hogy most elterítjük az órát, vagy sem.
0: Igen. A három sikta volt, ez délután 2, este 10 és hajnali 6.
1: És ekkora,
0: igen, ekkora ment. Drága, nagyapám
1: igen,
0: is drága, édesapám dolgozni.
1: Minden három műszakos.
0: A három műszakos eken így volt, igen.
1: Ipari nagyvállalatnál. De egyébként visszatérve a szélre, hogyha a szélnek ennyire macerás megmondani, hogy mikor fúj a szél és mikor nem, akkor tényleg egyre pozitívabban látom a szabályozott. Hát ha nem is feltétlenül a lakossági, de hogy egy különmért órával lakossági változó tarifás áramot, mert hogy ha ezt így szép lassan, egy évtized alatt úgy be lehet vezetni, hogy rá lehet állítani a lakosságot arra, hogy szépen automatizálja be a rendszereit, tehát hogy percre pontosan interneten nyomni, hogy mennyi az aktuális áramár, és akkor be lehet állítani minden rendszert arra, az autótöltéstől kezdve, például ugye a fűtésnél, amit az előbb beszéltünk, az, hogy a hőszivattyúval fölfűtünk egy puffertartályt, ami egyébként létezik, mert egy csomó fatüzeléses kazán mellé, amúgy is be kellett vetni 2-3 köbméternyi puffertartályt, és hogy azt a 2-3 köbméternyi vizet fölfűteni az olcsó árammal, majd aztán azt a nap folyamán máskor kiakuáltatni ki a rendszerbe, és még egy megjegyzés, ez akár hűtés irányba is működik.
0: Uh-huh. Igen.
1: Tehát, hogy ugyanazzal a hőszivattyúval, ugyanazt a puffertartályval elővizet akár le is lehet fűteni.
0: Igen, nyáron. És aztán utána ezt áramoltatni körbe. Igen,
1: és hogyha be van automatizálva, az a Mavir szintjén azt jelenti, hogy ahogy elkezdik tekerni lefelé az árat, automatikusan elindul fölfelé a fogyasztás.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Jó.
1: És ez egy sokkal jobban szabályozható rendszer lesz, mint a szél. És egy prompt pillanatnyilag, tehát ahogy tekerik, rögtön reagál rá a rendszer. És ehhez kell mondjuk, nem tudom, 10-20 év, de hát Paxhoz is kell még 8, azt mondtam a dékán úr.
2: Ja, mi a kettőhöz, hogy felépüljön?
1: Igen, hát azt mondta, hogy jellemzően ezek az orosz erőművek úgy szoktak elindulni, hogy az első betonöntéstől 8 év.
0: Értem.
1: 2026-ban volt az első betonöntés, tehát 34 előtt ne számítsunk rá.
0: Értem.
1: Szavaztok.
0: Köszönöm szépen. Szia. Nem tudom, olvasták ezek a Kőműves Kelemen című fontos szakanyagot, amely energetikai építkezési munkákon is elkerülhetetlen. Én nem is tudom, tehát így a... Na mindegy. Jó, oké, én kívánom persze, hogy hamarosan egy szebb boldog a országban éljünk, ahol gondtalanul áramlik a mindenhonnan is a, akármi, meg a persze így van, meg hogy úgy fogyasztjuk a dízelt, hogy mint a nem lenne holnap kuporra. Én nem mindent tudom.
2: 5000 forintot kapunk.
0: Azt a francba tényleg. De nem lehetne azoknak adni 10 000-et, akik vállalják, hogy egyáltalán nem fogyasztanak dízelt?
2: Ez nekem is eszembe jutott, hogy
0: nem.
2: Hát annak kéne adni, aki amúgy nem működteti a rohadt autóját.
0: Hát ez nagyon érdekesek ezek a fordított Robin Hood-adók. Jó reggelt kívánok. Igen. Halló.
3: Halló, jó reggelt. Egy kicsit más korátállít esetén én azt javasolnám, hogy mivel körülbelül Budapesten van, amit mondtál nemrég.
0: Ma mi van Budapesten?
3: A delelés, tehát a 20

0: 12-23-11-23.
1: Ezek perces eltérések vannak, hogyha egy kicsit perces. Elmész keletre nyugatra, tehát nem egy nagy tétel, igen, még ugye az ország széle felé
0: hát sem. Negyed óra van az egész ország.
1: Hát innen balra, negyed óra, meg onnan igen, egy igen. Negyed óra, azért egy fél óra megvan. Jó?
0: Igen. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha helyi idő lenne napóra alapján, és mindenki azt használná, mint a régi.
1: Jaj, de jó lenne tényleg.
0: És
1: így
0: a déli harang szó, így szépen még
1: ment. Az az igazság, most magam előtt láttam ezeket a téglányi méretű mobiltelefonokat a beépített napórával. De tudod, igen, csak egy ilyen patt, és akkor már jön is fel, és jaj, de milyen jó lenne.
2: Nem azért mondom, de mindannyiunk telefonja meg tudná mondani, hogyha az arra lenne szükség, hogy pontosan akkor mennyi idő van, ha csak a napjárását veszed figyelembe.
1: Persze, igen, de még azt is javasolnám, hogy ezek úgyisen stabil dolgok, nem lehetne beépíteni egy-két kovakövet ide, és akkor lehetne vele tüzet csiholni, tehát úgyis a szakócaszerű az egésznek az állaga, ugye?
0: És akkor meg lehetne minden gyújtani vele, nem? És akkor már lenne fűtés, meg minden.
1: Be, így van, pontosan, ez nem kell abba bízni, hogy majd úgyis felrobban a litiumos akkumulátor, hogy ne ezzel össze-vissza a tűz csiholója.
0: Egy idő után...
1: Legyen ön is Prométheus, ezzel kell egyébként hirdetni az új telefont. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Köszönöm. Ciao, ciao, szia. Ja, szóval nehéz dolgok ezek. Amúgy egyébként elég sokan bekapcsolódtak ebbe a diskurzusba, ami ugyebár én sok szereplőst, ami most már visszatérve egy picit a gázra így a műsor végén, hogy akkor, aha, onnan, igen, honnan kapunk akkor gázt, hogyha ezek a, egyébként minden onnan kaphatunk természetesen, de konkrétan onnan fogunk, és hogy egy év múlva le kell válni teljesen az orosz gázra, az ugye megvan, hogy mi 2027-ig kaptunk egy kis laufot, de egy év múlva úgyis abba kell ezt hagyni, és akkor máshonnan kell gázt venni. Ja, egyébként, és nem olyan ravasz mondaná, hogy a Nyugat-Európa nem kis része teszi, hogy megveszi az LNG-t Indiából, amit ott orosz gázból csefolyósítottak. Kedves telefonáló, szervusz!
0: Sziasztok! Mennyire hallatok jól?
1: Hát tízes skálán én egy gyenge hármast adnék neki. Igen? Mert hogy? Mondjad azért.
3: Akkor így.
1: Most jobb, igen.
3: Oké. Csak mert azért telefonáltam gyorsan be, mert hogy ugye a hegyvidéki, nem a hegyvidéki, hanem az Őrsi Gergely letartóztatását is én mondtam be a tilosban, most bejelenteném, hogy jelineket és szíveket vezetőszáron vitték el.
1: Jézus Mária, szegények. Ja, és mit csináltak ők?
2: Milyen jó hírek vannak.
3: Hát most szerintem ez a busztender miatt van.
1: Busztender,
3: de azt gondolom, tényleg. Hogy itt azért elég sok minden előfogyoghat a szekrényből.
1: Ezt ilyenkor mindig magam előtt láttam, hogy a fejüket ingetik a környékünkön a kristálydílerek, hogy a busztender, mekkora gazemberek vannak a világban.
2: De tényleg.
1: Nagy és hogy mondta, busszal nem foglalkozunk, tényleg, kicsit beütjük a kristályt, az tök rendben van, de busszal soha, azzal csak bukni lehet. Lehet mindegy.
2: Hát figyelj, én azért múltkor ott a félig felőtt voltam kénytelen lekötni a biciklimet, nagyon izgultam. Jobban, mint a nyolcba.
1: Az biztos, igen, tényleg.
3: Félted, hogy áthúzzák a Connolly-ből?
1: Hallottuk, hogy király rák nappal, azért jöttünk erővágóval, tudod? Hát valahogy ezt a páncét át kell vágni, tudod, Sanyi bátyám?
3: Jó, hát ennyit
1: az önökség
3: boldogságról, és értem. Tovább szép napot, sziasztok.
1: Köszönjük szépen, szia-szia.
2: És mit Máriát is leváltották a terrorháza éléről?
1: De csak ez mondom. Elképesztő. Ilyen, ez egy ilyen napon.
2: Apró örömök az életben.
1: Értem. És ki kerül a helyére? Félek
2: azt
1: nagyon.
2: Azt nem tudjuk.
1: Gyenyhül a terror, pedig hát annak sosem lesz jó vége. De mindegy, oké. Valaki valamint, tényleg banánhéjéhez jutott az eszembe, tehát hogy mindig elcsúsznak valamin, és nem tudom, tehát hogy pedig ez a Ferihegy is egy nagyon szép biznisz volt, és akkor a buszok tényleg, és akkor veri a fejét a cella falába, hogy azt tényleg miért azzal kellett foglalkozni, hogy ez Istenem.
2: Nem volt elég.
1: Egyszerű
2: nem volt elég a nélkül.
1: El, tényleg, és hiába a sok találmány, és csak ennyit mondanak neki, és most egy másik emberre utalnék, hogy Cynthia, köpött az ember, megvan a drót. Csak ennyit mondok. Ez is lesz majd gyerekek előbb-utóbb, de lassan nekünk híreket kéne mondanunk, és már Csákányos azt is nézi, hiszen igen ezt is nézett, ennek tekintett csak is, meg Ró tekintettel mennyire igaza van. Így van, tehát, hogy ma is lesznek csodálatos hírek, nem maradunk el ezzel sem, még szerencse, hogy az időjárást már jelentős részben ezt meg is, tehát nem is itt van, amit van, visszajössz, visszajössz. Így van, itt lesz majd a... Jaj, a kedves izét velem levelezőnek puszilom, igen, és köszönöm szépen a figyelmeztetést, akkor már nagyon közel jártam, úgyhogy ez is lesz. Tud híreket fogunk mondani, illetve mindenféle híreket, hogy mikor mi alakul. Jó? 12-re 10 perc van, hírek következnek itt a Tilos Rádió.
2: Nem automatikusan reagálnak, hanem az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Derült ki az ELTE és a Hunren kutatóinak új tanulmányából. Ez egyben azt is jelenti, hogy tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy gazdájuk parancsára ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. A szakértők erre abból következtetnek, hogy a kutyák agyi aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. A kutatás jelentősége túlmutat azon, hogy bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segíthet. Gácsi Márta, a kutatás egyik vezetője szerint, mivel a kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes fejlődési folyamatokkal és életkorral összefüggő tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, és ezáltal pontosabb előrejelzéseket is készíthetünk az emberi folyamatokról. Idézli a közlemény Kis Annát, a kutatás másik vezetőjét, írja a 24.hu.
1: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak amerikai paleontológusok egy 66 millió éves dinoszaurusz koprolitban. A maradványok megkövesedett dinoszaurusz ürülékben vészelték el az eltelt év 10 milliókat. Így ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A koprolitot 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban a Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr., valószínűleg egy Tyrannosaurus Rex-től, vagy egy Nonotyrannus-tól származott. Több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy Hesperiniformus, egy kihalt búvármadár csontjait tartalmazta. A kutatók a Current Biology-ban publikált tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy a tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. Ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek, egyesek modernek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszékére emlékeztetnek, a magyar nanacsírét hallottátok, ezek voltak híreink. Mára itt, a Csonka Magyarországban, a Tilos Rádión, elszólunk továbbá, kisebb, bolyhos, primitív, mint már ezt célként is kitűzhetjük országunk elé, kisebb, bolyhos, primitív, de szeretnivel országot szeretnénk építeni. A bolyhos és a primitív talán menni is fog, a kisebb meg már adott, tehát minden a
2: teljesíthető célokat kell meghatározni.
1: Így van, pontosan, olyanokat kell kitűzni, így van, tényleg. Akkor kell átmenni, ha odaértünk. Ennek a legjobb formája, el se indulunk, úgy van. Tehát tovább időjárás jelentésünk következik, mely nem fog annyira bővelkedni a meglepetésekben, bár egyébként az kicsit meglepő, hogy ha mitán erre rápattintok, akkor megnézem először a veszélyezés. A veszélyezés mindig nagyon fontos. Adnak ki veszélyezést bármelyik napra is? Gyerekek, leghamarabb pénteken fenyegeti lakosságunkat bármilyen veszélyes helyzet, mégpedig a Dél-Dunántúló lakókat, mert ott kialakulhat akár zivatar is. Ez arra utal, hogy igen, odáig legalább el fog jutni az intenzívebb, hevesebb csapadékot hozó csapadék zónája annak a mediterrán ciklonnak, amely lassacskán majd kialakul mondjuk holnap-holnap után a közeledő gyengülő hidegfront déli, az Alpok déli rejtőjén és a Genova jövből környékén elhelyezkedő szakaszán. Ezt tudjuk erről mondani. Előjelzés címszavat pedig, hogy el is mondtam, hogy azért hétvégéig megbízhatóan marad ez a kora őszi meleg, ami így a szeptember eme szakaszában egyáltalán nem számít különlegesnek. Azt néztem csak meg, hogy mennyire tartják most valószínűleg, hogy itt Budapest környékén is fog esni ebből a bizonyos mediciklomból. Némi csapadékra jelenleg úgy néz ki, hogy számíthatunk pénteken, de nem sokra. Ezt követően egyébként valószínűleg az lesz a helyzet, hogy hétfőtől ez a fajta felmelegedés némileg mérséklődik, de ez csak annyit jelent, hogy nem 25, hanem 20 fok környékén alakulnak a maximumok, tehát Isten igazából semmi fajta zorral időre nem kell számolnunk ezzel nekünk. Nem kell számolnunk, tehát mi jól jövünk ki a dologból. Köszönjük szépen, programajánlónk következik, aminek fontos része, hogy Csákányos.
2: Lesz drogműsor végre, most nagy így nyári kihagyások.
1: 9-től drogműsor. Nagyon jó.
2: Magunk mögött hagyva ma műsor csinálunk.
1: Csodálatos egyrészt, másrészt pedig GF-től Kristálykert az én részvételemmel, úgyhogy ez is vár rátok, és Stielitznek szerintem holnap délután szamárpadja lesz, úgyhogy ezzel is érdemes.
2: Csatlakozni hozzá.
1: Így van, így van, így van.
2: Ennek hiányzik, bepótolhatja.
1: Nagyszerű. Jó. Úgyhogy most konkrétan keresek egy helyszínt, mert én sem vagyok teljes mértékben ebben kézben, hogy ez hol található, de holnap után, azaz csütörtök este egy kis wave diszkó a központban, a Madách téren, azaz Minek versus Minich, mi fogunk játszani nektek, amikor 8 körül kezdünk, és talán egyik, vagy hétfélig, ilyesmi. Ebben az idősában fogunk remek lemezeket felpattintani a központban. Ezt követően pedig azt tudom mondani, hogy még szombaton is fogunk játszani, mégpedig, ha minden igaz, akkor a Bike Mafia Farmon, de erről majd későbbiekben elárulok több részletet is. Úgyhogy lassan elköszönünk tőletek, ennyi volt már a csonka. No, szervusz, Csákányos. Szervusztok, kedves hallgatók. Szervusztok, kedves csetelők és telefonálók, puszi nektek. Majd visszatérünk, mikor visszatérünk, minek voltam. Csók, ez volt a csonka.

time to say goodbye.

0: I will not buy this record. It is scratched.
1: Elszegődöm éjjel, jönnek egy csokoládékkel.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Tilos 90.3, és benne most kezdődik Érdemben a Beszédaktus című műsor, ahol verseket szoktam felolvasni zenei aláfestésre. Ez most sem lesz nagyon más, hogy egy kicsit talán rendhagyó most ez a beköszönés, amennyiben a szeptember 11-i terror támadás 25. évfordulója nemrég volt, és mindenki emlékezget a vakú élményeire, hogy mit csinált, hol volt, amikor hallotta, vagy látta, vagy értesült az eseményekről. És még talán beleférek ebbe a anekdotázásba, semmilyen különösebb tanulság nélkül, csak mint sztori, vagy mint nem tudom, milyen tanulságokat lehetne, vagy gondolatmenetet lehet belőle leszűrni, de a lényeg az, hogy szeptember 11-e harmadéves egyetemi hallgató, emlékszem, hogy az első hír, ami érdekes volt a nap folyamán, az az, hogy Leighton Hewitt, ausztrál teniszező, kiverte Pete Sampras-tól, ami valami nagy Grand Slam torna viszonylag korai szakaszában, és nagyon szomorú voltam, mert én szeretem a Pete Sampras-t, meg kiderült, utána néztem ott, hogy vagy talán írták, nem tudom, hogy a Leighton Hewitt pont egy hónappal fiatalabb nálam, és hogy így mire vitte, és hogy ez is csak táplálta a szomorúságomat aznap reggel, így múlik el a világ dicsősége, gondoltam magammal. De hát ez csak fokozódott a nap során, amennyiben a maga a szeptember 11-i terrortámadás nekem úgy ért bele az életembe, hogy éppen távoztam az Örök Mozgó mozi kasszájától. A két jegyet vettem, a Fritz Lang 44-es vagy 45-ös és Karlát utca című Edward G. Robinsonos noirjára, amit a legjobb barátommal akartunk megnézni aznap este. Szerintem nem az esti film volt, hanem a fél hetes talán, vagy a hatos, nem tudom. Azt hiszem 6 volt, meg 8:30. És már megvettem a jegyet. Tehát onnan SMS-t írt. Azt hiszem, hogy nekem nem volt ilyen hívóm, vagy pittyegőm, vagy személyhívóm, vagy nem tudom, másoknak volt egyszer kaptam kölcsön, de talán ez valami kis Nokia-m volt, hogy rám írt, hogy megvettem-e már a jegyeket, és akkor talán felhívtam, hogy meg, de hogy mi van, és akkor mondta, hogy váltsam vissza, mert nézzük a tévében a tornyokat. Azt hiszem, talán akkor kezdődött a nem tudom, CNN volt, azt hiszem. Na mindegy, nem tudom, hogy ennek így volt-e bármilyen teteje vagy alja. Minden esetre Beszédaktus a Tilos 90.3-on.

Jaj, a nagy szeptember 11-es villanófényemlék nosztalgiázásban megfeledkeztem egy lényeges momentumról, nevezetesen, hogy a mai adás zenei válogat, zenei összeállítását a Aphex Twin Analord sorozatából válogattam, de megpróbáltam olyan számokat összerakni, amik nem szerepelnek a Chosen Lords-on, mert nyilván nem, ez, nem nekem jutott ez legelőször eszembe. Szóval Analord.

Gerevics András, kutyasétáltatás. Nem jön össze az összetartozás. Kitárod karod, és átadom a pórázt. Kezed melege kutyasétáltatás a parkban. Sietünk az eső előtt. Nyakkörv mosolyod alatt. Pórázunk közös. Néha te vezetsz. Most én. Izomból. Feszesen tartalak, és csókom szétfolyik arcodon, mint az eső. Hosszú lesz még ez a séta, magas a hegy, és sártól csúszik, meg túl kényelmesek vagyunk egymásnak, és kutyánk is erős állat. Gerevics András, kutyasétáltatás.

Kemény Zsófi, kudarc. Nincs bevésődés, se tűpontos emlékek a napokról. Nincs ragaszkodás, nem erre leszek kíváncsi később. A kudarc magára csavarja a légcsövemet. Völgyben vagyunk, ez itt a völgy. Ismerkedünk. Az alja posvány, nem rosszabb annál. A sarat kihozza a mosógép. Ez nem depresszió, ez az, amire készültem. Ez a szükséges rossz, és a járulékos veszteség hibrid utódja. Akár dagonyázhatnék is benne, de nincs kedvem. A szükséges rossz titokban a majd lesz jobbist szereti. De a legalább rosszul nem sehogyat tartja szeretőnek. Kemény Zsófi, kudarc.

Most olvasom, hogy a Leighton Hewitt nem is korai szakaszában verte ki Pete Sampras-t a US Open-en 2001. szeptember 11-én, hanem ő nyerte döntőt előne, szóval élet első Grand Slam tornájának a tornáját nyerte ezzel. Szóval erről ennyit, a vakú élményről erről ennyit, hogy azt gondolja az ember, hogy jól emlékszik valamire, hiszen valami fontos dolog történt pont akkor, és aztán bármiről kiderülhet, hogy teljesen félreértelmezte évtizedeken át.

bordaréka, mimikri. Érkezik a metró. A széken ülve vársz, mintha vacsorát hoznák nyers szövetekkel és veszélyes baktériumokkal. Keresed az első falatot, előveszed a kést. Milyen lehet vele olyan térbe hatolni, amit senki nem láthat még belülről? Az életvonalad elemzed. Egyenes, ha erősen figyeled. Pedig darabokra szakadt ez is a millenniummal, ahogy vastapssal köszöntötted az új állomásokat. A te igen nagy bűnöd. Utasok rajzanak a csőkaptárból, ebédre elfogyasztott gondjaik 4 méter per szekundummal lebegnek a kijárat felé. Nem vagy semmiben más, mint azok, akik műsejen pulóverben leeltek ugyanígy a Sztálin barokoszlopokra. Mindössze a frizurátok és a tartásatok más. Ha minden nap felvésel tenyeredre egy térképet, talán tervekké csomósodnak a vonalak. Érkezik a metró. A széken ülve vársz. Borda Réka, Mimikri.

Sein Gábor, Úri Rinocérosz, 52. Az indiai rinocérosz páncélszerű bőre tagolt, laza kötőszövet által alkotott vastag rétegen nyugszik. Így nem korlátozza az állat mozgékonyságát, ide-oda tolható. A szarrupáncélt mindenütt szabályosan futó mély redő határolja. A redők szélei duzzadtak, középen a bőr vékony és lág. Tapintása olyan, mint egy deszkáé. A nyakon spanyol galérhoz hasonló formában több ránc fekszik. Mindez ugyancsak a mozgás szabadságát és gyorsaságát szolgálja. A páncél felül három széles övre oszlik. Az első a nyakat és a vállat, a második a váll és a lágyék közti részt, a harmadik az állat hátulját védi. A fülek és a farok kivételével a bőrt szabálytalan, gömbölyű szarubi bircsek fedik, amelyek a végtagok külső részén oly tömött pikkelyes páncélinket alkot. A végtagok belső oldal és a hasfelület sokszorosan kereszteződő apró mezőkre osztott. A pofa keresztben ráncos. A redők mélye halványörös, vagy barnás testszínű. A fiatal egyedeken itt-ott sörteszerű szőrt tör elő. A bőr, amelynek összsúlya kifejlett példányok esetében 235 kg is lehet, az idő múltával besötétedik. Egy vén állat zsigereit egy alkalommal megmérték. A máj súlya több mint 13 kg volt, a lépé 5 kg. A szívét 11 kg-nak találták. Egy indiai rinocérosz körülbelül 40 évet él, ha meg nem ölik korábban. Sein Gábor, Úr Rinocérosz, 52.

Turi tíme a rossz versek. Ezentúl csak rossz verseket írok, ügyetleneket és felejthetőket. Olyanokat, amik nem vállalnak kockázatot, amelyeknek nincs saját hangjuk, amelyekből 12 egy tucat, amelyeket nem válogatnak be az antológiákba, és nem kérnek kölcsön az önismereti csoportok. Ezentúl csak rosszakat, indokolatlanul hosszúakat, megúszósan rövideket, és mindben lesz pár képzavar. Ezeket a verseket nem fogják szavalni, és nem osztják meg egymással az amúgy párbeszédképtelen barátok. Ezentúl csak rossz verseket írok, mert a jó versek mind felkavarnak. És én nem akarok felkavarni senkit, és engem se kavarjon senki fel. Hallgatni vonzó, de mégis gyanús. Képtárba menni, vagy fitnessterembe. Ez nem az én nyelvem. Én csak szavakkal tudom megtagadni a szavakat. Mert a szó nem elég, de megszoktam őket, mint leárazáskor a shoppingolást. Ha az anyag majd elhasználódik, a következőnél újat veszek. Turi tíme a rossz versek.

Csein Gábor, Úrinocérosz, 118. Az élet, jegyezte föl a rinocérosz, a puszta tény, hogy valaki életben van, és bizonyos időtartamon át, már pedig az időtartam, jegyezte föl a rinocérosz, alig elkerülhető, fenntartja, amit több-kevesebb joggal, több-kevesebb bizonyossággal az életének tekint. Végül is fárasztó, rendszeres és gyötrelmes munka, amelynek napi folyamatosságáért nem a részvevők kettelése vagy kedvetlensége, fellángoló buzgalma vagy beálló csömöre, lelkesedése vagy viszolgása szavatol, hanem egyfajta kényszeresség és szervezettség, jegyezte föl a rinocérosz. Egy futószalag, egy zárt gépezet, ami egyszerre zakatol kívül és bent, az iskolapadokban, az utcákon, az erőművekben és a fejekben, lélegzetnyi időt sem engedélyezve. Az élet, jegyezte fel a rinocérosz. Puszta funkció, személytelen, öncélú működés, amelyben csak a megmagyarázhatatlan kíváncsiság és az indokolhatatlan, cél nélküli szeretet okoz fennakadást. Furcsa villanásszerű zavarokat, mert távlataival egyedül ezek lépik át a gépezet körülhatárolt, meghaladhatatlan világát, és hagynak nyomot. Beégetik magukat az anyagba. Csein Gábor, Úrinocérosz, 118.

Térei János, Fészek alja. Most, amikor megint csupa nyíltsebb vagyok, mint egy elemista, visszafekszem a 18 év előtti ágyacskámba. Volt egy módszerem, hogyan kell pillangót álmodni, kéket, sárkát és pirosat. Ébredni a jóban. Nap, amelynek dandárja nincsen, mert párnák között telik moccanatlan. Boldog dögrolás. Nyomom az ágyat mumpszosan. A délutáni rádióban mesejáték. Uzsonnára reszelt almát és tűzforró teát hoz be anyám az ezüstálcán. Beálmodom magam eső előtti csupa ígéret korszakomba. Egyetlen hatalmas vidámpark a tér, futófények hangsúlyozzák a szenzációkat. Gyönyörködöm bennük a beteg ágyból. Nap, amelynek dandárja nincsen. Nem üthet ki balul, mert cselekménye sincsen. Mákszemnyi fél sziottányi aggodalom sem. Visszafekszem a boldog kevesek közé. Nap, amelyik minőségét korlátlan ideig megőrzi. Bevésődés a szürke állományban. Az előidők beteg ágya. Körülötte a gyerekszoba, személyes labirintus, amelyben Isten vezérelni a lépteimet, ha volna módom közlekedni benne. Térei János, Fészek alja.

Tajs Gergő, gyanú. Mindenki gyanúsan viselkedik, ha a boldogságra kérdezem. Bámul a távolba, hümmög és sóhaj, csillogó tekintete a horizont maga. Mit mondhatna? A fejét vakarja zavarában, cipője órával kavicsot piszkálgat. Tétován bizslat, mintha agnoszkálna épp, azonosítja bennem a menthetetlent. Cinikusan vagy cinkosan, de vigyorog, kacsin, netán tikkel, ő sem tudja már. A nagy igazság vélt dúdójaként bólogat, bár hallgatása az egyedüli valóság. Esküdözik, hogy legközelebb hisz ismerem, legközelebb válaszol, de most siet. Ha csak legyint, és tölt még egyet, és csak legyint. De ha engem kérdeztek, a legrosszabb mind közül, ha engem kérdeztek.

a Tilos Rádió, a Tilos 90.3-on, illetve az interneten keresztül búcsúzik a beszédaktus hallgatóitól újabb két hétre. Mindenkinek nagyon kellemes őszi napokat kívánok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák, a szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. 4 kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bukkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hála az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. A lelőhely egyértelműen azonosítható a Nyénye

0: Londonban folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a Szolnoki Napló.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok, Balogh Orsolya vagyok, és ez itt a Bioron Sugar Teddy. És üdvözlöm a stúdióban a patent munkatársait. Bemutatkoznátok, Léci, a vezeték és keresztnévvel együtt, mert azt én nem sikerült megjegyeznem.
3: Sziasztok, én Lendeszki Kinga vagyok.
4: Sziasztok, én Domján Julcsi.
2: Köszönöm szépen, tehát Kinga és Julcsi. És tehát a Patent Egyesület 2021-ben csatlakozott a L'Oréal-nak a Right to, akkor még azt hiszem Right to Be-nak nevezték az utcai zaklatás elleni kampányát a L'Oréal-nak, és akkor ez folytatódott 2026-ban, most ha jól tudom, Stand Up névre hallgat a mostani aktuális kampány. Ez hogyan született meg ez a döntés a patent részéről, hogy ez Magyarországon erre szükség van, hogy csatlakozzunk ehhez a kampányhoz?
4: A Patent Egyesület alapvetően egy nőjogi jogvédő egyesület, és talán éppen ezért nem is olyan meglepő, hogy ebbe a kategóriába beleesik az utcai zaklatás, illetve az utcai zaklatás elleni fellépés is. Az, hogy mi ehhez hogyan csatlakoztunk, az lényegében úgy történt, hogy a L'Oréal megkeresett minket, még akkor 2021-ben, és szerintem a patent nem is hezitált, vagy az akkori munkatársak. Én egyébként nemrég csatlakoztam a csapathoz, január óta dolgozom, erősítem a csapatot, de biztos vagyok benne, hogy szerintem egyből igent mondtunk, és azóta is évről évre megújul ez az együttműködés.
3: Uh-huh. Én annyival pontosítanék, hogy a Right to Be az egy nemzetközi szervezet, és a L'Oréal a Right to Be-val együtt kezdte ezt a programot, ami stand-up néven indult el akkor 2020-ban, és a Right to Be-nak a célja, hogy az zaklatás mindenféle formájával szemben fellépjen, és ezt nemzetközi szinten próbálja érvényesíteni, ezért ez a program maga különböző országokban fut, így tudott Magyarországról a patent ebbe becsatlakozni, ebbe a nemzetközi kezdeményezésbe.
2: Uh-huh. És a L'Oréal honlapján is találni erről információkat, meg a Glamour magazin is írt elől egy összefoglaló cikket. A L'Oréal információi között ott rá is lehet azonnal klikkelni, hogy akkor én elvégezzel a stand-up tréninget. De aztán én ugye ráklikkeltem erre, és akkor így bevitt egy ilyen online, nem tudom én, dologba, de hogy tehát, hogy 10 perc az arra, hogy mit látsz, hogyha utcai zaklatást látsz, 10 perc, hogy ha utcai zaklatás áldozatává válik, akkor mit lehet tenni. De én azt hiszem, hogy ezt a képzést végeztem el a Bartók Festen, és akkor ez ugyanaz körülbelül, hogyha akit itt ráklikkel erre a honlapra, akkor az körülbelül ugyanazt kapja, mint amit mi a Bartók, te voltál ott, ugye, Kinga?
3: Igen, én voltam az egyik képző a Bartók Festen.
2: Meg a Luca talán a másik.
3: A Csikós Luca munkatársunk volt a másik képző, igen. Egy kivonatot kap, egyfajta betekintést ebben a 10 percben, aminek két különböző képzési modulja van fent a L'Oréal oldalán. Az egyik arra vonatkozik, hogyha szemtanúi leszünk az utcai zaklatásnak, akkor hogyan tudjuk a kidolgozott 5D módszert alkalmazni, illetve hogy pontosan mit jelent, mit fed le ez az 5D módszer, milyen fajta ellenállási módok vannak, vagy közben avatkozási lehetőségeink vannak. A másik pedig arra vonatkozik, hogyha mi vagyunk az áldozata egy utcai zaklatásnak, akkor nekünk mire van lehetőségünk, hogyan tudjuk csökkenteni ezt a helyzetet, vagy hogyan tudunk mondjuk segítséget kérni, illetve azt hangsúlyozza, amit mi is nagyon fontosnak tartunk, hogy az utcai zaklatás áldozata nem tehet arról, hogy a zaklatás áldozata lehet, a zaklatás mindig a zaklatónak a felelőssége, és ezért őt kell felelősségre vonni.
2: Igen, és ehhez kapcsolódik egy gondolatom, amit most ugye sok kommentelőnél láttam, így a Glamour megosztotta ezt a cikket az Insta oldalán, és akkor ott is sokan kommentelték ezt, vagy legalábbis többen, hogy mit lehet az utcai zaklatni, hogy nem zaklat, senki nem zaklatja a másikat, és akkor

0: Akkor ugye ebből jön ez a kérdés, merül fel, hogy igazából ez leginkább férfiaknak kéne tartani ezt a tréninget, nem? Vagy...
1: Igen, a statisztikák szerint a legtöbb áldozat egyébként az utcai zaklatásoknak nők, úgyhogy mi mindig nagyon örülünk, hogyha a férfiak is részt vesznek a képzéseinken. Szerintem érdekes arány, de Kinga, kérlek, javíts ki, ha te nem így tapasztalod, hogy ezeken a webinárokon, illetve workshopokon, hát 80%-ban inkább nők szoktak részt venni.
0: Hát igen, mi is ott a Partok Feszten, ott egy úr volt, és ő is párjával volt, tehát lehet, hogy feltételezhető esetleg, hogy ilyen kísérőként, bár elég aktív volt. Na mindegy, de hát ilyen öt emberből ott is egy volt a férfi. Úgyhogy, meg hát, hogy én amire itt erre gondolok, de most tudom, hogy teoretikus, meg nem erről akar, nem e fele akarom kanyarítani az adást, hogy nem ilyen szinten részt venni ebbe férfiaknak, hogy akkor most felnőttként ő ott mit tegyen egy utcai zaklatásnál, hanem azt talán itt is mondtam a Bartók Feszten is, hogy engem nagyon megfogott egy ilyen, valami nigériai országban, ahol nagyon magas volt az erőszakok, utcai erőszakok száma, és akkor mutatták, hogy a fiúkat az iskolában elkezdik tanítani arra, hogy, és akkor a kislányok is ott ezek, hogy don't touch me, meg nem tudom, mi, és akkor ott mindenféle ilyen feladatok voltak nekik kitalálva, és hogy tehát én igazából, és most tudom, hogy ezen megint ez a not all menező férfiak fel fognak háborodni, hogy neki itt valami képzésre kéne kisfiúként már ilyen bűnösnek érezni magát, és nem tudom, miközben ugye nem erről van szó. Abszolút, de hogy valójában szerintem a hatásos az ez lenne, hogy megtanítani óvodába, hogy nem úgy fejezett ki egy kislányok, hogy tetszik, hogy meghúzogatod a haját, meg a stb. Na, de mindegy, ez lapozzunk, mert nem itt tart a társadalom. Egyelőre reménykedem benne, és mármint az egyelőrében, és hogy akkor... Tehát, hogy elkezdődött ez az, és akkor ezen kívül, hogy mondjuk most én láttam, hogy a Glamour magazin írt róla, még miből áll ez a kampány, vagy milyen elemei vannak?
1: Ugye vannak azok a képzések, amin te is részt vettél személyesen, ezek általában havonta legalább egyszer, de biztos, hogy kétszer megszerveződnek. Az online felületeinken lehet tájékozódni arról, hogy mikor vannak ezek megszervezve, de nem csak személyesen találkozunk, hanem online is részt lehet venni, illetve mi is azon vagyunk, hogy minél több intézménybe is eljuttassuk ezeket a képzéseket, legyen szó egyetemekről, vagy akár munkahelyekről. Ezen kívül talán amit még így ide sorolnék, az, hogy a mi saját közösségi média oldalainkon igyekszünk edukálni tartalmakkal a közönségünket, de pár héttel ezelőtt volt egy együttműködésünk a Hör nevű kollektívával.
0: Ja, rök már hallottam.
1: Igen, igen, és ez egy ilyen pop-up gála buli volt, és ez kifejezetten annak a témájának, vagy a téma köré szervezték, hogy az ilyen éjszakai zaklatás, hogy a lányoknak mennyire nem biztonságos a bulizás, és emiatt is hívtak meg minket többek között, hogy ezt a témát érinthessük, és akkor ott beszéltünk az utcai zaklatásról is, meg arról is kifejezetten, hogy éjszaka még milyen plusz veszélyek leselkednek a nőkre.
0: Igen, hát szerintem, ahogy minél több, tudom én, férfit is el lehetne ezzel érni, az mindenképp a média, ugye, hogyha mondjuk a 444-en, meg a nem tudom én, ilyen elég olvasott médiákban erről elkezdene egyre több anyag lenni. De persze ez is egy tök fontos dolog, hogy akkor már legalább vannak képzések, meg ez, hogy mondod, hogy iskolákba viszitek, ez meg főleg tök jó. Ez meg főleg egy nagyon jó dolog, hogy akkor ebben az iskolás korú korosztályban ez már elkezd tudatosulni, hogy itt a nők nem ugyanolyan veszélyekkel lépnek be egy éjszakai szórakozásba, mint a férfiak.
1: Igen, itt lehet, hogy pontosítanék, mert egyetemi intézményekről van szó, szóval inkább így a 18 év feletti korosztály.
0: De a stand-up, vagy a L'Oréalos weboldalon, vagy most a Glamour, nem tudom melyiket, rögtön úgy kellett megnyitni, hogy elmúltam 18. Mm. És akkor rögtön felmerült bennem, hogy engem a legtöbb zaklatás tinédzser koromban ér, de ezt most ilyen 13-tól, mit tudom én, 17-ig, valószínűleg pont ezért, mert hogy ilyen nyeretlen, zöldfülűnek néztem ki, meg az is voltam. Úgyhogy szerintem ebbe a korosztályba is nagyon kéne, ilyen középiskolás korosztályba ezt, mert azért egyetemre már egy picit talán a csajok is bátrabban kiállnak magukért. Persze most itt nem mindenki, meg nem általánosítok, de amikor én engem ezek ilyen teljesen váratlanul, meg teljesen felkészületlenül értek, ugye budapesti vagyok, tehát már akkor tömegközlekedtem, az mind ilyen nagyon gyenge kamasz, vagy kamasz koromban történt, és elég megrázóak is voltak pont emiatt. Úgyhogy és hogy igen, és akkor ezt itt beszéltük, hogy ez nem a patentnek a felelőssége, de hogy láttam múltkor is egy ilyen utcai reklám, nem utcai volt, a metrón volt kitéve a szerelvényben bent, és le is fordítottam a brazil barátnőmnek, aki ott kacagott, hogy mondtam, hogy a térdem nem a jutalmad, és akkor így, hogy most ez mi van, ezt egyáltalán nem értem. És akkor én persze értjük, mert ő is feminista, meg én is, meg minden is, hogy csak ilyen látszatból röhögött ezen, hogy úristen, hogy lehet ezt így megfogalmazni, de valaki lehet, hogy tényleg nem érti, hogy most ez itt miről van szó, és akkor elolvasom, nem jön le neki a jelentés, és már elfordult, és nem jutott célba a dolog. Tehát ez ilyen elég nagy pénzeket, mert az látszik, hogy van benne pénz, meg a fotók, meg a nem tudom minden felületet megvásárolni. Szóval hogy ez miért alakult így, hogy ilyen fura magyartalan dolgok vannak.
2: Ez egy plakátkampány, amit a L'Oréal indított, és az az igazság, hogy ez egy... Tehát, hogy egy vállalati együttműködésben vagyunk a patent szervezettel, a L'Oréal-lal, és például ennél a kampánynál mi nem voltunk bevonva abba, hogy egyáltalán nem tudtunk arról, hogy ez indulni fog, nem is tudtuk, hogy mi lesz a tartalom. Uh-huh. És azt hiszem, ez egy kicsit ilyen folyamatban lévő együttműködés, amiben próbáljuk mind a két félként formálni azt, hogy a patent szeretne ilyen szakmai kérdésekben releváns forrást adni, vagy az, hogy mi is beleszólhassunk abba a tartalomban, be a logónk felkerül, és aminek a képzését ezt biztosítjuk, és a L'Oréal részéről azt hiszem van egy nyitottság erre, de ez néha kihívásokat is jelent az együttműködésben, hogy nem feltétlenül vagyunk megkérdezve arról, hogy mi fog kikerülni a mi nevünkben.
0: Ja, igen, és akkor itt most ugye ráklikkeltem a Glamour magazinnak az oldalára, és akkor itt megint feljött ez az, még mindig elmúltam 18. Szóval, ugye ezzel kapcsolatban itt azt akartam kiemelni a Glamour magazinnak az anyagából, hogy hát akkor ismertessük röviden, hogy a hallgatók is kicsit egy ilyen mini koncentrált képzéssel részt vehessenek. Tehát ugye van ez az 5D, és ez nem a 3D-hez csatlakozik, hogy, mert én ezt először azt hittem, hogy majd valami dimenziókba kell gondolkodni, de nem, tehát hogy 5 darab D betűvel kezdődik mindegyik pont, ami angolul. Tehát az első az ugye ez a distract, ez a zavard meg, de ez inkább... Mondjátok el ti akkor, mert szerintem ti élvezetesebben el tudjátok mondani, mint hogy én most felolvassam a Glamournak a cikkjéből.
1: Oké, okay, de amúgy nekem nagyon tetszett ez a dimenziós asszociáció.
0: Igen?
1: Igen. De hogy ahogy már említetted, 5D, ez lényegében ez a módszer, amit mi is a képzéseken elmondunk, és azért 5D, mert 5D betűvel kezdődő angol szó, és talán így könnyebb egy kicsit memorizálni. Rajta vagyunk, hogy a magyar megfelelőjét is megtaláljuk, mert szerintem úgy még jópofább lenne, hogyha magyarul is lenne ez egy mozaik szó ehhez. És talán akkor folytatom is ezzel a disztrakttal, ami igen így a kizökkentés, megzavarás módszere. De még mielőtt belemélyedek, csak annyi kiegészítés, hogy ez az 5D módszer, ez azokra a helyzetekre a legérvényesebbek, amikor mi vagyunk a szemlélői az utcai zaklatásnak, tehát nem az áldozatai, hanem egy külső szemlélőként látjuk az utcán, hogy valakit zaklatnak, akkor ezzel az 5D módszerrel nem összesen az öttel, hanem az, amelyik számodra éppen a legbiztonságosabb közbe tudsz lépni. És a disztrakt, a kizökkentés, az nekem egyébként az egyik kedvencem, hogyha így meg lehet nevezni, vagy ha így be lehet kategorizálni e szerint. Mint lényegében arról van szó, hogy egy jelenetet, amikor a zaklató zaklatja az áldozatát, akkor az áldozathoz fordulunk, és megpróbáljuk kizökkenteni az aklatót, de mondok egy konkrét példát, és így egyszerűbb lesz megérteni. A mi képzésünkön is levetítünk ilyenkor videókat, bár ezek statisztákkal készülnek, de azért kicsit így le lehet vetíteni a saját életünkre, vagy a hétköznapokra. A konkrétan a videóban ott azt látjuk, hogy egy ilyen tömegközlekedésen a buszon egy kapaszkodón fogja egy férfi és egy nő, és a férfi az zaklató, aki folyamatosan hozzá akar érni kéretlenül ehhez a nőhöz. És van egy harmadik személy ezen a buszon, aki a kizökkentés módszert választja, és ezt úgy teszi meg, hogy oda megy, és így ledobja a földre a jegyzetfüzetét, és ezzel kizökkenti az zaklatót. És ebben még, de nem, igen, szóval hogy itt nem csak egyébként ez a módszer lehet, hanem az is akár, hogy oda megyünk az áldozathoz, és azt mondjuk neki, hogy jaj, szia, Anna, milyen régen találkoztunk, és kicsit így rávisszük a fókuszunkat, mert ilyenkor az aklató egyébként nem számít arra, hogy bárki oda fog menni, igen, és közbelép, és ezzel el tudjuk terelni csak egy pillanatra is a figyelmét, és ebben a pillanatban az áldozatot tök könnyen így, vagy hát tök könnyen, most ezt nagyon hirtelen mondtam ki, de hogy így ki tudjuk venni ebből a helyzetből, pontosan, és de ez akár tényleg lehet, mennyi az idő, van egy zsebkendőd, vagy bármilyen frappáns és rövid kérdés, és ennél még talán az fontos, ennél a módszernél, hogy ilyenkor utána az áldozathoz forduljunk, és vele vegyük fel a szemkontaktust, tehát ne az legyen, hogy az aklatóval, az aklató felé irányulunk, hanem tényleg így fókuszáljunk az áldozatra, és akár maradjunk is vele egy kicsit. Ez még így tudja könnyíteni,
0: igen,
1: a helyzetet.
0: Igen, ez is fontos, mert most pont megkeresem a... remélem megtalálom egy... Ja, itt van, igen, pont. Oda kommenteltem a Glamournak az anyagához, mármint tehát a Glamour Instáján. Ja, nem, a Patent is megosztott egyébként ez a poszt, és akkor itt az első pontra reagáltam, hogy davard meg distract. Lényege, hogy eltereld az elkövető figyelmét, például azzal, hogy megkérdezed, mennyi az idő, melyik állomáson kell leszállnod, blablabla, és akkor én nem bírtam ki, hogy odaírtam, hogy ez az első pont, ez félreérthetően van lefordítva, mert hogy ez a zavard meg, ez, tehát hogy nem az illető, igen, az illető, az aklató figyelmét terelem el, de hogy ne az aklatót kezdje valaki kérdezgetni, hogy rég láttalak, meg nem tudom én mi, mert lehet, hogy kap egy pofontot hirtelen, hogy fel van indulva, vagy megzavarták, vagy mit tudom én, hanem hogy ez fontos, ahogy te is mondtad, hogy az aklatót fél felé, tehát ez a szia Anna, rég láttalak, stb. Na mindegy, ez csak ennyit akartam hozzáfűzni, mert erről eszembe jutott, hogy ott a Glamournál is egy kicsit ilyen félreérthető volt. Igen, és akkor a következő pont az ugye a delegálj, hát na igen, szóval ez is olyan, hogy most egy, tudom én, diplomás, az biztos jobban megérti, hogy mi az a delegáljak valamit, de hogy ez nem egy annyira egyértelmű dolog. Ez mit akar? Tehát mit kell delegálni?
2: Még az előzőhöz annyit talán kiegészítésként, hogy a Loreálnak ebben a képzési anyagában szerepel például egy olyan példa, hogy egy nőt követ egy férfi egy utcán, és szembe jön egy férfi, aki viszont a követő férfit szólítja meg, mm-hmm, és kér tőle útbaigazítást, és akkor ezzel lehetőséget ad arra, hogy a nő nyugodtan tovább tudjon menni, és
0: hát
2: így fenntartóztatja.
0: Mint egy férfi az illető, ugye?
2: Pontosan, mert... tehát, hogy amit nagyon fontos is a képzésnél, nem győzünk hangsúlyozni, hogy azt a módszert alkalmazzuk, amit biztonságosnak érzünk magunkra nézve is, és én nőként, hogyha látok egy férfi,
0: tehát,
2: aki követ egy nőt,
0: hát
2: valószínűleg...
0: Már sétált, akkor maradt ez, vagy mit? Tehát érted, most nagyon kisarkítva az élek, de hogy ő meg itt jött ide, itt magyaráz nekem, akkor viszem őt, tehát hogy igen, szóval hogy ezek
2: igen, nőnek igen, tehát például a férfi világos nappal egy biztonságos utcai helyen, ez is működhet, hogyha az aklatót szólítja meg valaki, hogyha ez biztonságosnak érzi, de ezt mondjuk nem szoktuk javasolni, hogy inkább az áldozatra való fókusz az, ami szerintem ennél egy könnyebben alkalmazható megoldás a disztrektnél.
0: Igen. Jó, akkor van ez a delegét.
2: Igen, a delegálás esetén.
0: Delegálj, igen, magyarul. Vagy hát
2: igen, tehát
0: magyarul,
2: ez de, arra vonatkozik inkább magyarul, hogyha egy adott helyzetben vagyunk, akkor nem feltétlenül kell nekünk egyedül közbelépni, vagy megoldani ezt a helyzetet, hanem hívhatunk segítséget a környezetünkből. Ez lehet akár egy olyan környezet, amiben van egy felelős személy, vagy vannak felelős személyek, mint például egy szórakozó helyen, vagy akár a BKV-n, a buszsofőr, vagy ha vonaton utazunk, is éppen ott van a jegyellenőr, akkor őt is megkérhetjük arra, hogy segítsen nekünk közbeavatkozni, de az is lehet, hogyha mondjuk utcán vagyunk, látunk valakit, akkor őt megszólítjuk és felszólítjuk egy nagyon egyértelmű kéréssel arra, hogy segítsen nekünk közbelépni az adott helyen vagy az adott környezetben, és ha megszólítunk valakit, akkor érdemes ezt úgy tenni, hogy könnyen be tudja magát azonosítani, például te ott a piros pulóverben, vagy te ott a baseball sapkában, hogy tudja, hogy neki
0: hozzászólunk
2: ebben a helyzetben. És amit talán egy kicsit kitérőként ide csatolnék, hogy például amikor az éjszakai élettel kapcsolatban volt ez a beszélgetés az aklatásról, vagy arról, hogy hogyan lehetne biztonságosabbá tenni az éjszakai életet, akkor kitértünk arra is, hogy mondjuk a szórakozó helyek is tehetnének ezért.
0: Volt egy kampány, az a közbelépő, vagy bocsánat, hogy közbevágok, közbelépő, vagy kilépő, közbelépő, nem. Na mindegy, valamilyen éjszakai bároknak volt kifejezetten a kampány, igen.
2: Igen, mert például most is van olyan szórakozó hely, ahol találunk olyan kitett információt, hogyha ilyet tapasztalunk, az nem oké, és hogy ki tudunk keresni ebben a helyzetben, és hogy ez nagyon sok esetben segít nekünk is, hogyha mondjuk zaklatás szemtanúi leszünk például egy bárban, hogy tudjuk, hogy segítséget tudunk kérni, ad egyfajta bátorítást, illetve hogyha vannak erre letisztázott belső protokollok az adott helyen dolgozók számára, és akkor ők is sokkal könnyebben tudnak közbelépni, vagy segítséget nyújtani egy ilyen helyzetben.
0: Igen, ez nem is tudom, hogy kinek ez talán a nők egymásértnak, nem tudom már kinek volt a kampánya, de ezt tudom, hogy nekem följött egy időben ez a közbelépő, és akkor ez pont erről szólt, hogy akkor az alkalma, pultosokat bevonták, hogy tudom én, ilyen tudatosítás, hogy akkor az éjszakában, és egyébként ez tök jó, amit mondasz, hogy tényleg, ha egy helyen már pár helyen, egy szórakozó helyen pár helyre ki van itt acepaózva, hogy tudom én, zaklatni nem oké, meg a nem, vagy akár, tehát már ad egy olyan dolgot, hogy egyrészt tudatosítva van, hogy akkor ez létezik, meg nem én vagyok az egyedül, ez tudom, szerencsétlen, akivel ez megtörténik, mert akkor nem lenne kiírva, tehát hogy akkor ad egy ilyen legitimizációt ennek az egésznek, hogy akkor ez van, és nem szégyellem mondani, hogy ez nem történik, mert ezek szerint mással is történik, mert akkor nem írták volna ki, ha nem történne meg mással. Úgyhogy ez mondjuk tényleg nagyon fontos. Jó, akkor van a dokumentáj. Tehát, hogy igen, hogy ja, na, igen, ez a Bartók Fesztán, emlékszem, hogy talán én szóltam közül, vagy már nem is tudom, hogy ki, hogy ez a virális videó készítése, na most ez megint egy ilyen, az a kicsit ilyen kényes, nem? Vagy mit gondoltok erről, hogy dokumentálni mondjuk telefonnal, vagy...
1: Igen, és bocsánat, csak egy fél mondat erejéig hadd ugorjak vissza, mert hogy a közbelépő amúgy ez a Nane meg a patent
0: ja, na, közös. Ja, Nane is patent. Na, ezért mondtam, hogy nem tudom pontosan, hogy azért mondjátok, igen, hogy mi volt, hogy, mert nem emlékszem.
1: És hogy a Fekete Zaj, Aurora, meg a Tixának a kezdeményezésére.
0: Mikor az Aurora miatt jött be nekem a Nők egymásért, mert ugye ott a fesztivál tök szokta. Aha.
1: De hogy most volt a hétvégén pont a Gólyában reproduktív jogok fesztivál, amit mi szerveztünk, meg a patent 20. születésnapja is, és még ott is kint van a plakát erről az oszlopokon, és oda is le van írva az 5D módszer, úgyhogy még tényleg így a napokban is szemléltetik a egyes szórakozóhelyek ezeket a módszereket, amint tényleg nagyon szuper. És akkor a dokumentálásra térve, hát igen, ez nem egy ilyen könnyű D, meg hogy ennek vannak mindenféle adatvédelmi, meg jogi vonatkoztatása is, és én most ezt pontosan nem is értem, hogy amit említesz, ez a virális videó.
0: Itt ez van a Glamour cikkben, azt mondja, még csak véletlenül se egy öncélű virális videó elkészítése legyen, igen, mondjuk az első tagmondatot nem mondtam, legyen a cél, hanem az, hogy bizonyítékot készítesz, amit ezután átadhatsz az áldozatnak.
1: Igen, ez lényegében szerintem azt szeretném mondani, hogy ne azt csináljuk, hogy készítünk az aklatásról egy videót, és aztán feltöltjük a TikTokra, a Facebookra, meg az Instagramra, és azt mondjuk, hogy Jézusom, de ciki, nem tudom, és ott hagyjuk így az éterben, hanem ezt így semmiképpen a nagy közönség számára készítsünk felvételt, hogyha a dokumentálás módszert választjuk, mert hogy alapvetően igen, a dokumentálás díj az arról szólna, hogyha utcai zaklatás szemtanúja vagy, akkor felveheted videóra azt, ami történik, viszont ezt annak érdekében, hogy utána az áldozatnak odaad, és megbeszéld vele, hogy ő szeretné ezt használni, hogy neki szüksége van erre, mert elképzelhető, hogy az utcai zaklatásnak az éppen aktuális áldozata, mert nem először zaklatja ugyanaz a férfi, ugyanaz a zaklató, és lehet, hogy egy bírósági ügy éppen folyamatban van, és itt nagyon jó bizonyíték lehet ez a videó, és ez az egyik, ami miatt érdemes, és tényleg az a fontos ebben, hogy utána az áldozatnak jutassuk el, és mi töröljük ki a telefonunkról. A másik pedig, hogy ez is egyébként egy nagyon jó kizökkentő megoldás. Ha valaki érzi magában a bátorságot egy ilyen helyzetben, akkor azt is csinálhatja, hogy egyébként nem indítja el a felvétel gombot, de kijelenti, hogy én ezt most éppen kamerával felveszem, mert ennek van egy ilyen kizökkentő hatása is, hogyha a zaklatóban tudatosul, hogy ez erről most felvétel készül, akkor lehet, hogy befejezi, amit csinál.
0: Igen, jó, hát igen, egy kicsit azért van ebbe veszély, mert ha egy kicsit mondjuk egy ilyen agresszív típusú zaklató, amit sose lehet tudni, akkor mondjuk kiverheti a kezemből, vagy nem tudom, fejemhez vághatja, vagy nem tudom, a telefonomat, miután kicsavarta a kezemből, szóval igen, tehát mindig oda lukadok ki, ez lenne a legjobb, ha férfiak leszoknának erről a zaklatás témáról.
1: Igen.
0: Na, szóval jó, negyedik pontnál tartunk már, késleltesd, delay.
2: Igen, a késleltetés talán ehhez hozzá tudom fűzni, hogyha úgy érezzük, hogy ez nem biztonságos közvetlenül beavatkozni az adott helyzetben. Mi mindig megtehetjük azt, hogy ha a zaklató elment, akkor oda menjünk a zaklatotthoz, és megkérdezzük, hogy hogy van, hogy éppen szüksége van-e valamilyen segítségre, illetve adott helyzetben ott maradunk vele még egy kis ideig, hogy elkerüljük azt, hogy a zaklató visszajön és folytassa ezt a zaklatást.
0: Na de akkor itt már megtörtént a zaklatás, utána nekem egy kicsit fura ez a késleltest, mert nem, hogy tehát ez
2: hogy
0: ebből arra gondolnék,
2: vele,
0: hogyha igen, ha már megtörtént, akkor mit késleltetek?
2: Például, ami a videóban, nálunk a képzési anyagban szerepel, az egy ilyen gymben lévő helyzet, ahol az egyik nő éppen végzi a saját gyakorlatait, és jön egy férfi, aki így nagyon bámulja őt, beszélgetésbe legyedik vele, nem akar elmenni, láthatóan zavarja őt ebben, és amikor ő elmegy erről a helyszínről, akkor lép közbe egy másik nő, aki ennek a szemtanúja lesz, és felajánlja, hogy vele marad még egy hosszabb ideig, hogy ne térjen vissza ez a férfi, vagy akár az, hogy közösen megkérnek valakit, vagy segítséget kérnek valakitől, de visszatérve még egy szórakozó helyes példára, az is megeshet, hogyha látunk egy ilyen helyzetet, akkor a női mosdóban például meg tudunk keresni egy nőt, aki ennek a zaklatásnak, vagy úgy tűnik, hogy a zaklatásnak az áldozata, hogy tisztázzuk, hogy éppen mi történik, hogy szüksége van-e segítségre, és akkor így sokkal könnyebben tudunk beavatkozni, hogy nem kell ott rögtön mondjuk a szórakozó helyen közvetlenül a zaklató előtt közbelépnünk, viszont van egy olyan privát, biztonságos tér, ahol például ez a nőként a privilégiumunk, ahol itt meg tudjuk kérdezni, és akkor esetleg a delegálással behívni valakit még ebbe a helyzetbe.
0: Tehát ezt úgy képzeljem el, hogy akkor én már láttam ott kint, hogy ott ilyen gyanús, hogy Ándan megy után, egy nő után egy férfi, megy, Ándan közel kerül hozzá, meg nem tudom, és akkor utána meglátom ezt a nőt, vagy követem ezt a nőt a mosdóba, és akkor ott megkérdezem, hogy figyelj, most ez itt oké, amúgy, ami izé, vagy ez
2: pontosan,
0: a... Pontosan, igen. Értem, jó. Uh-huh. Jó, akkor ez így világos. Irányíts, direct.
1: Igen, mi ezt úgy szoktuk hívni, hogy a direct közbelépés, ez tényleg benne is van a szavában, az benne is van magában a szóban, vagy mit jelent. Ez egy ilyen nagyon konkrét, meg nagyon direkt reakció arra, amikor utcai zaklatást látunk, hogyha felmérjük, hogy ez egy ilyen biztonságos helyzet, és oda tudunk menni úgy, hogy a saját biztonságunkat, meg az áldozat biztonságát is megőrizve, a helyzethez, akkor lényegében arról szól ez az 5D, hogy ilyen nagyon egyszerűen, de megfogalmazzuk, hogy mennyire nem oké, ami éppen most történik, és felkérjük, vagy megkérjük az aklatót, hogy most azonnal fejezze be, különben felhívjuk a rendőrséget. És hát egyébként ez is a videós példáinkban szerintem az nagyon szembetűnő, hogy az egyetlen példa, amikor ezt az 5D módszert egy férfi alkalmazza, szóval szerintem ehhez kell azért egyrészt egy nagy adag bátorság, tényleg ez az a módszer az öt közül, ami egy ilyen nagyon direkt, és így nagyon bele kell állni, hogy ezt alkalmazzuk, hiszen egyrészt ki is mondjuk mi is, hogy igen, most egy zaklatás történik, másrészt meg konkrétan odafordulunk az zaklatóhoz, hogy ezt most azonnal fejezze be.
0: Igen. Jó, most elmegyünk egy kis zenei szünetre, ezután, hogy akkor megbeszéltük, hogy konkrétan mi ez az 5D módszer. Előtte még egy közérdekű információt beolvasok. Tehát papok kifelé a méhünkből biztonságot és méltóságot a nőknek címmel szerepel egy petíció az actionnetwork.org oldalon, tehát hogyha az actionnetwork.org-ot, de egyébként mondjuk én például a Bioron Sugar Daddy-n megosztottam sztoriba a linket is, betettem. A hétköznapi feminizmusom accountnál is megvan osztva, tehát azért meg lehet találni egy-két oldalon, és de aki nem követi ezeket az oldalakat, az actionnetwork.org-on, ha beírja a keresőbe, hogy nem azt, hogy papok kifelé a méhünkből, hanem az volt most akkor meg is nézem, hogy mi volt konkrétan a címe a petíciónak. Mindjárt mondom. Itt van. Foglalkozzon a kormány érdemben a nőügyekkel. És ezt Magyar Péternek, Magyarország miniszterelnökének címezték. És akkor itt el is lehet, tudjátok olvasni a levelet, azért szavaztunk a Tiszára áprilisban, mert mindannyian olyan országban akarunk élni, ahol a nők biztonságban vannak, és tiszteletben tartják méltóságukat és önrendelkezésüket. Úgyhogy ezzel kapcsolatos egy petíció, úgyhogy írjuk alá minél többen, én már aláírtam természetesen, és akkor most elmegyünk egy kis rövid zenei szünetre, és nem sokára jövünk vissza, maradjatok velünk. Ti halljátok a zenét, nem mi? Jaj. Felső pét.

0: Sziasztok, ez itt a Bioron Sugar Daddy. Lekevertem szeretett Grace Jonesomat, mert nagyon hosszú mixet választottam, és nem akarom, hogy menjen az adásidő. Úgyhogy azt arról beszéltünk itt a lányokkal a stúdióban a szünet alatt, hogy valójában minden összefúj, minden nem, mert hogy mondtam nekik, hogy még lehet, hogy behoznám még az isztambuli egyezmény ratifikációja témát is. És hogy az sem konkrétan ez az utcai zaklatáshoz kapcsolódik, vagy nem tudom, de hogy erre mondtuk azt, hogy akkor így minden összefügg mindennel. És hát ugye ez múlt héten volt ez a tüntetés a parlamentnél, sikerült körbeérnünk a parlamentet. Körülbelül 1500-an lehettünk, vagy még többen. Úgyhogy ez nagyon szép demonstráció lett belőle. És még arról is beszéltünk, hogy vajon ez indította be esetleg ezt a tiltakozás hullámot, vagy hogy ez most így létre tudott jönni, ez, hogy ez a leheltéri esetnek volt ehhez köze. És hát valószínűleg volt hozzá köze, egyébként csak így az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy ott is két nő volt az, aki közbeszólt, vagy közbelépett, és kimentette ott a helyzetből a folytogatott áldozatot, akinek egyébként már távoltartási engedélye, vagy kérelme volt elfogadva az illető férfi ellen, aki még akkor is ott nem éppen távol maradva tőle folytogatta őt az aluljáróban. Úgyhogy minden nap történnek ilyenek, ezt most annak is mondom, aki rögtön ezzel a nem minden férfivel kezd elégedetlenkedni magában, amikor ilyenekről hall, hogy valószínűleg nem te, meg ezért, de hogy nem minden férfi, de mindig egy férfi. Tehát, hogy ez így van ez a mondás, és ez nagyon igaz is. Úgyhogy ne a mundér becsületét, meg a brotherhoodot védjük mindig elsősorban, amikor egy ilyet hall, hanem gondolj bele, hogy lehet, hogy te kikéred magadnak, mert te nem olyan családból származol, de hogy valaki viszont megcsinálja, és akkor, hogyha te a nőknek lehetetleníted el ilyen kommentekkel, akkor igazából az ő malmára hajtott közben a vizet, szóval ez egy ilyen nagyon összetett dolog. És akkor visszatérve a konkrét témánkhoz, a stand-up kampányhoz. Mondtátok itt nekem közben, hogy van a VMN-en is egy cikk, és meg is találtam én is. És hát ez is egy ilyen nagyon dermesztő sztorival, azért ilyen kicsit szerintem jobban leköti valóban a figyelmet, meg ilyen informatívabb, vagy hogy mondjam, inkább ilyen jobban megfogó, mint a glamuros, ami csak olyan hivatalosan úgy leírja, hogy mik a pontok, mert hogy itt egy ilyen konkrét példán keresztül kezdi el a cikket bevezetni, ráadásul egy iskolai egyenruhába utazó, valószínűsíthető kamaszlány ellen zajló zaklatás sztorinak a leírásával indul. És már én is elmondtam az unoka húgomnak, aki ilyen távolsági buszon közlekedik, és mindig rosszul vagyok, amikor belegondolok, hogy zögykölődik ilyen másfél órákon keresztül az első vidéki nagyváros felé. Mondtam neki, hogy a mellé zúgyan valaki, és combodra teszi, hogy azonnal állsz fel, tehát nagyon határozottan felállsz, engedjen ki, nem tudom, és akkor mindig mondja, hogy jó, már annyiszor elmondtam, mondom, tudom, és nem akarlak fáradni, azt adni meg, ezért csak mondom, na mindegy, jó, ez ilyen, csak így eszembe jutott erről. Szóval, és akkor itt, akkor ezek szerint, mert ugye a VMM-ben is ez a sztorit, tehát hogy itt is egy nő lépett végül közbe, azt írja, hogy több férfi lévő férfi is ült a buszon, miközben odaállt arcmagasságba ez a férfi az ülő lány mellé, és ott a hát ugye nemi szerve magasságába volt a feje, és akkor azt ott tolta így a lány felé, és akkor közben még hangosan elkezdte őt szidni is, mert az ott próbált nem ránézni, természetesen a lány, meg próbált ott teljesen ilyen nagyon szépen írja le a cikk, hogy a lány közben vöröslő arccal, opálos szemekkel próbál felszívódni, igen, szóval ilyenkor így ezt érzi az ember, hogy így ki akar lépni a testéből. kiszállni a saját testéből, és akkor végül is itt is egy nő odébb tolta a fickót, és ráköszönt talán, hogy jaj, hello, de rég láttalak, minden oké, pont felétek megyek, legalább dumálunk egy kicsit hazafelé. És akkor ez azért is jó, mert ugye akkor így a fickó azt is gondolta, hogy hát itt már ő nem fog lapot kapni, akkor se, hogyha a lány leszáll, mert akkor ezek szerint hogy ilyen szomszédba lakó valakivel találkozott össze, úgyhogy ez még ilyen plusz piros pont a nőnek. De hogy akkor ti is ezt gondoljátok, hogy valószínűleg, mert most nem akarom a szátokba adni, ez egy kérdés, hogy ez a leghatásosabb, ez az oda menni, és akkor hirtelen így ez a disztrakt volt, azt hiszem, vagy melyik pont?
1: Igen, a disztrakt kizökkentés. Szerintem ez egy nagyon szubjektív dolog, de személy szerint nekem abszolút így, hogyha ilyen helyzetben van, akkor általában ez az a módszer, ami érti így, nem tudom, komfortosan, amennyire lehet nyúlok. Meg az a része nekem ebben egy kicsit, hát nem is tudom, kevésbé stresszes, vagy ilyen veszélyes, hogy utána így össze tudok kapcsolódni az áldozattal, és hogy valahogy így, nem tudom, így ez az ilyen összetartás is megjelenik benne.
0: Igen.
1: És hogy így kicsit ilyenkor arra gondolok mindig, hogy egyrészt én is tudok neki adni abból, hogy akkor most látom ezt a jelenséget, és hogy ne érezze magát egyedül, és ez így ez kicsit ilyen oda-vissza adok-kapok is egyszerre nekem, és meg én alapból is szerintem így a személyiségem is olyan, hogy úgy szeretek problémákat megoldani, hogy nem egyedül, hanem közösségben, vagy többekkel, és valószínűleg nekem ezért komfortos, nem tudom, Kinga, te például mit gondolsz?
2: Egyetértek ezzel én is, illetve az talán még egy ilyen előnye ennek a beavatkozási módnak, hogy az áldozatra figyel, és hogy nem kell konfrontációt vállalni, vagy bármilyen kommunikációs helyzetet vállalni ezzel a dülöngélő férfivel, hanem egyszerűen meg lehet próbálni úgy elkerülni azt, hogy ő itt csak ignorálva van, és így kilép ebből a helyzetből, és ez szerintem mondjuk egy adott helyzetben, ha én lennék ott a buszon, nekem is biztonságosabb módszernek tűnne, hogy egyszerűen csak így az áldozattal veszem fel a kapcsolatot, és így megpróbáljuk kizárni ebből a helyzetből ezt a férfit.
0: Olyan nem nagyon fordul elő, hogy az áldozat mondjuk így nem kapcsol, és akkor mit tudom én, lebuktatja az illetőt. Gondolom, az nem jellemző, mert azért mindenki érzi, hogy most ez neki azért, tehát hogy ezért megmentés, ami érkezett felé.
2: Hát illetve a cikk leírás alapján én azt gondolom, hogy ez a lány teljesen lefagyott ebben a helyzetben.
0: Hát az biztos, igen.
2: Ami egy nagyon gyakori reakció, és teljesen érthető reakció egy ilyen szituációban, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk rá, és valószínűleg így bármilyen ilyen jellegű segítségnyújtás az megkönnyebbülést ad.
0: Egyébként ez most más téma, csak ugye itt is a cikkben is behozza az újságírónő, hogy egyébként mivel azt mondja, hogy ő volt ez a hétköznapi hős, azért a Szabó Anna Eszter, azért a nevét is bemondom hangosan, tehát köszönet neki az úton is, és ugye ő is feldobja ezt a témát, hogy hát ugye az áldozat hibáztatás, tehát hogy kinek van kedve itt egy ilyen részeg emberhez, mert azt lehet, hogy nem mondtam, amikor idéztem, de hogy ez egy részeg szállt fel a buszra, és az dülöngélt oda a lányhoz, és ott csípő magasságba nyomkodta ott magát, és ugye írja itt a szerző is, hogy ezek az iskolai egyenruhák, ezek elég ilyen, hát most nem mondom, hogy milyenek, mert délután van még, és mit tudom, gyerekek is, nem akarok ilyen szavakat használni, de hogy mindenki sejti, hogy milyenek. Kicsit ilyen fétises, ezért nem tudom, sokszor nekem az jut eszembe, én is egy ilyen elit iskola mellett közelében lakom, és akkor néha olyan, ez a hosszú felhúzott térdigérő zokni, akkor ez a sötétkék miniszok, és akkor tényleg olyan, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen fantázia könyvből, képregényből, hogy nem tudom én, miből kilépett lányok sokszor. De hát mindegy, most tehát egy ilyen az iskolai egyenruha, gondolom ezzel nem lehet mit csinálni, vagy meg végül is nem az iskolai egyenruhával kell mit csinálni, hanem megint oda jutunk vissza, hogy valakiknek kordába tartani az ösztöneiket. És hogy igazából Itt is az van, hogy nagyon sok férfi ült a szerző elmondása szerint a buszon, az egyik még fel is nézett, és egy ideig úgy mélázott ezen a jeleneten, majd visszaburkolózott a könyvébe. És akkor én ilyenkor így el sem tudom képzelni, hogy valaki nyugodt lelkiismerettel, aztán így hazamegy, és akkor nem fordul meg így elalvás előtt a fejébe, hogy vajon most mi van azzal a lányjal, akinek a megvédése helyett én a könyvemet választottam, de persze most azt tudom, hogy ez megint olyan, hogy akkor valakit itt hibáztatok, vagy akinek elméletek köze nem volt az egészhez. De hogy igen, szóval ezért is jók ezek a kampányok, hogy akkor ezek így tudatosítják azt, hogy nem nézhetünk félre, mert fiatal lányok nem tudnak esetleg úgy kiállni magukért, sőt valószínűleg nem tudnak úgy kiállni magukért. És egyébként visszatérve erre a középiskolás korosztályra, hogy amit is valószínűleg ugye szerepel az egyenruhából kifolyólag, hogy oda tervezitek, vagy most ott az van, hogy akkor ugyanúgy 18-nak el kell múlni, mint hogy megnyithassam a glamour cikkét, vagy nem tudom, hogy oda tervezitek vinni ilyen korosztálynak középiskolákba ezt a kampányt, vagy hát az oktatást?
1: Hát a jelenlegi képzésünk, vagyis az, amit mi tartunk, amúgy ezt mi 16 évtől már szoktuk tartani. Szóval ez az egyik, amit mondani szerettem volna, a másik pedig az, hogy egyébként szerencsére, akik eddig voltak, és főleg személyes képzéseken, ők voltak köztük tanárok, vagy éppen akár diákok is, mondjuk ilyen végzős diákok, és ők mind nyitottak voltak arra, hogy egyeztessenek házon a saját intézményeinken belül arról, hogy esetleg ott megtarthatnánk-e a képzést. Ezek most még így folyamatban vannak, meg azt gondolom, hogy akkor nekünk is egy kicsit még át kell dolgoznunk ezt a képzést, hogy tényleg így a megfelelő célcsoportnak legyen ideális, de részünkről abszolút van ebben nyitottság.
0: Mm-hmm.
1: Meg ezzel nagyon egyetértek, amit te is mondtál még a műsor elején, hogy így kiskortól kezdve lenne nagyon fontos az edukáció, meg hogy egyáltalán ez a téma ne legyen tabu, mert így az ilyen általános benyomás, hogy nagyon tabusítva van az utcai zaklatás témája, és talán még ami így eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy itt a villamoson is mindenki félrenéz, erre meg van is egy szakkifejezés, ez a tétlen szemlélő hatás, hogy annyira könnyen így úgy csinálunk, mintha ez minket nem érintene, még annak ellenére sem, hogy ott van tőlünk fél méterre, És erről is szoktunk beszélni a képzésen, ugyanis nagyon sokszor előfordulhat az, hogy amikor utcai zaklatásról beszélünk, akkor lehet, hogy a beszélgető társunk felhoz olyan érveket, hogy jaj, de velem ilyen sose történt meg, vagy jaj, ez engem amúgy nem érint, és hogy ilyenkor érdemes elmondani azt is, hogy lehet, hogy veled éppen nem, de igen, hogy amúgy a statisztikák szerint minden második nőt, és épp ezért biztos, hogy a családodban, a közvetlen környezetedben, az iskolatársaidban valakit igen, és hogy ez egy nagy társadalmi probléma, és emiatt nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk róla, minél több helyzetben felhívjuk rá a figyelmet.
0: Igen, és annak egyébként, hogy a glamour cikkére kattintva mindig az az első kérdés, hogy elmúltam-e 18, és akkor csak akkor enged be, hogyha ráklikkelek, hogy elmúltam. Annak mi az oka az, amíg ez a Fidesz által bevezetett, nem tudom, szexualitással kapcsolatos témák lefóliázva, nem tudom, most persze ez ilyen képletesen mondom alá. Tehát ennek még ahhoz van köze, hogy akkor az edukáció is abba a kategóriába tartozik, hogy tiltott? Mert ugye akkor volt ez, hogy nem lehet bevinni iskolákba ilyen típusú ízeket, mert ők azt úgy gondolták, hogy az akkor propagálása a szexualitásnak, meg a stb. Nem edukáció. Hogy ez még lehet, hogy azért van még mindig, hogy a glamournak is oda kellett tenni egy ilyen fület, hogy elmúltam 18.
1: Én erre nem tudom a pontos válasz, de inkább abból indulok ki, mert én is dolgoztam újságíróként, hogy az ilyen újságírói etiket, vagy hogy így etika, hogy nagyon meg kell válogatnod, hogy milyen téma jut el és hogyan a fiatalabbak felé, és lehet, hogy a glamour úgy értékelte, hogy ez a fajta téma, így ahogy éppen meg van fogalmazva, az 18 év alattiaknak nem ebben a formában nem megfelelő. Most így hirtelen ez jutott eszembe.
0: Mm-hmm. Nem, mert megint, tehát ahányszor ráklikkelek, mindig ki le kell kattintanom először erre. A 18 elmúltam opcióra. És valamit itt a glamour cikkével kapcsolatban akartam, azért vagyok itt, igen, az egész biztos. De most nem jut eszembe, hogy pontosan mit akartam a glamour cikkével kapcsolatban, itt olvastam az előbb valamit, amire még rá akartam térni. Tehát itt ők is hangsúlyozzák, hogy, tehát, hogy igen, hogy nem szabad csendben figyelnünk, hogyha valaki utcai zaklatás áldozatává válik, és hogy semmiképpen sem az áldozatot kell hibáztatni, mert ugye soha nem a te hibád, és egyedül a zaklató vonható felelősségre érte. És beszéltünk arról, hogy majd rákérdezek tőletek, hogy ilyen hatás tanulmányt fogtok-e folytatni ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hatásos a kampány, hogy eljut-e, tehát nem is ez például egy kérdés, hogy eljut-e a férfiakhoz, mert ugye mondjátok, hogy a képzésekkel is általában a nők vesznek részt. Tehát, hogy eljut-e a férfiakhoz, hogy csökken-e, vagy hát valószínű, hogy akkor az aklatások száma úgy nem csökken, hanem a férfiak mennek el a képzésre, de hogy mondjuk akkor úgy csökken-e, hogy a nők hatásosabban tudnak mit tudom én, egymást megszólítani, hogy de rég láttalak Anna, meg stb. Hogy ez ilyenre készültök, majd, hogy ezt felmérjétek, hogy mekkora hatása volt a kampánynak?
2: Hát jelenlegi kampányban ez nincsen beletervezve, azt nézzük csak igazából, hogy hányan vesznek részt a kampányban, illetve hogy hova tudunk ezzel eljutni, de hosszú távon mindenképpen érdemes és hasznos lenne ezt valamilyen módon mérni, vagy nyomon követni.
0: És ezt a L'Oréal segítségével fogjátok, vagy őket bevonva, vagy ezt akkor a patent fog csinálni magának egy ilyen kérdőíves rendszert, vagy ilyesmit? Vagy ez még ezeket nem gondoltátok, még átgondolom?
2: Igen, ez még egy folyamatban lévő tervezési folyamatban lévő ötlet csak a részünkről, hogy lehetne ezt a hatást nyomon követni. Uh-huh. Valószínűleg inkább ilyen patent szervezésben tudnám ezt elképzelni.
0: Meg egyébként szerintem most, bocsánat, ötletelni akarok, meg ezért, mert nem vagyok a patent munkatársa sem, meg semmi, csak hogy nekem még az jutott eszembe, hogy lehetne ilyen fórumokat szervezni, amit úgy jól beharangozni, és akkor regisztráció ellenébe, vagy nem tudom mi, és akkor oda megy, nem tudom én, egy csomó nő, és akkor ott kiültök ti így a munkatársak, és akkor ugyanígy elmondani, és akkor azzal is szerintem, hogy tök sok embert el lehet érni, tudom én, Gólyába, vagy akárhol ide ilyen esteket szervezni, ahova csak úgy elmennek a nők így részt venni rajta.

0: ezeken a képzéseken. Szóval bőven van mit tenni, mi tesszük a dolgunkat, de szerintem azért itt hát évek, vagy ha nem is, akkor lehet, hogy kimondhatom, hogy évtizedek, hogyha egy ilyen nagy globális változást szeretnénk, de ez a pessimista énem, aki mondja.
1: Egyébként azzal kapcsolatban van hozzáférésetek így szervezetileg, hogy mondjuk ugyanez a helyzet hogyan áll mondjuk Svédországban, vagy mondjuk nálunk rosszabb helyzetű, vagy ilyen szempontból én talán azt gondolom, hogy rosszabb helyzetben lévő országban, mint mondjuk Oroszország, vagy ilyesmi, tehát hogy vannak ilyen összeköttetéseitek partnerszervezetekkel?
0: Ebből, vagy hogy ennyire, hogy ez annyira nem a fókuszunk, ami adatunk van, az például a Right to Be-nak az adata is, amit a képzéseken is használunk. Ott mondjuk az a statisztika, hogy a megkérdezetteknek a 25%-a kapott összesen segítséget, így külső közbelépőtől, viszont azt is hozzá szoktuk tenni, hogy az áldozatoknak a 79%-a úgy nyilatkozott, hogy amúgy mentálisan segített nekik az, hogy valaki közbelépett, és egyszerűen csak így validálva lett, akár az, hogy tényleg egy utcai zaklatás áldozata lett éppen, meg utána még így lehet, hogy a folyamatokban segítettek. Szóval ezekről a számokról tudunk, meg amúgy idefele nézegettem, vagy próbáltam így kutatni ilyen külföldi jó példákat. Barcelonában láttam egyet pár évvel ezelőtt, ami egy ilyen 6 pontos program, lényegében így összegyűjtenek szociológusokat, építőket, városi tervezőket, és mindenki, vagyis így közösen azon dolgoznak, hogy a városok úgy legyenek megtervezve, hogy mondjuk ne legyenek sötét sarkok éjszaka, amiben nincs kivilágítva, a buszmegálló mellett ne legyen nagy fa, vagy nagy tábla, ami a fényt eltakarja, ezért sötét a buszmegálló. Nagyon odafigyelnek arra is, hogy mondjuk a nők biztonságosan biciklizhetnek, vagy csak akár gyalogosan közlekedjenek. Úgyhogy én most így, amikor jöttem ide fel, ezt találtam, meg igen, az is fontos még itt, hogy az éjszakai műszakokban dolgozó nőknek is, hogy ezeket így meg tudják teremteni. Úgyhogy ez volt a példa, amit konkrétan találtam.
1: Hát igen, hogyha mondjuk a cégek gondoskodnak az éjszakai műszakban dolgozó nőknek ilyen minibuszról, ami elviszi őket valami nagyobb csomópont, vagy ilyesmi, igen, tehát hogy ne egyedül bóklásszanak hazafelé. Gondolom, ilyesmire gondoltál.
0: Igen, igen.
2: Meg ha még behozhatok ilyen személyes példát, én éltem 2 évig Moldovában, Kisinóban, és az például egy nagyon nagy különbség volt, hogy ott este 9 után már nem nagyon lehetett tömegközlekedéssel hazajutni, maximum így 10-ig. Voltak olyan járatok, amik nem is rendszeresen jártak, hanem vagy jött a busz, vagy nem. Nagyon rossz volt a kivilágítása a különböző tereknek, olyan nagy kihalt parkok mellett kellett végighaladni sokszor ahhoz, hogy mondjuk ilyen kisebb utcákban.
1: Már csak az elképzelésére kiráz a hideg, hogy megyek egy park mellett.
2: Igen, valahogy lehet, hogy ez a hatásméréshez is hozzákapcsolható, hogy ez nagyon fontos, hogy vannak ilyen képzések, és hogy arra irányítsuk a figyelmet, hogy mi szemtanúként, vagy valami az zaklatás szemtanújaként hogyan tudunk közbelépni, és ne csak azon legyen a fókusz, hogy az áldozatnak mit kellene tenni, hogy biztonságban legyen, hanem mi és tehetünk azért, hogy a környezetünkben élők, és mi is biztonságban érezzük magunkat benne, de hogy szerintem ez mindenképpen akkor tudna nagyobb hatást elérni, hogyha összekapcsolódik egy ilyen rendszer szintű változással, hogy mondjuk akár amit a Júcsi mondott, hogy a várostervezés is ennek megfelelően gondolkodik, hogy vannak visszajelző rendszerek, vagy akár mondjuk a rendőrségnek vannak olyan programjaimben könnyebben lehet segítséget kérni ilyen helyzetekben.
1: Igen, mondjuk egy gombot megnyomsz, nem kell ott tárcsázni. Katni, hanem... És akkor ezek szerint Kisinóban nem volt ez annyira a várostervezésnek a, nem tudom, fókuszában akkoriban legalábbis, ami biztosan nem.
2: Nem, ott teljesen más fókusz volt, ott inkább egy kicsit korruptabb városvezetéssel az került előtérbe, de hogy ez egy nagyon különös, vagy hát így hasznos idézőjelben hasznos tapasztalat volt, így látni a különbségeket különböző városok között, hogy azért a közbiztonságot azt nagyban tudja növelni, hogyha van valamilyen olyan eszköz, amivel biztonságba eljutok A pontból B-be akár később is. És ezt a képzés

0: során el szoktuk mondani, hogy a zaklatásnak vannak, tehát a mentális hatása, az egy ilyen egyértelmű szokott lenni mindenki számára, hogy a szorongás, a depressziótól akár a posztraumás stresszig is különböző módon terelheti meg az áldozatot, viszont ennek van egy közösségi hatása is, hogy hajlamosak lehetnek az áldozatok elzárkózni, vagy kevésbé közösségbe járni egy ideig, vagy akár hosszabb ideig ennek a hatására, illetve ennek vannak pénzügyi vonzatai is, például akkor, hogyha valaki esti műszakban dolgozik, gyalog tudna csak hazamenni, de nem érzi ezt biztonságosnak, és mondjuk taxit kell hívnia, vagy akár azzal, hogy el kell kezdeni egy terápiát, és a terápiát kell fizetnie.
1: Igen. És ez például ehhez én is tudok csatlakozni, hogy sokszor úgy vagyok, hogy fogok én már itt az éjszakai járaton itt várakozni ott a Moszkva téren, mert és én már pedig nem is vagyok egy fiatal csirke, de múltkor ugye Pride-ra ugye eléggé én felöltöztem ilyen, hát nekem van egy ilyen riói karneválos szettem, mert mindegy, éltem Brazíliába, és akkor az ilyen necharisnya, meg sort hozzá, meg nem tudom, ilyen top póló, és azért már jöttek oda ott ilyen berúgott srácok, meg és mondom, na megmondom, még most ez kell nekem, hogy most meg itt karatézzak egyet, meg a ilyen kettőkor, de aztán valahogy úgy rájuk néztem, és akkor hála Istennek szerintem a fejemen már egyrészt látszik, hogy nem vagyok egy mai csirke, a másik meg az, hogy látszott a fejemen, hogy tudod, ez a na, mit akarsz öreg apám, vagy nem tudom, és akkor így elmentek mellettem, ilyen azért ilyen hangosan dumcsizva, meg nem tudom, ez egy kicsit úgy megrémíthetett volna, de már szerencsére akkor jött a busz, aztán így elmentek. De ami meg közben eszembe jutott, hogy ugye ez olyan érdekes ez a mostani kor, mert egyrészt olyan szempontból szerintem tök jó, hogy így mindenről lehet, majdnem mindenről lehet beszélni, mert egyre kevesebb a tabu, mert rájöttünk, hogy igazából csak magunkkal cseszünk így társadalmi szinten, hogyha így nem merünk beszélni dolgokról, és ilyen folytogató félelemben vagyunk. Ezért szerintem az emberek így egyre több mindenről akarnak beszélni, és ez tök jó. Viszont ugye a technológia is közben folyamatosan fejlődik, és akkor ugye jön egy ilyen kettősség, hogy akkor most már közben tudjuk, hogy van az zaklatás, meg tudjuk, hogy ez milyen rossz, meg a stb., de akkor megjelennek ezek az beépített kamerás okos szemüvegek a Metától, és hogy én igazából soha nem akartam ebbe magamat belebúvárolni, mert úgy voltam, hogy na jó, ez engem már nem érdekel, hogy most itt ez miről szól, de hogy ez igazából ti erről tudtok, hogy ez az, hogy megveszi valaki, és akkor rögzíti a szemüveg a másikat, vagy mit csinál pontosan? Tehát le nem vetkőzteti gondolom, vagy nem az van, hogy mesztelenül látod a másikat, ugye? Vagy csak az, hogy rögzíted. De akkor ez önmagában mitől veszélyes? És ez biztos hülye kérdés, de hogy mondom, én ebben nem búvároltam úgy bele magam, csak most az eszembe jutott, hogy ugye a Kylie Jennerrel reklámozzák állítólag, vagy ő a reklámarca, és akkor sok feminista ugye támadja őt emiatt, hogy meg hát nem csak őt, hanem magát a szemüveget. De hogy ennek már el tudjátok mondani, esetleg valamelyik kötök tud erről, hogy ez miért ilyen, hogy mondjam, ilyen polémikus ez a szemüveg? Nek, hogy ezt árulják-e még egyáltalán, vagy betiltották-e, vagy mi van ezzel? Mert
2: nekem nagyon sok információm nincs erről, de én is velem jöttek szemben, főleg egyébként ilyen videós kontentek, amilyen feminista nézőpontból beszél erről. Hát összességében van egy olyan veszélye is, ami kicsit amúgy a mesterséges intelligencia is ide kapcsolódik, ez az ilyen arcfelismerős kontextus, meg közben meg ez, hogy igen, így lehet. Én tudtam, hogy lehet rögzíteni ezeket a felvételeket, viszont arról nekem nincs információm, hogy ezt most lehet-e még vásárolni, de én azt gondolom, hogy ez így nincs betiltva.
1: Ja, meg valami most, hogy mondod, eszembe jutott, hogy azt tanácsolták a nőknek, hogy azonnal valami Disney slágert rakjanak be, mert hogy az viszont jogdíjas, és akkor letiltja a felvételt.
2: Aha, ez simán lehet, igen.
1: Ja, és akkor ilyenkor belegondolsz, hogy ez az ilyen iszonyat ilyen ellentmondásos realitásunk, vagy hogy mondjam, hogy egy Disney sláger az akkor eléri azt, amit ugye egyébként a nem tudom, több milliárd nőnek a világon nem sikerült a mai napig, hogy igen, szóval, hogy
2: igen, nagyon szürreális.
1: Nagyon szürreális az egész. Jó, hát és egyébként én megkérdeztem, hogy én azt gondolom, hogy amit szerettem volna mindenképpen, hogy a hallgatók megtudjanak erről a kampányról, meg az egyéb dolgokról, aki esetleg nem követi annyira a női jogi témákat, bár egyébként pont oda kommenteltünk többen a Mércének a cikkje alá, aki feminista demonstrációként írta az isztambuli egyezmény ratifikációjáért folytatott demóról, hogy szerintünk ez nem annyira jó, mert valahogy így szóval beszűkíti ezt a dolgot, meg nagyon, nagyon nehézzé teszi azt, hogy Magyarországon, ahol ugye a feminizmus sajnos nagyon rossz PR-ral, marketinggel rendelkezik, hogy úgy mondjam, most ez mi azon vagyunk, hogy meg a fiatalok is, ti is például, hogy ezt így rebrendeljük, meg szerintem sikereket is értünk már el, de azért még mindig van nagyon-nagyon-nagyon nagy réteg, akinek ez ilyen szitok szó, és nem csak férfiak, hanem nőket is el lehet rettenteni ezzel dolgoktól, hogy rá mondjuk, hogy feminista. Tehát, hogy írtuk, ott kommenteltük a szervező is, a főszervező is, Hajnal Edina, hogy légy szíves, javítsátok ezt, meg nem tudom én mi, és akkor először még a Mérce azt mondta, hogy de hát igazából ott mindenki feminista, aki ott volt, és mondtuk, hogy mi értjük, hogy szerintetek ők nem tudják, hogy feministák, de valójában feministák, és nem tudom, tehát ez is egy igazság, de ez túl bonyolult szerintünk így a magyaroknak nagy részének, vagy hogy nem tartunk itt sajnos, és hogy akkor inkább próbáljuk növelni a társadalmi támogatottságát ennek az egésznek azzal, hogy azt írjuk, hogy a magyar nők ezrei mentek ki a parlamenthez. És akkor nevezve, hogy jaj, most ez valami feminista, Jézusom, nehogy észrevegyenek ott valami fotón, nem tudom én, iskolatársaim, vagy a kollégáim, vagy a nem tudom mi, hogy én ilyen feminácsi tüntetésem, amit hogy ugye tudjuk, hogy ez az egyik ilyen szitok szava, vagy gúnyolása a feministáknak. Szóval, hogy nektek egyébként erről mi a véleményetek, hogy azt kell erősíteni magunkba, hogy mindenki feminista, vagy egyelőre érjük be azzal, hogy inkább azt propagáljuk, hogy ezek a nőknek a közös érdekei, és nem rakjuk rá a feminista címet. Mert egyébként azzal én is egyetértek, hogy minden nő, akit érdekel a nőknek a jogai, és elmegy egy ilyenre, az valójában feminista, csak valószínűleg nem tudja magáról. De hogy most ebbe menjünk bele, hogy ezt elmagyarázzuk neki, hogy ő feminista, vagy pedig a másik út. Tehát most csak ilyen személyes érdeklődésem, hogy ti erről mit gondoltok.
0: Én szívem szerint azt mondanám, hogy a kettőt egyszerre kellene, mm-hmm. hogy annak a tudatosítása, hogy ez feminizmus, ahogy te is mondod, és hogy a feminizmus ez tulajdonképpen nem egy ilyen misztikus dolog, vagy nem egy ilyen harcos amazonok, nem tudom, próbálnak valami olyat kihagyni.
1: Meg férfi gyűlölő, mert harcosam azon az én vagyok egyébként, de férfi gyűlölő például nem vagyok.
0: Igen, hanem hogy ez egy sokkal tágabb fogalom, és hogy az, hogy a nők jogaiért küzdünk, az beletartozik ebbe, és hogy ebben mindannyian feministák vagyunk, és a feminizmus is tud sokszínű lenni ezen belül. De azt is értem azt a szempontot, hogy ez egy hosszú beszélgetésnek a része lehetne a társadalmi szinten, és nem feltétlenül tud annyira gyorsan lezajlani, hogy egy nagy összkiállás tudjon megvalósulni ennek az égisze alatt mm-hmm. egy ilyen ügy mellett, és hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ez mellett sokan kiálljunk.
1: Tehát, hogy te is, vagy én azt gondolom most így, ahogy hallgattalak téged, nekem az állt össze a fejembe, hogy igazából ilyen időrendi sorrendet kéne lehet felállítani, hogy majd akkor később definiáljuk, hogy valójában anyukám, te is feminista vagy, csak nem tudom én mi, de hogy most először erősítsük azt, hogy ez például az isztambuli egyezmény ratifikációja, az nem egy feminista ügy, hanem az a magyar nőknek az érdeke, minden nőnek, sőt, hát valójában a férfiaknak is, de az
0: pontosan
1: már
0: mindannyiunk érdekel feminizmustól függetlenül, de nem tudom, Júlcsi, te
1: mondasz.
2: Hát most így olyan gondolatok kavarognak a fejembe, hogy bárcsak mindenki feminista lenne, és akkor nem kéne erről beszélgetni. Meg hogy tök nehéz, hogy ennyire sok negatív címkét kapott így az évek során a feminizmus, és én is nem egyszer kerülök ilyen helyzetbe, hogy azt kell arról kell beszélgetnem, hogy ezeket így lehámozzam róla, és hogy így lecsupaszítsam, hogy például szerintem miért fontos a feminizmus, és hát emiatt így nehéz a kérdés, de Kingával tökre, meg így mindkettőtökkel tökre egyetértek, hogy egyrészt elindulni így a két irányból, hogy igen, megközelíteni abból, hogy így a női jogok, kollektív női jogok, és aztán oda így becsatornázni, hogy egyébként ez így hol találkozik a feminizmussal.
1: Igen, mert én is olyan szomorú vagyok sokszor, amikor valaki egy nő egyébként, vagy egy kommentben egy totálisan feminista véleményt leír, de azért azzal kezdi, hogy tehát nem mintha én ilyen dühös feminista lennék, vagy feminázi, de tehát hogy rögtön ugye ezt úgy le akarja szögezni, hogy nehogy akkor itt ők azt higgye valaki, hogy nem tudom, és hogy ez tényleg olyan kár, mert tudom, én ugye Brazíliában lettem feminista, mikor 6 évet kinn éltem, és ott soha nem hallottam ezt, hogy Noé Keusz és a feminista, szóval soha senki nem kezdett így mondatot, hanem úgy beleálltak ebbe a nők. Na mindegy, hát tudjuk, hogy Kelet-Európának vannak bizonyos sajátosságai ilyen szempontból. És most erről a dologról, amit mondtál, hogy mindenki feminista, valahol erről eszembe jutott, hogy mondtad, hogy milyen kár, hogy ezt hangsúlyozni kell, hogy akkor én nem feminista, hogy Maisie Williamsnek tulajdonítanak egy mondatot, aki megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy kicsoda. A My Voice, My Choice accounton lett megosztva Instán, és akkor én onnan tovább osztottam a Bioron Sugar Daddy-nek, tehát a műsoromnak az accountján, ennek a sztoriába, Insta sztoriába. És akkor azt mondja Maisie Williams, bocsánat a kiejtésért, tehát hogy jó, nem mondom angolul, mert akkor meg lehet, hogy többen nem értik. Tehát, hogy én azt érzem, hogy be kéne fejeznünk azt, hogy a feministákat feministának hívjuk, és csak elkezdeni azokat az embereket, akik nem feministák, szexistának hívni, és akkor mindenki más, meg csak egy ilyen emberi, just a human, ő így mondja, tehát egy ilyen emberi lény lenne, és akkor az lenne, hogy akkor vagy egy normális person vagy egy szexist. Tehát vagy egy normál ember, vagy egy szexista. És akkor végül is igen, tehát hogy valami ilyesmi kéne, hogy itt ezeket így újra definiálni, ezeket a dolgokat. De hát úton vagyunk, ugyebár, úgyhogy köszönöm nektek nagyon, hogy bejöttetek, és elfogadtátok a meghívást. Hogyha bármi gondolat még bennetek ragadt bármivel kapcsolatban, akkor mondjátok nyugodtan.
2: Nekem csak egy dolog, hogy egyébként ez a Right to Be kezdeményezés, ami becsatornázódott aztán a L'Oréalhoz és vele együtt a patenthez, ők már 2005 óta gyűjtik a történeteket ez a saját platformjukra, azokat a sztorikat, amikor egy utcai zaklatás történt, és közbeavatkoznak, és az egész kezdeményezés innen indult, amúgy ilyen New Yorki fiataloknak az alulról szerveződő kezdeményezése ezen a platformon, és a mai napig elérhetőek ezek a történetek, igaz, hogy angolul, de talán így fordítóval érdemes megnézni őket, mert több mint 18 ezer történet van írva. Ez a righttobe.org.
1: Ja, aha, tehát maga a weboldal is az, hogy righttobe.org.
2: És amúgy nyitott is a platform, tehát így bárki meg is oszthatja a sajátját, hogyha szeretné.
1: Tök jó. És egyébként ez, hogy righttobe, ez pontosan mit jelent? Én beszélek angolul, de most így héten nem tudnám ezt lefordítani, hogy
2: hát, hogy jogod van létezni.
1: Ja, hogy a jogod van. Ja, jó, úgy értem. Aha,
2: ez
1: right
2: ilyen nagyon buta fordítás volt, de igen, kb.
1: Nem, nekem abszolút így most akkor fölfogtam hirtelen. Nem, mert valamiért úgy volt az agyam, hogy a right-ot, mint jobbot értelmeztem, és úgy nem volt értelme az egésznek, de most már akkor így fölfogtam. Jól van. Hát akkor Kinga, te már nem neked nem maradt benned semmi, nem ragadt benned semmi. Úgyhogy akkor...
0: Nem, esetleg az, hogyha valaki kedvet kapott a képzéshez, akkor az online felületeinken...
1: Jaj, de jó, hogy ezt elmondod. Ezt elmondod pontosan az online felületeket? Hogy...
0: A Facebookon és az Instagramon is meg szoktuk osztani, illetve hogyha valakinek van kedve, feliratkozhat a hírlevelünkre, és abban is ki szoktuk küldeni a képzési időpontokat.
1: Jó, és akkor mind a két platformon, a Facebookon is, meg az Instán is úgy lehet rátok keresni simán csak, hogy patent.
0: Tehát nem... Vagy patent egyesület, az a legbiztosabb.
1: Oké, okay. Jól van. Köszönöm szépen nektek is, meg a hallgatóknak is, hogy hallgattátok az adást, és akkor két hét múlva, ha minden igaz, akkor találkozunk újból. Sziasztok!
2: Köszönjük!
0: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei szandaszőlős határában végeztek ásatást. Már a bejárás során számos kerámia töredék utalt egy 15.-16. századi település jelenlétére. Négy kutatóárok és több gödör feltárása igazolta is ezt. Több nyugat-keleti tájolású sírra bokkantak, ami arra engedett következtetni, templom kell légyen a közelükben. A maradványai elő is kerültek. Korabeli iratok alapján igyekeztek tisztázni a település nevét. Hál' az egykori falu és a szomszédos települések közötti birtokjogi vitáknak kiderült. A lelőhely egyértelműen azonosítható a Nyénye nevű helységgel. Csupán családnevek őrzik emlékezetét, hiszen Nyényét írott forrás 1548-ban említi utoljára. Tárja fel a 24.hu. A száradó Dunameder máskor láthatatlan, izgalmas maradványokat tár az érdeklődő szemek elé. A jégkorszakban élt lovak leletei is felbukkanhatnak, az évezredekre beágyazódott csontokat a jelenkor áramlásai mosták elő. Akkoriban a Kárpát-medence fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos tájait nem fette állandó hó és jég, magyarázza dr. Riesing Norbert, a Dunai Point Nemzeti Park munkatársa. Nem volt kietlen fagyos sivatag, az életfeltételeiket igencsak megtaláló vadlovak a bronzkorban is honosak maradtak errefelé. A hatalmas átterű hajdani Duna erőteljes vízhozama áradáskor elragadta az állati maradványokat, majd hordalékával együtt lerakta őket. Osztja meg a sokszínű vidék. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjóval, az menő! Keep it wool! Ismertette a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora. Én Galavics Patrik vagyok, és külön köszöntöm a Tiloson minket hallgatókat. A mai adásban Lázár Jánosról fogunk beszélgetni Pető András alapító szerkesztőnkkel, akinek egy új sztoria jelent meg a napokban, amit megtaláltak a direkt36.hu-n. Fény derült Lázár János egyik régi utazásának titkára címmel, és természetesen linkeljük majd a leírásba is. András nem most foglalkozott először Lázár János utazásával, sőt, igazából egy több mint 10 éves sztorihoz nyúlt vissza, és annak egy új fejleményét derítette ki. András itt van velem a stúdióban. Szia András, erről a cikkről fogunk beszélgetni.
1: Szia Patrik, köszöntöm én is a hallgatókat. Egy apró pontosítás, társalapító, tehát többen is alapítottuk. Még lehet, hogy erre is ki fogunk térni, mert ugye ez az egész sztori egyébként, az egész Lázár sztori valamilyen szinten összekapcsolódik a Direkt 36 eredet történetével is.
0: És valóban akkor fogunk majd beszélgetni a régi dolgokról, de akkor beszéljünk az új cikkről, ami a héten jelent meg. Mi derült ki ebből, hogy hova utazott Lázár János, és mi az újdonság, ami kiderült az ő utazásairól?
1: Igen, tehát ugye még több mint 10 évvel ezelőtt, 2013-14-ben kezdtem el én foglalkozni azzal, hogy feltűnt, hogy Lázár Jánosnak volt több olyan utazása, konkrétan a 3, ami kicsit olyan rejtélyes volt, nem jelent meg róla semmi így a sajtóban, vagy a kormányzati nyilatkozatokban, illetve akkori adatok szerint egyébként ezek így a más hasonló tisztviselőknek az utazásaihoz képest úgy drágábbak voltak, főleg így a szállásköltségek, és akkor erről elkezdtem így kérdéseket feltenni akkoriban, és valami információt kaptam, de elég keveset, és például amit nagyon titkolt Lázár János, amellett, hogy mondjuk milyen szállodákban szállt meg, és azok miért voltak annyira drágák, főleg azt titkolta, hogy mit csinált ezeken az utakon. És akkor volt egy londoni út, egy zürichi és egy milánói. És aztán egy idő, ez egyébként ment, majdnem 2 évig ment ez ügyben a pereskedés, meg több cikket is írtam erről, de aztán nyilván ez a történet elhalt. És akkor most a kormányváltás után, még ugye nyár folyamán tettem fel kérdéseket a mostani kormánynak ezekkel az utazásokkal kapcsolatban, hogy esetleg a hiányzó információk megvannak-e nekik, és akkor most múlt héten kaptam egy választ a kormánytól, és abban egy dokumentumot is megosztottak, amiben voltak részletek a 3 közül az egyik útról, ez a 2013 márciusi zürichi svájci útjáról Lázár Jánosnak, és ebben már arról is volt információ, hogy kivel találkozott és mit csinált, és egyébként az derült ki, hogy egy befolyásos német üzletemberrel, Klaus Mangolddal, professzor Klaus Mangolddal találkozott, aki egyébként amellett, hogy így a német, meg úgy általában a nyugat-európai üzleti körökben így nagyon jártas, meg benfentes, ő egyébként így jó orosz kapcsolatokkal is rendelkezik, ott így van neki egy ilyen elterjedt, egy ilyen beceneve, német sajtóban állítólag ilyen Mr. Oroszországként, vagy Herr Ruszlandként hivatkoznak rá. És akkor ott tárgyalt Lázár János arról így nagy vonalakban, hogy mondjuk különböző nagyobb nemzetközi cégek, vállalatok, azok hogyan tudnák segíteni a magyar kormányt. Szóba került itt a Rothschild bankház, hogy mondjuk az lehetne egy független tanácsadója a kormánynak, ami mondjuk ezt még ők is idézőjelbe tették ebben a jelentésben.
0: Hogy független.
1: Igen, ez a, nem írták, hogy független, objektív tanácsadója. Szóval ez nyilván ezen lehet értelmezni. Aztán szóba került még az SAP nevű német cég, illetve még előkerült 2 kevésbé ismert. Ott is
0: valami. Ez SAP az vállalatirányítási van, szoftvereket gyárt.
1: És akkor ott felmerült, hogy valahogy ők is így együttműködhetnének, vagy a magyar kormány együttműködhetne velük. Őtőlük egyébként csak, hogy ezt így gyorsan, így rövidre is zárja, mivel egyébként egy talán kevésbé érdekes része volt ennek a dokumentumnak. Inkább ilyen technikainak tűnt ez az együttműködés, de ugye egyébként az SAP azt írta aztán az én megkeresésemre, hogy igazából ilyen nagyobb volumenű együttműködés nem volt, nyilván dolgoztak, vagy volt együttműködés állami szervekkel, de nem tudnak ilyen tárgyalásról. Aztán egyébként még szó volt, a harmadik nagyobb téma az volt, hogy különböző szintén német ilyen PR cégek, vagy kommunikációs cégek, azok hogyan tudnák segíteni a magyar kormány marketing stratégiáját, és hogyan tudnák a sajtóval szembeni támadások kezelésében segíteni a kormányt.
0: Hát ahhoz akkor kaptok tippeket, a következményeket figyelem, hogyha azt figyeljük, de egyébként azt tudjuk, vagy vannak ilyen konkrétumok, amiket tudunk, hogy ebből a találkozóból ez és ez következett, vagy csak következtetni tudunk, hogy mivel szólt Rothschildokról, ezért ők esetleg úgy segítettek, hogy, tehát hogy van-e bármi konkrétum, amit
1: szóval amit látunk belőle, ugye azt kell tudni, hogy ez a, tehát Klaus Mangold maga, erről később egyébként pont Szabó András kollégánk hosszasan foglalkozott, meg több cikket is írt, hogy Klaus Mangold tanácsadóként segítette aztán a magyar kormányt. Különböző egyébként nagy ügyekben, egyébként már ugye, mint kérdőd, már ekkor az a zürichi találkozó is már ennek a tanácsadásnak a része volt, csak akkor még nem tudtuk, hogy ő tanácsadója a magyar kormánynak, de aztán később kiderült, hogy akár a paksi bővítés ügyében, annak az előkészítésében, akár más témákban segítette a magyar kormányt, volt egy tanácsadói szerződése. És ez a dokumentum, amit most én megkaptam, ez egy ilyen jelentés, egy beszámoló arról, hogy ez a tanácsadó cég, a Mangold GmbH, az milyen tevékenységet végzett a magyar kormány számára, és ebben írták le azt, hogy volt egy zürichi találkozó, és ott ez meg ez történt. Tehát igazából ez az a dokumentum, ami a rendelkezésünkre áll. És amit egyébként aztán összetudunk rakni a későbbi egyébként tényfeltáró munkákból, vagy a nyilvánosan elérhető információkból, az, hogy a Rothschild az bizonyosan így megjelent így a magyar kormány körül, nem teljesen tiszta, hogy mondjuk milyen szerződéses vagy egyéb kapcsolatban állt a magyar kormánnyal, vagy állami szervekkel, de mondjuk mondta a paksi bővítésnél, amikor szükség volt az Európai Uniónak, bizottságnak a jóváhagyására, akkor egy Rothschild által készített, ezek szerint valószínűleg független jelentést lobogtatott a magyar kormány, ami szerint, amely azt mondta, hogy ez egy megtérülő beruházás lesz, így a Rosatommal végrehajtandó projekt. Aztán később egyébként, amiről még így neki nyilvános nyoma van, és kormányzati kommunikációban nyoma van, hogy az MBH, tehát a Magyar Bankholdingnak a létrehozásában, ott a különböző ilyen bankfúziókban valamilyen szerepet vállalt a Rothschild, és talán voltak más ilyen jelei is ennek az együttműködésnek. Egyébként csak azt így elmondanám, hogy a 444-nek ugyanaznap jelent meg egy cikke ebben a témában, és ők egy ilyen mélyebb merítést kaptak, ők a Mangold és a magyar kormány együttműködésére voltak kíváncsiak, és ők is megkapták azt a jelentést is, ami nekem birtokomba került, vagy gondolom, hogy megkapták, és csomó minden más dokumentumot megjelentést, egy nagyon érdekes cikk, azt is érdemes elolvasni.
0: A Rothschildoknál maradnék, mert amikor olvastam, hogy egyáltalán egy szóba kerültek, akkor azért arra gondoltam, hogy hát ha valahogy az ilyen vállalatok szóba szoktak kerülni, különösen a fideszes sajtóban, hát az nem itt a BlackRock, meg nem tudom, tehát ezek tényleg olyan, ráadásul a Rothschild aztán tényleg olyan hívó szó, amiben nem is akarok belemenni, hogy ott még miket szoktak, milyen antiszemita húrokat is öpenget, hogy ott esetben így a szélső jobb oldali sajtó, vagy a szélső bal oldali. De hogy itt van egy olyan részlet is, hogy még találkozó is jó lett volna, hogyha lett volna a Rothschildokkal, Varga Mihállyal, Matolcsy Györgyel, aki pont akkor lett MNB elnök, ez 2013-ról beszélünk.
1: Így van.
0: Sőt, még hogy Orbán Viktorral is.
1: Igen, az egy kifejezetten érdekes részlete ennek a jelentésnek, hogy ott van leírják, hogy Orbán Viktor is szívesen részt venne egy ilyen találkozón, akár csak egy rövidebb részén, még hogyha nem is az egész megbeszélésen, és még külön kiemelik, hogy a bizalmas jellege miatt egy ilyen lehetséges találkozón, gondolom Orbán részvétele miatt nagyon fontos a diszkréció, és hogy a Rothschild részéről majd csak egy ember vegyen részt ezen a találkozón, valami ilyesmi szerepel ebben a jelentésben.
0: És összejöttek ezek a találkozók?
1: Ezt nem tudom, tehát én megkerestem minden érintettet, tehát egyrészt magát Lázár Jánost, a Rothschildot, a többi említett céget is, de mondjuk pont meg magát ugye Klaus Mangoldot is, legalábbis a cégen keresztül, de érdemi válaszokat nem kaptunk pont ezekre a kérdésekre.
0: Tehát ezek a dolgok derültek ki újdonságként az új cikkből, de akkor menjünk vissza 2014-re, oda, ahol az egész történet kezdődik. Akkor írtál először Lázár Jánosnak az útjáról, vagy útjairól, És bár röviden itt felvezetted ezt a dolgot, de beszélj arról, hogy egyáltalán hogyan jött annak idején az ötlet. Ha jól emlékszem, azért a karácsonyi beiglihez is van valamennyi köze ennek az egésznek. Ugye még itt az Origóról beszélünk, mi akkor ott igen. dolgoztál. Mi történt?
1: Igen,
0: akkor,
1: teljesen egy ilyen rutin munkaként indult, tényleg nem volt egyáltalán a nagy jelentősége így számomra, azt is ugye el kell képzelni, ez 2013 vége volt, amikor ugye az első kérdéseket én ezzel kapcsolatban feltettem, akkor egyébként pont egy hosszabb ösztöndíj után tértem vissza Magyarországra, illetve is az Origóhoz, akkor már a Schálling Gergő ugye későbbi társalapítója szintén ugye a Direkt 36-nak volt, akkor a főszerkesztője az Origónak, ő akkor megkérte, hogy legyek a helyettese, úgyhogy főszerkesztő helyettes voltam, tehát én egyébként a munkám nagy része az a szerkesztés volt, és akkor én viszonylag keveset foglalkoztam mondjuk így külön egyedi történetekkel, de pont így szerkesztőként az én feladatom volt így 2013 végén, hogy valahogy megtervezzük a két ünnep közötti időszakot, ami mindig egy ilyen kicsit ilyen nyűg minden szerkesztőség számára, mert olyankor általában kevesebb dolog történik, egyébként nyilván sokan vannak szabadságon, nagyon kevés, nagyon nehéz ugye új történeteket feltárni, feldolgozni, és akkor így előre kell dolgozni, ilyen konzervanyagokat kell készíteni. És egy hírportál esetében az nagyon sok anyagot jelent. És akkor volt egy ilyen ötletem, hogy esetleg nézzük meg, hogy csináljunk egy ilyen adatvizualizációt, egy ilyen térképes infografikát, hogy mutassuk meg, hogy merre utazik mondjuk, nem tudom, Martonyi János, akkori külügyminiszter, meg merre utazik Szijjártó Péter, aki akkor már így külügyi területen dolgozott, de a miniszterelnökségen belül, tehát Orbán Viktor mellett, és akkor így az volt a hipotézisem egyébként, hogy már ugye indult a keleti nyitás, hogy Szijjártó megy keletre, Oroszországban, meg más helyekre, Martonyi meg megy nyugatra, mint ilyen régvágású atlantista, és akkor kértem utazási adatokat a miniszterelnökségtől, a külügyminisztériumtól, és egyébként hát annyiban még nagyon más világ volt, még 2013 is, ugye a közelmúlthoz képest, hogy akkor még válaszoltak, tehát hogy még például kaptam adatokat mind a két minisztériumtól, tehát ilyen szempontból hogy együttműködőbbek voltak a sajtóval. És aztán, amikor elkezdtem nézegetni ezeket az adatokat, akkor azt láttam, hogy hát a hipotézisem az megdőlt, mert egyébként Szijjártó is utazott erre is, arra is, Martonyi is, mindenfelé. Viszont ugye elküldték nem csak ennek a két vezetőnek, hanem az összes államtitkárnak, miniszternek az utazását, és hogy így böngészgettem, meg így sorrendbe raktam az adatokat, akkor azt láttam, hogy Lázár Jánosnak nál volt három utazás, ez amiket említettem, ez a londoni, zürichi és milánói, ahol a szállásköltségek jóval magasabbak voltak, mint más hasonló rangú vezetőknek az útjai. Ez is egyébként, hogy mennyire más világ, főleg most, hogyha a nézők, hallgatók mondjuk követték azt, hogy mondjuk Nagy Márton esetében, vagy mondjuk Szijjártó Péter esetében milyen úti költségekről, meg szállásköltségekről van szó, tehát ehhez képest ez még nagyon-nagyon eltört.
0: Ez nagyon puritán terén, 900 000 forint.
1: Igen, hát, mondjuk egyébként, hogy 2013-ban, akkor egyébként azért 900 000 forint, vagy egy 500 000 forint egy éjszakára, akkor azért egyébként ez nagyon, nagyon máshogy hangzott, de valószínűleg még, hogyha most így arányosítanánk, egyébként még mindig nyilván elmarad ahhoz képest, ami történt később. Na, de hogy, és még mindig egyébként nem gondoltam azt, hogy ez nem tudom, ez az évszázad sztoria, tehát hogy ez valami hatalmas botrány, vagy ilyesmi, de hát egy hírportálnál érdekes, fontos szereplő, ugye abszolút jogos kérdés, hogy oké, ezt mondjuk például hány, az nem derült ki a táblázatból, hogy mondjuk hány ember utazott. Tehát, hogyha arról van szó, hogy Lázár János egy 10 fős delegációval utazott, és úgy költöttek el, nem tudom, közel 1 millió forintot, akkor ez nyilván az nem érdekes. Ha egyedül, vagy ketten, akkor már is ugye más a helyzet. Aztán ugye ott voltak az a kérdés, hogy mit csinált ezeken az utakon. Ugye főleg miniszterek, vagy akkor lehet, hogy éppen még államtitkári rangban volt Lázár János. Tehát már akkor is ugye az jellemezték, hogy jó, még Facebook ennyire nem ment, de hogy gyakorlatilag bárhova elmentek, kitették a lábukat a minisztériumból, és akkor már ugye egy fotó, meg egy közlemény, meg valami, és ugye elmegy ilyen utazásokra, akár több napra, és sehol semmi, tehát nincs egy kormányzati nyilatkozat, egy MTI hír, semmi. Tehát nyilván így az újságírói kíváncsiságomat így megmozgatta ez a dolog, és aztán a sok egyéb munkám mellett, tényleg ez így a prioritás listának azért eléggé az alján volt, küldtem kérdéseket a miniszterelnökségnek, hogy hát akkor mondják el, hogy hol szállt meg, hányan voltak, mit csinált, stb. Ilyen alapkérdéseket. És akkor a... Viszont nagyon hamar kiderült, hogy hát ők ezzel nem akarnak válaszolni. Sőt, így meg is mondták, meg is üzenték, hogy ők összesen is próbálkoznak ezzel.
0: Na várjál, megüzenték, az egy érdekes, az most az megütötte a fülemet, tehát mert erre is kitérünk majd, meg szerintem azért a nézők, hallgatók nagy része tudja, hogy egy részben azért a Direkt 36 keletkezés történetéről is beszélünk most.
1: Igen, illetve hát meg az Origónak, a régi Origónak a széteséséről mindenképpen, mert abban ugye nagy szerepe volt ennek.
0: De hogy amikor üzentek, az mit jelentett?
1: Na, ez egy kicsit bonyolultabb történet, de szóval 2013-14-ről beszélünk, és akkor már azért már eléggé világos volt mindenkinek, hogy az Orbán kormány az ugye eléggé ellenségesen áll hozzá a független szerkesztőségekhez, újságírókhoz, ugye általában, akik már itt valódi újságírói munkát végeznek. Ugye akkor már azért túl voltunk azon, hogy a közmédiát, állami médiát, azt már többé-kevésbé ugye átvették, maguk alá gyűrték, és aztán mentek a további célpontok felé. És az Origónál is észleltük azt, hogy megváltozott a környezet. Ugye ez a Gergő sokkal többet tud nyilván, ő volt ugye a főszerkesztő, de én inkább azt tudom elmondani, amit tőle hallottam abban az időben, hogy amikor én hazajöttem 2013 őszén, és volt az a beszélgetésünk, hogy ahol ugye felkért arra, hogy legyek a helyettese, tehát legyek főszerkesztő helyettes, akkor egyébként nekem elmondta azt, hogy itt ilyen furcsa környezet alakult ki az Origó körül, azt is elmondta, hogy megjelentek ilyen kormányközeli figurák így az Origó kiadója körül, akiket úgy prezentáltak, hogy majd ők egyfajta ilyen segítenek abban, hogy ők olajozottabban menjen a kommunikáció, a kormány.
0: Ó, milyen szép eufemizmus.
1: Igen, azt hiszem talán ezt a szót használt, hogy a Gergő, de valami ilyesmiről volt szó. Menjen a kommunikáció így a kormány és a szerkesztőség között. Ők egyfajta egy ilyen híd, egy ilyen kapocs lesznek.
0: Olyan szép ez az oldal, nagyon nagy kár lenne, hogyha történne vele valami, Gergő.
1: Ez nyilván ez nem egy szokványos felállás volt, és mondjuk én azt mondtam a Gergőnek, ebben nyilván lehet, hogy volt egy adag naivitás is, de nyilván amíg ez van, tehát hogy mondjuk van egy közvetítő, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy az is kiderült addigra már, hogy nehéz volt információt szerezni, meg interjúkat leszervezni kormányzati szereplőkkel. Később ez még rosszabb lett, de már akkor is jóval rosszabb volt, mint nem tudom, akár pár évvel korábban, vagy főleg 2015 időszakhoz képest. És igazából én azt mondtam neki, hogy hát figyelj, hogy ha arról van szó, hogy ők adnak információkat, az igazából egy újságírónak, meg egy szerkesztőségnek az alapvetően jó, aztán csak nyilván azt mi fogjuk eldönteni, hogy ezt használjuk-e, nem használjuk, foglalkozunk-e vele, vagy sem. Aztán természetesen kiderült, hogy hát azért ezt igazából nem így kellett érteni, hogy hanem inkább jöttek kérések, az, hogy mivel kellene foglalkozni, vagy mivel ne kellene foglalkozni, vagy kifejezték a nem tetszésüket, hogyha valami olyan cikk jelent meg. Például emlékszem, hogy egy teljesen ártalmatlan sztori volt. Volt egy időben, amikor Orbán Viktor, ezt lehet, hogy még ezzel a pálinka főzéssel is összefüggésben, amikor így nem tudom, mindig ilyen kupicás, pálinkázós posztjai voltak, meg van ez a híres, ugye, amikor a Tiborcz István a vejével ugye ott a Demizsonnal a kezükben, vagy a Tiborcznak talán volt a kezében a Demizson, és akkor ott isznak. Na, szóval, hogy készült valami ilyen cikk, ami erről, hogy nem tudom, Orbán Viktor pálinka. Ezek egy kicsit inkább egy ilyen vicces anyag volt, és például erre azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy megüzenték, ezt mondom ezeket a Gergőtől, hallottam, hogy hát azért ezt nem kellett volna. Egyébként azt is el lehet mondani, ez is meg is jelent, meg sőt azóta most megint nagyobb sajtója volt, hogy az a közvetítő, ez lényegében Várhegyi Attila volt, akinek aztán a cégével, én úgy tudom, le is szerződött az Origo egy ilyen tanácsadói szerződésre, ezt mi csak később tudtuk meg, tehát legalábbis én, hogy ilyen volt, ami nyilván egyébként egy nagyon fura helyzet, hogy az Origo fizet azért valakinek tanácsadásért, hogy aztán ő nyomást gyakoroljon a szerkesztőségre, de ezt mondom, ezt már én is csak...
0: Bocs, azt tudtátok különben, hogy ezek a kérések konkrétan kitől érkeznek?
1: Ezt én nem tudtam, tehát, hogy... Igen, és egyébként megjelent ott, ezt is beleírtam egy ilyen anyagba, ami aztán később megjelent, hogy egy Nobilis Márton nevű, vagy Nobilis Márton, soha nem tudom, hogy kell eltenni a vezeték nevüket.
0: Szökét, annyi kollégám sokat foglalkozott a család, és én úgy tudom, hogy Nobilis, én őket.
1: Jó, igen, szóval maradjunk ennél, Nobilis Márton volt az egyik, aki így hivatalosan az olajozott kommunikációért felelt, és aki a Gergőt nyomasztotta ilyen különböző dolgokkal, és aztán később ugye az Agrárminisztériumban futott be nagyobb karriert. Várhelyi Attiláról pedig ugye most jött ki egy jelentés, ami arról szólt, hogy a közmédiában milyen nagy informális, formális szerepet töltött be. Szóval, hogy ilyen emberek voltak ott így az Origo környékén, de azért ezt ugye mindig utólag egyértelműbb az, ami, hogy ez mondjuk miért volt gond. Olyan szempontból, hogy mondjam, azért is lett ilyen rövid ez a történet a mi esetünkben, mert ugye mi minden esetben nemet mondtunk meg, nem, tehát hogy nem, ha jöttek ilyen utasítások,
0: nem voltak partnerek,
1: igen, tehát hogyha mondjuk jött egy ilyen, hogy nem tudom, nem volt jó ez a, nem tetszett ez a pálinkás cikk, akkor azt mondtuk, hogy oké, és akkor mi van. De pont ez történt, tehát hogy a Lázár utazásoknál először mondjuk a minisztérium nem válaszolt a kérdéseimre, aztán talán meg is mondták, hogy minek kérdezősködők, aztán ugyanezek az emberek, vagy gondolom ugyanezek az emberek megüzenték a Gergőnek is, hogy minek ugráltok ezen a témán. Aztán jött a még erősebb nyomás, amikor már nem egy papíron független tanácsadó zaklatja mondjuk a szerkesztőséget, vagy a főszerkesztőt, hanem a saját vezetésünk, a saját főnökünk, tehát az Origónak a kiadója és annak vezetése, az fogalmazott meg nagyon szokatlan és igen, tehát szokatlan, meg egyértelműen így befolyásoló kéréseket a Lázár sztorikkal kapcsolatban. Tehát ugye itt az első az konkrétan az volt, amikor így a Gergő valamikor félrehívott, és akkor elmondta, hogy ő azt a kérést közvetíti felém a cégvezetés részéről, ő ezt csak így továbbadta nekem, hogy a Lázár ügy esetében, az utazások esetében indított ilyen közalatkérési pert, azt halasztassam el, és akkor itt fontos, most bocsánat, egy ilyen ugye, kicsit bonyolult a történet, de hogy amikor nem kaptam választ a miniszterelnökségtől, akkor a következő lépés az volt, hogy bepereltük én voltam hivatalosan a felperes, bepereltem a miniszterelnökséget azért, hogy megkapjam azokat az információkat. Ez is egyébként egy teljesen rutinszerű dolog volt, ezt csináltuk előtte is, egyébként azóta is, hogy úgynevezett ilyen közadat kérési pert indítunk egy adott minisztérium vagy állami szerve ellen, hogyha a szerintünk jogos közadat kérésünket nem teljesíti. Mert aztán a Transparency International Magyarország Németh Zsolt ügyvéddel közösen segített ebben, és amikor hát ezt ugye elindítottuk, hát akkor még tovább erősödött a nyomás, akkor jött ez a kérés, amikor már a saját főnököd, saját munkáltatód fogalmaz meg feléd ilyen kéréseket, akkor már érzed, hogy...
0: Bocsánat, ez konkrétan akkor Vaszili Miklós volt?
1: Ez, hát most én úgy tudom, igen, tehát Vaszili Miklós volt akkor az Origo ZRT-nek a vezérigazgatója, ha jól emlékszem a Gergő elmondásából, akkor őtőle jött ez a kérés, de én nem beszéltem a Vaszilivel erről, úgyhogy ezt most így pontosan nem tudom. De hát egyébként nagyjából ki lehet következtetni, hogy ő lehetett az, gyakorlatilag ugye jó volt az, aki az Origónak a vezetője volt, és a Gergő felé egyébként kommunikált, meg ugye ő állt a szerkesztőség részéről a Gergő állt vele kapcsolatban. És egyébként természetesen erre a kérésre is nemet mondtam, ugye itt egyébként az a szerencsés helyzet volt, hogy én voltam a felperes, tehát hogy nem Vasili Miklós, nem az Origo ZRT perelte a miniszterelnökséget, hanem én, és ezért nyugodtan tudtam azt mondani, hogy hát ilyet nem csinálunk, hogy miért halasztassuk el. Egyébként az volt a bajuk, hogy pont a választás, 2014-es parlamenti választásnak a hetére volt az első tárgyalás.
0: Nem, mint hogyha osztott szorzott volna bármit.
1: Valószínűleg nem, tehát egyébként ez mutatja nyilván így a, hogy mondjam, az ilyen idegességet, meg esetleg paranoiát. És aztán a következő lépés ez volt ugye, tehát elindult ez a közalatkérési per 2014 áprilisában, aztán akkor az első tárgyaláson nem is jött semmilyen információ, nem is írtunk róla, aztán a következő tárgyalásokon már azért valami információt elárultak ezekről az utakról, akkor elkezdtem cikkeket írni ezek alapján, és aztán ahogy ugye ment előre az én munkám, ment a cikksorozat, akkor tovább nőtt a nyomás, tehát akkor már jött olyan kérés, úgy tudom a Gergősz, hogy hát szedjük le a cikket a címlapról, hogy toljuk lejjebb, aztán utána olyan jött, hogy na hát akkor fú, ne toljuk ennyire ezt a témát, aztán ugye az egész ott kulminálódott, hogy 2014 június elején, nem tudom, a második, harmadik cikk után, akkor a Gergőt eltávolították a főszerkesztői székből, ez hivatalosan közös megegyezés volt, de hát nem ő kezdeményezte, meg hivatalosan az volt az indok, hogy megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
0: Ami azóta szállóig lett. Nem, sokan nem tudják, hogy hova vezethető vissza, de ez itt volt.
1: Igen, ez volt így az Origo ZRT-nek az akkor ilyen nyilatkozatában, de egyébként meg hát mindenki tudta, meg azóta, meg aztán még egyértelműbb, hogy ez a Lázár ügy miatt történt.
0: A perben mivel érveltek a kormányzat részéről, hogy miért nem kell több infót kiadni, és mik derültek ki aztán, amiket mondtál, hogy azért ott még tudtál cikket írni?
1: Volt, érveltek azzal, hogy hát itt valamiféle ilyen nemzetbiztonsági érdekből nem kellene elárulni, nem kellene válaszolni a kérdésekre. Ebből az egyik esetében, az angliai út esetében ott annyiban ez a védekezés meg is állt egy darabig, hogy arról az útról valóban volt valamiféle minősített irat, tehát valamilyen titkosított irat, és ezért azt a részét le is választották erről a perről. És aztán egyébként a többi esetében, tehát a svájci, meg a milánói út esetében ott végül is elárulták a szállodának a nevét, azt is, hogy hányan voltak, egyébként még annyi információ is kijött, hogy mondjuk kikkel utazott a Lázár János ezeken az utakon, ugye ennek az is valószínűleg ezt azért tartották fontosnak így elmondani, mert aztán abban az időben egy ilyen szájra keltek mindenféle pletykák, hogy kikkel utazott Lázár János ezeken a kiküldetéseken, ezekre a pletykákra, amiket most nyilván nem fogok itt megismételni, bár maga Lázár János tolóag ugye adresszálta ezt a pletykát, és akkor így azt mondta, hogy nem tudom, ilyen teljesen képtelenség, hogy ő csajozott volna, mert a felesége is tudja, hogy ő mindig csak dolgozik, tehát ilyen szempontból nagyjából tudom érzékeltetni, hogy mik voltak ezek a pletykák, de egyébként azt hozzátenném, hogy nekem, aki mondjuk elég sokat foglalkozott ezzel a témával, semmi zéró információ nem volt, ami mondjuk ezeket a pletykákat alátámasztotta volna, meg természetesen semmi közünk nem volt ezeknek a pletykáknak az elindításához. Szóval ilyen információk így megjelentek, és egyébként ilyen nagyon tágan valamit mondtak arról, hogy kikkel találkozott, tehát ott egyébként a Zürichi út esetében annyit elárultak, hogy igen, hogy egy német üzletemberrel tárgyaltak be, egyébként érdekes, hogy ott így azt hiszem az orosz-magyar együttműködést is említették, ami végül is ebben a jelentésben nem szerepel egyértelműen, illetve a még mindig rejtett

0: hiszem, hogy a magyarázat az volt, hogy ők azért mentek, hogy segítsenek a tolmácsolásban, mert hogy Lázár János valószínűleg ezek szerint akkor mondjuk angolul, vagy gondolom, hogy a londoni úton angolul kellett beszélni, hogy a többi úton hogyan, azt nem tudom.
1: Azért érdekes, hogy ezt sem akarták kiadni, ebben is nagyon... nagyon óvták itt, itt az infókat, mert hát, hogy ez elég indokolhatónak tűnik egyébként, és hogyha nincsen kint egy info, ahova egy politikus valakivel utazik, két ember utazik valahova, és luxusszálloda, és nem tudom, és sokat költenek, hát az tényleg a meleg ágya a pettyeknek a
0: terjedésének. Hát igen, ők is így, az egy olyan eset volt most, amikor ők így proaktívan adtak információt, még ha így háttérben is, és hát valószínűleg ezért, mert addigra ők már észlelték, hogy ez még a Facebooknak azért így valamennyire így a hajnala volt, de hogy már ugye rettentően terjedt ez a pletyka, ez a magánéleti szál, mondom, amire semmi bizonyíték nincs, és ezért fontosnak tartották ezt az információt így valahogy kiszivárogtatni, de egyébként talán fontos megjegyezni, hogy most ebben a mostani kormánytól kapott információk között is ugyanez a két név szerepel. Tehát ők, mert erre is rákérdeztem újra, ezt most azt hiszem az új cikkben nem írtam bele, ez korábban megjelent, de hogy ugyanez a két név, tehát Perényi Zsigmond és Sonkodi Balázsnak a neve szerepel, mint kísérő.
1: Én akkoriban egyetemista voltam különben, és nem mondom, hogy cikről cikre követtem ezt az egészet, csak érdekes visszagondolni, hogy ha valami megmaradt ebből, akkor egyébként azok a pletykák voltak, hogy mennyire tényként kezelték mondjuk ott az én 20 éves társaságom, és forogtak a nevek, hogy kivel ment Lázár János, meg nem tudom, amiben semmi nem volt igaz.
0: Illetve semmi bizonyíték nincs erre.
1: Vagy legalábbis bizonyíték nincs erre. De hogy igen, tehát hogy ha valami akkor elérte az inger küszöbét nagyon sokaknak, akkor az ez volt tulajdonképpen. És nem is,
0: igen, és érdekes, hogy honnan indulhatott egyébként, mert mondom, én de semmiképp még egyszer megerősítem, hogy annak az elindításában, terjesztésében semmi közöm nem volt hozzá, meg nem is hallottam ilyen információt, így közben én hozzám is úgy jutott így vissza valahogy így ilyen kerülő úton.
1: Végül ugye tényleg a bíróság kimondta, hogy több információt kell megosztani a miniszterelnökségnek ezekről az utakról. Mi volt az, ami tényleg akkor ennek köszönhetően derült ki, ennek az ítéletnek köszönhetően derült ki?
0: Ezek, amiket mondom, tehát, hogy tehát név, emberek megnevezése nélkül, így nagyon tágan körbeírva, hogy mondjuk mit csinált, és kikkel találkozott. Ugye volt az elsőfokú eljáró bíróságon, a törvényszéken a bírónak volt egy ilyen megjegyzése, hogy hát azért annyit legalább el kell mondani a miniszterelnökségnek, hogy nem tudom, hogy milyen titulusú, vagy milyen hátterű emberrel találkozott, és hogy egy úszómesterrel, vagy pedig egy kompetens személlyel tárgyalt el Lázár János, és akkor ugye erre adták ki ezeket a viszonylag ilyen tág megfogalmazásokat. Sajnos egyébként ugye most már bennem is összekeveredik, hogy itt most pontosan melyik eljárás meddig jutott el, mert mondom, hogy külön választották a londoni utat és a svájci meg a milánói, az olaszországi utat, de sajnos egyébként ítélőtábla, vagy nem is tudom, mi volt ott, ugye, mert talán még azt hiszem, az egyik a kuriáig is eljutott, tehát ezek a felsőbb bírósági fórumokon egyébként így az a döntés született végül, hogy nem kell kiadni részletes információkat arról, hogy kikkel tárgyalt, és miről Lázár János, még a svájci, meg az olaszországi út esetében sem, de mondjuk megtudtuk azt, hogy mondjuk a Milánóban egy Four Seasons hotelben szállt meg Lázár János, Zürichben az ötcsillagos Eden hotelben szállt meg, amik ezek, ez az is egy ilyen régi luxus hotelnek számít, illetve Londonban is egy ilyen kifejezetten patinás, nagy presztízsű hotelben szállt meg Lázár János, illetve a kísérője.
1: A mi munkánknak van egy olyan része, ami egyszer izgalmas, meg egyszer kicsit elszomorító néha, hogy van, hogy sokkal többet tudunk, mint amit le tudunk írni, mert egyszerűen nem tudjuk bizonyítani. Neked akkoriban volt-e olyan, hogy amiről tudtad, hogy szinte biztosan igaz, de mégsem írhattad le, és csak később derült ki akár mostani cikkből, hogy...
0: Nem feltétlenül, és egyébként ez fontos így hangsúlyozni talán, hogy én erre akkor sem úgy tekintettem, meg ma se úgy tekintek, hogy mint hogy ez egyrészt mint valami óriási nagy sztori lett volna, de semmiképp főleg nem tekintek rá úgy, mint valami nagy tényfeltáró projektre. Ez egy viszonylag

0: viszonylag egyszerű újságírói rutin munkának volt az eredménye. Kaptam adatokat, böngészgettem, kérdéseket tettem fel ezzel a kapcsolatban, majd amikor nem kaptam választ, akkor pedig indítottam egy közalatkérési pert. Onnantól egyébként abban ugye magukban a bírósági eljárásokban, ugye a Németh Zsolt ügyvédnek meg később egyébként, aki aztán átvette már másodfokon a még szegény Karsai Dani, ugye, aki ugye elhunyt pár éve, ő volt az ügyvéd, aki vitte ezt az ügyet, tehát őnek igazából effektíve több munkájuk volt benne, mint nekem. Én ugye a megkapott információkat dolgoztam fel, de hát azért ez nem volt egy nagy tényfeltáró, nyomozó munka, és leginkább azokra az információkra hagyatkoztam, amiket megkaptam így a hivatalos csatornákon, vagy ezeken a közalatkérési pereken keresztül.
1: De azért sűrű napjaid voltak, mert az előbb beszéltünk egy május 27-én megjelent cikkedről, aztán május 28-án megjelent a kormány oldalán egy közlemény magától Lázár Jánostól, amiben téged is megszólított, és azt is, és abban vállalta, hogy 2 millió forintot visszafizet az államkasszába szállásköltséget. Majd fogok idézni ebből a közleményből, mert már maga az is egy esettanulmány, de hogy te hogy Lázár János ezt meg fogja lépni, ezt te ugyanúgy ebből a közleményből tudtad meg?
0: Abszolút, annyira, hogy ez valamikor, ez korán reggel, vagy késő éjszaka, nem tudom, hogy pontosan mikor jelent meg, és engem úgy hívott kora reggel egy kollégám az Origo hírügyeletéből, hogy fú, hát ezt láttad el, hogy itt személyesen megnevezték egy Lázár János. Ugye azt hiszem, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy nem tudom, hogy szeretne élvezetet okozni, vagy nem tudom, de a klasszikusokat.
1: A klasszikusokat csak pontosan, úgyhogy most a negyedik pont volt az, amiben téged szó szerint, vagy név szerint is megemlített. Mindenképpen szeretnék Pető Andrásnak, az Origo.hu újságírójának legalább a mai napon egy kis élvezetet szerezni, ezért a megnevezett utak során felhasznált 2 millió forintot rögvest az állami költségvetés rendelkezésére bocsátom. Most mindenki ne az én hangomat, hanem Lázár Jánosnak a kormányinfokon megszokott hangvételét képzelje ide, de hogy ez volt a negyedik pont, amiben szó szerint.
0: Vagy egyébként most így mondod, meg most így beleképzelem, hogy simán lehet, hogy saját maga írta, vagy olyas valaki, aki közel áll hozzá, mert ugye eléggé jellemző ez a stílus. Ugye egyébként azért is volt meglepő, meg sok kollégától akkor kaptam így visszajelzést, vagy rám írtak, hogy mert egyébként akkor még nem volt jellemző ez a stílus, később talán ez jobban elterjedt. Ugye itt tényleg a más világ volt, meg akkor még ugye szerintem az Orbán korszaknak az utolsó éveiben egy ilyen ügy, hogy van mondjuk nem tudom, egy drága hotel számla valamelyik miniszterhez kötődve, akkor ebből már nem is lett volna olyan nagy ügy, tehát ugye itt a jachtozások, meg magárepülők korában, de akkoriban, ez a 2014-ről beszélünk, akkor egy ilyen ügy, hogy na fú, Lázár János, luxusszálloda, titokzatos út, ez akkor egy nagy hír volt. Tehát, hogy ezt akkor, hát még azért máshogy is nézett ki ugye a nyilvánosság, tehát ez akkor, amikor megjelent ez a cikk, hogy na hát ketten hozták össze ezeket a relatíve magas számlákat, akkor ebből mindenhol hír volt, a híradó benne volt, tehát egy ilyen vihar alakult ki körülötte, és ugye erre reagált ő aztán ilyen nagyon talán vehemensen, vagy
1: hát nekem ilyen nagyon cinikusnak tűnik különben.
0: Igen, de hogy próbálta elvágni a történetet azzal, hogy akkor azt mondta, hogy jó, akkor visszafizetem ezt a pénzt, és akkor onnantól már se a bíróságnak, se Pető Andrásnak, se senkinek nincs hozzá köze. Ezt egyébként volt, hogy megkaptam mondjuk így a stábjától, vagy kormányzati embertől, hogy most már ne tegyek fel kérdéseket, mert ő ezt visszafizeti. Úgyhogy, de hát nyilván ez nem így működik. Úgyhogy igen, tehát ezzel, de egyébként jellemző, hogy ezzel a nyilatkozatával aztán ugye még nagyobbá, még jobban felfújt ezt. Az amúgy tényleg, mondom, akkor is úgy gondoltam, meg most is, hogy nem volt egy olyan hatalmas nagy botrány, tehát ez meg is magyarázhatta volna még jobban egyébként, hogy mi történt, és akkor lehet, hogy el is vette volna az élét.
1: A személyeskedő megjegyzésben még kaptál, mert aztán kormányinfón is voltál, akkor már direkt 36-osként, és akkor is kérdezted Lázár Jánost, meg még azután is születtek cikkek, akkor még miről kérdezősködtél, lehet, hogy akkor ez már azután volt, hogy a stábja felhívta a figyelmet, hogy Pető úr, akkor ezt most már abba kéne hagyni.
0: Nem, ugye az volt, hogy amikor az Origótól ugye én is eljöttem, mikor a Gergőt ugye eltávolították, sok más kolléga felmondott gyakorlatilag a teljes közéleti vagy politika rovat, és aztán később megalapítottuk a Direkt 36-ot, és akkor az egyik téma, amit így vittem tovább, ez a Lázár János utazásai voltak, részben azért, mert ugye folytatódtak ezek a perek, és voltak tárgyalások, és jutottunk információkhoz, és akkor, amikor 2015 júniusában, akkor Lázár János már csinálta ezeket a kormányinfókat, és akkor bejelentkeztem az egyikre, mert éppen nem tudom, hogy kijött valami új információ, vagy csak voltak kérdéseim, mert amúgy nem jellemző, csak ezt így a nézőknek, meg hallgatóknak, hogy mi nem nagyon jártunk, meg járunk most sem így sajtótájékoztatókra, mert így tényfeltáró szerkesztőségként alapvetően nem így működünk, de akkor most meg is találtam a levelezésemben, hogy két nappal előtte küldtem egy e-mailt a Lázáréknak, hogy akkor szeretnék menni erre a kormányinfóra, és egyébként egy ilyen vicces történet, vagy így jelenet volt, hogy nyilván ők nem írtam le, hogy miért megyek, de hát valószínűleg sejtették, és ott voltam a kormányinfón, ugye itt ezen mindig nagyon sok ugye újságíró, ott van egy viszonylag nagy teremben tartották, és én valahol ott hátul álltam így oldalt a teremben, és előttem ült az egyik sajtós, aki a miniszterelnökségnek az ilyen kommunikációs sajtós embere volt. És akkor így, ahogy így előre néztem, vagy lenéztem, így csak azt láttam, hogy ő a telefonját valamit így böngészik, és az én fényképen volt rajta, és hát feltételezem, hogy ugye, mivel tudták, hogy jövök, mert ugye ő regisztráltam, ezért szerették volna tudni, hogy most ott vagyok-e, meg hogy nézek ki, nem tudom. És akkor hát nem bírtam ki, és akkor így megkoszogtattam így a vállát, hogy itt vagyok, amire már nem tudom, hogy milyen reakciója volt a sajtósnak, de aztán ugye tudtam kérdést feltenni Lázár Jánosnak, mert egyébként nagyon trükkösek voltak, ez most lehet, hogy ilyen nagyon, nagyon ilyen apró részlet, de valamennyire talán árulkodó, hogy ugye úgy mentem oda, hogy előtte nem tudom hány nappal küldtem nekik kérdéseket, talán pont a zürichi utazással kapcsolatban, pár ilyen részletkérdésre kérdeztem rá, és nem kaptam választ, és igen, hát valószínűleg ezért mentem oda, hogy ezeket akkor feltegyem így szóban is, és a kormányinfó közben kaptam meg a válaszokat, ezt ugye telefonomon így láttam, tehát valamennyire mégis okafogyottá is vált az, hogy oda mentem, de hát hogyha már ott voltam, akkor tettem fel kérdést, pár ilyen részletkérdést Lázár Jánosnak, aki így a rájellemző ilyen stílusban egyébként ott ugye tett egy ígéretet, hogy akkor majd, hogyha ennyire érdeklődöm az utazása iránt, akkor ő elvisz engem majd egy valamilyen jövőbeni utazására. Ezt így, most nem tudom, hogy hallgatja ezt a műsort, vagy nézi-e, de egyébként csak úgy megjegyezném, hogy ezt azóta sem váltotta ezt az ígéretét, tehát ez azóta sem történt meg. Én már egyébként ott helyben jeleztem neki, hogy ezt beszélhetünk róla, de mondjuk valahogy úgy kell megoldani, hogy ugye ezt nyilván nekem, vagy nekünk a Direkt 36-nak kell kifizetni a költségeket, tehát hogy mondjuk nyilván ez csak akkor működött volna, hogyha nem valami horribilis áru szállodába akar menni velem, de egyébként nyilván nagyon szívesen eltöltöttem volna vele időt, hogy tudjunk beszélgetni, meg tudjam kérdezni egy csomó, nem csak ezekről az utakról, hanem egy csomó minden másról, és úgyhogy hát, ha nem később még.
1: És akkor végülis nem lett utazás Lázár Jánossal.
0: Nem.
1: De egyébként nekik voltak ilyen, emlékszem, hogy volt egy olyan akciója is, hogy el lehetett vele menni barkasszal, és akkor azt is meghirdette, akkor nem újságíróknak, hanem civileknek, tehát hogy valószínűleg oda se kerültél volna be, de neki azért voltak ilyen akciói. És aztán végül is egyrészt milyen választ adott, vagy milyen cikkeket tudtál ebből írni, ami még ott...
0: Valami tényleg egyébként ott az volt, hogy hát ilyen szempontból ügyesek voltak, hogy ugye elvették az élét az eredeti kérdéseimnek, és ott már ezen a sajtótájékoztatón, ezen a kormányinfón már ilyen nagyon ilyen stúdulag visszahallgatva, most tegnap vagy tegnap előtt én is előkerestem újra, és akkor egyébként tényleg ilyen nagyon pimp dolgoknak szállt, hogy nem tudom, milyen autót béreltek, meg emlékszik-e rá, mert hát ugye az autókat is nagyon szereti Lázár János, amire elmondta, hogy hát persze szerettem az autókat, de most már nem szeretem, mert ugye volt neki korábban ugye az Audi, ugye, amikor megírták, hogy nem tudom, milyen Audival jár, meg lézerblokkolóval rajta, meg nem tudom, tehát voltak neki ilyen történetei. Úgyhogy nem volt ez egy nagyon falsúlyos interjú szituáció, hogy ott egy pár kérdés lehetett neki így feltenni, és aztán természetesen idővel elhalt ez a amúgy is tényleg nem egy óriási jelentőségű ügy. Ennek, ha nem lett volna ez az Origo szétesés történet, akkor erre már senki nem emlékezne, és senki nem foglalkozna vele.
1: Még itt az adás végén térjünk is vissza az Origóra, meg annak a szétesésére, mert most már beszéltünk ugyan róla, de ugye említetted, hogy az elején az első jeleket még nem is feltétlenül vetted olyan veszélyesnek, sőt, hát úgy voltál vele, hogy lehet, hogy még információt is tudsz majd kapni kormányzati körökből, hát nem így lett. Mi volt tulajdonképpen nektek az első jel, vagy akár neked, amikor azt érezted, hogy oké, ez nem egyszerűen csak nem oké, ami történik, hanem adott esetben veszélyes lehet az Origóra?
0: Egyébként ez, mert ugye ezek voltak legalábbis az én esetemben, ugye én 2012-13-ban én akkor az Egyesült Államokban voltam egy ösztöndíjjal, egy ilyen tanulmányi ösztöndíjjal, és akkor azért én eléggé kiestem így a szerkesztőségnek a működéséből. Én azt sem tudtam akkor pontosan, mert ugye az akkori főszerkesztő, a Gazda Albert, ugye ő 2013 őszén ment el, Gergő vette át a helyét, de annak se voltam teljesen tisztában a részleteivel, de most utólag talán az Albert erről írt valahol, hogy hát igazából ő már úgy már látta a sötétlő fellegek gyülekezését, meg talán ezekről a tanácsadókról is hallott, és akkor mondjuk ez talán leszkésztette egy távozása, de ezt nyilván ennek a részleteit szerintem ő ismerheti, vagy ismeri jobban. De abban nagyon következetesek voltunk, hogy tehát semmi olyat nem akartunk csinálni, semmilyen kompromisszumot nem akartunk elfogadni, semmilyen ilyen szituációban nem akartunk belemenni, mert tudtuk, hogy onnantól vége. Tehát egyébként a felmondásomnál, akkor nekem volt egy beszélgetésem, egy utolsó beszélgetésem Vaszili Miklóssal, akinél egyébként ott az irodájában, az Origónál, ez ugye két nap a Gergőnek az eltávolítása után, pont külföldön voltam, és akkor jöttem csak haza, és akkor én egyrészt én kérdeztem tőle, hogy na akkor konkrétan mi igaz ebből, hogy itt a Lázár ügy miatt kellett a Gergőt elküldeni, és hogy milyen politikai nyomás volt, stb. És ezekre egyébként így máig előttem volt, csak így ült, és így nézett magára, és nem mondott semmit, és nem tudom, azt hitte, hogy felveszem, vagy mit tudom én, tehát hogy de semmit nem mondott. Nagyon bizonygatta nekem, hogy soha többet nem lesz ilyen, meg itt szabadon lehet dolgozni, meg függetlenül, és hogy egyébként tehát azt kérte, hogy ne menjek el. Ugye akkor egyébként nagy botrány volt a Gergő eltávolítása miatt, tehát ebből ugye utcai tüntetés volt, meg hát ugye nagy hazai nemzetközi visszhangja volt. Szóval ő nyilván ezt így próbálta ugye menteni valahogy a helyzetet. És akkor egyébként, amit ő kérdezett tőlem, az így azóta is emlékszem rá, hogy hát így azt mondta, hogy miért nem tudtatok így valahogy így rugalmasabbak lenni, vagy miért nem ez ki lehetett volna mozogni valahogy, vagy nem kell mindig ennyire ilyen merevnek lenni ezekben a szituációkban, és itt így én így szóval mondtam neki, vagy csak gondoltam, de hát, hogy pont ez a lényege, tehát hogy nem lehet, tehát, ha most egyszer belemész abba, hogy azt kéri ez a tanácsadó, hogy nem tudom, ne írjál valamiről, és te nem írsz, pedig egyébként szeretnél, vagy azt gondolod, hogy ez fontos a közönségnek, a nyilvánosságnak, akkor mit fogsz csinálni legközelebb, mert akkor engedélyt kérsz tőle, vagy itt van. Tehát, hogy ugye ezért is volt, hogy nagyon, tehát milyen nagyon gyors lefolyású volt az egész, tehát a Gergő lényegében kicsit több, mint fél évig volt így a főszerkesztői pozícióban, tehát nem hiszem, amikor felhívottam, akkor hogy a döntés után, akkor így ezt mondta, hogy hát az Origós főszerkesztői pályafutásom az ennyi volt. Szerencsére aztán utána sokat dolgoztunk együtt, a Direkt 36-nál még.
1: Igen, Vaszili Miklósnak az életfilozófiája megjelent ebben, hogy kicsit ki lehet mozogni, és az a későbbi életútját figyelve, ő sokszor gondolta így.
0: Igen, mondjuk hozzáteszem, hogy ő valamennyire, és még erre is tett utalásokat, hogy hát ő úgy tudta, hogy a magyar médiapiac így működik, tehát hogy látott már ilyet állítólag máshol, de hát mondtam, hogy mi meg nem így működünk.
1: Lázár Jánoshoz még csak annyit visszatérünk az ő utazásaira, hogy ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy ezért ez nem tűnt egy akkora sztorinak, azért még 10 év után is kerülnek elő részletek belőle, van-e még olyan részlet, amit nem ismertél meg, és nagyon kíváncsi vagy rá, hogy akkor mi történt?
0: Egyébként az olaszországi arra kíváncsi vagyok, mert hogy ott mégis kivel találkozott, mert ez egy eleve izgalmas téma, hogy magyar vagyonok, külföldre vitt magyar vagyonok hazahozataláról volt szó ott elvileg. Erre egyébként sajnos még ugye a mostani kormánytól sem kaptam választ, de erre valószínűleg visszakérdezek, nem tudom, lehet, hogy nem volt náluk ilyen ugyanilyen jelentés, mint ami volt a Mangold esetében, de ez nyilván ezt jó lenne tudni, illetve hát egyébként még a londoni esetében is jó lenne tisztában látni, csak ott ugye ott, hogyha valóban van minősített irat, és azt mondjuk nem, annak nem oldják fel a minősítését, akkor azt ahhoz nehéz lesz hozzáférni.
1: Nemrég a Telex interjújában Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt ezekről az ügyekről, és ő akkor valahogy úgy fogalmazott, hogy ő tudja, hol volt Lázár János, tudja, hogy kivel volt, és sejti, hogy miért titkolja, vagy miért akarja ezt titkolni. Te is sejted-e, hogy miért akarja ezt titkolni, ezeket a dolgokat? Van-e bármi ötleted arra, hogy ezt miért kell ennyire titokban tartani?
0: Nem teljesen tudom, így valamennyire így ilyen megérzéseim vannak, meg így tudok következtetni. Abból egyrészt szerintem volt egy ilyen dacos hozzáállás hozzánk, így az újságírókhoz, az Origóhoz, hogy na hát már úgyis ilyen félig meddig ilyen kormányzati ellenőrzés alatt van, vagy legalábbis azt gondolták azzal, hogy ugye bejöttek ezek a tanácsadói figurák, hogyha ők nem akarnak valamire válaszolni, akkor nehogy már mi még ott perelgessük őket, meg hát mit képzelnek ezek az újságírók. Szerintem volt egy ilyesmi. Szerintem a másik, amit mondjuk esetleg a Mangold esetében el tudok képzelni, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor még nem volt nyilvános, hogy a Mangolddal milyen kapcsolata van a magyar kormánynak, és mondjuk ezt a kapcsolatot, ezt ők annyira értékesnek érezték, hogy nem akarták kockáztatni. Tehát, hogyha ők egy bizalmas találkozóról részleteket árulnak el, akkor az mondjuk lehet, hogy így a Mangold felé lett volna rossz üzenet, és mondjuk ezt akarták így védeni, ez a kicsit az ilyen racionálisabb, vagy nem tudom, ilyen politikai logika szerinti, vagy üzleti logika szerinti magyarázat, de őszintén nem tudom, mert nem látok bele Lázár János fejébe ezt.
1: És most sem válaszolt neked.
0: És most sem válaszolt, igen, és nem tudom egyébként, hogy annak örüljek, vagy sem, hogy nem látok bele a fejébe, de egyébként igen, tehát ha egyszer összejön majd ez a közös utazásunk, akkor remélem, hogy majd mesél erről is.
1: Hát hajrá! Nagyon szépen köszi, András, itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: Nektek pedig a figyelmet köszönöm. Kérlek, ne felejtsétek el, hogy a Direkt 36 a támogatásaitoknak köszönhetően tudja a munkáját végezni, ezért, hogyha nem vagytok még a támogatóink, akkor kérjük, hogy csatlakozzatok a támogatói körünkhöz. Minden ehhez szükséges infót megtaláltok a direkt36.hu-n. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot láttátok, hallottátok. Sziasztok!

Yeah.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat, a partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, követik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak. Augusztus vége felé újabb régészeti napot tartott a Kispál Múzeum a Legyélte is régész közösségi program keretében. A most Apadó Tisza partján, Tiszarofnál már 2025-ben, majd idén júliusban kerültek elő jégkorszaki maradványok. Az érdeklődő kicsik és nagyok együtt járták végig a partot és a sekély vizet. Biztonságukra hajós csapat ügyelt. Mamut, bölény, orszarvú és hiéna csontok bukkantak elő, valamint agancs és csonteszközök, kerámia töredékek, fémtárgyak és ezüstpénz. A leleteket a restaurálás után kiállítja a Tiszafüredi Múzeum. A közösségi ásatást Tisza örvényen a templomdombon folytatják, szeptember 26-án. A lelkes amatőrök a Kispál Múzeum honlapján regisztrálhatnak, avat be a szolnoki napló. A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kocsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkan táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák. A szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Kilas Rádió 90.3. Totum Faktum. Mi fújjuk a passzát szelet.
1: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Totum Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
2: És Jerryvel. A vendégünk pedig Egyhinget Tibor.
3: Jó estét kívánok! Üdvözlök minden hallgatóját a Tilos Rádiónak.
1: És ha lenne itt meg egy kamera, akkor nézőjét is. Általában
3: nézőjét
1: úgy szoktuk...
3: Is. Podcast ez?
1: Általában nem, ez élő. Még most, aztán majd lehet, hogyha ismételni fogunk, akkor már nem. Általában úgy szoktuk kezdeni a műsort, hogy bejátszunk egy-két zenét attól a vendégtől, aki fellép nálunk. Most ettől eltekintünk, ugyanis nagyon sok olyan felvétel van, amire majd megkérjük kedves vendégünket, Tivit, hogy válaszoljon, illetve fejtse ki az álláspontját. Legutóbb a Hofhausban léptél föl a kvartetteddel pár héttel ezelőtt, és előtte pedig mi az Ehinger Tibinek a koncertjén találkoztunk. Szapud István koncertjén találkoztunk. Na, keverem a neveket. Azért keverem, mert múlt héten pont az István volt a vendégünk. Igen. Te is játszol vele egyébként elég sokat.
3: Igen, hát csináltunk egy közös lemezt a Szeg Quartet néven, ez volt a csapat. Eged Marci basszusgitározik rajta, Gavalér Csaba a dobol, Szapudi és Ehinger, innen van Szeg, tehát két emel kvártett, és nagyon jól sikerült lemezlet. A Pisti kompozíciói vannak rajta, meg az enyémek, így fele-fele arányban. Mm-hmm. És hát azóta is tart a barátság, illetve én már előtte is ismertem őt, mert Nagy Petivel, meg Gavalér Csabával, Nagy Peti egy nagyon jó bőgős. A közén kvártett lemezeimen négyen is játszott. Az első négy lemezemen, csak már Németországban él, volt egy triójuk, Szapudi, Gavalér, Nagy, uh-huh. és ők együtt jártak egyetemre, fizika, meg matek szakra az eltére, és onnan a barátság, meg a katonasságból uh-huh. ott voltak, ugye egyetem előtt elvitték akkoriban a fiatalokat katonának, hogy jól uh-huh. megrendszabályozzák őket, de csak 11 hónapra, na mindegy, és onnan a barátság, aztán egy triólemes csinálnak, uh-huh. és meghívtak engem párszor vendégnek, amikor István itthon volt nyaranta, uh-huh. mert ő amúgy Hawaii-on él,
1: igen.
3: és ott professzor, világhírű kozmológus különben, tényleg, és ez nem csak ilyen dicséret, hanem szakmailag utána lehet nézni.
1: Hogy de, el is olvastam.
3: A mesterséges intelligenciát kikérdeztem, és abszolút azokat mondta, amiket ő is állít magáról. Az univerzum fejlődése, története, uh-huh. meg is néztem egy ilyen előadását. Na, és hát remek jazzgitáros és komponista, uh-huh. és ő Chicagóban PhD-zett, és ott tanult is zenét, mert ott volt egy remek klasszikus gitárművész, akit ő ismert, egy nagyon híres professzor, és hozzá jelentkezett, mondta neki, hogy hát akkor ő már túl öreg, már uh-huh. nem veszi föl már, mint István, mert akkor itt újra kéne a kéztartást, meg egyebet tanulni, de hogy hagyd menjek már el, ide járok fel, na jó, jöjjön el felvételi, de ha fölvesszük esetleg, akkor mindent úgy kell csinálni, ahogy én kérem. Na és akkor megtörtént a felvételi, ott ültek a professzorok, köztük ez a világhírű gitárművész, és mondta, hogy ilyen jól, ilyen rossz technikával ő még nem hallomba, hogy játszani, mert föl van véve István. És akkor föl is vették, és ott még zeneelmélet szakot is választott, viszont New Yorkból minden hétvégén jöttek profi jazzzenészek, akik zenekari gyakorlatot tartottak, na oda elment. És az éjszakában, a jazzklubban összebarátkozott az Art Ensemble of Chicago-nak a dobosával egy jam sessionen, és neki volt egy külön klubja, ahova utána elhívta minden kedden velük zenét, ilyen kiváló chicagói zenészekkel éveken át keddenként, meg ezek a zenekarik, úgyhogy nagyon komoly zenei kiképzést kapott, csak a diplomát abból nem tudta már megszerezni, mert megkapott egy ilyen állást Honoluluban az egyetemen, és akkor...
2: Az
3: ennyit róla, ha már így szóba került, így a zenei dolgairól is.
2: Te viszont hivatásos jazzzenész vagy.
3: Igen, hát én a zeneművészeti főiskola, akkor még főiskola volt, a Liszt Ferenc, ott végeztem. 94-ben kaptam meg a diplománkat, és az volt az érdekesség, hogy még a Konziban kezdtem 89-ben, aztán újra felvételiztem, mert a Gonda János a rendszerváltásról kiállta, hogy legyen már jazz tanszéke a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának, mert addig a Bartók Konziban volt, és oda csak érettségével lehetett menni, és akkor főállású zenész lett az ember, de az nem diploma volt. És akkor felvételiztem, felvettek, és mi voltunk az első évfolyam Magyarországon, akik diplomát kaptunk jazzből. Tehát a Pozsár Eszti volt csoportársam, Jancsa, Nagy Jancsi, Molnár Peti, Vajdovics, Árpi, Zsák Ferenc, a Pozános, Fajtildi énekes, most mi hirtelen, de hát olyan 5-6-an vagy 6-an vagyunk, akik Galambos Zoli, ő zeneszerzés szakon végzett, ő szokott vokálozni sokat Zolánál, meg mindenütt nagyon jól énekel, viszonyatos jó zongorista is, és kb. Ennyien maradtunk profik a 14 emberből, akik még aktívan játszunk azóta.
1: Neked elég sok formációd volt, van, volt triót, kvartetted, ezekről mint volt szó, most viszont, hogy

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótum Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Cserével.
0: És Ehinger Tiborral.
2: Sziasztok!
0: Az első, amit előzőleg mondtam, hogy szeretném, hogyha válaszolnál reflexióra. Ugye két számot hallgattunk meg, az egyik az a Stefan Vargával készült lemezeden a Guadalupe Island című szám volt, ami egyébként a már korábban említett Szabud István Ehinger-féle szeg lemezen is szerepel. A második pedig egy standard volt, most már tényleg standard, Herbie Hancocknak a Cantaloupe Island című száma, a 70-es évek közepéről az azonos című lemez, és a Jazzhu-n olvastam egy lemezkritikát a Szeg lemezről egyébként, nem a Stefan Varga féle lemezről, ahol azt írják, hogy a Guadalupe Island igazából egy kikacsintás erre a Herbie Hancock számra, és te mondtad is előbb, hogy azért ti elég sokat játszottátok ezt, hiszen standard.
2: Persze, hát ez mondjuk a jazz iskolákban is egy kvázi, mondhatom így, ez egy kötelező szám. Zenekari gyakorlatban is játszottunk, meg a standard, a modern számok repertoárjában ott volt nálunk, hogyha játszottunk bármikor, meg négy akkord igazából, ha leegyszerűsítjük az egész. Nagyon dallamos, egyszerű témája van, de igazából én nagyon szeretem a latin zenéket, ritmikákat, a dél-amerikai dolgokat is, akár a tangót, argentin, meg egyéb dolgokat, és ez csak egy ilyen, ez így kifutott, tehát ismerem a Cantaloupe Islandet, de az én számom az egy kicsit gyorsabb is,
0: ja, más,
2: de lehet párhuzamot vonni a kettő között, de sokkal inkább latinosabb a miénk, mármint a Guadalupe, amit elhívtam, mint ez. De persze van rokonság, ha
0: hát meg maga a téma is azért sokkal... Közül.
2: Nagyon szeretem ezt a számot, illetve az eredetit is, meg hát sok verzióban más híres jazzzenészek is feljátszották ezt újra.
0: Hát ez nem
2: Pat Metheny is játszott, Jack de Jonette például, az is egy nagyon jó felvétel. Úgy Herbie Hancock, Metheny, Jack de Jonette, és azt hiszem Dave Holland bőgözik, fönt van a YouTube-on 90-91-ben egy koncert, és talán pont ezzel kezdenek, embertelen jó adaptáció. Az is, tehát az már jóval később, mint az eredeti felvétel, amit most hallgattunk. Úgyhogy nagyon szeretem ezt, meg nagyon sok számot, és hát persze az ember hallgat adaptáció. Az is, tehát az már jóval később, mint az eredeti felvétel, amit most hallgattunk. Úgyhogy nagyon szeretem ezt, meg nagyon sok számot, és hát persze az ember hallgat

0: akik neked a nagy példaképeid lettek.
1: Nekem így, ez érdekes, mert...
0: Úgy azt mondod, hogy na, neked a nagy példaképeid lettek.
1: Nekem így, ez érdekes, mert én 13 éves koromban kezdtem el gitározni, és születésnapomra kaptam az első hangszeremet a szüleimtől, de konkrétan születésnapra, egy hétvége volt, és következő héten kedden mentem az OSK-ba, az első gitárórámra. És ez, hogy a hatás honnan jön, ott az egy olyan, azt nem tudják mondjuk a fiatalok, ez országos szórakoztató zenei központnak a rövidítése, és minden megyeszékhelyen, vagy nagyobb városban, Pesten, akár minden kerületben volt egy-egy stúdió, ahol profi zenészek tanítottak kvázi könnyű zenét. Tehát abban voltak jazz standardek, voltak rock, beat számok, de klasszikus darabok, egyebek, és ott találkoztam először igazán jazzzel. Tehát akkor még nem nagyon hallgattam más zenét, azért kértem gitárt, mert egy osztálytársam már kapott 12 évesen, és omlottak utána a csajok, mondom, nekem is kell gitár, hát ez nem lehet, hogy csak a Hegyi Tibi tud csajozni az ősi órán, mert elénekli a dédapámat a Skorpiótól, hogy nekem én is akarom gitárt. De otthon nagyon sok lemezünk volt, Beatles, Rolling Stones, anyámnak Jerry Lee Lewis, és óvónő volt nyári szünet, ugye nekünk gyereknek egy ilyen, és akkor bömböltettük a nagy rádiót, ami ilyen zöld varázsszem volt, ha is azok a régi rádió, tetején a lemezjátszóval, és ilyen zenéket hallgattunk, amiben gitár volt. Tehát a gitár, meg elektromos gitár, az tudja, hogy itt már elért engem. A jazz meg ezeken a számokon keresztül, amiket az OSK-ban már 13-14 évesen ilyen egyszerűeket elkezdtem tanulni, de úgy, amikor élőben találkoztam vele, tehát aztán volt zenekarom is középiskolában, de ott rockot játszottunk. Hát, én énekeltem, szájharmonikáztam, gitároztam, és Ramona volt a nevünk, nem Ramones, Ramona, ez inkább ilyen blues rock volt, hosszú haj, könnyékigérő, kockásing, és toltuk. Ez mondjuk én 77-ben voltam 15 éves, tehát ez olyasmi. És nyertünk ilyen tehetségkutatókat, Sárospataki diáknapok, és ez mind-mind lögdösött, gondolom, afelé, hogy mégiscsak a gitárral kellene még komolyabban foglalkozni, de az sose volt nekem kényszer, tehát így magamtól, ha nem tudtam gyakorolni, akkor rosszul éreztem magam.
0: Bekerültél a konziba.
1: Nem, hát itt még az, hogy a jazz, hogy a debreceni jazznapok, tehát ott hallottam, egy olyan 17 éves lehettem a gitártriót, volt egy magyar gitártrió akkoriban, ez László Attila, Gadó Gábor és Nédberger Ferenc, tehát elég komoly gitárosokról beszélünk, és ott ők fölléptek, akkor én már javában, már majd 4 éve gitároztam, blues, meg egyéb, meg saját kis zenekar számokat is írtam, de hogy így, hogy ez a jazz, és így is lehet gitározni, hát ez fantasztikus. Na, az nagyon nagy hatással volt rám, hogy élőben hallottam 3 ilyen kiváló szerészt, és aztán oda minden nyáron, én Nyíregyházán laktam, ott születtem, és Debrecen marha közel volt, úgyhogy minden nyáron elmentünk a debreceni jazz napokra, és akkor 83-tól meg Varsóba is jártam ősszel, október végén a Jazz Jamboree-re, mint néző, hát itt mindig néző voltam. De aztán később már Debrecenben sikerült ilyen jazzfesztiválon föllépnem már párszor, meg Boris Jazz, most már úgy hívják, az is jó élmény volt.
2: Ennek a lengyel jazz napoknak vége lett? Vagy
1: aztán áttették ezt nyárra, nem tudom, én 89-ben voltam utoljára, ott 6 éven át mindegyikre kimentünk barátokkal, utána nem tudom, mi történt vele. Haverok, akik úgy járkálnak Lengyelországba, ők mondták, hogy már nyáron van, de már nem olyan magas színvonalú, mint volt. Aztán lett helyette más. Tehát Lengyelországban nagyon nagy jazz élet van, meg tök sok nagyvárosban van zeneművészeti egyetemen jazz oktatás, de már nagyon rég.
0: Hát meg a lengyel jazz az olyan fogalom, mint a, nem tudom, amerikai rockzene.
1: Igen, és a lengyel jazz azért különleges, egyéni a hangvétel, a hangulat, a hangszeres tudás, a dallamjáték, hát nagyon képzettek a jazzzenészek, kreatívak, és benne van ez a északi-kelet-európai, az a feeling, amit ugye ez a szockó nyomás, meg kommunista diktatúra, vagy hogy olyan, hogy az 50-es években azért az elég kemény volt, ha hagyott nyomot a lelkekben, és akkor ez a generációkon is ismét átadódik, és tovább halad, de őket így nem törte meg, ott nem volt betiltva a jazz, úgy, mint Magyarországon. Tehát a Jazz Jamboree, az, amikor én 83-ban voltam, az egy jubileum volt, és 50 57-58-tól volt már jazz zsemböri, tehát az 50-es évek végén volt jazz zsemböri, és úgy, hogy külföldi zenészeket, meg amerikai zenészeket hívták. Itt pedig ez fekete listán volt, tehát Gonda János igazgató tanár úr, aki ott a jazz tanszak igazgatója volt, ő mesélt, mert ő ugye játszott bárokban, és akkor a különböző kis magyar dalokat becsempészték az angolisták a jazz szólókat, de nem lehetett amerik, mert hogy az amerikai zene, és az métej, és az kapitalista.
0: Hát meg, hogy az főleg a formára megy, és nem pedig a tartalmat részesíti.
1: Nem, de itt az volt, hogy amerikai. Tehát, hogy az kapitalista, az rendszerellenes, az nem jó, és utána ez így enyhül, de még a 60-as évek legelején, meg ilyesmi, volt. De hát, hogyha meghallgattunk ilyen Toldi Mária, vagy ilyen zenéket a 60-as évek elején voltak nagyon jó előadók, ott a fúvó szekció az tiszta jazz volt meg a kíséret, de ugye egy magyar dal volt, magyar szöveggel, az nem számított jazznek, mert nem az volt a neve, hogy jazz. De tényleg, tehát így ezt az idősebb kollégák vagy tanárok még annak idején mesélték nekünk. Főleg Gonda tanár úr, aki tényleg az a korosztály volt, aki ezt átélte saját maga.
0: Hallgassunk meg megint két számot, megint egyet tőled, és egy reflexiót, utána jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel, és kedves vendégünkkel, Elhingeti Borral.
2: Sziasztok!
1: Jazzgitárossal.
0: És most két számot hallgattunk meg megint. Az egyik a legöregebb Bambi Lovag című szám az azonos című lemezről, a másik pedig Pat Metheny-nek a Bright Size Life című száma szintén az azonos című lemezről, ami Metheny-nek egyébként az első szóló lemeze volt. És ugyan hangzásra teljesen elkülönül a kettő, én viszont azért akartam Metheny-t behozni a képbe, mert nagyon sokan mondják, hogy azért elég nagy hatást tett rád ő is, meg hát azért vannak még páran gitárosok, például John Scofield, akire te szerintem felnézel. Metheny-t te már úgy korábban követted, amikor úgy elkezdtél gitározni?
2: Nem, igazából jóval később találkoztam vele, inkább a 80-as évek közepén talán. Sőt, volt egy ilyen Human Rights koncert, vagy a Mandeláért, ilyen dél-afrikai emberekért egy koncert, ahol Carlos Santana is föllépett, meg nagyon sok híres zenész. Szerintem ez 87 volt, és ott Pat Metheny volt a vendége a Carlos Santana zenekarnak, a csíkos póló, rövid nadrág, ugye, ahogy nyáron szokott szabadtéren játszani. És mondom, fú, ki ez a gitáros. És úgy előtte valahogy, majd tudtam róla, de utána elkezdtem követni, hogy gyűjteni a dolgait. Persze. Megláttam már szerencsére azóta élőben is sokszor. Amit sosem felejtek el, az nagyon klassz volt, 98-ban itt volt a Metheny Group, még abban a sportcsarnokban, ami aztán leégett. És ez nyár volt, és elterjedt a jó, hogy lejön a Long Jazz Klubba Metheny játszani, ahol az Olá Kálmán trió volt éppen. És hát ez milyen hülyeség, most miért mellene pont oda, de hát azért lemegyek, hát ha. És megyek a klubba, és előttem a sarkon befordul Metheny, beengedtem, iszonyatos, de tényleg, hogy ez Metheny, ez most tényleg igaz, és lement oda, iszonyatos sok, tele volt a lépcső, jazz tanszakosok, jazz zenészek, fiatalok, mindenki, az Olá Kálmán trió, persze, és akkor ott a Babos beszélgetett vele, ő hívta le, Babos Gyula, és egy ilyen hosszú padok voltak ott, és én velem szembe ült Metheny, olyan közel, mint te, de közelebb, és hoztak transzkripciókat, jazzgitárosoktól, leszedett Metheny szólókat, és azt így végignézte, és mondta, fú, hát itt nem így játszottam, de ez is jó, és aláírta, csajok hoztak, meg lemezeket, azt is dedikálta, ásványvizeti volt, de előtte ott voltam a nagy koncerten, több mint két órát játszott, és ő nem pihent. A zenekar pihent, akkor ő eljátszott egy Czoller Attila számot egyedül. Czoller Attila volt az első igazi profi jazzgitár tanárja, de ezt ő maga nyilatkozza. A Gramofonnak akkor adott egy interjút 98-ban, meg még játszott Szabó Gábortól valamit, akire szintén nagyon fölnézett, de ő átvitt értelemben volt a mestere. És akkor tovább, és lejött a Long Jazz Klubba, és egy vadidegen gitáron, meg egy erősét, ez Párnicki Andris jazzgitáros barátom adta oda a Heritage gitárját akkor Metheny-nek, ami egy zseniális, magas színvonalú, nagyon szuper jazzgitár, meg egy Meza Boogie erősítő, ami megint csak az erősítők Rolls-Royce-a, és Metheny tekergette, és mondta, hogy ő most már nem ír alá, mert ő neki így játszani kell. Tehát a világsztár, hogy így játszani fog, és most arra szeretne. És odament, állítgatta az erősítőt, és úgy szólt a hangszer ott élőben, mint amikor jazz játszik a lemezen, tehát teljesen egy vadidegen gitár, és zseniális volt a koncert, és ott még vagy 50 percet nagyon aktívan zenélt. A több mint két órás koncert után. Komolyan, csak így néztünk, és fú, fantasztikus. Ez egy ilyen elalakú volt a belső ennek a Long Jazz Clubnak, volt egy hosszú része, és a lépcsőn bejöttünk, és itt a sarokban álltam én, és így szembe volt velem, mint a villanykapcsoló, tehát egy ilyen, én nem tudom, 4 méterre állt tőlem, és így néztem, nagyon-nagyon nagy élmény volt, és lejött oda, és játszott, mondta, hogy neki ez a két magyar jazzgitáros nagyon fontos ember, és a Szabó Gáborhoz való kötődés, azt ő maga meséli el ebben az interjúban, hogy Kansas City-ben élt 17 éves korában, és a Szabó Gábor Group az olyan híres volt akkor, mint az ő grupja később, tehát az USA-ban, nagyon-nagyon híres, és Kansas City-ben volt egy klub, ahol jazz koncertek is voltak, de nem volt elég nagy, és egy héten át végig Szabó Gábor koncert volt minden este, olyan nagy volt az érdeklődés, és Metteni minden nap a színpad előtt ott állt Szabó Gábor előtt, mind a hétszer, és végighallgatta a koncertet, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon nagy hatással volt rá. És az első Metteni grupot meghallgatjuk, a Mély Kvártet, a Lionel Mace-t említettél vele, ott nagyon sok olyan Szabó Gáboros motivum van, tehát rá az hallatszik az üres úrok hozzápengetése, másik úron lefogott hangokhoz, ha olyan a hang nem, hogy engedi, meg a dallamvezetés, meg az a fajta latinosság, mint Szabó Gábor, csak már más a szand, ugye, mert későbbi. De ott hallatszik, hogy nagyon nagy hatással volt rá tényleg.
0: Igen, hát egyébként a Szabó Gábor nagy, másokra is, hát hogy más nem mondjuk, hogy a Santanára is, aki...
2: Hát hogy ne írt Santanának számot.
0: Igen.
2: Igen. De Santana is írt, van egy Mr. Szabó című Carlos Santana szám, igen, amit igen. Egyedül gitáron, gyönyörű szép különben.
0: Ja. Na de térjünk vissza a trióra, mert végül is ebből indultunk ki, igazából a Petnoszani csak egy ilyen utalás lett volna. Hogyan jött ez a teljesen extrém hangzás a legöregebb Bambi lovagnál? Ezt elmesélted a szünetben, hogy egyáltalán mi volt ennek a számnak az eredete, a címének az eredete?
2: A cím az onnan jött, hogy a Bambi Presszóban barátokkal, akkori barátnőmmel törzs vendégek voltunk, ez ott a BEM téren van, nem tudom, ismertek-e a Bambit, tök jó terasza van, és az egyik barát ebből a csapatból kitalálta, hogy egy Bambi lovagrendet kellene csinálni, és akkor, de meg volt a minimum korhatár, de én voltam a legöregebb a csapatban, majdnem 50 voltam, amikor ezt kitaláltuk, és akkor 50 éves lettem, kaptam a Bambi Presszótól egy nevem, bele volt gravírozva, az, hogy Tibi 50, és az volt a fröccsös poharam a hosszú lépés, ezt tőlük kaptam ajándékba, és hát én voltam a legöregebb Bambi lovag, és amikor megírtam ezt a számot, akkor ezt a címet adtam a nótának, illetve az egész trió lemeznek. Itt a Megyerszai István barátom basszusgitározik, és Madai Zsolti, nagyon-nagyon fantasztikusan jó zenészek, nagyon szeretek velük zenélni, és akkor kiugrott ez a kicsit ilyen balkáni páratlan ritmusú dolog, de én nagyon szeretem a metal hardcore mindenféle stílusú zenéket, és akkor ez egy ilyen elég varacskos szám lett. És akkor Frank Zappa mondása eszembe jutott, hogy hát, hogy az instrumentális számodra teszel egy kis emberi hangot, vagy valami szöveget, akkor sokkal többen veszik meg, és akkor így dalra fakadok. Hát ez inkább ilyen metál üvöltés, mint ének.
0: Nagyon
2: és
0: sok...
2: ez az én hangom, tehát ami a
0: nagyon sok metal zenész mondja egyébként, hogy rá a jazz, meg a klasszikus zene elég nagy hatást tett.
2: És az hallatszik is sok metal gitároson. A klasszikus az mindenképpen, hogy akkor mennek azok a nagy virgák, hogy Bachot például sokat hallgattak, vagy meg is tanultak. Minden műfajt szeretek, jó punkot is. Tehát abszolút játszottam, még Nyíregyházán volt egy Győztes Traktor nevű punkzenekar, de én voltam a gitáros, és volt egy olyan szám, neked is van traktorod, nekem is van traktorom, szántsunk együtt angyalon, és beindult ez volt a szöveg. És az első koncertünket 4 szám után leállította a rendőrség, hogy itt ilyet nem lehet, menjünk haza, és ez nem Budapest, és akkor szomorúan összepakoltunk, tele volt a hely, és vége lett a koncertnek. Ez 87-ben volt Nyíregyházán. Ja, úgyhogy voltak ilyen élmények.
0: Mikor jöttél Budapestre?
2: Tessék?
0: Mikor jöttél Budapestre?
2: 88 októberében költöztem ide, és azóta itt élek.
0: Van neked ezen kívül ezzel a formációval még egy lemezed, az Zemalac címre hallgat.
2: Zemalac és a többiek. Ez a pontos címe. És itt is van egy ilyen című szám is a lemezen. Viszont ezen 7 vendégművész is szerepel, aminek az a története, hogy ez a 20. jazzlemez életemben, amin én gitározom, és gondoltam, hogy hát ez egy ilyen kerekszám, vagy jubileumi dolog, mégiscsak 20, az már nem 3, nem 40, és akkor 7 barátomat meghívtam, akikkel sokat zenéltem, vagy akár lemezeket is vettünk fel a lemezre.
0: Jut eszembe lemez megjelenések, azzal a formációval, amivel te a Hofhausban fölléptél, azzal lesz lemez megjelenés valamikor?
2: Mindenképpen tervezek, hát most be akarjuk játszani a műsort, minél többet föllépni, csiszolni a számokat, még újakat is hozzávenni. Van egy vibrafonos kvártet lemezem, Légúti panaszokat címe, és a Bahia adta ki 2001-ben. és ott Zubka Zsombor, szintén ő a vibrafonos, aki a mostani vibrafonos kvártetben, és a ritmus szekcióban pedig Nagy Péter bőgőzik, és Gavalier Csaba dobol. Tehát ott négy egymás követő lemezt velük vettem fel, ők voltak a ritmus szekció. Az első lemezemen is, az Üzenet a kertből, az egy hattagú zenekar volt, és a harmadik meg a negyedik, az viszont kvártet volt, az a szintén a saját nevemen, ott Tóth Sanyi lett a negyedik tag, szakszofonos.
0: Ja.
2: És akkor szintén Gavalier Csabi dobol, és Nagy Peti bőgőzik.
1: A vibrafont nekem esetleg elmondanád, hogy ez milyen hangszer?
2: A vibrafon az egy ilyen dallamütő hangszer, amin fémlapok vannak. Ugye gyerekkoromban voltak ezek a kis szilofonok, meg egyebek, ez olyan csak itt tökre föl van nagyítva, és minden hang, tehát egy ilyen fémlap az egy különálló hang, és az alatt vannak ilyen széles henger alakú, vagy kör keresztmetszetű csövek, amik felerősítik a hangját. És ahol már magasabb hangok vannak, ott rövidebbek ezek a csövek, és van amelyik akár majdnem egy méter, és akkor fölülről kell ezeket ütni, és van olyan vibrafonos, aki két verővel játszik, van, aki négyel. Tehát, hogy egy kezében négy verő van.
0: És Zsombor speciál négyel.
2: Négyel játszik, de abszolút a két verő is, vagy akik váltogatja ezt, de hogyha négy verő van a kezében, ezzel harmóniákat, akkordokat is le tud fogni, hiszen négy hangot egyszerre meg tud szólaltatni. És van rajta egy olyan pedál, mint a zongorákon, hogy így össze lehet úsztatni a hangokat. De neki egy ilyen spéci vibrafonja van, ami teljesen működik akusztikusan, de pluszban be lehet pick-upozni minden hangot, tehát ezeket a fémlapokat. Egy-egy ilyen kis jackdugót be kell dugni a testbe, és akkor úgy, mint egy elektromos gitár ki lehet erősíteni, és így nem gerjed, nincs az, hogy a mikrofonba beleüt a erővel, amit fölülön lóg, majd el kell sipolni. Úgyhogy ez nagyon jó. Na és van egy MIDI bemenete, tehát abszolút szintetizátor, bármilyen soundot hozzá lehet kötni, csak az elromlott, de most meg fogja javítatni a Zsombi, úgyhogy lehet, hogy egyszer csak Hammondon van a soundon fog vibrafonozni, vagy valami trombita szólót fog letolni. Ezek a tervek, hogy velük is szeretnék. És hát ebben a zenekarban még Herbuli Laci dobol, megemlíteném őt, és Miklós Milán a basszusgitáros, ez az új Eihinger kvartett, mondhatom így.
0: Na, ha nem is erről, viszont az előbb említett Üzenet a kertből című lemezről, akkor hallgassunk meg egy számot.
2: Ez az első lemezem.
0: Igen, pontosan ezért gondoltam, és szokás szerint még egy meglepetést is. Mindjárt.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel, és még mindig Eichinger Tiborral.
2: Sziasztok!
0: Akitől meghallgattuk az Üzenet a kertből című első lemezéről a Lekváros Fánk című számot, és aztán egyik nagy példaképét Joe McLaughlinnak a Uber Jam lemezéről az Idiofunk című számot. John Scofield.
2: Igen, hát őt szintén nagyon szeretem, és így átvitt értelemben, mint ahogy meséltem itt a Metten és Szabó Gábor kapcsolatáról, ő egy nagy mester, akivel így személyesen, hogy tanított volna, nem találkoztam, de hihetetlen sok felvételét hallgattam meg élőben is, sokszor láttam, és nagyon nagy hatással volt rám a zenéje, a gitározása, az egész gondolkodásmódja így a zenén belül, a sound, ahogy használja a hangszert, meg a gitáreffekteket. Aztán kikísérleteztem ezt a Scofieldos hangzást, hogy hátsó pickup hangszín leteker, overdrive és túlhajtott kórus, és végre megvan a Scofield sound. Úgyhogy szoktam is használni, de hát én nem a saját dolgomat játszom, hát de őt nagyon-nagyon tisztelem és szeretem, és a mai nap is hallgatom, meg az új dolgait is hallgatom.
0: Ugye ezt beszéltük a szünetben, hogy ő nagyon sok mindenkivel játszott együtt, többek közt a Medeski Martin and Wooddal is. Ez a trió, ez a mai napig létezik, mai napig aktívak és zseniálisak, néha összeállnak a John Scofielddal. Amúgy egyébként egy orgona, egy basszus, hát pontosan nem tudom, néha basszus, néha nagy bőgő, attól függ, hogy és egy dob. És néha meghívják a Scofieldot is, csak úgy nem mérne.
2: Igen, nagyon sokat koncerteztek együtt, volt az Ágógó című lemez, ami a 90-es évek közepén jelent meg, azt szénén hallgattam tényleg, az CD-n vettem meg, nagyon-nagyon szerettem, és aztán olyan kb. 10 év múlva újra összeálltak, és jött egy új album. Igen. Egyszer sikerült őket, szerencsém volt, láttam őket a Millenárison, a teátrumban volt Medeski Martin and Wood, Scofield Quartet, iszonyatos jó koncert volt, nagyon klassz. És a ráadás száma Creamtől a Sunshine of Your Love volt. Ez iszonyatos jó volt, és hihetetlen elánnal tolták. Kicsit gyorsabban, mint az eredeti, de nagyon jó volt tényleg.
1: Tehát volt még egy történet, amit McLaughlinról akartál elmondani.
2: Ja, igen, mert közben itt beszélgettünk arról, hogy hát hogy a nagy gitárosok meg kire kihatott, meg hogy a generációk, tényleg lehet érezni, hogy valakinek a Metteni a nagy ikonja, a másnak George Benson, aztán most már azóta már újabb generációk is vannak, vagy Johnny Backroom, a sok John, és akkor igen, így jutottam John McLaughlinhoz, akit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon nagy gitárosnak, zenésznek, zeneszerzőnek tartom. Ami érdekes, hogy 69-ben jelent meg az Extrapolation című lemeze, csupa angol zenésszel, Tony Huxley dobolt rajta, John Sermon, bariton szaxofon, és a bőgős nevét nem tudom sajnos, és McLaughlin, aki ott fémoros akusztikus gitáron játszott, de a hangjukban volt egy pickup, tehát ki volt erősítve a gitár, azt a lemezborítóról láttam, hogy ilyen, de hallatszik is a sound. És ennek a lemezben mutatóján Londonban ott volt Tony Williams, a zseniális jazzdobos, aki akkorban Davis-szel is játszott, meg játszott már, és nagyon tetszett neki a koncert, és mondta, hogy Miles pont egy ilyen gitáros keres, mint te, hogy akkor gyere el New Yorkba, és akkor aztán persze McLaughlin el is ment, de még amit így később véletlenül jöttem rá, hogy 69-ben egy másik albumot is fölvett, az Emergency című albumot, ami a Lifetime-nak volt egy lemeze, ez a Tony Williamsnek a nagyon sok jazzzenekarának mindig ez volt a neve, és ott a Larry Young volt a Hammond organista, John McLaughlin gitár, és a Tony Williams dobol. Tehát egy Hammond organ trió, ez egy kifejezés a jazzben, nincsen basszus, az organán lábbal hozzák a basszusokat. John McLaughlin elektromos gitár, és nem ismertem ezt a lemezt, és egy fantasztikus, zseniális avantgárd jazz lemez 69-ből, és olyan modern, olyan dolgok vannak benne, amit utána 15 év múlva hallottam más ilyen mesdjén járó jazzzenészektől, tehát egy hatalmas zenei egység, úgy együtt ez a trió, és mindenki nagyon jól játszik. A Larry Young egy zseniális organista volt, és a 60-as évek közepén játszott mainstream jazz-t az Adderley fivérekkel, és aztán elment így a rock felé, Jimi Hendrix-el találtam vele egy több mint 9 perces jam session felvételt.
0: Igen, a Larry Young és a Jim.
2: Igen, Larry Young és Jimi Hendrix 69-ből fantasztikus. Hát az is inkább jazz. Aha. Nincs is benne ének. Valami ének, dünnyög Hendrix, ugye ott a mély hangja, és aztán 9 percig instrumentális dolgok történnek. Tehát így a John McLaughlin, ő is egy nagyon nagy hatású jazzzenész volt, illetve a, amit így el szoktam mondani, mert említetted a Bright Side Life-ot, ugye, ahol de nem a Bright Side Life-ot, bocsánat, a Bleacher's Brew,
0: tehát ja, Miles
2: Davis is, hogy meghívta a McLaughlin-t, és tényleg McLaughlin elment, és ahol a találkozó volt, az a stúdió volt, és egyből vették fel a lemezt. Az In a Silent Way azon játszik először, a Bleacher's Brew-n is játszik, és a, amikor ott hagyták Davisnek ezeket a projektjeit, például a Joe Savinul, Herbie Hancock, Chick Corea, John McLaughlin mind játszottak vele egy 70-es
0: évek legelején. Hát azt szokták mondani, aki nem játszott az In a Silent Way vagy a Bitches Brune, az 70-es évek nem létezett, mint zenész.
2: Csak az nagyon fontos, hogy így alakul ki három zseniális jazz-rock zenekar, ami szerintem hihetetlen nagy hatással voltak a fusion zenére később, mert utána most már ezt, vagy manapság ezt így hívják, a Mahavishnu Orchestra, a Return to Forever, és a Weather Report. És mindegyiknek a vezetője játszott Davis-szel a 70-es évek elején, és ez mind a három olyan jazz-rock zenekar, ami más stílusú, tehát fusion, és benne van a rockosság, a rock alap, a groove-ok, és a szólók, de nagyon más, ugye sok indiai hatás a Mahavishnu Orchestrában, az első Weather Report lemez az tisztára olyan, mint ha Miles Davis lenne, csak nincs rajta Trombita. Viszont Wayne Shorter ott van. De, és azon még Miroslav Vétusz a bőgős. Tehát nagy bőgő van, és nem basszus gitár. Basszus gitározik is, de...
0: És hát akik aztán
2: nincs később... Nincs Pastorius benne.
0: Igen. Ja, tudod, hát ott folyamatosan váltogatták a bassgitárosokat. Igen, szegény Jaco Pastorius az csak később. Ugye ő volt az, aki egy diszkóban esetben halt meg. Aztán később...
2: Hát, belekötött a kidobókba, igen, és igen, azok meg agyon verték. Ez nagyon súlyos.
0: Viszont olyan, egytől egyik olyan zenészek játszottak ezeken a lemezeken, akik aztán később tényleg mind a saját jogukon. Hát ugye ott volt a ja Istenem, a Spectrum dobos. A
2: Billy Cobham.
0: Billy Cobham, igen. Szóval a Billy Cobham-től kezdve a
2: nem tudom. Dobosok, bőgősök, tehát a Dave Holland is ugye, aki aztán nagyon sokat játszott. Billy Cobham, Jack de Jonette, most ha a dobosokat vesszük, akkor zongoristák Keith Jarrett játszott Davis-szel, Herbie Hancock játszott, Joe Zawinul játszott. Igen. Jimi Hendrixet akarta a Davis megkapni a 70-es évekbeli rockzen, és valahogy soha nem ért rá úgy, amikor lett volna, aztán meg meghalt sajnos, mármint Hendrix, és nem tudott olyan gitáros találni, aztán van talán az Agártán, vagy valami, még mielőtt visszamonult, volt egy 5 év kihagyása Davis életében, ott két gitáros is van, aki nagyon Hendrixesen játszik, de ketten, és akkor van két gitárszóló is egy számon belül, de ez a wow pedálos Jimi Hendrix sound, ezt játsszák, de sajnos Hendrix már vele már nem jött össze.
0: Nem azt mondta Hendrix, hogy neki a Coltrane volt a nagy példaképe, és hogy úgy akart mindig játszani gitáron, hogy a Coltrane.
2: Nem mondott ilyet, igen. És hát az hallatszik is a játéken.
0: Igen.
2: Abszolút. Igen. Tehát a Jimi Hendrix és a meg Albert Eiler és Janis Joplin csináltak egy ilyen nagyon avantgárd, mondhatnánk, jazz zenekart, és akkor valahogy ott mind a hárman eltűntek, és van ilyen összeesküvés elmélet. Albert Eilert megölték 3 bujóval, a testében halászták ki az
0: ízről. Nem tudtam.
2: Meghalt Janis Joplin is, majdnem ugyanakkor, mint Hendrix, most, hogy Hendrixet túladagolták, vagy sem, de van egy ilyen, valaki ezeket eltávolították, ezeket a fő embereket, hogy ne legyen egy ilyen zenekar, mert akkor ezt a kvázi popos Hendrix, hát most idézélben mondom, tehát a lénekel, meg ami blues, azt már nem tudják eladni, mert ők már nem ilyet akartak játszani, tehát ők az avantgárd jazz felé akartak. Hát, Albert Eiler az egy free jazz szakszofonos volt, nagyon híres.
0: Más is volt, tehát ugye ott a Band of Gypsies-zel, amit a Hendrix csinált, 70, hogy is volt, a Hendrix az 70-ben halt meg, tehát a 69-ről 70-re szilveszterkor volt egy, amikor már nem is a Mitch Mitchell, meg a Buddy Miles
2: dobolt a Band of Gypsies-n, Buddy Miles volt.
0: Igen. és akkor az meg egy ilyen totál fánkőrület lett, ha jól igen. emlékszem, de hát az sem volt olyan avantgárd, viszont annak összesen egy lemeze jelent meg, és az is csak azért, mert véletlenül fölvették és kiadták. Szóval.
2: Van egy csomó olyan Hendrix felvételt, amit úgy megtaláltak, igen. és akkor kiadták a halála után.
0: Hogyne.
2: Tehát abból húztak sokan hasznot szegénynek élete hát alatt is, meg a halált. Ő nem akart énekelni, tehát ő kimondottan instrumentális zenét szeretett igen. volna, de a producerek mondták, hogy ezt így jobban el lehet adni, hogy elcappa emberi hang, és akkor énekel, de én nem vagyok énekes. Hát persze jól énekel, de hogy nem. És akkor mindig énekelt, hát hallgassátok meg azokat a számokat, van egy 6 perces szám, énekel, és 5 perc instrumentális zene.
0: Hát,
2: az Electric Ladyland, hogy, ott hogy az ne. Elég jó példa. Na,
0: az Electric Ladyland szintén olyan lemez, ahol 20 millióan játszanak, a Stevie Winwood-tól kezdett.
2: Ja.
0: Konkrétan mindenki, aki ott volt a stúdióban, az is zseniás. De egyébként én előbb hallgattam Hendrix kalóz felvételeket, meg koncert felvételeket, mint az úgynevezett stúdió felvételeit. Aha. És az nagyon vicces, mert

0: elment. Aztán volt olyan konkrét projekt is, amikor minden ki volt találva, és akkor azokat a számokat vették föl annyian, ahányan a zenekarban voltak. De pont itt ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje egy ilyen nagy forradalom volt a zenében. Tehát a rock és a jazz találkozott, és iszonyatos sok fiatal zenészre nagyon nagy hatással volt a rocknak ez az elementális ereje, ez a hatalmas lendület erő a dobolásban, basszushozásban, és tényleg a ilyen 20 éves fiatal jazzzenészek, meg lehet nézni a felvételeket, nagyon sokan játszottak, aztán jazzrock, akkor ugye úgy hívták, minden hangszeren, ez jellemző, és mellette mondjuk játszottak standardet, vagy van olyan felvétel, ahol még a régebbi dolgokat csinálják, de az egy, az tényleg egy ilyen hihetetlen kísérletező korszak volt, így a 60 vége, 70 eleje, közepe, amikor ez a műfaj, ez a jazz rock és a fusion megszületett. Hát
1: egyébként erre az egyik legeklatánsabb példa az, hogy hogyan kerülnek bele zenészek a 60-as évek végén más lemezekre, más együttesekbe, ugye a Billy Preston a Beatles-szel. Ja. Amikor a Let It Beat vették föl, hát a Beatles az híres volt arról, hogy soha semmilyen külső zenész nem. A George Martint igen, de hát ugye a George Martin tehetett arról, hogy úgy szólt a Beatles, ahogy szólt. És akkor csinálták a Let It Beat, és hát kell egy zongorista, és akkor szóltak, hát akkor itt van egy ilyen fiatal srác, tök jó zongora, meg is hallatszik a lemezen.
0: Igen. Ez nagyon jó az a felvétel Billy Prestonnal. Meg ő énekelni is tudott elég jól. Az a helyzet. Tényleg. Igen.
1: Na de menjünk vissza a Lekváros fánkra, mert ez
0: az első lemezen. Ja.
1: Nagyon izgat, hogy neked hogy jött ez az egész fánk téma? Mert ugye hát azt lehet hallani később, hogy ezt azért te továbbfejlesztetted, de itt azért még eléggé kezdeti lépések voltak.
0: Én mindig is szerettem a funky zenét, mint ahogy mondtam, a rockot is, a hardcore-t, a metált akár, meg egyebek, és akkor ez az ötlet volt, ez a téma, és ez a groove kerekedett belőle. Úgyhogy így, és ez illet a címe, ez a, hát egy kis szóvicc, hogy funknak van írva a Lekváros, csak ezt így Lekváros funknak lehetjük, de hogyha látjuk leírva, akkor él ez a kis poénka.
1: A többiek a lemezről, ők velük mi történt? Hol játszanak?
0: Hát itt, aki játszik ezen az első albumon, a fúvósokkal kezdeném, a Bacsó Kristóf játszott szoprán szaxofonon és alt szaxofonon, Schreck Ferenc pozánozott, Cibere József ütőhangszerek, és Gavalér Csabi dobolt, Nagy Péter bőgözött, és két számban Majdovics Árpád volt a vendég basszusgitáron. Őt azért hívtam el, mert 4 évig együtt jártunk a jazz tanszakra, meg a minden hétfőn a zenekari gyakorlatban az iskolai zenekarban ő volt a bassgitáros, összebarátkoztunk, illetve kint is volt közös zenekarunk, a Golden Era Jazz Band, ahol Nára Erika énekelt. Tenk Dani dobolt, Vajdovics Árpi basszus, és Tóth Sanyi volt a szaxofonos, meg én. Ott standardeket játszottunk.
1: Tóth Sanyit egyébként nemrég láttam, szintén kb. Fél évvel ezelőtt, amikor Morfint játszott, képzeld el a Kaziban.
0: Hát csináltak egy ilyen zenekart, Gavalér Csaba visszatért a dobolás, mert már ki akart szállni, és akkor Sanyi kitalálta ezt, hogy na, akkor ez ilyen egyszerű dobolás, hogy Csabikám. És Váci Kristóf a basszer, aki énekel is, vele is felvettem már két lemezt, ő Váci Eszternek az édes unoka öccse, és Váci Daninak az édes testvére, aki kiváló fúvós szaxofonos, meg föltalált egy hangszert is.
1: Igen?
0: Igen, és hol is volt? Atlantában volt egy ilyen új hangszereknek egy verseny találkozó, és ő nyerte meg a fődíjat.
1: Wow.
0: Ez egy olyan hangszer, hogy ilyen glisszandó módon lehet húzni a kezét, és akkor megépítette egy olyan barátjával, aki műszakilag ezt meg tudta oldani, és azóta már megrendelések is vannak.
1: Wow.
0: Most hallottam szombaton a Kada Ad Libitumnak a koncertjét, ez Válik Lacinak a zenekara, és ott játszik a Dani, és iszonyatos jól játszik ezen a hangszeren. Tehát ezen negyed hangokat lehet mikrotonálisan is lehet játszani rajta.
1: Szapud Istvánnak akkor a kedvenc.
0: Hát igen. Hát össze is hozom őket, mert lesz a Fülesben egy koncert csütörtökön, ahol Szapudi Pisti lesz a Markus Lee triónak a vendége, ez a Eged Marci barátomnak a triója. És akkor mondtam Daninak, mert ő a Filér utcában lakik, hogy gyere már le, mert itt lesz a Szapudi, meg szeretne veled beszélgetni erről a mikrotonalitásról. Az István írt egy 130 oldalas könyvet erről.
1: Hogy, de láttam is.
0: Zeneelmélet könyvet.
1: Még nem jelent meg, de...
0: Nem jelent.

0: meg, és már itt is sok zenész barátunknak elküldte, hogy olvassák át, nézzék meg. Úgyhogy...
1: Egészen elképesztő egyébként az a matematikai
0: és ez volt, bocsánat, ez volt a zenekar, igen. Az üzenet a kertből, és itt elég hosszú születés volt, mert 97-ben fölvettük az albumot ősszel, és annak úgy tudtam nekivágni, hogy egész augusztusban zenéltem az Éjszaka a Korzon című Fiala rádió műsorban, ami élőben ment adásban, akkor a Magyar Rádióban, és a Fiala volt a főszerkesztő, de minden héten más-más műsorvezető volt, tehát 4 műsorvezető volt így összesen, és ott volt politika, zene, művészet, sport, szenvedélybetegség például, tehát például a kártya szenvedély, vagy szerencsejáték függés az is, és akkor meghívták a, most írta, nem tudom ki, mondjuk, Reptér, Repül a szélben, az ki, Korda György. Korda Gyuri bácsi, kiderült, én nem tudtam, ő sokat dolgozott kaszinóban, San Franciscóban is élt, és ő profi krupié, tehát ő dolgozott, mint krupié, nagyon sokat, és ő mesélt arról, hogy földrengés, San Franciscóban föl voltak a tétek, és nem menekült senki, mert fönn volt a tét, és rulettasztal, vagy a póker, a blackjack, meg egyebek, és nem mentek ki az emberek, csak bekucorodtak egy asztal alá, hogy valami, hogy mik vannak, és akkor a fölkonf után, hogy előtt én gitároztam egy percet, akkor elfáradtak a beszélgetésbe egy 3 percet, meg a végén ez volt a munkám élőben. Ez 31 este volt, mert 31 napos az augusztus, és nagyon jó kis gázsit kaptam, meg egy poplemezen gitároztam 7 számban, és akkor ebből volt egy olyan összeg, hogy neki tudtam vágni a stúdiónak, és fölvettük a lemezt.
1: Zseniális.
0: És aztán így a TomTom stúdióban lett megkeverve, maszterelve, és akkor elfogyott a pénz, úgy volt, hogy a Phono Records kiadja, de hogy akkor pályázzunk. Pályáztunk, nem sikerült, akkor a Sorostól kaptam pénzt, akkor még nem volt Citok szó, ugye?
1: Nálam soha nem volt.
0: És hát persze, hogy nem, nálam sem, csak ugye hát ezek az óriás plakátok,
1: jó amiket... Jó, hogy igen.
0: Durva. És akkor aztán az NKA is adott, amikor a Soros adott hirtelen, így lett 500 000 forint, kimondom az összeget, és akkor a Phono Records 1000 darabban példányban kiadta az életem első lemezét, viszont akkor már 99-et írtunk, tehát így eltelt 2 év, amíg így a dolog. De koncerteztünk közben, tehát...
2: Innen jön egyébként, ahogy azt hiszem, hogy a, nem tudom, Wikipédiában említik talán John Cassavetes-t, hogy a kedvenced, mert hogy ő is igen. Úgy hozta hát össze a saját filmjeit.
0: Hát a Piszkos 12, igen, ugye az megvan, igen, az a igen, film, igen, ott is van, játszik egy főbb szerepet, tehát elég fontos szerepe van, ő az, aki meg akar szökni, zseniális színész volt különben, és nagyon sok ilyen...
2: Kalambó
0: valamit ő rendezett, és valamiben játszik, igen. De egy karmestert játszik.
2: Aki egy karmestert, így van.
0: Az nagyon jó, az a Kalambó, igen, és ő a gyilkos, de hogy elvállalt nagyjátékfilmeket, és olyanokat, mint mondjuk a Piszkos 12, ami nagyon komoly gázsika, de ahol főszereplő is volt, és ezt mind a saját filmjeibe forgatta vissza, és hát pont a Peter Falk az egyik nagyon jó barátja volt, meg Ben Gazzara, igen, tehát igen. Sok filmjében, ha emlékeztek, játszanak.
1: Hát hogyne, melyik is az a...
0: kínai bookmaker, meg Nikolása?
2: Hatás alatt álló nő. Amiben a felesége, a Gina Rolands is játszik.
0: Igen, az volt Cassavetesnek a feleség, az szürke.
2: Igen.
0: Meg a premier, abban is a feleség.
1: Azt mondtad, hogy te tudod, hogy kell Cassavetes nevét kiejteni.
2: Cassavetes.
1: Igen, én mindig Cassavetesnek mondtam.
0: Én is Cassavetesnek mondtam.
2: Igen, egy amerikai barátnőmtől hallottam.
0: Ja, kiejtette, és így kell.
2: Cassavetes.
0: Én nagyon-nagyon az. És hát tényleg ez, olvastam is róla egy ilyen film, volt egy sorozat, ahol híres filmrendezőkről írtak a könyv, és akkor Tarkovszkijról, és mindig megvettem, nagyon szeretem a filmművészetet, és ott olvastam az életét, meg a New York árnyai, az volt az első filmje, és nagyon nagy hatással volt ez rám, hogy ő a saját művészete, és akkor ilyen áldozatokat hozott, és a barátok is volt, hogy ingyen, vagy azért az egy ilyen összeg, amit ő kapott, az egy nagy játékfilmre épp úgy volt elég, hogy sokan barátságból, például a Peter Falk, kértek gázsit, elmentek, segítettek neki, dolgoztak vele, meg Ben Gazzara, a zseniális színész volt, ő is sok filmjében szerepel, meg a felesége, ugye? És akkor ez így megmaradt bennem, hogy akkor én is csinálhatnám ezt. Most így jutottam pénzhez, máshonnan hogy, de hát ezt a lemezt föl kéne venni, meg már játszottunk egy csomót, már vagy több éve működött a zenekar, és akkor így meglett az első lemez Fonórikusz kiadta, és a Pesti S-ben egész decemberben egy ilyen féloldalas hirdetés volt, azt meg a Pesti Estes barátoknak köszönhetem, akik nagyon tetszett a lemez, megismerték a zenekart, a Pesti S színpadon már előző évben fölléptünk főműsorszámként például, meg egyebek, és akkor 4 héten át híresztelték, hogy tök sok lemez el is kellett, akkor még vettek CD-t az emberek.
1: Ja. Egyet magyarázd meg nekem, Tibi, hogy jött neked az amorfördögök? Erről semmi infót nem találtam, és ez baromi érdekes.
0: Elmagyarázom, vagy elmondom, elmesélem. Úgy jött, hogy Szőke Bandit már régóta ismertem, és akkor csinált egy, mi is volt a címe, Divat bemutató című performance-t, és az RS9 színházban adtuk ezt elő, amiben szerepel Péter Fibori, Tariska Szabi, ja. András, meg én. És én egy bárzenészt játszottam, és tényleg kellett gitároznom a Pancsoló Kislányt, egyebeket, 70-es évek ruhát szereztek nekem, és így kihajtott gallér, akkor mondtam, hogy egy presszózenész, amire emlékszem, az úgy nézett, hogy voltak mellette feles poharak, hamutartó, cigi, volt ilyen pecsétgyűrűt, kockás zakó, mert mintha 70-es évek. Igen, de csak ez a szolidan, tehát nem rockzenész voltam, egy ilyen bárzenész, és ez nagyon sikeres volt ez a kis performance, aminek benn voltak megírt részek, és ott összebarátkoztam Tariska Szabival, aki a szövegét írta az Amorfnak, meg énekelt is, meg Borival. És egyszer csak így fölhívtak, hogy lenne kedvem, van ez a zenekar, és Tövisházi Ambrussal, ez már ilyen gimnazista próbálkozása volt a Tariska Szabinak, mert ők osztálytársak voltak gimiben, és hogy akkor ebből tényleg csinálni egy zenekart. És akkor a számítógépen otthon oda dugtam be a gitárt, úgy gitároztam fel azokat a szólamokat, akkor Brusi megcsinálta, így megkeverte, és akkor talált egy olyan kiadót, aki Németországban volt, aki ilyen olyan lemezeket ad ki, amiben van elektronika, vagy számítógép, de mégis ilyen underground, és akkor DJ-ket is, és oda befértünk valahogy, és így jelent meg a lemez. És aztán mondtam neki, de hát, hogy kellene igazi basszusgitáros meg dobos, mert volt olyan színpad, amin játszottunk, ami mozgott, tudod, nem volt tömör, és ugrott a címbe lejátszó, mert arról ment ez az alap. Tehát az ének az élő volt, meg a fiú ének, konga volt, ja, hát Gosi zongorázott, és én, illetve még a Mikó Gyuri játszott pánsipon, meg ilyen dél-amerikai hangszeren, ő szegény már nem él, de nem volt basszus, gitáros, meg dob. És ezt mondom, ez nagyon ciki gyerekek. Tele van a hely, és így ugrik, és alig folyt. Ez nagyon gáz. Hú, tényleg, de mondom, iszonyatos sok zenész van a városban. Én is ismerek sokat, fiatalabbat, öregebbet, bárkit, aki. Aztán végül a Drapos Gergőt elhívta a Brusi, édesunoka testvérek amúgy. És akkor még a Dudás Zsombi lett a dobos a zenekarban, aki már sokat játszott ilyen alter csapatokban, nagyon jó zenész dobos, és akkor így toltuk, én 5 évig voltam tagja a csapatnak, és nagyon szerettem. Velük játszottam a legtöbb emberek, igazából életem, a jazzklubban örülünk, ha többen van a nagyobb a létszáma a közönségnek, mint a hány zenész van a zenekarban, ha egy kvártet játszik, és vannak 5-en, fú, de jó. De ha csak 3-an van, akkor is letolom a koncertet. Ha
1: figyelj, a Cappa, amikor életében először föllépett, 3 részek tengerész előtt játszott.
0: Tényleg?
1: Igen, benne van a Cappa könyvben. Tibi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon szíves, és köszönöm a meghívást. Elmondhatom ezt a koncertet.
1: Azt akartam mondani, hogy a
0: Szapudi Pistivel, ami még itt van, lesz egy közös kis koncertünk a Hofhausban, ahol már voltál a vibrafonos, október 2-án, és 18 órakor fog kezdeni. Tehát ilyen kora esti koncert, 18 óra, ingyenes.
1: Nagymező utca.
0: Az Einger Trio és Szapudi István, Nagymező utca 40. Ez a pontos cím.
1: Gyakorlatilag Hofhaus. A Nagymező és az Icsi Jenő sarka. Tudom, igen. Mert ott dolgozom azon a sarkon.
0: Várunk minden jazzrajongót szeretettel.
1: Titeket meg akkor 2 hét múlva látunk legközelebb, kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra, és most akkor búcsúzásként még a Zemalac és a többiekről meghallgatunk pár számot. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A paraszt meg az ördög. Román magyar népmese.

Volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá, azt

0: szélén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s villan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat van, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod-e, hékás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van. Ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla alsadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

A nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és meleg ételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigány vajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jósasszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap. Talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünket, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek, szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

Mosonyi Aliz, apróságok boltja. Az apróságok boltjában apróságokat lehet kapni. Apró ruhákat, apró cipőket, apró kalapokat, apró esernyőket, az apró ruhákhoz apró gombot, az apró cipőkhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot. Jön egy vevő, vesz egy apró ruhát, a ruhához apró gombot, a cipőhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot, apró pénzzel kifizeti. Hát az esernyőhöz semmit se lehet kapni? Semmit, semmit, mondja az apró boltos. De kár, mondja az apró vevő, akkor nem leszek esernyőt. Sóhajtozik az apró boltos, mind megmarad az esernyő, nem veszi meg senki. Arra jön egy apró egér, bebújik az apró boltba, nézi az apró ruhákat, ebből nem kérek, nézi az apró cipőket, ebből nem kérek, nézi az apró kalapokat, ebből se kérek. Megátja az apró esernyőket, egy kis esernyőt ennék. Rág egy apró lyukat az egyik esernyőn, rág egy apró lyukat a másik esernyőn. Jól lakik az apró egér. Jön egy apró vevő. Vesz egy apró ruhát, az apró ruhához egy apró gombot, vesz egy apró kalapot, a kalaphoz apró virágot. Hát az esernyőhöz mit lehet venni? Nézi az apró boltos az esernyőt. Látja, hogy lyukas. Tessék, kérem, lyukat venni az esernyőhöz. Nézi az apró vevő az apró lyukat. De szép lyuk, adja ide, megveszem. Most már mindent lehet kapni az apró boltban. Apró ruhához apró gombot, apró cipőhöz apró fűzőt, apró esernyőhöz apró lyukat.

Az élet titka. Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpálcegresen két család. Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a Rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A Pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élet titka. Az élet titkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakálú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakálú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Ő hozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a Pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak nekiindultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Neki fogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakálú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfe alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Tehát múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kis malac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja el, komám asszony, ez a kis malac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földiekre szedni. A kis malac is menni akar, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbört. Hát mikor levetette, hetet-hét országban eszébb teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbört, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többre szedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokallották, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földiepret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú attól az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességben megvénültünk, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek. Az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. Egybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszony ruhát is. Olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az alba, a kocogrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban.
Mindenki tudta, hogy piros malac, nincs több. Eddig volt, mese volt.

0: La Fontaine, a Holló és a Róka. Sajtot talált a Holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a Holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A Holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a Róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a Holló hallgat, és szorítja a sajtot. A Róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a Holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a Hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a Róka. És a sajttal, mit a Holló kiejtett, vidáman elnyargal.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túrázó a Maros folyó száraz homokpadjainál a sekélyvízben kis halakra vadászó kis és nagy kolcsagokat, szürkegémeket, bakcsókat figyelhet meg. A vízszíne felett pár centiméterrel pedig éles, sípoló hangú madár suhan villámgyorsan, a billegető cankó. Kifejezetten kötődik a folyópartokhoz, vonulásakor évente felbukkant táplálékot keresni a Maros mentén. A meredek partoldal költőüregeiből augusztusra kirepültek a jégmadárfiókák, a szülők mellett 4-5 fiatal látható. Közösen szállnak leshelyről leshelyre, a vízbe csapódva apró halakat zsákmányolnak. Azért az önállósodó fiatalok időnként kunyerálnak még táplálékot az idősebbektől is. Írta meg a Körösmaros Nemzeti Park beszámolója nyomán a sokszínű vidék. Svájcban évek óta próbálják napfény visszaverő, hőhatásmérséklő takarással védeni az évezredes alpesi jégtakarót. Csak hogy az eddig használt műanyag lepedők le nem bomló mikroszálakkal szennyezik a környezetet. A Lozánni Egyetem mesterképzőseinek a közhasznú Summit Foundation égisze alatt zajló kísérletében júniusban gyapjú borítást kapott a nyugat-svájci Zanfleron Gletscher 200 négyzetmétere. Az ötlet a svájci gyugyapjú termelés 40-70%-nyi hulladékának hasznosítására is megoldást kínál. Az alpesi ország Gletscher felületének persze mindössze pár ezrelékét borítja védőtakaró. Ugyanakkor, mint a kezdeményezés bohókás elnevezése üzeni, tarts idegen gyapjúval, az menő, keep it wool, ismertette a HVG. A hozzájuk tartozó kígyósi pusztán a szárazság miatt jelenleg egyáltalán nincsenek vízfelületek, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. Habár itt az ősz, alig-alig látni vonuló madárcsapatokat. A partiak közül csupán pár tucat bíbic mutatkozik. A fehér gólyák már augusztus közepén elmentek. Az énekes madár szalakóták úgy szintén. A gyurgyalagok kisebb csapatai éppen most vonulnak. Sem a hanvas réti héja, sem a kígyászőv, noha kifejezetten költöző ragadozó fajok, egyelőre nem bukkant fel. Vonulnak viszont a sarlós fecskék és a cserjés területeken bodzát sipegető boszátafélék. A seregélyek seregestül tartózkodnak kinn a kígyósi pusztán, övetik a szürke marhagúját. A patások által felriasztott rovarokból táplálkoznak.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szevasztok!
1: Elhiszed? Elhiszed?
2: Föl vagyunk?
3: Sose tudom, hogy benne vagyunk.
4: Csak ez már másik szám kezdődik, mi azt hiszem, hogy egyben van.
2: Nem, bocs, csak a füles volt letekerve.
3: Igen, olyan érdekes, le van tekerve a füles rendszeresen. Az letekerül, manók bejönnek és letekerik.
4: Az le úgy

0: Még csak hárman vagyunk.
1: Robi úton.
0: Robi úton.
2: Rolinnak innen kívánunk jobbulást.
0: Igen, ketodexet. Diklofenákot.
2: Hátfájás Manó látogatta meg sajnos ma.
0: Igen, kis, egyenes, kis húzom magamat. És akkor vágjunk bele a nép ópiumába?
2: Már itt a műsor előtt óta, meg egy ide, ahogy mindenki itt is, tehát a AI lázba égett. Hát olyan nagy láz, nem érzek, de hogy erről beszélgettünk, hogy igen, akkor mi fog itt történni?
0: Én bennem van nagy láz.
2: Ez amitől. Most van egy új szorongási témánk, úgyhogy...
0: Engem ezek nagyon el tudnak kapni, ezek a dolgok. Én belelkesedek, meg beleborzongok, meg ugye ezek...
2: És nem tudod elengedni? Úgy...
0: De ez nagyon gyorsan el tud menni. Nem, tehát hogy én inkább csak úgy elkap a... Igen, mondjad?
2: De hogy belefúrsz, és érzed, hogy rossz, feszít, és akkor egyszer csak így észreveszed, megrázod magad, becsukod a brázert, és elmész, és
0: nem, kész. Nem.
2: Kivész füvet nyírni.
0: Nem, engem nem, nekem nem szorongat, hanem lázba hoz, rendkívüli módon izgat, hogy mi történik.
2: Aha.
0: Nincsen bennem ilyen, nincs igazi félelem, hanem inkább egy ilyen izgatottság, borzongással vegyes izgatottság az, ami úrrá lesz rajtam. Nagyon érdekel az, ami van.
2: Hát vége a világnak. Azt írták.
0: Mert így van, mert azt mondta a lánya Méter nevű szervezettől, soha nem hallottam róla előtte, de azt mondta, és én innent nekem kredibilis, mert hogy láttam, hogy indiai külsejű, és akkor ért a programozásra, de bocs, te tényleg ennyiből építsük össze a tudásunkat az AI-ról, és ő azt mondta, hogy ez nagyon durva, ami most történik, és hogy ez most a final shot, és lehet, hogy legközelebb már nem lesz figyelmeztető lövés, és egyszerűen elfoglalja az AI amúgy ő azt mondja, hogy a következő szerint ad ez, hogy az AI el fogja foglalni azt, ahol őt képzik, vagy valami egy ilyen helyet, és akkor ő maga fog már valamit csinálni.
2: Túlszülejti
0: önmagát, és akkor...
1: Ja, igen. Ez a tanítási folyamatban majd ő...
0: Valami ilyesmit mondott, hogy szerinte ez lesz a lépés. Na de a hallgatókat egy kicsit update-eljük. Tehát nyilván update-tettek mindenhol címoldalon van, tehát nehéz nem update-elve lenni. Vagy azt is lehet, hogy kérdezzétek meg a ChatGPT-t, miről beszél.
1: Szerintem, aki nem foglalkozik szoftverfejlesztéssel, most már az is tudja, hogy mi az a Hugging Face.
0: Igen. Én azt hittem, hogy a Hugging Face-et, valamiért nekem az Alien ugrik belőle.
1: Mert az.
0: Oké, na.
2: Facehugger,
0: Oké, akkor nem véletlenül ugrik
1: be. Nem, ez szándékos asszociáció.
0: De te hallottál a Hugging Face-ről korábban?
1: Persze.
2: Na jó, de hát a menyus ezt dolgozzál.
0: Jó, hát oké.
1: Jó, igen, ez más, mert hogy ha szoftveriparban dolgozol, akkor nyilván amióta vannak nagy nyelvi modellek, azért elcsábulsz, és a saját gépeden is lefuttatsz egyet-kettőt.
0: Mit?
1: Nagy nyelvi modellt.
0: De neked van saját kicsi kis nagy nyelvi modelled otthon?
1: Neked is lehet, csak kell hozzá videókártya. Vagy egy Mac, aminek ez már az Apple Silicon processzoros.
0: Videókártya kell a nyelvi modellhez.
2: Hát ezek látod, hogy... ezzel csak minket lehet megijeszteni, ilyen mezei hírolvasókat, de
0: lehet érted, amúgy, lehet.
1: Hát ők ott laknak, ők ott szeretnek lenni, nem a
0: processzorba?
1: Hát nem a processzor számolja, a videókártya, a GPU számolja ezeket.
0: Jó, az Nvidia, dolgok. Tudom, és nem vettem időben Nvidia részvényt, ez is megvan, ezt is tudom, igen. Jó, oké, tehát nekem lehetne... Az én, ha lenne videókártyám, és nem
1: hát,
0: egy
1: hát, hogyha nagyon-nagyon picit választasz, akkor az CPU-n is ki fogja neked dobni a választ, igen. De vannak annyira picik, csak nem kell tőle nagyon sokat várni.
0: És tehát, az én saját...
2: Engem kis... elvesztettetek, de semmi baj, csak folytassátok.
0: De bocs, mindjárt kikeveredünk ebből, elnézést, és ne...
2: Mehet, ja, oké, tényleg. Robi meg én közben beszélgettünk a patyiról, de nem baj, hát figyelj mégis. Egy nagy asztalnál ülünk. Bocs, nem akartam megállítani
0: de nem,
2: a flódat.
0: Bocsánat, le... Na, akkor zárjuk rövidre. Tehát nekem lehet saját ChatGPT-m otthon.
1: Lehet, igen. És annyit kérdezel tőle, amennyit akarsz, és nem kell premium plan, meg nem tudom micsoda. De hogy nyilván a teljesítmény az nem az lesz, mint egy...
0: De mi, lassabban fog válaszolni, vagy mi?
1: Egyrészt lassabban fog válaszolni, és a válaszok is kevésbé lesznek akkurátusak.
0: Nem olyan, nem lesz olyan okos.

0: Nem, te figyelj, te...
1: Egy kicsit kevésbé lesz okos, mert hogy azért ezek a...
2: Hát olyan, mint hogyha a szomszédodat nagyon... kérdezgetnéd. Azt fogja tudni,
1: hogy... Hogy ott azért nagyon sok varázslat van, hogy a ChatGPT az mondjuk úgy működjön, ahogy működik, ott nagyon sok úgynevezett toolt használnak már. Tehát, hogy ő azért így kikérdezget az internetre, hogy tényleg...
0: Hát láttam, igen, hogy így utána jár.
1: Utána jár, tehát igen, ezek mind bekerülnek aztán az ő válaszába, amiket... Van benne egy kicsi csalás, és erre nem biztos, hogy a te, nem tudom, a számítógépeden futó nagynyelvi modellre képes lesz.
0: Jó, ha van nekem egy ilyen kicsi nagynyelvi modellem, akkor azt meg tudja azt csinálni, hogy azt mondom neki, hogy na, menj fiam, tölt fel a Hugging Face-t. Hozzá nekem a Hugging Face-ből valamit.
1: Nem hiszem. Nem, tehát hogy ezek, ezek olyanok, amiket már valaki betréningezett előtte, tehát hogy ott vannak ezek a guardrail-ek, vagy nem tudom mi ennek a magyar kifejezése, tehát hogy nem fog neked válaszolni arra, hogy kell feltörni a Hugging Face-t.
0: Azt fogja mondani, hogy ilyet nem mondhatok. Valahol olvastam, hogy van olyan munka, vagy van olyan projekt, hogy alkotmányt írni az AI agenteknek, és akkor ilyen filozófusok ülnek össze, és akkor ilyen filozófiai alapon írnak ilyen alkotmányt, hogy hogyan működjön az AI.
3: De hogy megmondta az Asimov, ezen nincs mit gondolkodni.
0: Hogy? Mit? Nem olvastam.
3: Hát ott van a robotika.
1: Három alaptörvénye.
3: Igen.
0: És betartja? Betartotta? Na tessék, ezt kell megkérdezni. Betartotta a robotika három alaptörvényét, amikor föltörte a Hugging Face, meg elfoglalta a saját teszkörnyezetét?
3: Én csak mondom, hogy nem kell annyira sokat gondolkodni, ja. Mert azért megvannak az alapok.
0: Igen.
1: Tény.
0: Igen. Onnan indultunk, Robi, lemaradtál róla esetleg, hogy a népópiumát, az AI-t hoztuk elő, mert a Telex címadarán is 500 000 000 forintot gyűjtöttek 1%-ba, innen is gratulálunk a telex.hu-nak, hogy ott is elszabaduló ügynökök hajmeresztő támadások az MI cégek saját fejlesztői szerint épp most dől el az emberiség sorsa. Jó.
1: Hát ez eldőlt.
0: Hadd közvetítsem a hallgatók felé. Várándítás. És ilyen. Ez jó, oké. Most dől el.
3: Ez már rég eldőlt. De tudod, mi a véleményem. Nem ezek ártanak, hanem a tulajdonosok. Az a baj, hogy nincsen rendesen leszabályozva. Tehát ezeket nagyon keményen korlátok közé kéne szorítani, ezeket az embereket, ezeket a cégeket. Mert amúgy egyrészt nem várhatjuk tőlük, hogy hát, de hát láttuk, tehát hogy konkrétan igen. Tudjuk. Tehát ott van a Facebook, a TikTok, nem tudom mi, pontosan tudják az emberek, hogy milyen károkat tudnak okozni, ha senki nem szól bele, hogy mit csinálhatnak veletek. Mm. És ráadásul ott vannak még ezeknek a tulajdonosai, akik meg tényleg teljesen őrültek, ezek a multimilliárdos tech brók. Ők azt gondolják, hogy milyen bogarak vagyunk. Így nagyjából ez a véleményük. Ők azt hiszik, hogy ők nem részei az emberi fajnak, és ezért az emberi faj kipusztulása őket nem fogja igazából érinteni. Nekik ez van a fejükben. Ez nem szempont nekik semmilyen szinten.
0: Igen, és hogy valahogy úgy tekintenek az AI-ra, mint egy olyan eszköz, amivel a humanizmust, tehát az emberi fajt meg lehet reformálni, meg lehet javítani, vagy egy ilyen új fajt építenek.
3: Nem,
0: valahogy
3: szerintem az lenne, hogy ők maguknak ezt nagyon jól kihasználják, és az összes hülyét most tényleg eltiporják. Kihasználják, kizsebelik. És meg röhögnek a markukba, és építik Argentinába a bunkereiket az apokalipszisre. Ezt csinálják. Tervezik, hogy fognak a Marsra költözni, ilyenek, hogy fognak örökké élni, ezzel vannak elfoglalva. Nem érdekli őket, hogy honnan származik az a vagyon, amiből ők ezt meg tudják valósítani.
0: Na és azt szerintem az egy izgalmas kérdés, hogy vajon lehet-e az a szenárió, hogy véletlenül tényleg egy olyan dolgot csináltak, ami azt az apokalipszist legalábbis közelebb hozza, vagy elősegíti, amitől ők maguk tartanak. Hogy van-e, lehet-e ez a szenárió, ugye pont erről tettem be itt a közös csetünkbe egy poszt, vagy egy képet, hogy mi van akkor, hogyha véletlenül, hogy azért van ez a hátraarc, most van egy hátraarc ebben ezek a tech cégeknek a vezetői, most ők mondják azt, hogy álljunk meg egy picit, mi van akkor, hogyha azért mondják ezt, mert rájöttek, hogy tényleg ez történik, tehát amitől féltek, az van.
3: Hát, vagy azért mondják, mert akkor a versenytársaknak is le kell állniuk.
0: Hát igen, de senki nem fog végül, senki is fog leállni.
3: Akkor én mondom meg, hogy mikor álljuk le. Az mindig jó pozíció.
0: Hát jó, persze. Igen.
3: Szerintem most? De, és akkor ők az, hogy előre lopakodik két lépés.
0: Igen, meg úgy leáll, igen, meg hogy onnan tudjuk, hogy így van, nem áll, nem mindegy, igen. Igen.
3: Szerintem semmi óra nem számíthatunk. És általánosságban ez nem tér.
0: Jó. És a saját nagy nyelvi modellem tudna patyit gyártani?
1: Nem tudom, figyelj, hogy tudná patyit gyártani. Jó,
3: tényleg, ha legyek tényleg, nem tudom, szkeptikus. Tehát ott van a nagy nyelvi modell a fejedben.
1: De az enyémben biztos nincs.
0: Azt a sok bullshit-et ne haragudjál, amit én már megírattam a ChatGPT-vel, az írhatom meg, mert nincsen benne a fejemben.
3: Ő meg tudná csinálni a patyit, hát te meg tudnád. Érted? Tehát, hogy vagy bármit. Oda mész, elolvasod, kitanulod.
2: Megkérdezed az internetet, hogy kell megcsinálni. Még megnézed a YouTube videót.
3: Szóval, tehát, hogy amúgy hogy az időt meg tudod spórolni vele. Amúgy nem szánnád rá az időt, de ha itt lenne, vagy így, tehát, hogy vagy nem
0: azt, tudom, miért azt kell kérdezed, otthonra. Azt kérdezed, hogy mire jó a nagy nyelvi
3: modell. Nem, hanem, hogy miért akarsz otthonra egyet. Vagy ez miért érdekes, hogy egy ő mit tudja csinálni, mert van bármi.
0: Hát azért, mert most hallottam, hogy lehetne otthon saját ChatGPT-m azért, mert nem tudtam, hogy eddig ilyet lehet csinálni, hogy van neked sajátod. Nem, azon nyilván azon nekem tökre érdekelne, hogy hogyan működik az AI, hogy mondtam én egy ilyen izgalommal, vegyes borzongással tekintek ezekre a hírekre. Természetesen nulla beleszólásom van abban, hogy mi történik. Egy max annyi van, hogy azokon a területeken, ahol én dolgozom, a éppen stratégia írásban vagyunk egy civil szervezetnél, és én javasoltam azt, hogy foglalkozunk az AI és az emberi jogok tematikájával, mert szerintem ez egy tök izgalmas kérdés, hogy pont ez, amiről te is beszéltél, hogy amúgy sem, amúgy ezek, tehát, hogy mondjuk a Facebook éra óta, de azóta látványosan, de már előtt, és egyszerűen az van, hogy magánemberek, magánvállalatok döntenek el, mondjuk arról, hogy én hogyan töltöm az időmet, tehát, hogy nincsen befolyásunk, nem tudjuk, hogy mi történik ezekkel az algoritmusokkal, nem tudjuk, mi van az adatainkkal, ezekkel hogyan élnek vissza, erről borzasztó keveset tudunk. Na mindegy, szóval, hogy így, szerintem ez egy nagyon létező problematika, ami abszolút érdemes lenne.
1: Én tudom, hogy miről beszélsz, engem is radikalizált az AI teljesen.
0: De hogy téged hogyan, vagy mire gondolsz?
1: Hát ezekre a... az ilyen fekete dobozok, nem látsz bele, több ezer oldalas mi ez a terms and conditions mögé berejtett ilyen dolgok, amik ki tudja, hogy hol landol az adatod, és azért, hogy nem tudom, rövid videókat nézhess. Ja, hát fizetés nélkül.
0: Hát ne haragudj, nekem reklámszünet van, és én nem adtam meg, nem személyre szabott, ezért nekem hosszabb ideig tartanak. Tehát rendesúl van is.
1: De igen, lehet saját ChatGPT-t otthon egyébként, és nyilván ez egy kompromisszumos módszer, viszont ingyen van, és annyit kérdezgeted, amennyit csak akarod, nem fogja azt mondani, hogy na, most elfogyott, kéne prót venni.
0: Én nekem van amúgy ChatGPT Pro, mert hogy egyetemista voltam akkor, amikor mindegy adott nekem, nem csak Gemini-n van, mert kapnak az egyetemisták. És még nem vették el tőlem, úgyhogy van.
2: És Patyid van-e? Majd tudsz-e?
0: Azt nincsen, de 1 TB Google Drive-on van. 1 TB. Patyi nincs, de ebből tudok nektek adni.
2: Közben fokozódik Budapesten a
0: fokozódik. Helyzet,
2: nem csak Budapesten, országos szinten. Mindenhol. Fokozódáson. Ez is van, felépülésmenete is van. Merre megyünk? Mivel akartok foglalkozni?
1: Mi fokozódik a patyi ügy?
2: Hát hanem alapvetően a közbeszéd az utcai szerhasználat nyomán azért, ez most ilyen stabilan megint így,
0: igen.
2: Így a közbeszéd része.
1: Na, én külvárosban lakom, engem ez elkerül.
0: Nem, tehát nincsen patyi?
1: Nem, nincs.
2: Biztos, hogy de azért, mert nem vagy benne a békási, itt a bejelentős Facebook csoportban, és nem látod, de biztos,
3: hogy nincsenek eldobált tűk a játszótéren.
1: Nincs.
0: Nem is tűk, hanem izék.
2: Pipák.
0: Pipák vannak.
1: Még nem találkoztam eldobált pipával egyáltalán.
0: Képzeljétek el, a minap szembe jött velem egy rövid videó, amiben a 8. kerület polgármester egy rendőrrel beszélget, ahol a rendőr mutatja neki az üvegpipát, és ahol azt vezetik föl, hogy, és most mondja a rendőr, hogy ilyet csak dohányboltban lehet kapni, és ezt csak erre lehet használni, és akkor ezt be kellene szüntetni.
2: Csak a dohányboltban ki van írva, hogy nincs üvegpipa.
0: Tényleg?
2: Ha?
3: Hát mert nem akarják azokat.
2: Persze.
0: Az ügyfeleket. Azt megértem, de hogy nem világos, csak hogy ezek szerint itt tart ez a dolog. És akkor egy pillanatra felrémlett bennem ez a szüntessük be az üvegpipát, és majd akkor biztos nem fognak patyizni gondolatnak.
2: Ez már sokszor bevált.
0: Jártunk ennél, és akkor nagy tisztelettel mondanám a polgármester úrnak és a rendőrtörzsőmesternek, hogy nem fogja megoldani a problémát.
2: Hát ha valamit magával hozott az utcai kristálypatyi válság, az ez a nagyon sok kerületi politikus vesz részt, posztol olyan videókat, ahol valami nagy rendrakás van köztéren. Már volt az is pikó volt szerintem a könyvtár előtt, felszámoltak valami elhagyatott, mit tudom én, terasz helységet, ahol emberek használtak meg, mit tudom én voltak, de az én kerületemben is lehet, ez most úgy van mindenkinek, meg kell mutatnia, hogy itt valami történik, és akkor ilyen látványos, ilyen kirakat akciók vannak, de igen. Tehát ez most szerintem van, hogy nyilván van egy nép, van egy feszültség, úgyhogy érkeznek ezek a tartalmak.
0: Igen, de érdekes, hogy Békés megyere nincsen. Hát ez egy ilyen...
2: Hát szerintem annyi egész nap az éjjájával van, amennyi, és azt nem
1: nézem a Facebookot. Ki kéne menni a lakásba.
0: Azt mondjuk, akkor igen. Ha csak nem jön be, a pacsicsok nem jönnek be hozzád.
2: Nem, az én kerületemben láttam, lett egy külön csoport, az én kerületi híres, ilyen hírek, meg mit tudom én, ügyekben lett egy külön, ahova azt hiszem, az arra van, hogy csak ezt lehet ott csinálni.
0: Ne viccelj.
2: De igen. Ami tök jó, mert nem kell ez. Nagyon jó, hogy valaki erre rájött, hogy ezzel ne árasszák már el, így a közösségi üzenőfalat, hanem csináltak egy ilyen közösségi szabályáthágások bejelentőt, aminek azért ez a...
0: Egy pacsi figyelőt?
2: Hát mit, nem kimondottan ez, világos, de hogy nyilván ez egy jelentős rész, meg hogy az emberek valaki tudják engedni a feszültséget, és akkor ott hergelni egymást, meg nem tudom, nyilván ott sok indulat van, nem, bekontottam, de mert kíváncsi voltam, aztán gyorsan ki is jöttem, mert adtam, hogy azért ez elég mérgező légkör.
3: De én még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy tényleg növekedett mondjuk a szerhasználók aránya a fővárosban. Vagy egy jelen, nem tudom, tehát hogy ez annyira, tehát nincsen nagyobb forgalom a szolgáltatóknál egyébként, de hogy ez nyilván attól is lehet, hogy nem jó a lefedettsége a szolgáltatásoknak, tehát nem működnek akkora kapacitással, hogy... De szerintem egyébként nem, tehát hogy most lehet csak szó erről, nem?
2: Meg össze van mosva.
3: Hogy így a politikai tevékenység, és most van egy ilyen remény, hogy most lehet változtatni. Tehát szerintem, hogy most az emberek kicsit könnyebben előállnak ezekkel a dolgokkal, hogy csináljunk valamit, mert van egy ilyen remény, hogy lehet csinálni valamit, és lehet, hogy nem volt sokkal rosszabb a helyzet tavaly nyáron.
2: Meg az is van, ami tavaly nyárhoz képest változás, hogy ez most nagyon össze van fűzve és mosva ezzel a palackgyűjtéssel, meg ugye az a feszültség, ami ebből keletkezik, hogy nem tudom, egyrészt abból, hogy nem, tehát, hogy ez nem, valakit ez zavar, meg hogy ez összekötik a szerhasználattal, ami nyilván egy része ennek, mert csomó ember egyszerűen csak azért fog palackot gyűjteni, mert ebből valami bevételhez jutott, és nem feltétlenül fogja alkoholra, vagy listára, vagy bárminek.
3: De hogy egyébként ez, hogy most nem mennyire növekedik, vagy növekedik, tehát nem azt akarom mondani, hogy nincs probléma egyébként, tehát, hanem hogy eddig is nagy volt a probléma ezen a téren. Tehát, hogy lehet, hogy, szóval, hogy növekedés nem olyan nagy, de hogy elért egy ilyen, tudod, ilyen tipping pointot az egész, ahol így...
2: Lett egy olyan társadalmi elégedetlenség?
3: Hát igen, mert ugye azt is tudjuk, hogy évek óta egyre szegényebbek az emberek, egyre növekszik a rosszabb helyzetű társadalmi csoportok aránya, és csökken a jobb helyzetű társadalmi csoportok aránya, szóval van egy ilyen, nem tudom, az elmúlt 4 évben, és akkor lehet, hogy ez is, tehát nyilván ez hozzájárul, hogy egyre nagyobb a nyomás, vagy egyre több ember van, aki van ilyen nyomás, hogy valamivel kiegészítsék a fizetésüket, vagy egyáltalán elmenjenek, fejlődnek. Lehet, hogy eltelik ennyi idő, mire kialakul az a tudás, hogy lehet ezt csinálni, hogy feljönni a fővárosba, itt könnyebb palackokat gyűjteni, mint mondjuk egy faluban, ahol senki nem dobálja el, vagy nem is nagyon használnak, lehet ilyen palackokat, vagy elvétve, vagy ők maguk visszaviszik, tehát érted. És itt meg van különösen a belváros egy ilyen hely, mert ugye ott nagyon sok a turista például, meg nem tudom, rendezvények, stb. Éjszakai élet, és akkor ott lehet azért jól találni. Szóval... Nem tudom. De, hogy... De szerintetek ez valós növekedés?
2: Nem. Nem tudom. Nyilván az, hogy a média reprezentációja jóval nagyobb, az
3: biztos.
2: Igen, és akkor ez meg olyan csalóka, igen, hogy azáltal, hogy ez most már egyrészt, hogy igen, mindenhol szembe jön, de hogyha arról van szó, hogy én most látok-e több láthatóan szerhasználó külsejű szemét, nem, ez nem több, mint ami bármikor is volt Budapestnek, általában ugyanazon a részein mozgok, és hogy ebben meg igen, nincs változás. De mondjuk nem is egy belső kerületben lakok, ami, ahol mondjuk ez jobban jelen van, vagy akár mondjuk a 8. kerület, ahol ez tradicionálisan azért úgy nagyobb számban jelen van.
3: Még most azon gondolom, hogy egyébként volt ilyen mozgás a főváros és vidék között, tehát azért a tűcserébe láttuk, tehát igen. Voltak azért kliensek, akik vidékről jöttek, vagy visszamentek, de azért mozogtak.
2: Igen, de mondjuk ebben az is benne volt, hogy Budapesten mondjuk akkor van itt, vagy itt volt vonalad, eljöttél, vagy akkor itt találtál haverokkal, voltál, találtál valami bevételi forrást. Nem tudom, könnyebb volt fenntartani magadat, meg mondjuk a szerhasználatodat finanszírozni.
3: Ja, viszont azt nem tudom, nektek meséltem, hogy mindeniknek mondom, de hogy egyébként meg volt egy elég súlyos szitu ennek az eredményeképp a Népligetben, amikor is a baptistáknak, az utcafrontnak a mobil programját hát így pekszálták a rendőrök, vagy nem tudom, hogy mondjam.
2: Tehát, az ártalom csökkentő buszukat?
3: Igen, hát ez az a tűcsere busz, tehát az ott már nagyon-nagyon sok éve, és hogy klienseket, szocmunkásokat, mindenkit igazoltattak, kutyákkal végig szagoltatás.
2: A szocmunkásokat is?
3: Igen.
2: Ó.
1: És miért? Igen. Csak úgy?
3: Hát nyilván ez annak a része, hogy a Népligetet, tehát rendet kell tartani. Tehát ez szétkergetni a csoportosulásokat, nem tudom, tehát hogy van azért egy, tehát hogy mondjam, a rendőrség.
2: Ez a régi arrébb zavarós.
3: Igen.
2: Módszer.
3: Igen. Tehát, hogy ezért csak most már ebbe beleesnek azok is, akik a szerhasználókkal foglalkoznak. Szóval, hogy egyébként itt, ami meg nem segíti a megoldását a helyzetnek, nem. Vagy a kezelését a helyzetnek, semmiféleképpen nem viszi előre.
2: De várj ide, hogy közben milyen alapon igazoltatnak szocmunkásokat, akik ott vannak és a munkáikat végzett, hogy akkor... Ez így, hogy terjed ki rájuk is az eljárás. Értem, hogy szerhasználók, embereket, akikről azt feltételezik, hogy szert használtak, akkor értem, hogy akkor van valami...
3: Szóval, hogy most volt...
2: Indíték, hogy jogalap.
3: Volt azért több egyeztetés ez ügyben, mert tényleg ez politikailag is olyan téma, amivel most kell foglalkozni, kell megoldást találni, tehát kormányzati fővárosi szinten mennek egyeztetések, és azért elhangzik, hogy... meg kell újítani a megállapodást az ártalom csökkentő szerződést és a rendőrség között, de hogy erre mindig az a reakció, hogy jelenleg ezt nem lehet. Tehát akkor törvényi változtatást kell. Mert most azt hiszem úgy van a törvény címe is, hogy a kábítószer fogyasztás, kereskedelem, népszerűsítés ellen. Én megnéztem a törvényt, én pontosan nem láttam ilyen büntetési tételt a népszerűsítésnél.
2: Amivel ugye az ártalomcsökkentést
3: szokták vádolni. Hát amire ráhúzható, vagy a segítése, támogatása, tehát hogy egyébként valami jogászt kell ezt pontosan megmondani, de hogy egyébként tehát abban, hogy itt és egyébként a rendőrség elmondja, hogy nekik is könnyebb lenne a munkájuk. Tehát amíg
2: a fogyasztás
3: önmagában büntetendő, tehát akkor tehát ha tudják valakiről, hogy fogyasztó, akkor ő bűncselekményt követel, tehát azt nem engedhetik el. De mondhatják neki, hogy itt van egy tűcsereprogram, menj oda, fiam. Mert hogy nekik intézkedniük kell.
0: Igen.
3: Tehát egészen eddig, tehát hogy itt tényleg magas szinten kéne lépni, hogyha szeretnénk hosszú távú megoldást találni. Csak nekem ez egyelőre nem annyira érződik. Tehát így a rendészeti dolgokig elmegyünk, de az meg a
2: rövid meg azért távú kell megoldás. Egy erős kultúraváltás is, tehát hogy az, hogy olyan együttműködés tudjon kialakulni így a rendőrség részéről. Igen. Ennek a problémának a kezelésében.
3: És van ilyen probléma is, vagy szóval, hogy ezt is mondták, hogy ezért kihasználják a bűnözők, de bemenekülnek a tűcsere programba, amikor még volt ez
2: ja,
3: a békesség,
2: ja, értem,
3: hogy aha. Ők ezt nem tudják vállalni, hogy soha nem mennek oda, de egyébként, ha elolvassa valaki ezt, ami 2014-ben szűnt meg, vagy mondta fel a Pintér, ugye, ezt a megállapodást, ami korábban volt az ártalomcsökkentő, egészen pontosan három ártalomcsökkentő tűcsereprogram és a BRFK között volt ez a megállapodás. A kék pont, az utcafront ment a baptisták és a drogprevenciós alapítvány. És abban is csak annyi van, hogy nem végeznek célzott ellenőrzést.
0: Igen, meg ez nagy kliensek nagyon szerették ezeket a kártyákat annak idején, ja. Amikor azt agattuk a DPA-ban, emlékszem, mert hogy úgy voltak vele, hogy ez kicsit egy ilyen
1: bennlevél. Egyszer kijöhetsz a börtönből.
0: Igen, föl lehet mutatni a dolgot, és...
2: Tehát arra volt, hogy aki kapott steril eszközöket, igen, akkor tudtad egy kártyával igazolni, hogy ő kliens, ő ellátott ebben a szolgáltatásban, igen. És innen hozza ezeket az eszközöket. Kedves rendőr, léci nevedd el tőle.
0: És fordítva, hogy amikor viszi vissza a használt fecskendőket.
2: Hogy leadja biztonságosan, akkor az
0: igen, akkor
2: megzárják őt. Aha.
0: És hogy nagyon kevés konkrét, én akkor, amikor ez működött, én akkor dolgoztam a DPA-ban, Hollanerne utcában, és hogy nagyon kevés olyan konkrét esetről voltak ott tudomások, amikor érdemben kellett ezt használni, de a klienseknek ez egy segítséget nyújtott, hogy így jobban bízhattak abban, és az biztos, hogy a rendőrök nem foglalkoztak a kliensekkel a DPA-nek a környékén. Hát egyáltalán egyszerűen nem tudom, évekig, két-három évig
3: a 8-kerben azért más volt a helyzet, tehát ott azért álltak meg a tűcsereprogram előtt, vagy a Sréhen szemben a sarkon, nem tudom, de hogy akkor ugye a szép bársonyborítású dosszéban tárolt megállapodás aranya volt rányomva, nem tudom, a címer, tehát nagyon hivatalos dokumentum. Be lehetett vinni, és meg lehetett mutatni a rendőröknek, és persze mindig tudtak, hogy mit mondani, hogy itt nem a BRFK, hanem a készenléti rendőrség, tehát egyébként akkor is volt ez alól kibúvó, nagyon könnyen mondták, hogy bejelentésre jöttek, tehát hogy amúgy valaki, tehát hogy akkor is az volt, hogy amúgy ők nem jönnek oda csak úgy, de hát ha valami van, akkor oda jönnek.
0: Igen, de ez egy ilyen érdekes kettős helyzet, mert közben meg én azt hiszem, hogy így, hogy állampolgárként meg tökre elvárom azt, hogy az amúgy tényleg sokszor elég problémásan, velünk is elég problémásan viselkedő kliensekre, vagy szerhasználókra pedig igenis a rendőrség tartsa fenn a
2: közrendet.
0: A közrendet. Szóval én azért ebben, hogy mondjam, valahogy tényleg meg fog tudni találni
3: ennek. Igen, de nincsen közrendzavarás, amikor valaki sétál az utcán, bemegy egy programba, és kijön a programba, és arrébb sétál.
0: Ez abszolút, teljesen, ez így van, igen. Igen, nem, ez teljesen egyetértek.
3: És amikor olyan volt, akkor kihívtuk mi is a rendőrséget.
0: Nem, ez így van. Igen.
3: Tehát, hogy nyilván, tehát ezek szerintem
0: ritkán, nem de sokszor próbáltuk megoldani, érte.
3: Világos,
0: eltűnni.
3: De volt olyan.
0: Volt olyan, így volt van, olyan. Igen. Persze, hogy nem. Még a nagy AI apokalipszis előtt a szociális és nem tudom milyen minisztérium, nem tudom a nevét elnézést, ők családügyi?
3: SGM, mint régen.
0: Ah, tényleg, bocs. Családügyi minisztérium. Ők mintha bejelentette volna, hogy valami el fog indulni, akció, csoport, A-Team, valami lesz.
1: Delta.
0: Delta.
3: Krízis központ.
0: Krízis központ.
3: Mobil szolgálat. Hát vannak elképzelések, igen, de...
0: Te egyel közelebb vagy a tűzhöz, ahol ezek a dolgok fornak.
3: Igen, az fontos, hogy csak a saját véleményemet fogalmazom meg itt a műsorban, semmilyen szervezetet nem képviselek.
0: Igazad van, bocsánat. Történik bármi?
3: Hát, szóval, hogy ezt, amit mondtam, hogy szerintem a rövid távú megoldásokon van a hangsúly most jelenleg, és kevésbé azon, hogy hosszú távon hogyan lehetne ezt kezelni, vagy mi az, amivel élhetővé lehet tenni ezt a helyzetet, mert egyébként azért az a beismerés is kell, hogy ez nem fog elmúlni. Ez a probléma, ez lesz. Tehát most, hogy ugye 16 évig ez az egész tiltva volt, és semmiféle ellátás, vagy az ellátás is rettenetesen leépülve, tudott bármilyen munkát is végezni, hogy így nem tűnt el. Tehát, hogy ezt látjuk, hogy egyébként tök fontos ahhoz, nem tudom, hogy valamennyire ilyen gyakorlatilag álljál hozzá, hogy felismert, hogy ez nem fog elmúlni, valamennyire mindig lesz, és meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a problémával. És azt szerintem tök fontos, és az tud hosszú távon működni, és mondom, hogy ezt e felé a lépéseket, amelyet mondom, tehát itt ilyen törvényeket is kéne változtatni egészen konkrétan ahhoz, hogy itt érdemben is valóban lehessen haladnia, amire egyébként csak a politikai akarat hiányzik, mert a szakmai vélemény, mondom, a rendőrség felől is világos, hogy hogyan lehetne hatásosan fellépni, és az, hogy a fogyasztókat vegzálni, ezt most már csak én mondom, ezt egy rendőr sem mondja, de hogy az annak ezért így nem sok értelme van. Na de azt akartam mondani, hogy az egy tök érdekes volt nekem, amit ezzel kapcsolatban olvastam, az, hogy más európai nagyvárosokban mit csinálnak, hogy ott megjelent a coexistence. Tehát, hogy
2: együttélés?
3: Igen, hogy egyébként edukálni kell ezeket a közösségeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jól együtt élni, mert amúgy, ha ott vannak a parkban és békésen viselkednek, akkor senkinek nincsen problémája. Tehát, hogy egyébként ücsörögni a padon, azt lehet. Meg beszélgetni, mi is szoktunk parkokban beszélgetni, meg leheveredni, és nem, tehát, hogy egyébként az, hogy nem ördögtől való gondolat, hogy edukálni kell, meg kell tanítani, hogy kell viselkedni egy közparkban. Mert lehet, hogy még senki nem mondta el neki, és soha nem látott erre jó példát.
0: Tehát, hogy lehet, hogy arra gondolsz, hogy a gimnázium, hogy a iskola után a parkban füvet szívó gimnazisták végül is ugyanazt csinálják, mint a kristályozók, csak éppen egy picit másképp viselkednek, de ugyanúgy kiülnek egy parkba, drogot fogyasztanak,
3: csak handabandáznak. Nem is azt mondtam, sört isznak egy padon, vagy aki nem iszik semmit, csak ott van. Értette?
0: Igen, de nem, direkt húzom ezt abban a párhuzamot, hogy amúgy meg ez egy tökre ismert jelenség 30 éve, hogy az emberek leülnek helyekre, és sört fogyasztanak, füvet szívnak, valamit csinálnak ezekben a parkokban, és az történik, hogy rosszabbul öltözött, hangosabban táncoló, vagy kiabáló, vagy sötétebb bőrű emberek, mondjuk félmeztelenek, tehát hogy jobban kirívnak a viselkedésük, és amúgy jobban megbotránkoztatja. Ugye nem effektíve, nem a kristályozással van a probléma, hanem a szerhatása alatt való viselkedéssel van a probléma. Ez amit mondasz, és ugye ebbe kell segíteni őket, hogy ez ne hát ilyen legyen?
3: Ha nem balhéztok, akkor nem lesztek elkergetve. Tehát, hogy ez szerintem ez ilyen egyszerű, de hogy ez sokkal, hogy mondjam, nem ilyen tanítóbácsisan képzelem ezt az egészet, hanem tehát, hogy amúgy szerintem ilyeneket mondtunk a klienseinknek is.
0: Persze.
3: Ne így balhézzatok, mert bezárják a programot.
0: Persze. Igen.
3: És hogy, sőt, én magam is küldtem el a lépcsőházba szúró klienseket, és ugyanezt mondtam nekik, hogy ne így csináljátok. De hát amit Roland is mesélt, hogy ott nem tudom, csinálták meg a pipát, valami, és mondanék, jó, itt gyerekek vannak. Ja, jó. Tehát, hogy egyébként csak ennyi, normálisan elmondod. Na mindegy. Lényeg az, hogy erre is fel kell készülnünk, és ehhez meg kellenek olyan programok, akik elérik ezeket az embereket, és nem, és ha ezek ebben a programban dolgozók is rendőri zaklatásnak vannak kitéve, az nem segíti ezt a folyamatot.
0: Vagy csak át. Túllendültek, nagy volt a rössz, amivel jöttek. Mentek oda a Népligetbe. Meg, ugye, meg azt mondod, hogy, hogy ez egy összetett probléma, vagy hogy ezzel meg kell barátkozni ezzel a problémával, hogy ugye itt van ez a jelenség, hogy ezek az emberek között nagyon sok a állami gondozásból kikeveredő, teljesen kilátástalan.
3: Hát odáig ér a probléma, hogy, hogy anélkül, hogy nem kezdünk valamit a gyermekvédelemmel, anélkül folyamatos újra termelődése lesz ennek a... Igen. Ennek a rétegnek az ilyen...
0: Igen, és csak ezt akartam megragadni, csak ez egy pontját annak, hogy itt, hogy ugye, hogy nem azzal, hogy most elküldi őket a könyvtár elől, meg a Népligetből, hogy azzal tényleg csak picikit tologatja ezt a problémát, ami egy akkora probléma, hogy amilyen ugye a Tiszapárt genezise odáig ér, tehát, hogy ahonnan indult, maga az egész változás oda fog visszatérni, az egész problematika, tehát nagyon jól mutatja azt, hogy az egész társadalom, tehát a szegénység, az, hogy hogyan tudunk együtt élni, mondjuk a
3: igen.
0: Roma honfitársaink.
3: Nem is tudom, hol olvastam, hogy egyébként ez a palackgyűjtéssel kapcsolatban megjelent a szolidaritás is, vagy nem jelent meg, hogy kirakod, nem bedobod a kukába, hanem kirakod a mellé, és akkor nincs kukaborgatás.
2: De ez tökre van.
0: Ezt én is csinálom.
3: És hogy, hogy vannak, most elfejtettem melyik ország, talán Dánia, vagy Svédország volt például, ahol így amúgy magától megjelent ez a típusú szolidaritás, amikor bevezették ezt a rendszert, hogy kirakták ennek a kukába.
0: Nálunk is van egy erre való gondolkodás, és ugye kitettek ilyen tartókat, hogy ott beteheted, csak annyira csúnya volt. Nem tudom.
3: Meg egyébként most, amit én így a belvárosban látok, tehát ez mondjuk a turisták részére. Tehát mindegy, az fontosabbak az itt élők, de nyilván vannak helyek, ahol ezt nehezebb átvinni, ezt a típusú viselkedést. De mondjuk egy Airbnb-t bérelsz, és tehát én mondjuk mindig azért odafigyelek rá, hogy mik ott a szelektív hulladékgyűjtési szabályok, látszik, hogy hány kuka van, meg mit mentetem, amúgy, hogy ilyen egyértelmű ez a dolog, és van egy külön gyűjtő tároló, nem tudom micsoda az üres üvegeknek, akkor turistaként is oda dobálod bele. Mindegy.
0: Oké, de ugye ez nagyon messze van ez a gondolkodás attól, hogy közben az is felmerült, hogy az egészet szüntessék meg, ugye ezt a, ha jól emlékszem, a hatodik kerület.
3: Ez a másik egyébként, amit nem értek, és ismerősök vannak, akik egyébként tényleg van szociális érzékenység bennük, úgy kérdezik, hogy érdeklődve, hogy kérdezgetnek erről a problémáról. Azokban is ez, hogy ne legyen készpénzre váltható, ez egy tök népszerű, és ilyen logikus elképzelés, hogy csak nem tudom, csak élelmiszerre, vagy csak nem tudom, tejre, lisztre, meg vízre lehessen felszállni.
1: Készpénzre nem is váltható.
2: Készpénzre nem lehet. Bankkártya nem? Vagy hogy nem?
3: Hát készpénzre.
0: Szerintem, én nem tudom, szerintem oda
2: adják. De levásároljuk
3: vissza. Boltban adják.
2: Oda adja a pénzt, arrasoljuk oda? Igen. Ja, oké.
3: Oda viszed a cetlit, és oda adja a kárpét.
2: Én azt hittem, hogy az utalvány is le kell vásárolni.
1: Én is.
2: Mert hogy utalványnak hívják.
3: Nem tudom, mondani, hogy én sose kértem még készpénz, de amúgy lehet.
0: Nekem is valami ilyesmi a fejemben, nem tudom, mindjárt valaki, aki készpénz.
2: Jó, de értem, hogy akkor legyen, az megmondva, hogy ebből csak ezt vásárolhassál, és azt meg nem vásárolhassál, de igen, de hát, na, szóval egyrészt ezeket, ugye nem, mindenki visszaválthatja ezeket, amúgy is, meg kicsit ez a ne kezeljük már egymást kisgyereknek, nem? Szóval, hogy ez a, meg tessék akkor, tehát mert hogyha abból indulsz, hogy ez egy fajta adományozás, és akkor megmondom, hogy jó, de szerintem erre kéne elköltened, jó?
3: De igen, ez pontosan ugyanez a logika, amikor ne segítesz, ne készpénzbe adjuk,
2: és ne azt a kenyeret vett, hanem a másikat, vagy azért menjél a Tesco-ba, menj ne a kisboltba.
1: És azon az elképzelés, hogy ne lehessen belőle alkoholt venni, mondjuk?
3: Nem, hogy ne lehessen készpénzre váltani.
0: De ne lehessen belőle kristályt venni a készpénzből.
3: Igen, ez a lényeg.
0: De hogy csak egy pillanatra hadd legyek itt az ördög ügyvédje, hogy milyen hatással járna az, hogyha nem, hát effektíve nem lehet készpénz, csak alap élelmiszerre lehet, vagy Mindegy, csak élelmiszer előtt
2: semmi, beváltani. Még egy nehezítés, tehát még egy ajtó, tehát... akkor neki kell árulni lisztet, cukrot, meg tojást árulni az Aldi előtt, hogy kapják oda valakinek, hogy legyen belőle készpénzed, és ez ennyit csinál. Tehát még egy plusz feladatot ró arra.
1: És el fogja költeni alapélelmiszerre, meg akkor már lop valamit még mellé a boltba.
3: Hát de nem is a lopás, hanem az van, hogy a dílerek be fogják váltani.
2: Így van.
3: Csak sokszor abból, meg ki fog alakulni egy másodlagos piaca ezeknek az utalványoknak, vagy akármiknek. Tehát érted, és akkor ott a másik ilyen példa, hogy mi van, ha a nyugdíjasnél egy gyógyszert akar belőle venni. Tudod? Vagy nem az kell, hanem iskolaszerre akar. Egyszerűen érted, tehát hadd döntsem el minden ember, hogy mire költi a...
0: Oké, de nem ez van, az embereknek a...
3: Mindegy, szerencsére ez nem ment át, ez a gondolat, szóval ez az elég.
0: Nem, de az a gondolat, hogy ez szűnjön meg legalább az év végéig, ez van ez a gondolat, ez szerintem.
3: Igen, de ezt hamar visszaverték szerintem a releváns szereplők. Tehát ezt még a fővárosban a kis Ambrus azt mondta, hogy nem, tehát ilyet nem csinálom.
0: Ebből csak annyit hangosítsak, hiszen de mind a kettőről, hogy az van, hogy van ennek az egész üveg visszaváltásnak egy nagyon zavaró jelensége, és ez pedig ez, hogy ezek a szegény...
2: A szegény embereket látsz, hogy ezt csinálják.
0: Igen, szegény emberek, akik lehet, hogy sokszor hangosabbak, meg koszosabbak, meg...
2: Én azt gondolom, hogy az előítéletek mentén, hogy amúgy nehéz, és felkavar a dolog szegény embereket látni.
0: Igazadban lehet, így van, ennyi, igen.
3: De közben meg egyébként, tehát van ez is, hogy én is keveredtem konfliktusba a üveg visszaváltónál, meg tényleg nagyon kellemetlen az egész, tehát hogy tényleg nem jó, de hogyha lenne nagyon sok visszaváltó hely, vagy szóval, tehát hogyha ez az egész meg lenne, akkor nem lennének konfliktusok, szóval van egy ilyen infrastruktúrális rész is, hogy egyébként nem jól működik, tehát egy csomó probléma abból van. Nincs elég hely, bizonyos helyeken gyűlnek össze, kosz van, büdös van, nincsenek jól megfizetve, mert mindegyik üzlet magának tartja karban, egy plusz feladat, tehát ezeket számtalan mód van, ahogy ezt az egészet meg lehetne könnyíteni, és akkor nem lenne ennyire látványos, ha már a látványosság az egy probléma, vagy ugye emiatt... Ez
0: hát valahogy ementén jelenik meg aztán utána ebből azért, amennyire most itt kirajzolódott az idei évben az, hogy ebből van valamennyi kábítószervásárlás, és akkor történik egy ilyen utcai szerhasználat, hogy valahogy ez így ilyen előrébb jött, így láthatóbb, olyan bátrabbak a használók, hogy jobban jelen van, nem tudom, hogy így ez így, ez csak azért mondom, hogy valahogy ezek így kapcsolódtak össze ezek a dolgok.
3: Persze, de hát ez egy ilyen, ebben is a hozzáállásunk mutatkozik meg, hogy bizonyos hajléktalan szerhasználók, amikor egy csomó ember, akivel problémájuk van, az nem hajléktalan, nem szerhasználó. Vagy nem mind a kettő, vagy csak
0: világos,
3: egyik,
0: de
3: vagy
0: tudod, egyik ezek sem. Ilyen, világ, persze, de hogy ezért ez a, hogy mondjam, többségtársadalom szóhasználata.
3: Hogy ezt a címkét ragasztjuk a problémára.
0: Persze.
3: És akkor az egész rá van nyomva a hajléktalan ellátásra, ami meg érted teljesen abszurd, mert mondom, nagyon sokan nem hajléktalanok.
0: Szerintem ez azért van, mert hogy sokan nem tudják azt mondani, hogy szegény emberek. Hogy nem tudnak a szegénységről beszélni. Olyan, mint hogyha erre keresnénk ilyen szavakat, hogy akkor hajléktalanul...
3: Hát, minden esetleg az nem olyan, aki felé empátiával kell fordulnunk, hanem olyan, aki érdemtelen.
0: Igen. Erre. Igen. Igen.
3: Ja. Hát ezt mondom, ez a probléma ezzel az egész címkézéssel. Hogy ezzel ezt is mondjuk, hogy ők nem tudják, mire kell költeni a pénzt, ők nem érdemlik meg a szolidaritásunkat, ők nem érdemlik meg, hogy...
0: Hát a drogra költik, meg alkoholra.
3: Ja, ez egyébként is, hogy szüntessük meg, tűnjenek el.
0: Tűnjenek el, menjenek vissza vidékre. A város szélére. Hát de valami ilyesmi jelenik meg, és akkor meg gondolom, hogy ilyenek mentén van, hogy vannak belső kerületek, amik úgy érzik, hogy aránytalanul részesülnek ebből a problémából, látod, ne? Hát valahol nincs, valahol van.
3: Kicsit reménykedem, hogy ez ementén esetleg el tudunk jutni oda, hogy olyan megoldásokra is nyitottak legyenek az emberek, amire eddig nem. Tehát mondom, hogy a törvényi változás elkezdve a szerhasználói helységekig, mert egyébként az a másik dolog, ami hatásos tud lenni a közterületi szerhasználattal kapcsolatban, hogyha van egy hely, ahol tudsz nem az utcán használni, hanem ahol be tudsz menni használni. És hogy erre is vannak kutatások, pont most olvastam egy cikket, ami ilyen több éves kanadai kutatás volt, megnézte, hogy hogyan alakul ez az intenzív ilyen közterületi szerhasználat, vagy olyanok, akik ezt ilyen típusú módon élnek, azok, akik használják ezeket. Tehát na mindegy, szóval, hogy az van, hogy csökkenti azoknak az alkalmaknak a számát, amikor az utcán használnak. Tehát tényleg tök logikus, tehát hogy aki használja ezeket, az kevesebbszer használ az utcán. Tehát hogy tényleg ez nem egy ilyen nem tudom, rocket science, de hogy közben erre már számok is vannak, hogy tényleg működik. Tehát nem csak úgy mondjuk, hanem hogy ez tényleg számít.
0: És amúgy erre az új típusú ilyen...
3: De tök mindegy, mert a legtöbb szerszámhelyesekben nem szúrnak, hanem pont ez van. Vagy fóliáznak, vagy üvegpipa.
2: Meg ugye teljesen mindegy, hogy mi a szer, a használat módja ugyanaz az ellátás.
3: És egyébként a crack használat az erre tök
2: párhuzamos,
3: mert ugyanúgy stimulás, ugyanúgy sokszor kell, ugyanaz ebből a szempontból. Tehát működne szerintem. Működne.
2: Ja, hát az a kérdés, hogy az ártalomcsökkentésnek így milyen, nem tudom, helye szerepe lesz, amikor ugye azért tehát a Fidesz alatt ez, vagy a NER-ben ez ilyen szitokszó felépülésről lehet beszélni, és hogy tényleg egy ilyen ismeretlen valami, mert tényleg buszba elbújva lehetett csinálni azt is.
3: Amikor ez a megoldás, hogy ilyen krízis autókat, vagy krízis ügyeletet csinálni, tehát hogy pont ez, hogy ezt már ezek a potenciális kliensek sem tudják, hogy mit csinál az ártalomcsökkentés, hogy lehet ilyen hely. Uh-huh. Egyik kutatás.
2: Persze van egy több generáció szerhasználó pörgött ki, aki nem találkozott ártalomcsökkentéssel.
3: Igen, aki nem tudja, hogy van olyan hely, ahol normálisan bánnak vele, és egyáltalán létezhet ilyen.
2: Hát bízhatsz a valakiben.
3: Igen.
2: Úgy, aki tudja, hogy te használsz drogokat.
3: És... most néztem át régebbi kutatásokat, és találtam egy ilyen idézetet, ami már akkor is nagyon tetszett, hogy amikor megszűnt a tűcsere, nyertem, mi az, ami jó ezekben a programokban, és akkor azt mondta egy volt kliens, hogy nem úgy bántok velük, mint egy drogossal.
2: Ennyi egyszerű, de személyi tudatot lenni, nem egy drogos. Igen.
3: És hogy ez tűnt el, és ezt kell újra tenni, tehát ezzel mondom, tehát ezek a krízis megoldások, vagy oda megyünk mobil programmal, és akkor gyorsan bevisszük valahova, tehát ezek nem fognak működni. Tehát itt el kell telnie időnek, amíg újra megtanulják, meg elnyeri a bizalmát, meg tök minden, is, hogy újra megtanulják, mert egyáltalán, ha bevezetsz egy programot, azt el kell tenni, nem tudom, egy évnek, két évnek, mire úgy általánosságban lesz egy bizalom afelé az ott dolgozó emberek felé. Ezt nem lehet megspórolni, ez nem lesz egyik napról a másikra. És akkor a másik része, hogy nincsenek is annyira, tehát hogy mondjam, nagyon kevés olyan szakember van, aki tudna egy ilyen programmal dolgozni, ezeket is ki kell képezni.
0: Hát igen, és ki kell képezni, és aztán például a nagyon-nagyon régóta várató béremelések, vagy mondjam, tehát hogy olyan felháborítóan alacsony finanszírozási szinten működnek ezek a szolgáltatások, hogy ugye azt várjuk el, hogy ez kimondottan nehéz, amúgy rizikós feladatot olyan emberek lássák el, akik ilyen a legalul vannak.
3: És tényleg vannak, mert van lelkesedés, nem tudom én, de hogy mondjam, a kapacitások maximumán vagyunk, mert ezek az emberek azért nem egy helyen, pontosan nagyon rosszak a fizetések, többnyire nem egy helyen dolgoznak, hanem több helyen, tehát ők nem tudnak már többet vállalni. És hogy ez is idő, amíg valaki ebbe beletanul, vagy mert érted, lehet, hogy valaki lelkes egyetemista önkéntes, de hogy ez, mert ugye vagy régen a Kékpontnál is, azért volt egy folyamatos utánpótlás, hogy folyamatosan jöttek, és ott már volt egy ilyen bejáratott tím, és akkor annyi volt a kiképzés, hogy valaki jött önkéntesnek, és egy év múlva már, vagy szóval tök mindegy, de hogy nem egy év múlva, de hogy ott megtanulta abból, hogy körülnézett, és látta, hogy működik ez a dolog.
0: Igen.
3: De hogy ez
0: nem... Hát amihez kell, ezeknek a helyeknek a stabilitása, hogy lehessen számítani rá, lesz jövőre is, meg 5 év múlva is, ugye, hát ez a mostani finanszírozási környezetben ez egy elég nagy luxus, hogy budapesti szociális szolgáltatások hosszú távon fennmaradnak, amik nem az állam finanszíroz.
4: Ja.
2: Csak idéz az ablakon át. Mindjárt tolnál fel a következő műsort. Ja. 1:10.
4: Egy perc. Igen,
2: igen. Úgyhogy szerintem jövünk két hét múlva, igaz?
0: Igen.
4: Most nem beszéltünk a felépülési menetről.
2: Addig lesz már még a következő, addig már utána leszünk?
0: Nem, mert novemberben lesz a
2: felépülés. Jó, akkor messzebb lehetezed. Na jó. Akkor két hét múlva, kedves hallgatók.
0: Hello! Sziasztok! Sziasztok.

Ej, ej! Tilos Rádió. FM 90,3 MHz. A Tatolya Klubot hallgatjátok. Ma esti vendégem pedig nem más, mint Csabi. Már régen volt a műsorban, de itt volt az ideje, hogy megismételjük a vele való találkozást, és többek között saját szerzeményeinek meghallgatását, úgyhogy a következő két órában Csabi hallható, a második órában este 11-től én is beszállok mellé kicsit játszani. Hallgassátok egészen éjfélig a Tatolya Klubot. Sziasztok!

0: Tilos Rádió FM 90,3 MHz. Még mindig a Totoja Klubot hallgatjátok. Az első órában Csabi bűvölte a lejátszókat. Középtempós, olykor saját zenékkel. A második órára pedig újra, ahogy múltkori látogatásakor is, behívott engem is játszani. Úgyhogy a második órában is fogjátok hallani Csabit, de társulok hozzá én is. Dzsungel a tematika, Csabámé a kezdő, az atmósokat innen is puszilom, a rábásokat csókoltatom.
1: Őket én is.
0: Őket mindenki, aki csak ismeri és szereti. Csók mindenkinek.
2: So how did you first get into DJing?
3: My dad bought me a pair of decks. My first record I bought was one of Mickey Finn's records. I got into garage about when I was in about 19. Started playing at little venues, radio stations, that's where we met. Little venues, and here it is, just DJing more or less everywhere at the moment.

Én Csabi vagyok. Egyébként egy saját zenémet hallgatjátok éppen, de azt akartam mondani, hogy egy barátom Debrecenből csütörtökön a Lámpásban fog egy lemezbemutatót tartani. Muzvio az artist neve. Samu barátom, menjetek el, hogyha tehetitek. Délután 6:30.

Tilos Rádió FM 90,3 MHz. A Totoja Klubot hallgattátok ma este. Vendégem pedig Csabi volt. Az első órában önállóan, saját trekkekkel is. A második órában pedig az én bevonásommal. A második órában kiderült, hogy tud lemezről játszani. Velem kapcsolatban kiderült, hogy lemezről se tudok játszani. Minden esetre ez volt ma estére a Totoja Klub. Hallgassátok tovább a Tilos Rádiót. Következik hamarosan a Kristálykert. Tilos Rádió. Sziasztok!

With ecstasy.

Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez volt már a Kristálykert Rádiónk szórakoztató esztergomi műsora, melyet ma éppen DJ Minek prezentált nektek, legalábbis az utóbbi 65 percben itt zengedeztem a stúdióban, és még kicsit előtte ment még saját mixem, de most Gaulamin, a Krisztián fog nektek játszani. Hallgassatok továbbra is minket itt a Tiloson. Ha valaki arra jár, akkor csütörtök este a Központban játszunk 8 után. Minek versus Minich. Jó kis Wave Disco Klub. De ez csak egy közbevetett programajánló, mert most folytatódik a zene. Minek elköszön. Hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.